0: Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
0: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: leveragasztva van.
1: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs költészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada Pál fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgatyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió High Hair Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetry-vel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstream-mel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Mark Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
2: Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Azt mondta, nem fog menni.
3: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Azt mondta, nem vagy elég.
3: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Türelmes belé.
3: Türelmes belé.
2: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
3: Talán
2: na
3: most.
2: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
3: Ott, vagy a
2: ott
3: közepén.
2: Vagyunk veled.
3: Ott vagyunk.
2: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
3: ott vagyunk
2: mindig,
3: veled.
2: Mindenhol.
3: Mindenhol.
2: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
3: Elfut az élet.
2: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
3: csak
2: vagy?
3: Te emlékszel vagy?
2: Rád is emlékezne?
3: Rád is emlékezne?
2: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
3: Lép feljebb a zenével.
2: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
3: ott
2: mindig,
3: vagyunk veled mindig,
2: mindenhol.
3: Mindenhol.
2: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted,
3: ha neki elhitted,
2: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
3: nem tudsz többet
2: helyből a szabadban.
3: De
2: saját magad hite legyél magadban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenés szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki Bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér, mi van, ha nem jössz vissza, nem látlak túl sok a rózsa.

Hát szeretem, hogy vérzik a harapom, vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félni.

tudom, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: alatt.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Grabant zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
2: Trend Night.
3: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem, kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A pankos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Film.
1: 3 év után ismét Észt hetet rendeznek Budapesten. A balti állam kultúráját, művészetét bemutató programsorozat szeptember 30-ától október 4-ig tart. Az Észt hetet először 2007-ben szervezték meg, és 2023-ig évente megtartották. Az esemény partnere kezdetektől a Magyarországi Észt Kulturális Intézet volt, amelyet azonban 2024. februárjában bezártak. A bezárás valóban okozott nehézséget, de az Észt Köztársaság Budapesti Nagykövetségének segítségével idén sikerül folytatni a sorozatot, mondta a rendezvénysorozat szervezője, Kret Paljász, a Magyarországon élő észt származású kulturális szakember. Az idei észt héten október 1-én az Új Pénz, 2-án a Frank, 3-án az Aurora, a zárónapon, október 4-én pedig a Hosszú Papír című alkotást vetítik a Toldi moziban. Ezek a filmek olyan témákat érintenek, mint az időutazás, a hirtelen meggazdagodás problémája, egy serdülő fiú és egy fogyatékkal élő ember barátsága, egy titkos szerelem, vagy a fiatal felnőttek útkeresése. Arról is beszélt, hogy az október 3-án látható Aurora vetítésének vendége lesz a két rendező Andres Maimik és Ryan Tolk, utóbbi elsősorban színészként ismert. Az október 1-i megtekinthető Új Pénz című végjáték teljes egészében magántőkéből készült, és azt bizonyítja, hogy egy ilyen kis országban így is lehet közönségbarát filmet csinálni. Bár az idei mustra fókuszában az észt film áll, október 2-án bemutatják Piredraud Brevárium című novellás kötetét is, amely az írónő válogatott elbeszéléseinek magyar fordítását tartalmazza. Raud másnap, október 3-án délelőtt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja a könyvét. A Lépcső a mennybe című észt filmet pedig október 7-én az Agora Veszprém kulturális központban is levetítik 2 alkalommal.
2: Színház. Vecsei H. Miklóssal és Marton Róbert szereplésével debütál az 5. lépés című előadás. A premier október 2-án várja a nézőket a Centrál Színházban. A darabról a James szerepét játszó Marton Róbert mesél.
3: Szerintem úgy alapvetően a mai társadalmunkban olyan feszültségek, olyan kimondatlan vágyak, hitviták, függőségek, függések vannak jelen, amiről szerintem muszáj elkezdeni egy kommunikációt. És talán ez az egyik első lépése, ha már darabnak 5. lépés a címe. Az első lépés lehet az, hogy mondjuk születnek ilyen típusú előadások. Ez arról szól, hogy ugye alapvetően 2 korosztályból vagyunk jelen. A Vecsei H. Miklós kollégám, ő ugye alapvetően egy lényegesen fiatalabb generáció, én meg már az 50-et súrolom, de akár több is lehetne. Ugye alapvetően, amikor indult ennek az egésznek a próba folyamata, akkor Serer Pepe barátunk volt ebben a szerepben, amiben most én vagyok, és az ő emlékének is ajánljuk ugye ezt az előadást. Tehát az én általam megformált karakter akár még idősebb is lehet, és ez az apa-fiú dolog, ez inkább úgy alakul ki, hogy ugye egymáshoz nincs vérszerinti, illetve családi kötődésünk ennek a 2 férfinek. De attól, hogy az egyik segítő szerepben próbál működni a fiatalabb kapcsán, és viszonylag mélyen meg tudnak nyílni egymásnak, ezért aztán magától értetődően előjönnek olyan szituációk, ami akár egy apa-fiú kapcsolatban is előfordulhat, és ettől aztán érezheti azt akár a fiatalabb, akár az idősebb, hogy egy szülő-apa viszonyban találja magát reflexszerűen, vagy érzetileg, vagy zsigeri szinten. Ez nekem mindig vesző paripán, vagy én nagyon-nagyon szeretem azokat az előadásokat, amik nagyon mély dolgokat feszegetnek, illetve mélyre ásnak, de közben megmutatja az életnek a humorát, mert nagyon szeretem a humor oldaláról megközelíteni az életben is a dolgokat. Én azt gondolom, nagyon sok mindenen átsegít, és fontos, hogy az ember még a legnehezebb helyzetekben is próbálja valahogy megőrizni a humorát, ami értelemszerűen azért átcsúszhat néha cinizmusba is, ezt azért jó elkerülni, a szarkazmus szerintem még azért belefér néha, de maga az írás nagyon szépen rángatja az embert, illetve hol gyomrostat, hol nevetésre készteti, és én nagyon bízom benne, minden laza erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt a legmaximálisabban kiaknázzuk, és ezt úgy tudjuk átadni a közönségnek, ahogy mi szeretjük ezt az anyagot.
0: Esemény.
1: A TETT mesepályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő diákok alkotásait, akik három korcsoportban, egyénileg vagy kétfős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. Az elmúlt 5 évadban mintegy 700 iskolát és több mint 700 pedagógust értek el a pályázaton keresztül, és 3280 pályaművet fogadtak a kiírók. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet és természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A cél, hogy a fiatalok a természettudományos ismereteket hitelesen, mégis kreatívan építsék be történeteikbe, összekapcsolva a tudományt az irodalmi alkotással. A pályázók az alkotói folyamat során felnőtt segítő támogatását is kérhetik. A pályázaton az általános iskolások harmadik osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok indulhatnak, akik három korcsoportban, egyénileg vagy kétfős csapatokban nevezhetnek. A beérkezett alkotásokat különböző szakterületek képviselőiből álló zsűri értékeli. A pályázatra a diákok november 11-én nyújthatják be műveiket. A részvétellel kapcsolatos információkat is a tettmesepályazat.hu oldalon találják.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A magyar Gaudi munkái, magyar ede és a szegedi szecesszió. Csodákkal töltötte meg Szegedet magyar ede, a magyar Gaudi. Magyar ede legszebb munkáit egy rövid sétán is megnézhetjük, az élmény azonban sokáig velünk marad majd. A századfordulón Magyarországra is begyűrűző stílus az ország sok nagyvárosának látképét formálta. Ezek közül is kiemelkedik az 1879-es nagy árvízben súlyos károkat elszenvedő Szeged, amit a méltatlanul kevés szeremlegetett magyar ede töltött meg csodaszép lakóházakkal. Ezek közül a legfontosabb a Munkácsi Mihály unokatestvére, Rejök Iván vízépítőmérnök és családja részére megálmodott Rejök palota, a ma már az építészről elnevezett tér fókuszpontja. A Szegeden akkor népszerű liliomok, illetve a vízi világra utaló növénydíszek egész sorával az utcát néző, főlépcsőházában Fekete Pál Kovács mester látványos vasindáit és vasliliomjait rejtő házon eredetileg vízitündérek képe látszott, az erkölcsös családtagok nyomása miatt azonban csak hamar a ma látható sávokra cserélték őket. A házban ma a Reök regionális összművészeti központ működik, kiállításoknak és kulturális események egész sorának otthont adva. Magyar a közelben álló másik munkája, az Ungár Mayer palota miatt is megérdemli a figyelmet. A két vállalkozó számára született ház egymás mellett álló, félmeztelen párizsi táncosnőket idéző sarokkupolájával már messziről vonzza a tekinteteket. Az egykor a Korzó kávéház által használt tér egy szép részletét a mai cipőbolt mennyezetén csodálhatjuk meg, míg a virágfűzérekért és bogarakért az egyik szomszédos üzlethelyiségbe kell belépni. A városban sétálva még legalább egy magyar munkát érdemes meglátogatni. Ez a Calvin téri református palota. Az ötszög alakú telekre épült, három emeletes épület nem csak nevében, de méretében és arcában is palotaszerű. Díszei, így a szántásvetést és aratást bemutató színpompás mozaik díszei pedig a szegedi belváros rejtett csodái.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: október 1-e van, jó reggelt kívánok, reggel 6 órakor Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, régiós összevetésben kiemelkedő az autópályák hossza, de az utak 43%-a rossz állapotú, ezt állapította meg a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzésében. A közlemény szerint Magyarország 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elemzés készítői szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának nem az új intenzív hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leomlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Újabb középiskolák csatlakoztak Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz, amelynek során a tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen. Több forrást, felújított épületeket és tisztességes tanulási követelményeket követelve. A második hete tartó megmozdulásokat, amelyeket a radikális baloldal támogat, az iskolák környékén

0: környékén gyakran erőszakos cselekmények követik, maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak, petárdáznak és összetűznek a rendőrökkel. A francia belügyminiszter tegnap este elismerte, hogy a mozgalom időközben még több iskolára terjedt ki. A 3700 állami fenntartású középiskola közül ugyanis tegnap 356-ban voltak megmozdulások, a keddi 338-hoz képest. A tárcavezető azt is közölte, hogy több mint 600 embert erőszak miatt vettek őrizetbe országszerte. A zavargások kezdete óta 34 közalkalmazottnak esett bántódása. Új korszerű metrószerelvények beszerzésére 150 millió euró hitelt nyújt Kijevnek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A közép-kelet-európai térség átalakulásának finanszírozására még 1991-ben alapított londoni pénzintézet tájékoztatása szerint az ukrán főváros metróhálózatának üzemeltetője a hitelből az energiatakarékos új szerelvények mellett alkatrészeket, szerszámokat, illetve karbantartási és diagnosztikai berendezéseket is vásárolhat. A bank ismertetése szerint az új szerelvények a jelenlegi elavult állományhoz képest 25%-kal kevesebb energiát fognak fogyasztani.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenés mellett 145.182 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma kiemelkedő volt, 54,7 milliárd forint. A MOL 1,5%-kal csökkent a nap végére 4.974 forintra, az OTP 2,5%-kal került lejjebb és 42.700 forinton zárt. A Richter 0,3%-os pluszban 12.370 forinton fejezte be a kereskedést, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os erősödés mellett 2.544 forinton zárt. A Masterplast 1,7%-kal emelkedett a nap végére 2.960 forintig, a Forage 3,7%-os pluszban 1.634 forinton forgott a nap végén. A bankközi devizapiacon idehaza jelenleg 1 euró 366 forintba és 46 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 323 forintot és 46 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 4 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 6%-kal csökkent, a párizsi CAC 40 9/10, Milano 8/10, a madridi bőrze 3%-kal állt meg a negatív tartományban. Ezzel szemben a tengeren túlon New Yorkban optimista volt a hangulat, legalábbis a nap végén. A Nasdaq kompozit 2%-kal erősödött, egyébként az S&P 500-os 2/10, a Dow Jones 0,8%-kal korrigált lefelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, de egyébként folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél 7, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
3: Tudtad, hogy ma már csak megyék vannak, nem csak vármegyék?
4: Nem tudtam, de ez egy örömteli hír, majd mindjárt megírjuk, de teljesen jó. Hát illetve nem tudom, hogy ez kinek mennyire jó hír, újabb átnevezési hullám, táblák, nevek, pecsétek.
3: Benne van egyébként a rendelkezésben, hogy ha gazdaságilag indokolt, akkor nem kell azonnal változtatni. Tehát ezt gondolom pont a tábla cserére, pont a pecsét cserére, pont a különböző iratoknak a cseréjére vonatkozik, tehát ez egy átmenet lesz.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal azt hiszem, hogy folyóáron akkor több mint 1 milliárd forint feletti költség volt csak a tábláknak a kicserélése. De hát ez már régen volt. Évtizedekkel korábban.
3: Hát talán, igen. De most elmondjuk a legfrissebbeket. Például egyébként az elmúlt időszak autópályaépítési hullámával, illetve hát az esetleges további infrastruktúrális felújítási feladatokkal kapcsolatban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, de egyébként a hazai utak 43%-a rossz állapotú.
4: A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint a GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordított a közúti infrastruktúrára, de ahhoz, hogy a hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika az új, illetve nem az új nagy beruházást igénylő elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű hálózat felújítását kellene, hogy kövesse. Az elmúlt 16 évben az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, 72% új utakra ment.
3: Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus, 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendégészakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken.
4: A vendégek száma több mint 7, a vendégészakáké majdnem 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható, és éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virovácz Pétert hallják.

0: Virmácz Péter véleményét akkor később adjuk majd le. Most azzal folytatjuk, hogy újabb középiskolák csatlakoztak Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz.
1: A tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, valamint több forrást, felújított épületeket és tisztességes tanulási követelményeket követelnek. A tanulási körülményeket követelnek. A második hete tartó megmozdulásokat az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik. Maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak, petárdáznak és összetűznek a rendőrökkel. Tegnap csaknem 360 állami fenntartású középiskolában voltak megmozdulások. Országszerte több mint 600 embert kellett erőszak miatt őrizetbe venni. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil város Saint-Exupéry gimnáziumában, ahol több tanári járás is betöltetlen volt. Itt a megmozdulás elérte a célját, az intézménybe tegnap 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
0: Új korszerű metrószerelvények beszerzésére 150 millió euró hitelt nyújt Kijevnek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank.
1: A közép- és kelet-európai térség átalakulásának finanszírozására még 1991-ben alapított londoni pénzintézet tájékoztatása szerint az ukrán főváros metróhálózatának üzemeltetője az energiatakarékos új szerelvények mellett alkatrészeket, szerszámokat, karbantartási és diagnosztikai berendezéseket is vásárolhat. A hitelre a spanyol kormány részgaranciát vállalt. A bank ismertetése szerint az új szerelvények a jelenlegi elavult állományhoz képest 25%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az RBRD hangsúlyozta, a kijevi metróhálózat állomásai átmeneti óvóhelyként szolgálnak a várostérő rakéta és dróntámadások idején. A megbízhatóan működő metrórendszer fenntartása kritikus jelentőségű a kijevi lakosság és az otthonukból kényszerűen távozók számára, valamint a város gazdaságának működő képessége szempontjából is.
0: A másodpilóta megpróbálta tönkretenni a repülőgép műszereit a Fly Dubai Tel Avivba tartó tegnap reggeli járatán.
1: Ezt az egyik utas közölte, aki rajta volt a gépen, és ő volt az egyike azoknak, akik megakadályozták, hogy a repülő lezuhanjon. A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilóta fülke ajtaját. Több utas ártalmatlanná tette a másodpilótát, és két szolgálat kívüli egyébként a gépen tartózkodó pilóta biztonságosan leszállt a géppel a szaúd-arábiai Tabukban. Este a Tel Avivi Ben Gurion reptéren az utasokat Benjamin Netanyahu kormányfő is fogadta. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy megszigorítják az izraeli úticéllal a repülőgépek pilotáinak ellenőrzését. Netanyahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat.
0: A védői tevékenység ellátása a jogállami igazságszolgáltatás legalapvetőbb alkotmányos garanciáinak egyike.
1: Egyebek mellett ezt tartalmazza a Budapesti Ügyvédi Kamara legfrissebb közleménye. A testület azután fordult a nyilvánossághoz, hogy dr. Pap Gábor ügyvéd, Sesták Miklós védőjeként az országos sajtóban azt mondta, az ügyfele ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban, mint védőt megfigyelték. A jogi képviselő elmondása szerint a jelentésben szerepel, hogy a központi nyomozó főügyészségről távozva kivel beszélt, milyen ruhát viselt és milyen rendszámú autóba szállt be. Az ügyvédi kamara közleménye kiemeli, az ügyvédi titok olyan törvényben védett intézmény, amelynek megsértése senki részéről sem tolerálható, márpedig egy ügyvéd törvényes ok nélküli megfigyelése ezt az intézményt támadja.
0: Felmentették az Operett Színház vezetőjét Kisbé Attilát, és belső vizsgálatot rendelt el a fenntartó minisztérium.
1: Hetek óta tart a munkatársak elégedetlensége, csökkent az előadásszámok és a pénzügyi anomáliák miatt. A társulat most alapos vizsgálatot és tisztázást vár a minisztériumtól. Bordás Barbarát, az intézmény vezető művészét hallják.
2: Egy harmadára csökkent a korábban játszott előadásszám, ahhoz képest, amit most játszunk. Úgyhogy nagyon sok tagunk kényszerül arra, hogy másodállást vállaljon két próbaközök tanítással, vagy próbaszöneti napokon vidéken, félállásban, énektanárként. Úgyhogy én ezt nem tudom belátosni. Nagyon bízom benne, hogy egy etikus és minden szempontból a jogi szabályoknak megfelelő vizsgálat folyik le. Bízom benne, hogy azoknak a szakmai problémáknak és azoknak a szakmai érveknek is fontos szerep juthat, amelyeket mi megfogalmaztunk. Bízom benne, hogy egy olyan vizsgálat fog történni, ami viszonylag gyorsan, de alaposan történik és eredményre vezet.
3: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
1: A MOL 1,5%-kal 4.974 forintra csökkent, az OTP 2,5%-kal esett 42.700 forintig, a Telekom 2.544 forintra erősödött 2%-kal, a Richter 3%-kal nőtt, és 12.370 forinton zárt.
0: Európában nem volt túl jó a hangulat.
1: London 3%, Frankfurt 8%-kal csökkent, Párizs 9%-kal esett a nap végén, Milánó 8%, Madrid 0,5%-os mínuszban zárt.
0: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
1: A Dow Jones 9%-kal csökkent, az S&P 500-as 2%-kal tette ugyanezt, a Nasdaq kompozit viszont 2%-kal emelkedett.
3: Időjárás jelentés.
1: 1928-ban az akkori Szovjetunióban ezen a napon vezették be az első 5 éves tervet, hát most ne kezdjünk el arról vitatkozni, hogy milyen jól sikerült. Minden esetre hát kétségtelen, hogy ahhoz képest, ahol járt az az ország, valószínűleg ezek a fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy legalább szinten tudjon maradni, és valamilyen szinten előre tudjon lépni. Nyilván az arányok voltak akkor is érdekesek, hogy mire mennyit költöttek a hadsereg és a titkosszolgálatok, akkor is hatalmas előnyt élveztek. Na de ezen komor témák után térjünk rá az időjárásra, mert hogy azért a legfontosabb kérdés, hogy Malvin, Bazsó és Tessa napján mi történik. Majd fátyó felhők lesznek az égen, de emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, 22 és 27 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 44 perc van, jó reggelt kívánok! A versenyképes járások programot le kell zárni, a hozzá kapcsolt területfejlesztési alaprendszerét meg kell szüntetni, szintén meg kell szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit, valamint fokozatosan kapják vissza az önkormányzatok a gépjármű adóbevételeket. Egyebek mellett ezeket tartalmazza az a javaslatcsomag, amelyet a 8 országos önkormányzati érdekszövetség nyújtott át a kormány képviselőinek egy olyan egyeztetésen, ahol történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást kötöttek. Gémesi Györggyel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Mind a 8 önkormányzati érdekszövetség ugyanazt a javaslatcsomagot írta alá. Miről szól ez pontosan, és mennyire jelentős pillanat ez az önkormányzati rendszernek a szempontjából?
3: Aláírni egy megállapodást írtunk alá, egy együttműködési megállapodást, aminek értelmében a jövőben mind a 8 országos önkormányzati szövetség együttesen fogja képviselni az önkormányzatok érdekeit, kormánnyal való tárgyalás esetében, de minden más esetben is. És ennek a megállapodásnak a szellemében már elkészítettünk egy közös javaslatcsomagot, amit átadtunk a kormánynak. Ebben fogalmaztuk meg azokat a javaslatokat, amiket mi gondolunk a következő időszakban az önkormányzatokkal kapcsolatban. Ebben van még 2026-ot érintő kérdés is, közösen a finanszírozás tekintetében, de természetesen 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy miként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet.
2: Mi itt a legsürgetőbb probléma, ami tényleg olyan, hogy ezzel kell kezdeni, és ezek itt az első pontok között szerepelnek?
3: A legsürgősebb nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja évvégéig tudni kifizetni a számláit. Ezt rendezni kell. Erre kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik. Ezt nem tudom, hogy valóban így van-e, vagy történt-e már ilyen típusú egyedi rendezés, de azért mi szeretnénk általánosságban is, már 2026-ban is egy olyan megoldást találni, ami válasz az alkotmánybírósági döntésre. Az alkotmánybírósági döntés kimondta, hogy jogellenesen szedték be a szolidaritási hozzájárulást, azaz nekünk az ez évi utolsó befizetést, ami most október 15-én van, tulajdonképpen vissza lehetne perelni, vagy nem befizetni. Több település nyilatkozott már, hogy nem fizeti be, több település arról beszélt, hogy ha nem történik valami változás, akkor ezt a pénzt vissza fogja perelni, ha elveszik. Tehát itt van egy konfliktus kérdés, amit rendezni kell, és ez nem kevés pénz. Mi önkormányzatok úgy gondoljuk szövetségi szinten, hogy nem pereket kellene indítani, hanem tárgyalásokat kezdeményezni. Mi ennek első lépéseit megtettük, és bízunk abban, hogy lesz egy olyan megoldás, ami mindenki számára elfogadható, és akkor nem kell bírósághoz fordulni az érdekek érvényesítése, illetve tulajdonképpen a források visszaszerzése tekintetében.
2: Nagy kérdés itt a finanszírozási problémáknak a rendezése. Mennyire súlyos jelenleg az önkormányzati szektornak a pénzügyi helyzete?
3: Hát ki vagyunk vérezve, azért az elmúlt időszakban elég sok olyan döntés született, hogy a pénzügyi mozgásterünket érintette. Egyrészt ugye elvették a többletbevételeink egy részét, elvették a gépjárműadót, a Covid-re való hivatkozással elfelejtették visszaadni. A szolidaritási hozzájárulás 6-szorosára nőtt az elmúlt 6 esztendőben, és ezek olyan brutális nagy összegek, hogy ezeknek a biztosítását, kifizetését anélkül, hogy az önkormányzat működésében, vagy fejlesztésében, fejlődésében ne okozna problémát, nem lehet. Azért azt is tudni kell, hogy nincsenek már gazdag meg szegény települések, gyakorlatilag az úgynevezett korábbi gazdag települések, azok egyrészt fizetnek egy nagyon komoly szolidaritási hozzájárulást, másrészt az állami finanszírozásban nem kaptak ugyanannyit arra a feladatra, amit mondjuk egy kis település lát el, legyen ez oktatási, szociális, egészségügyi, sport vagy bármelyik. Tehát gyakorlatilag ez az úgynevezett kiegyenlítődés a települések között ez nem mutat jelentős különbségeket. Gyakorlatilag a települések között kiegyenlítő mechanizmus működik, ami ilyen szempontból egy ilyen egyenlőséget mutat a pénzügyi rendszeren és a pénzügyi helyzeten belül.
2: Itt a szolidaritási hozzájárulásnál is vannak fontos kérdések. Ennek a rendszere jelenleg hogy néz ki, milyen változtatásra szorul?
3: Egyelőre nem történt változtatás. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy a szorzókat, meg a kiszámítási módot mindenféleképpen meg kell változtatni, sőt úgy is gondoljuk, hogy jövőre meg kéne felezni a szolidaritási hozzájárulást. Ennek a tárgyalás sorozatnak még az elején vagyunk, nem kezdtük el. Mi jeleztük azt, hogy azt szeretnénk, ha idén utolsó befizetést elengedni a kormány az alkotmánybírósági határozatra hivatkozással, a jövő évben pedig levereznék a szolidaritási hozzájárulást. Akkor ez így egy elfogadható kompromisszum lenne, még nem tudtunk itt, hogy ezt a milyen szinten már el lehetne mondani, hogy elindultak ezek a tárgyalások, és ez valóban egy megoldás jelentett.
2: Találkoztak a köztársasági elnökkel is, Baka Andrással, ezen a találkozón miről volt szó?
3: Egy nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Baka András elfogadta a meghívásunkat. A 8 Magyar Országos Önkormányzati Szövetség kezdeményezte a meghívást, és ennek értelmében ültünk le egy találkozóra, egy rövid, egyórás találkozó keretein belül mindenki hozzászólt és elmondta, ahogy látja az önkéti rendszer problémáit. Elnök úr pedig megnyitatóan válaszában elmondta, hogy neki kiemelt jelentőségű az önkormányzati rendszer helyzete állapota, annál is inkább, mert 1990-ben az önkormányzati törvény volt a rendszerváltoztatás legjelentősebb törvénye. Ez választotta szét a központ és a helyi hatalom mozgásterét. Létrehozott 1600 tanácsból 3200 önkormányzatot, ehhez adott forrás és hatásköröket, illetve vagyont is. Ehhez képest a helyzet ma egészen más. Rengeteg hatáskört visszavont, centralizált a korábbi kormány. A pénzek is eliflálódtak, a vagyon is elfogyott. Tehát egy más állapotú önkormányzati rendszer van, de az az érdekünk, hogy olyan lehetőségeket kapjunk, ami a feladatainkat a leghatékonyabban tudjuk ellátni, és ez nem csak költséghatékonyságot lehet, hanem a feladat ellátásának hatékonyságát. Ebbe bízunk, hogy ez meg fog történni. Nem tudom, hogy az a miniszterelnöki bejelentés, hogy meg kell erősíteni az önkormányzatokat, ez mit akar, de bízom benne, hogy azt, hogy ne vegyenek el annyi forrást, azt, hogy a normatív finanszírozás az értékelő legyen, és sok minden mást, ami gazdaságilag, pénzügyileg stabilizálja az önkormányzati szektor helyzet.
2: Mi következik most itt a folytatásban?
3: A folytatásban azt várjuk, hogy a kormány megjelöljön egy napot a következő héten, ahol újra tárgyalunk az alkotmánybíróság határozatnak a értelmében, mármint hogy annak a kérdéséről, hogy miként tudjuk megoldani ezt a kérdést. Erre kaptuk ígéretet, hogy ez október 10-ig megtörténik, és akkor annak a tárgyalások az eredményeképpen fogunk tovább lépni.
1: Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökét hallották. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után pedig itt lesz velünk Murvai Ildikó, az MBH Bank Premium szegmens Management igazgatója, és hát a Premium bankolásról fogunk majd beszélgetni.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára

0: City Taxit egyetlen gomnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
0: www.citytaxi.hu.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Nem működnek a jelzőlámpák a főváros negyedik kerületében, a Megyeri úton, a Szondi utcánál. Ma reggel 8 órától délig, illetve a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Ma sem járható napközben a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, valamint a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat, ezért mindkettőt lezárják várhatóan éjjel 11:30-től hajnali 4:30-ig. Lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjféltől ugyancsak 4:30-ig. A 16-os autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót a Deák Ferenc tér felé, míg a 910-es éjszakai járat szintén módosított útvonalon közlekedik. A Clark Ádám tér megállót hagyja ki. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Szöul 200 milliárd dollárt fordít amerikai energetikai beruházásokra, köztük egy texasi gázerőműre, 8 atomerőműre, valamint a részvételre az alaszkai cseppfolyósított földgáz szállítására szolgáló vezeték megépítésében. Egyebek mellett ezeket jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Dél-Korea és Egyesült Államok közötti tavalyi kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó terveket ismertetve. Dél-Korea jelezte, hogy az alaszkai beruházásról azért még nem született végleges döntés. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hosszabb, de egyébként a hazai utak 43%-a rossz állapotú.
6: A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint a GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas. 1871 kilométernyi autópálya kapacitása meghaladja Magyarország, illetve meghaladja Csehországét, Szlovákiájét vagy Ausztriájét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át költötte közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy a hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika elsődleges feladatának nem az új, nagy beruházást igénylő elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú és alsóbbrendű hálózat felújítását kellene kijelölni. Az elmúlt 16 évben Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, 72% ment új utakra.
5: Történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség a kormánnyal gödöllői egyeztetésükön. Az érdekképviseletek javaslatcsomagot nyújtottak át, amely a legsürgetőbb feladatokat tartalmazza.
6: Ilyen például az, hogy a versenyképes járások programot le kell zárni, a hozzá kapcsolt területfejlesztési alaprendszerét meg kell szüntetni, szintén meg kell szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit, valamint fokozatosan kapják vissza a helyhatóságok a gépjármű adó bevételeket. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallják.
7: 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy

0: egyébként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet. A legsürgősebb nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja évvégéig tudni kifizetni a számláit. Ezt rendezni kell. Erre kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik.
1: A másodpilóta megpróbálta tönkretenni a repülőgép műszereit a Fly Dubai Tel Avivba tartó tegnap reggeli járatán.
2: Ezt az egyik utas közölte, aki rajta volt a gépen, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a repülő lezuhanjon. A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkésett és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilóta fülke ajtaját. Több utas ártalmatlanná tette a másodpilótát, és két szolgálaton kívüli pilóta biztonságosan leszállt a géppel a szaúd-arábiai Tabukban. Este a Tel Avivi Ben Gurion reptéren az utasokat Benjamin Netanyahu kormányfő is fogadta. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, megszigorítják az izraeli úti céllal repülőgépek pilotájának ellenőrzését. Netanyahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os csökkenéssel 145.390 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL 1,5%-kal csökkent 4.974 forintra, az OTP 2,5%-kal esett 42.700 forintig, a Telekom 2,1%-kal 2.544 forintra erősödött, a Richter 3,1%-kal nőtt 12.370 forintig.
1: Európában nem volt jó a hangulat.
2: A London 3/10, Frankfurt 8/10%-kal csökkent, Párizs 9/10%-kal esett a nap végén, Milánó 8/10, Madrid 0,5%-os mínuszban zárt.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 9/10, az S&P 500-os 2/10%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 2/10%-kal emelkedett.
1: 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze idehaza még augusztusban.
2: A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban, miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala 1/3-dal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
4: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem, így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
1: Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt.
2: Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csődeljárás számos kisebb céget hoz nehéz helyzetbe. Kói Lászlót hallják.
5: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évos számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
1: Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus, 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendégészakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken.
2: A vendégek száma több mint 7, a vendégészakáké majd 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható, éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virovácz Pétert hallják.
6: talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik. Most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős gazdasági költsége van ennek az időjárás változásnak, vagy a klímaváltozásnak.
1: Még a héten felmentették az Operett Színház vezetőjét, Kis B. Attilát, és belső vizsgálatot rendelt el a fenntartó minisztérium.
2: A hetek óta tartott a munkatársak elégedetlensége a csökkenő előadásszámok és a pénzügyi anomáliák miatt. A társaság most alapos vizsgálatot és tisztázást vár a minisztériumtól. Bordás Barbarát, az intézmény vezető művészét hallják.
7: Egy harmadára csökkent a korábban játszott előadásszámunk, ahhoz képest, amit most játszunk. Úgyhogy nagyon sok tagunk kényszerül arra, hogy másodállást vállaljon két próba között tanítással, vagy próbaszüneti napokon vidéken, félállásban, énektanárként. Úgyhogy én ezt nem tartom belemosni. Nagyon bízom benne, hogy egy etikus és minden szempontból a jogi szabályoknak megfelelő vizsgálat folyik le. Bízunk benne, hogy azoknak a szakmai problémáknak és azoknak a szakmai érveknek is fontos szerep juthat, amelyeket mi megfogalmaztunk. Bízunk benne, hogy egy olyan vizsgálat fog történni, ami viszonylag gyorsan, de alaposan történik és eredményre vezet.
3: Időjárás jelentés.
2: Isten éltesse nagyon sokáig Julie Andrews-t, aki Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe, négyszeres Primetime Emmy, valamint BAFTA-díjas angol színésznő, és egyébként a brit birodalom rendjének birtokosa, úgyhogy ő dámnak kell szólítani, hogyha hivatalosan találkozunk vele, sőt lehet, hogy még egy meghajlás is belefér. Szóval olyan produkciókban szerepelt ő, mint a Muzsika hangja és a Mary Poppins. A filmtörténetem egyik kiemelkedő egyéniségéről van szó. Egyébként az angliai Surreyben született, ahol most úgy alakul az időjárás, hogy eső ugyan nem lesz, én nem is értem, hogy mi van Angliában, de 10 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet. Nálunk ehhez képest egészen imponáló lesz az időjárás, sütni fog a nap, csapadékra nem számíthatunk, és 22-27 fok között alakulnak a csúcsok.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Pénzbírság vár a Fülöp-szigeteki Alexandra Ealára, mivel az ázsiai játékok miatt visszalépett a jelenleg zajló pekingi keménypályás tenisztornától. A női világranglista 18. helyezettje azért nem indult el a kínai fővárosban, pedig a helyezése miatt ez kötelező lett volna a számára, hogy részt vehessen a Japánban zajló multisport eseményen. Ott egyébként remekül szerepel, mert már az elődöntőben van, és ha megnyeri a kontinens tornát, akkor automatikusan kvótát szerez a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Nem volt könnyű döntés, de nekem fontos, hogy képviseljem a hazámat, Pekingbe még lesz esélyem eljutni, jelentette ki a 21 éves játékos, aki 10 000 dolláros büntetésre számíthat a női sorozatot szervező WTA-tól. Csíkos Luca 7 góljával a Thüringer házigazdaként 34-31-re nyerte a bajnok HSG Bromberg Lippe ellen a női kézilabda német kupa szerdai 8-ad döntőjében. Farkas Johanna 5 gólja és Suba Sára 10 védése ellenére a Metzingen meglepetéssel 34-32-re kikapott a HSV Solingen Gräfrat otthonában. Pödör Rebeka 4 alkalommal volt eredményes az Universitat Craiovában, amely 26-26-os döntetlent játszott a Ramniku Valcea vendégeként a román női élvonalban. Ónodi János Kuti Máté 2 góllal járult hozzá a Nimgard 45-23-as sikeréhez a Szereburg Mosel Süd otthonában a férfi francia kupa 8-ad döntőjében. Végül osztrák jégkorongliga, a Hidrofehérvár AV 19 nagy csatában 1-0-ra legyőzte a vendég Villach csapatát az osztrák jégkorongliga tegnapi játéknapján. Korábban az FTC Telekom 3-5-ös vereséget szenvedett az osztrák Black Wings Linz együttesétől.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 7 óra 16 perc van, jó reggelt kívánok! Vendégünk Murvai Ildikó, az MBH Bank Premium Szegmens Management igazgatója. Jó reggelt kívánok! Premium bankolásról azt gondolná az ember, hogy az nem tudom, udvarias ügyfélkiszolgálást jelent, de nyilván nem csak ezt jelenti. Kicsit tegyük rendbe, hogy mitől prémium egy prémium banki kiszolgálás?
3: Hát általánosságban a piacról is beszélhetnék, de inkább fókuszálok
4: arra, hogy az MBH értelmezésében mitől prémium egy prémium kiszolgálás. Én három fő pontra szorítanám le ezt a szolgáltatást. Az egyik a kényelem. A bankolásban a kényelem, ami jelenti nem csak a digitális felületeket, hanem a bankfiókban történő kiszolgálást, illetve jelenti azt is, hogy egy ablakos kiszolgálás van, tehát bármilyen pénzügyi igényt a dedikált prémium specialistán keresztül az ügyfél megoldhat és megkaphatja a megfelelő terméket, a megfelelő szolgáltatást. Tehát az egyik a kényelem. A másik, amit mi szintén nagyon fontosnak tartunk, hogy ne csak a bankfiókon belül érezze az ügyfél, hogy ő számunkra fontos, hanem bankfiókon kívül is, utazásai során, kulturális események során, ezt főként a nálunk elérhető platinum kártyák szolgáltatásain keresztül érezheti az kedves ügyfelünk. Csak hogy egyet kiemeljek, például a budapesti repülőtéren igénybe veheti teljesen díjmentesen a VIP várókat. Vagy például a MIPA-ban kedvezményesen jut jegyekhez, igénybe veheti szintén díjmentesen a Pesgőbárt, és még hosszan sorolhatnám, hogy mik azok a pillanatok, amikor a bankoláson kívül is érzékelheti az ügyfél, hogy ő egy nem átlagos szolgáltatásban részesül. És harmadsorban, de nem utolsó sorban, a pénzt szeretném említeni. Ez egy nagyon fontos kérdéskör, hiszen mindannyian pénzből élünk, és az a célunk, hogy minél több legyen belőle. Hogy lehet a prémiumban több pénzhez jutni? Hát elsősorban a díjkedvezmények, kedvező lakossági számlák, különböző kamatkedvezmények, amelyek segítenek abban, hogy megspóroljuk a pénzünket. A második pedig az az esély, hogy egy személyes odafigyeléssel, egy hosszú távú kapcsolattal az ügyfél számára egy olyan portfóliót alakítsunk ki, ami hozamban sem az átlagot hozza, hanem egy megfelelően kezelt kockázattal a lehető legoptimálisabb hozamszinteket érjük el. Hogy ez miért fontos, csak hogy érzékeltessem, csak 2% hozamkülönbség 10 év távlatában már 3,5 milliót ér. Tehát ha 10 millió forintot befektetünk, és jelesül mondjuk úgy, hogy ez tartós befektetési számlán, tehát az adókat és járulékokat sem kell kifizetnünk, akkor 10 év alatt egy 6%-os hozammal közel 18 milliót fog érni a hát érni nem, de 18 milliónak fogják hívni a pénzünket, és egy 8%-os hozammal, tehát 2%-kal többen már 21,5 millióról beszélünk. Tehát az, hogy hogyan viszonyulunk a meglévő megtakarításainkhoz, hogyan vállaljuk a kockázatokat, és azokat hogyan menedzseljük, az egy nagyon fontos kérdés. Egyébként a prémium üzletágnak hosszú éveken keresztül nem volt sajátja a portfólió szemlélet. Ez kizárólag a privátbanki ügyfelek rendelkezésre álló szolgáltatás volt. Ma már az MBH-ban a prémium szegmense is ezt a portfólió megközelítést, a hosszú távú célok és a rövid távú célok elérését is szem előtt tartva határozzuk meg a megtakarítások összetételét. És nem utolsó sorban szeretnék azokról az ügyfeleinkről is beszélni, szintén prémium ügyfelek, akik még nem rendelkeznek megtakarítással. Tehát nem rendelkeznek még azzal a 10 millió forinttal, aminek aztán a hozamai szép összegeket hozhatnak. Nekik is természetesen segítségükre vagyunk abban, hogy azt az első 10 milliót rendszeres megtakarításokkal azoknak milyen formájával tudják megteremteni.
2: Ha valakinek nincs 10 milliója, vagy nincs meg az a belépési küszöb, akkor jövedelem küszöb van?
4: Úgy lehet, igen, az MBH bankban kétféle módon lehet elérni a prémium szolgáltatásokat, vagy 800 ezer forint havi jóváírással, rendszeres jóváírással, vagy pedig minimum 8 millió forint megtakarítással. Itt nem csak a befektetett pénzekre kell gondolni, hanem a likviden folyószámlán tartott pénzek is ide tartoznak.
2: Ha valaki befektetésben gondolkodik, és hát nyilván, hogyha 6-8%-ról beszélünk, akkor nem állampapírról, mert a magyar állampapírok ezt a szintet, hát talán a 6%-ot még hosszabb távon tudják, de a 8-at semmiképpen sem, vagy mondjuk magasabb inflációs környezetben, hogyha olykor ez előfordul. Prémium szinten már simán lehet beszélni az ügyféllel arról, hogy milyen részvénykitettsége legyen, milyen befektetési alap, vagy egyéb kitettsége legyen?
4: Mielőtt erre, ezekre a részletekre rátérnék, én szeretném először elmondani, hogy hogy is néz ki ez a szegmens a magyar piacon. Tehát itt most ugye itt lakossági ügyfélkörről beszélünk, és ha szegmentáljuk a lakossági ügyfélkört, akkor a normál lakossági ügyfelekről beszélünk, prémium ügyfelekről és privátbanki ügyfelekről, tehát a prémium szegmens az a lakossági és privátbanki szegmens között helyezkedik el. Ez jelenleg Magyarországon a legdinamikusabban fejlődő szegmens. Egy évközbeni felmérés alapján 11.400 milliárd forintnyi vagyont kezelünk ma már Magyarországon a prémium üzletekben. Ebből 12% a részesedés az MBH banknak. Ez összességében mintegy 760 ezer számlát jelent. És ez nagyon ütemesen bővül évről évre. Hogy miért? És az egyik pont az pontosan ez, amit kérdeztél itt, hogy mit kap az ügyfél ezért. Amit említettem, az MBH-ban portfólió szemléletet, de ez nem azt jelenti, hogy bejön egy ügyfél, és akkor tálcán oda kínálunk 5 portfóliót, és akkor ebből lehet válogatni, hanem ez azt jelenti, hogy egy nagyon diszkrét környezetben, egy bizalmi szituációban elbeszélgetünk az ügyféllel a pénzügyi helyzetéről, a pénzügyi céljairól, és ezek nem csak a hosszú távú célok, hanem ezek a nagyon rövid távú, a ma költségfedezetei, a holnap, az otthonteremtési céljai, a nyugdíj céljai, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ha ez megvan, akkor tudunk megoldásokat kínálni, hogy melyek is azok a befektetési termékek, amelyekkel lefedhetjük, és igazzá tehetjük azt a mondást, hogy a lehető legkisebb kockázat mellett a lehető legnagyobb hozamot érjük el. A prémium üzletekben Magyarország szinten a befektetési alapok, a közkedvelt befektetési termékek. A teljes üzletekben több mint 60%-a a befektetéseknek befektetési alapokban van. Ez teljesen érthető, hiszen ezek önmagukban is jól diverzifikált portfóliók, hozzáértő szakemberek menedzselik, és a félelem nem mozgatja a kezüket. Tehát ők abszolút szakmai alapokon hoznak döntéseket, szemben a kisbefektetővel, aki ezért hajlamos megijedni. Tehát a befektetési jegyek azok, amelyek zömében lefedik a portfóliókat a prémium szegmensben. Ez így van az MBH bankban is, nálunk az átlagnál kicsit magasabb ez az arány, több mint 70%-a a pénzeknek befektetési alapokban van. Ami ezzel kapcsolatosan még nagyon fontos és megemlítendő, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi a termék paletta. Mi az a termék skála, amiből összeválogatjuk ezt a portfóliót. Mi az MBH bankban egy úgynevezett nyitott architektúrát képviselünk, tehát mi nem csak a saját alapjainkat, nem csak a saját termékeinket ajánljuk az ügyfeleink számára, hanem mint egy kaput nyitunk a világ felé, és behozzuk a külsős alapok, akár nemzetközi alapok portfólióit is, és ezek közül válogatjuk ki az ügyfél számára a legoptimálisabbat.
2: Ha én egyébként prémium ügyfél vagyok, és nekem meggyőződésem, hogy most Nvidia részvénybe kell fektetni, vagy majd, hogyha jön a tőzsdire, Anthropic részvénybe kell fektetni, akkor majd megpróbálnak engem lebeszélni ezek szerint?
4: Hát arról nem, hogy befektess, mert ez mindenkinek szíve joga, csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy egyedi részvény, egy cég, egy szektor, az milyen egyedi kockázatokat hoz be a portfólióba. ezeket a kockázatokat is lehet kezelni, tehát azért stop loss-okat be lehet állítani, technikai paraméterekkel lehet segíteni a vételt, a tartást, és így tovább, és így tovább. Ez egy hihetetlen mértékű fegyelmezettséget igényel egyedi értékpapírokat tartani. Ez általában a kis befektetőkre és főleg a prémium üzletágra nem annyira igaz. Másrészt pedig azt szoktuk javasolni, hogy egyedi papírokba olyan pénzeket fektessünk, amelyeknek tudunk időt adni. Tehát ami holnap nem kenyérre kell. Mert itt az a veszély is fönnáll, ugye, hogy beszorulunk hosszú évekre. Hosszú igen, és ugye az Nvidia-t mondtad, akkor ez egy nagyon jó példa, hogy ugye több száz százalékos árfolyam emelkedés után venni Nvidia-t, és azt remélni, hogy ez a növekedés, ez folytatódik, az szintén egy merész dolog lehet. Tehát mi inkább azt mondjuk, hogy a taktikai, hívjuk ezeket taktikai megközelítésnek, ott figyeljünk, hogy a pénzünknek 20-25 százalékánál többet ne tegyük bele, a többi pénzünket, a stabil megtakarításainkat pedig inkább kiegyensúlyozott, diversifikált portfóliókba tegyük. És amit még itt el szeretnék mondani, ami elég nagy csapda a magyar befektetők számára, hogy a diverzifikáció lényegét mindenki érti, hogy kell részvényt is tartani, kell kötvényt is tartani. De azt, hogy a befektetési alapokat hogy kell kiválasztani ahhoz, hogy ez a diverzifikáció valóban megvalósuljon, azt azért már nagyon nehéz. Mert attól, hogy két különböző nevű alapot veszünk meg, még nem biztos, hogy diverzifikáltunk, mert lehet, hogy a mögöttes stratégiájuk az például ugyanazt a környezetet, földrajzi környezetet, ugyanazokat a gazdaságokat célozta meg, vagy, ami eléggé népszerű ma Magyarországon, hogy ha egy alapkezelőt elkezdenek favorizálni, akkor annak minden alapját megvesszük, feltételezve, hogy akkor diverzifikáltunk, holott számtalan esernyő alap van, ahol az egyes alapok a többi alapjukat megvéve képeznek egy kvázi diverzifikált portfóliót. Tehát nagyon nehéz ma a magyar befektetőnek kiválasztani a rengeteg rendelkezésre álló alapból, hogy valóban mikor lesz az ő portfóliója jól diverzifikált, és mikor éri el azt, és ez talán szintén egy nagyon fontos, hogy a volatilitása a legkisebb legyen. Mert magas hozamokat el lehet érni, ha vállalunk kockázatot, de ez azt is magával hordozza, hogyha van egy piaci esés, akkor ott az esés mértéke is lényegesen nagyobb. Márpedig, ha egy 90%-ra leesett portfóliónak 10% a növekedése, az még mindig csak 99% lesz, és nem nő 100 fölé. Tehát nagyon-nagyon körültekintően kell kiválasztani ezeket az alapokat. Ezekben is ott vagyunk, és az ügyfelek segítségére vagyunk, tehát nem kell a több száz alapunkat ismerniük feltétlenül. Egy adott szintig azért érdemes, de nem nekik kell ezt a házi feladatot elvégezni.
2: Folytatjuk Murvai Ildikóval, az MBH Bank Premium Segment Management igazgatójával a 7:30-as híreket követően.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Tart a helyszínen és a fővárosban a budai alsórakparton az Üstökös utcánál. A két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Tímár utcától egybefügg a sor. Baleset nehezíti az előrejutást a 19. kerületben a Hoffer Albert utcában is, az Ady Endre útnál továbbá baleset történt a 11. kerületben a Szerémi úton a kitérő út közelében. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Lassulásra számítsanak a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban. Az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és az Andrássy úton az Operától az Erzsébet térig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-242-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt fél nyolc, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebb információkat, egyebek mellett például azt, hogy mi újság az üzemanyagárakkal Németországban, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lejjebb mentek az üzemanyagárak Németország számos benzinkútján, miután életbe lépett az idei második, három hónapra szóló üzemanyagadó csökkentés.
6: A Tankerkönig üzemanyag figyelő portál szerint az országos átlagárak évfél körül rövid idő alatt literenként mintegy 10-11 centtel estek. A német autóklub az ADAC adatai szerint számos helyen 2 euró alá ment az E10-es szuperbenzin literenkénti ára. Mától december 31-ig literenként 11 centtel csökkent a benzin és a dízel németországi energiaadója. Az általános forgalmi adó hatását is figyelembe véve, ez 16,7 centes lehetséges árcsökkentést jelent.
2: A holtankolja.hu adatai még nem frissültek, egyelőre tegnapi információink vannak a hazai átlag üzemanyagárakról, ez szerint a 95-ös benzin 636 forintba, a gázolaj 709 forintba kerül literenként. A kőolaj edzésára egyelőre csökken, sőt, olyannyira, hogy a Brent 100 dollár alatt 96 dollár 69 centig jött le, az amerikai könnyolaj pedig 90 dollár alatt 88 dollár 88 centen jár. Újabb középiskolák csatlakoztak Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz.
6: A tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, illetve több forrást felújított épületeket és tisztességes tanulási körülményeket követelnek. A második hete tartó megmozdulásukat az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik. Maszkos fiatalok kukákat gyújtanak, petárdáznak és összetűznek a rendőrökkel. Tegnap csaknem 360 állami fenntartású középiskolában voltak megmozdulások. Országszerte több mint 600 embert kellett erőszak miatt őrizetbe venni. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Krétei város Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Itt a megmozdulás elérte a célját, három új tanárt neveztek ki végül az intézménybe, és a diákok így befejezték a tiltakozást.
2: Új korszerű metrószerelvények beszerzésére 150 millió euró hitelt nyújt Kijevnek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank.
6: A közép- és kelet-európai térség átalakulásának finanszírozására még 1991-ben alapított londoni pénzintézet tájékoztatása szerint az ukrán főváros metróhálózatának üzemeltetője a hitelben az energiatakarékos új szerelvények mellett alkatrészeket, szerszámokat, karbantartási és diagnosztikai berendezéseket is vásárolhat. A hitelre a spanyol kormány részgaranciát vállalt. A bank ismertetése szerint az új szerelvények a jelenlegi elavult gördülőállományhoz képest 25%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az EBRD hangsúlyozta, a kijevi metróhálózat állomásai átmeneti óvóhelyként szolgálnak a várostérő rakéta és dróntámadások idején. A megbízhatóan működő metró fenntartása kritikus jelentőségű a kijevi lakosság és az otthonukból kényszerűen távozók számára, illetve a város gazdaságának működőképessége szempontjából is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel 145.390 ponton zárt még tegnap. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 1,5%-kal 4.974 forintra csökkent, az OTP 2,5%-kal esett 42.700 forintig. A Magyar Telekom 2,1%-kal 2.544 forintig erősödött, a Richter 3,1%-kal nőtt 12.370 forintra.
2: Európában nem volt jó a kereskedési hangulat.
6: London 3,1, Frankfurt 8,1%-kal csökkent, Párizs 9,1%-kal esett, Milánó 8,1, Madrid 0,5%-os mínuszban zárt.
2: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 9,1, az S&P 500-os 2,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 2,1%-kal emelkedett.
2: Ázsiában a japán tőzsde a Nikkei 2,6%-os jelentős emelkedésben 68.510 ponton, Hongkong 4,1%-kal megy felfelé, Shanghai 3,1%-del, India egy enyhe 1,1%-os mínuszban, a dél-koreai tőzsde 8,1%-kal megy felfelé, a szingapúri pedig 1,1%-kal. Szeul 200 milliárd dollárt fordít amerikai energetikai beruházásokra, köztük egy texasi gázerőműre és 8 atomerőműre, valamint a részvételre az alaszkai cseppfolyósított földgáz szállítására szolgáló vezeték megépítésében.
6: Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be a két ország tavalyi kereskedelmi megállapodásához kapcsolódó terveket ismertetve. Szeul ugyanakkor jelezte, hogy az alaszkai beruházásról még nem született végleges döntés. A két ország tavaly megkötött kereskedelmi megállapodásának értelmében Szöul összesen 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházásra vállalt kötelezettséget, 150 milliárdot költenek hajóépítésre, 200 milliárdot stratégiai beruházásokra. Ezek része például egy kombinált ciklusú gázerőmű építése, illetve atomreaktorok is működnek majd egy nukleáris program keretében, és ezek megépülnek. Összesen 8 reaktor, 2 dél-koreai tervezésű és 6 amerikai blokk. A beruházásra 120 milliárd dollárt költenek.
2: A két Korea közötti katonai feszültség csökkentését és a párbeszéd újraindítását szorgalmazta a dél-koreaiának.
6: Lee Jae-myung a dél-koreai fegyveres erők napja alkalmából rendezett ünnepségben tartott beszédében megerősítette országa önálló védelmi képességeinek fejlesztésére vonatkozó terveit. A politikus kijelentette, kormánya következetesen és türelmesen törekszik a két Korea közötti bizalom helyreállítására, és felszólította Pyongyangot, hogy csatlakozzon a párbeszéd újraindítását célzó erőfeszítésekhez.
0: Időjárás jelentés.
6: Nigériai barátaink ünnepelnek, ugyanis 1960-ban ez a hatalmas ország csaknem 1 millió négyzetkilométeren és jelenleg 230 millió lakossal rendelkezik, szóval ekkora elszakadt Nagy-Britanniától és azóta önállóan működik. Nyersanyagban igazából gazdag, közlekedési infrastruktúrában meg egyebekben rendkívül szegény. Jellemző az ország állapotaira, hogy Szomália után egy időben oda költözött át a nemzetközi kalózkodás központja, illetve az egyik olajügyi minisztert, amikor őrizetbe vették pár évvel ezelőtt a nigériai helyi igazságszolgáltatás képviselői, akkor mintegy 600 millió dollár készpénzt találtak nála a házában. Hát, hogy ez hogy fért el, ez egy másik kérdés. Minden esetre Afrikát előzzük most időjárás szempontjából, ugyanis ott most hidegebb lesz legalábbis Nigériában. 21 és 25 fok közötti csúcsokra számíthatnak az ott élők és esőre. Nálunk 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet megélénkülő széllel és ragyogó napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 7 óra 41 perc van, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. Vendégünk pedig Murvai Ildikó továbbra is, az MBH Bank Premium Segment Management igazgatója, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy magáról a prémium kiszolgálásról, a prémium lehetőségekről, a prémium bankolásról beszéltünk idehaza, tehát egy nagyobb kontextusban is, és hát említettünk 6-8%-os hozamokat, állampapírnál 5-6%-os hozam van, de mielőtt valaki nagyon lebecsődni az 5-6%-ot, az infláció az, hát legalábbis hivatalosan 1,8%. Amikor ügyfelekkel leülnek beszélni lehetőségekről, akkor mennyire kell esetleg ezt is tudatosítani, hogy lehet bizakodni a nagyon magas, akár kétszámjegyű kamatokban, de hát ugye az infláció sem olyan mértékű, tehát hogy jobb lenne a reálhozamot nézni.
3: Hát ebben azért még nem állunk nagyon jól, tehát az ügyfeleink a nominális kamatokat ismerik, és ehhez viszonyítanak, és ugye az elmúlt években a magas alapkamat miatt el voltunk kényeztetve ezekkel a hozamokkal. És nagyon sokan valóban úgy ítélik meg, hogy például most jegyezhető fix mápok 5,5%-a 3 éves futamidővel az már messze nem elégítik ki az ő elvárásaikat. Ahogy említetted is, ez az 1,8%-os inflációs várakozás idénre, de a jövő évi 2,8-as vagy a 28-as, 2,4-es infláció is azt jelenti, hogy ezek a papírok bőven reálhozamokat fognak produkálni, sőt, 200% fölötti reálhozamokat. Úgyhogy mi az ügyfeleinket arra szoktuk bíztatni, hogy a kötvény részét, ugye beszéltünk a diverzifikációról, ennek ez azt is jelenti, hogy kötvény is kell legyen a portfólióban. Tehát a kötvények egy részére nagyon is jók lesznek ezek a lakossági állampapírok a továbbiakra is. Amit érdekes és érdemes esetleg megfontolni, hogy az intézményi állampapírokban a konvergencia miatt, tehát ha tényleg elhisszük azt, hogy 29-ben érem 2-höz, illetve 31-2-ben pedig valóban a monetáris unióhoz csatlakozunk, tehát Magyarországon is euró lesz, akkor itt a hosszú állampapírok hozamai is csökkenni fognak, ami egy extra árfolyam esélyt biztosít az ügyfeleknek. Tehát a portfólió kötvény részének egy részét érdemes erre is felkészíteni, mert az akár 6% fölött is, sőt annál magasabb hozamokat is hozhat kötvény oldalon. Illetve amiben még szintén érdemes belegondolni, hogy vannak alternatív kötvények, például a certifikátok. A prémium üzletekben főként a tőkevédett certifikátok azok, amelyek népszerűek. Ezek akár dupláját is hozhatják kuponban, mint az állampapírok, tehát a kötvények egy részéhez érdemes a certifikátokat is társítani. Úgyhogy alternatíva rengeteg van, nem feltétlenül jó az, ha egy ügyfél azonnal kockázati szintet ugrik, ha csak az élethelyzete nem indokolja, de kötvényeken belül azért lehet mozogni, és van is mozgástér.
2: Ha már itt az euró bevezetésről volt szó, érdemes vagy megfontolni magyar euró állampapír, euróban jegyzett állampapírnak is, aki nagyon hosszú távra tervez a jegyzését, mert ha tényleg megugorja az ország, mert azért ebben sok mindent kéne megcsinálni, ahhoz, hogy be lehessen vezetni az eurót, igazából akár nem is tűnik olyan alacsonynak már az a hozam, hogyha átáll az ország euróra.
3: Hát a deviza diverzifikáció szintén része a portfólió megközelítésnek. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy hol fogunk tartani árfolyam szintek tekintetében, amikor csatlakozunk a monetáris unióhoz. Az a reményünk, és azt gondoljuk, hogy az lesz a forgatókönyv, hogy a gazdaság és a reális kereslet kínálat fogja befolyásolni, hogy hol lesznek ezek az árfolyam szintek. Az állampapírok, a hosszú állampapírok vonzó hozam szintjei miatt ez akár még egy erősebb forint is lehet. Tehát, hogyha valaki most minden pénzét átváltja euróra, akkor két csapdába is beleesett egyszerre. Az egyik az, hogy drágábban veszi meg az eurót, mint amennyiért majd csatlakozunk. Illetve a másik, hogy azért a forintnak még mindig van egy kamat előnye. Tehát forintban, akár a kockázatmentes hozamokat is nézem, még mindig 5,5%-ot minimum el lehet érni. Tehát én azt gondolnám, hogy mindenképpen érdemes itt is óvatosan és a diverzifikációra törekedve, de semmiképpen nem egyszerre felszámolva a forint pozíciókat gondolkodni.
2: Nagyon-nagyon divat mostanság mindent megoldani mesterséges intelligenciával, akár ügyfélszolgálati dolgokról van szó, akár kiszolgálásról, de akár még egy sima gondolkodásról is. Prémium banki ügyfeleknek a kiszolgálásánál, vagy tervezéskor önök használnak már mesterséges intelligenciát, vagy inkább a szakemberek tapasztalatában hisznek még?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon aktuális és nagyon izgalmas kérdés, mert digitalizáció és mesterséges intelligencia nélkül ma már a banki kiszolgálást sem lehet elképzelni. Tehát igen, elvárás az ügyfélnek az, hogy nagyon sok mindent megoldhasson a mobil applikációján, és nagyon sok mindenre választ kapjon nagyon gyorsan. Amikkel kapcsolatosan azért még aggályaink vannak, hogy vajon hányan vannak közülünk, akik meg tudják ítélni, hogy egy feltett kérdése, a mesterséges intelligencia válasza, az vajon nem halucináció-e? Hányan vannak vajon? Hányan vannak olyanok, akik meg tudják ítélni, vagy meg tudják fogalmazni az igényeiket úgy, hogy a mesterséges intelligencia releváns választ adja meg. Csak hogy egy példát mondjak, említettem, hogy az MBH prémiumban a prémiumság az nem csak annyit jelent, hogy kedvezőbb áron veszek meg egy terméket. Ez egy komoly edukációs folyamat is. Tehát melyik lesz és milyen formája a mesterséges intelligenciának, aki úgy kezd el velem beszélgetni, hogy érzelmeimet érintve rávezessen arra, hogy nekem igenis szükségem lenne egy nyugdíj megtakarításra. A kérdést röviden úgy tenném föl, hogy vajon a bizalom algoritmizálható-e vagy sem? És akkor, hogyha megnézem a befektetések oldalát, igen, az már most is működik, hogy egy adott kockázati szinthez konkrét megoldási javaslatokat teszelünk a mesterséges intelligencia, hány százalék kötvény, hány százalék részén, stb. Stb. Mit fog tenni a mesterséges intelligencia, amikor egy piaci beesés van? Amikor az ügyfelekben azonnal a félelem kezd el a döntések mögé bekerülni, mit fog ilyenkor lépni a mesterséges intelligencia?
2: Hát, hogy nem programozták jól, akkor valószínűleg egyet érteni fog velünk, és akkor eladásra biztat.
3: Például, ami ugye a legnagyobb hiba, amit egy kis befektető elkövethet, hogy elad olyan piaci szituációban, amikor kivárni érdemes, vagy esetleg még rávenni. Úgyhogy mi az MBH-ban azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia és a humán erőforrás szimbiózisa az, ami a vagyonkezelésben, a tanácsadásban a jövő sikerét jelenti. Tehát kell a bizalom, kell egy húsvérember, akinek a szemébe bele tudok nézni, akit fel tudok hívni telefonon, amikor félelmeim vannak. Én ezt gondolom erről. Tehát egy darabig még azt hiszem, hogy nem fogja átvenni a személyes tanácsadás teljes körű szerepét.
2: Mennyire alakul át abban az értelemben a prémium banki szegmens, hogy gyakorlatilag évente kell fejlesztésen gondolkodni, akár digitális téren, akár termékfejlesztésen, vagy ezért nem ennyire éles a verseny idehaza?
3: A digitális fejlődés az hihetetlen robbanásszerű, tehát azzal lépést kell tartani, az nem csak éves, hanem akár még rövidebb időszakokban is a változást jelenti. Tehát itt a szektor elképesztő erőforrásokat fordít arra, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, amelyeket az ügyfelek támasztanak felénk. Ami a termékeket illeti, azért ezen a területen ilyen nagyon nagy felfedezésekkel nem gondolnék. Gyakorlatilag nagyjából minden rendelkezésünkre áll, amivel kényelmesen jól lehet a megtakarításokat kezelni. Amiben egy komoly változást várunk még egyébként, az az, hogy rászoktassuk az ügyfeleket arra, hogy a pénzükkel ne csak akkor foglalkozzanak, amikor valamilyen cél megvalósítása közelébe kerülnek. Tehát autót akarok venni, akkor gyorsan elkezdek rohanni, és megnézem, hogy milyen konstrukciókkal, hitelkonstrukciókkal tudom megvenni, vagy még 3 éven van a nyugdíjég, ja Istenem, mi lesz velem, hanem elérjük azt, hogy ezzel a folyamatos edukációval gyakorlatilag mindenki tudatosan dolgoztassa a pénzét minden nap, akkor is, hogyha holnap után nem lesz célja. Tehát, hogy ami van, az dolgozzon. Egyébként hihetetlen rosszak a statisztikák ilyen szempontból. Magyarországon hatalmas összegek vannak csak úgy a folyószámlákon, amik nem csak, hogy nem termelnek reál hozamokat az ügyfeleknek, hanem a pénz reál értékét sem tartják meg. Tehát ebben várunk, és ebben reméljük a mesterséges intelligencia segítségét is ebben az edukációs folyamatban, hogy legyünk annyira tudatosak pénzügyileg, hogy ki tudjuk használni azt a lehetőséget, amit a tőkepiacok kínálnak nekünk. Hogyha 5 év múlva megkérdez, hogy elégedett vagyok ezzel a szinttel, akkor biztos, hogy akkor lennék elégedett, ha ezt állíthatnám, hogy igenis, ma már minden prémium ügyfelünk tudja és biztos abban, hogy a pénze nap mint nap dolgozik, és azt is szívesen látom, hogyha a lakosság ügyfelek között a pénzügyi ügyfelek aránya nő, mert ez jelenti a tudatosságot is, tehát hogy egyre többen tudatosan kezelik a pénzügyeiket.
2: Hát jó lenne 5 év múlva beszélni, mert akkor az azt jelenti, hogy engem sem cseréltek le mesterséges intelligenciára, és önt sem, és akkor tudnánk személyesen erről beszélgetni a tapasztalatokról. Murvai Ildikóval beszéltünk, az MBH Bank Premium Segment Management igazgatójával. Köszönjük, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés.

0: Elmi és információszabadság hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály.
3: Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasz az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében.
2: Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztőnk Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hosszabb, de egyébként a hazai utak 43%-a rossz állapotú.
5: A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint a GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas. 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiájét vagy Ausztriájét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordított a közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elemzők szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának nem az új nagy beruházást igénylő elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elmúlt 16 évben Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a ment a meglévő úthálózat karbantartására, 72% pedig az új utak építésére.
4: Történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati szövetsége a kormánnyal gödöllői egyeztetésükön. Az érdekképviseletek javaslatcsomagot nyújtottak át, amely a legsürgetőbb feladatokat tartalmazza.
5: Ilyen például az, hogy a versenyképes járások programot le kell zárni, a hozzá kapcsolt területfejlesztési alaprendszerét meg kell szüntetni. Szintén meg kell szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit, illetve fokozatosan kapják vissza a helyhatóságok a gépjárműadó bevételeket. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallják.
6: 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy miként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet. A legsürgősebb nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja évvégéig tudni kifizetni a számláit. Ezt rendezni kell. Kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik.
4: Lejjebb mentek az üzemanyagárak Németország számos benzinkútján, miután életbe lépett az idei második, 3 hónapra szóló üzemanyagadó csökkentés.
5: A Tankerkönig üzemanyagfigyelő portál adatai szerint az országos átlagárak évfél körül rövid idő alatt literenként mintegy 10-11 eurócenttel estek. A Német Autóklub az ADAC adatai szerint számos helyen 2 euró alá ment az E10-es szuperbenzin literenkénti ára. Mától december 31-ig literenként 14 centtel csökkent a benzin és a dízel németországi energia adója. Az általános forgalmi adó hatását is figyelembe véve ez 16,7 centes lehetséges árcsökkentést jelent.
4: A kőolaj ára igen nagyot csökkent az elmúlt pár

0: órában 100 dollár
1: 97 dollár 29 centen, az amerikai könnyolaj 89 dollár 50 centen jár. Friss információ nemrég jött, Pakisztán ismét légi csapásokat intézett Afganisztán ellen már a véradóra, a műveleteknek Kabul szerint 9 civil halottja van, Iszlamabad viszont azt közölte, hogy az áldozatok fegyveresek. A kabuli tálib kormány szóvivője az X közösségi oldalon arról írt, hogy a csapásokat a déli Hilmend és a keleti Kunar tartományból jelentették, sebesültekről is tudni. A pakisztáni tájékoztatási minisztérium közleménye szerint a légi csapásokat ugyanakkor fegyveres csoportok rejtek helyé ellenhajtották végre, és a pakisztániak szerint a műveletekben 22 fegyveres halt meg, egyik fél állítását sem lehet független forrásból ellenőrizni. Újabb középiskolák csatlakoztak Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz.
2: A tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, valamint több forrást, felújított épületeket, tisztességes tanulási körülményeket követelnek. A második hete tartó megmozdulásokat az iskolák környékén erőszakos cselekmények is követik. Maszkos fiatalok kukákat gyújtanak, petárdáznak, összetűznek a rendőrökkel. Tegnap csaknem 360 állami fenntartású középiskolában voltak megmozdulások. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli krétei város Saint-Exupéry gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Itt a megmozdulás végül elérte a célját, az intézményben 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
1: A másodpilóta megpróbálta tönkretenni a repülőgép műszereit a Fly Dubai Tel Avivba tartó tegnap reggeli járatán. Ezt az egyik utas közölte, aki rajta volt a gépen, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a repülő lezuhanjon.
2: A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a fülke ajtaját, több utas ártalmatlanná tette a másodpilótát, és két szolgálaton kívüli pilóta, akik a gépen tartózkodtak, biztonságosan leszállt a repülővel a szaúd-arábiai Tabukban. Este a Tel Avivi Ben Gurion reptéren az utasokat Benjamin Netanyahu kormányfő is fogadta. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy megszigorítják az izraeli úti célra a repülőgépek pilotáinak ellenőrzését. Netanyahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL 1,5%-kal csökkent 4.974 forintra, az OTP 2,5%-kal esett 42.700 forintig. A Telekom 2,1%-kal erősödött 2.544 forintra, a Richter 3,1%-kal nőtt 12.370 forintig.
1: Európában nem volt jó a kereskedési hangulat.
2: London 3,1, Frankfurt 8,1%-kal csökkent, Párizs 9,1%-kal esett a nap végére. Milánó 8,1, Madrid 0,5%-os mínuszban zárt.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 9,1, az S&P 500-as 2,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 2,1%-kal emelkedett.
1: Nézzük a devizapiacot, hogy áll most. Az euróért jelen pillanatban 366 forint 30 fillért kell adni, a dollár jegyzése 323 forint 50, a svájci frank 386 forint 80 fillérem, 1,1324 az euró dollárra szembeni árfolyama, a dollár japán jen 158,28. Dél-Korea 200 milliárd dollárt fordít amerikai energetikai beruházásokra, köztük egy texasi gázerőműre, 8 atomerőműre, valamint részt vesz az alaszkai cseppfolyósított földgáz szállítására szolgáló vezeték megépítésében.
2: Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be a két ország tavalyi kereskedelmi megállapodásához kapcsolódó terveket ismertetve. Seoul ugyanakkor jelezte, hogy az alaszkai beruházásról még nincs végleges döntés. A két ország tavaly megkötött kereskedelmi megállapodásának értelmében Seoul összesen 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházásra vállalt kötelezettséget, 150 milliárd dollárt a hajóépítő ágazatra, 200 milliárdot stratégiai beruházásokra szánnak. A Trump elnök által most ismertetett csomag része egy 6 gigawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázerőmű építése, ez egyebek mellett mesterséges intelligenciához kötődő adatközpontok stabil áramellátását szolgálja majd. Egy közös nukleáris program keretében 8 atomreaktor épül, az Egyesült Államokban 2 dél-koreai tervezésű és 6 amerikai blokk felhasználásával a beruházásra 120 milliárd dollárt irányoztak elő.
1: Gyengén teljesített idehaza augusztusban a turizmus, 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendégészakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken.
2: A vendégek száma több mint 7, a vendégészakáké csak nem 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható. Éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virovácz Pétert hallják.
0: Talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest. Az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik, most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra, itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős gazdasági költsége van ennek az időjárás változásnak, vagy a klímaváltozásnak.
3: Időjárás jelentés.
2: 1930-ban ezen a napon született, azaz október 1930-ban, 1903-ban ezen a napon született október 1-én Le Monver városában, Franciaországban Pierre Véron, francia autóversenyző, aki 1939-ben megnyerte a híres Le Mans-i 24 órás autóversenyt. Ez a verseny a mai napig működik egyébként, és hát az elsősorban az autók megbízhatóságáról szól. Nyilván arról is, hogy milyen gyorsan mennek, de hát arról is, hogy azért kisebb, nagyobb műszaki hibák nélkül megúszszák ezt a 24 órát. Véron a saját korában annyira híres volt, hogy az ő tiszteletére később a Bugatti róla nevezte el egyik szuper sportautóját, a Bugatti Veyront. A mai napig számos példány fut ebből a világon. Na persze nem készült annyi belőle, mint Volkswagen Bogárból, de azért látható, felkutatható. Amin pedig, hogyha már Le Mans szóba került, az autóversenyzéshez is alkalmas időjárás lesz azon a környéken, Közép-Franciaországban. 21 fok körüli csúcsokra számíthatnak az ott élők és verőfényes napsütésre. Napsütés nálunk is lesz, és egy kicsit melegebb. 22 és 27 fok közé emelkedik majd a hőmérők igazszála.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Pénzbírságvára a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala-ra, mivel az ázsiai játékok miatt visszalépett a jelenleg zajló pekingi keménypályás tenisztornától. A női világranglista 18. helyezettje azért nem indult el a kínai fővárosban, pedig a helyezése miatt ez kötelező lett volna a számára, hogy részt vehessen a Japánban zajló multisport eseményen. Ott egyébként remekül szerepel, mert már az elődöntőben van, és ha megnyeri a kontinens tornát, akkor automatikusan kvótát szerez a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Nem volt könnyű döntés, de nekem fontos, hogy képviseljem a hazámat, Pekingbe még lesz esélyem eljutni, jelentette ki a 21 éves játékos, aki 10.000 dolláros büntetésre számíthat a női sorozatot szervező WTA-tól. Csíkos Luca 7 góljával a Thüringer házigazdaként 34-31-re nyerte a bajnok HSG Blomberg Lippe ellen a női kézilabda német kupa szerdai 8-ad döntőjében. Farkas Johanna 5 gólja és Suba Sára 10 védése ellenére a Metzingen meglepetéssel 34-32-re kikapott a HSV Solingen Gräfrat otthonában. Pödör Rebeka 4 alkalommal volt eredményes az Universitate Craiovában, amely 26-26-os döntetlent játszott a Ramniku Valcea vendégeként a román női élvonalban. Ónodi János Kuti Máté 2 góllal járult hozzá a Nimgard 45-23-as sikeréhez a Szereburg Mosel Süd otthonában a férfi francia kupa 8-ad döntőjében. Végül osztrák jégkorongliga, a Hidrofehérvár AV 19 nagy csatában 1-0-ra legyőzte a vendég Villach csapatát az osztrák jégkorongliga tegnapi játéknapján. korábban az FTC Telekom 3-5-ös vereséget szenvedett az osztrák Blackwings Linz együttesétől.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága.
1: Az elmúlt időszakban azt megszokhattuk, hogy vámkérdésben nem egyszerű a helyzet az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió között, és hát megnézzük, hogy most mi a helyzet Schaller Baross Ernővel, a Fidesz Európai Parlamenti képviselőjével, a Patrióták frakciójának tagjával. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérést.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagja az Európai Parlamenten belül, és hát gondolom azért így napi rálátása van vámügyekre, vagy hát mindenképpen ami újdonság, frissesség történik, arról van tudomása, még arról is, hogyha valami tervben van. Jelenleg mi a helyzet, a vámhelyzet az Egyesült Államok és az Európai Unió között? Nyugvó pontra került a kérdés, vagy továbbra is vannak időnként amerikai, hát mondjuk azt, hogy fenyegetőzések a vámmal kapcsolatban?
4: Bár általánosságban nem érzem az Európai Bizottság tárgyalási alapját erősnek, úgy gondolom, hogy most egy nyugvó pontot láthatunk, különösen azért, mert más feszültséggócok vannak a világpolitikában és a világgazdaság politikájában. Ugye mindkét fél érzi, hogy ez egy kiemelten fontos kérdés. Az EU és az Egyesült Államok együtt a világ egyik legfontosabb gazdasági kapcsolatát jelenti. 2025-ben az Európai Unió és az USA áruskereskedelem értéke mintegy 910 milliárd euró volt, amihez hozzá kell tennünk, hogy az áruk és szolgáltatók teljes kereskedelme pedig megközelítette az 1,8 milliárd eurót. Ez napi szinten, csak hogy érzékeltessük, 5 milliárd eurónyi gazdasági kapcsolatot jelent. Itt több ezer európai és amerikai vállalat, munkavállaló és fogyasztó minden napját érintik ezek a kérdések. Tehát mindkét fél tökéletesen érzi, hogy valamilyen formában egyességre kell jutni.
1: Milyen általános vám van most a két ország között? Meg lehet ezt így határozni, vagy nagyon-nagyon különböző szektoroktól függően?
4: Ha most nagyon leszeretném egyszerűsíteni, tehát általánosítanám a választ, akkor azt mondanám, hogy a jelenlegi rendszernek van egy központi eleme. Ez egy 15%-os amerikai vámplafon az EU-ból érkező áruk jelentős részére, a többségére, miközben az Európai Unió erre az évre, tehát 2026-ra végrehajtotta azt a vállalást, hogy az amerikai ipari termékek vámjait széles körben eltörli. Ez a 2025-ben kialakított EU-USA, tehát bizottsági USA megállapodásból következik.
1: Akkor gyakorlatilag az Európai Unió most semmilyen vámot nem vett ki az Egyesült Államokra?
4: A legtöbb szektorban ez így van, különösen az ipari termékeknél. Ugye az Egyesült Államok vállalta, hogy a legtöbb uniós termékre alkalmazott vám teljes és együttes mértéke legfeljebb 15% legyen, mert ugye itt szektoriális adókról is beszélünk. Tehát itt most van ez a Most Favored Nation Tariff, tehát a legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vám, és ez az a 15%, amiről beszélünk. Ez különösen fontos az autóiparban, mert itt kiszámíthatóságra van szükség. Ugye itt a különböző viták és tárgyalások során az elmúlt években külön az autóipar különösen, és a német autóipar, ami a magyar gazdaságot is kiemelten érinti, sínlette meg ezt az időszakot. Ugye korábban az európai autókra az amerikai 2,5%-os normál vám mellett a Section 232-es vámat alkalmazták. Ez egy olyan eszköz, ami alapján akár 25%-os védőmámot, tehát pótlólagos vám is vonatkozhatott az autókra. Ez a megállapodás ebből a szempontból még akár kedvezőnek is tekinthető eredményként, hiszen az EU-s autók és autóalkatrészek esetében ez a teljes amerikai vám 15%-os plafon alá helyezték.
1: Említette, hogy úgy érzi, hogy az Európai Bizottság kezében nincsenek túl erősítőkártyák vám kérdésben. Miért gondolja így?
4: A tárgyalás kezdeti szakaszában azt láttuk, hogy az Egyesült Államok nagyon jól pókerezett, és gyakorlatilag az Európai Bizottság látva az európai gazdaság általános, és különösen az európai ipar általános problémáit, könnyen beadta a derekát, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a vámmentesség az Egyesült Államok számára azért egy nagyon kedvező eredménye az USA-nak.
1: Az elmúlt hónapokban volt egy furcsa dolog, hogy Kanada nagyon-nagyon elkezdett közeledni az Európai Unió felé, és hát még egyfajta ilyen kicsit mókás, hogy társultagsági lehetőség is felvetődött, egy teljesen másik kontinensre lévő országgal. Lehet ez egyfajta kerülő út? Tehát itt az Európai Unió nem véletlenül nyit Kanada felé, hogy akár oda több terméket, szolgáltatást értékesítsen, és így pótolja az esetleges kieső amerikai piacot, már ha bármennyi ki is esett?
4: Szerintem a világon jelen pillanatban nincsen olyan gazdasági régió, ami tudná pótolni az Egyesült Államokban esetlegesen keletkező kiesést. Természetesen Kanada egy nagyon fontos piac. Az a szórakoztató, hogy az elmúlt napokban azért Új-Zélandon, Ausztráliában, Kanadában lehet olyan újságcikkeket, elemzéseket olvasni, hogy ebből a kanadai európai közeledésből valamiféle a régi, a Commonwealth-hez köthető közeledés, integráció történhetne az Európai Unió felé, kvázi a fejlett demokráciák gazdasági együttműködése. Most itt jegyzem meg, hogy az Európai Uniónak egyelőre Montenegrót és Albániát nem sikerült integrálni az Európai Unióba, tehát ez egy összetettebb kérdés ennél. De elméletileg természetesen minden nagyobb kereskedelmi átrendeződés befolyásolhatja az amerikai kereskedelem politikát, tehát lehet jelentősége annak, hogy az északi szomszédhoz közeledik a közös piac. De nincs olyan konkrét megállapodás vagy bizonyíték, ami alapján kijelenthetnék, hogy Kanadának az EU felé történő közeledése automatikusan magasabb amerikai vámokat eredményezne az EU-val szemben, vagy esetleg egy további vámharcot jelentene. A Kanada és az EU gazdasági kapcsolatai azok erősödnek, ezt a kanadai miniszterelnök Strasbourgban a parlament ülésén megerősítette, szimbolikus látogatás volt, ez kétségtelen, és az EU-Kanada tett a megállapodás alapján a vámvonalak 99%-át már eltörölték, és 2025-ben az EU és Kanada közötti árukereskedelem az 81,5 milliárd eurót tesz ki. Tehát azért ez egy jelentős, szabad szemmel is jól látható összeg, de természetesen nem megfeleltethető az USA-val történő kereskedelemmel.
1: Visszatérve az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió közötti viszonyra, a vámok visszavetették a kereskedelmet a két nagy térség, egy kontinensnyi ország, meg ugye az Európai Unió között, vagy igazából csak a költségeket emelték meg, és nincs volumencsökkenés?
4: Ugye ez az egyik legérdekesebb és legösszetettebb kérdés, hiszen a vámnak definíció szerint költségnövelő hatása van. Ugye ha egy európai vállalat 100 euró értékű terméket exportál, tegyük azt az Egyesült Államokba, és arra 15%-os vám vonatkozik, akkor az importőrnek 15 euró vámterhet kell figyelembe vennie. Na de a végső gazdasági hatás ugye ennél bonyolultabb, a terhet három fele lehet elképzelni. Egyrészt részben az amerikai importőr terheli, részben az európai exportőr terheli, részben pedig a fogyasztó fizeti meg majd egy magasabb ár formájában. Ezért nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy a vámot az amerikaiak fizetik, vagy hogy a vámot mi fizetjük. A vám gazdasági költsége végül megoszlik az ellátási lánc szereplői között, de itt fontos egy másik adat is, a vámok ellenére nem omlott össze a kereskedelem, és aztán ez a legjobb válasz a kérdésére, hiszen 2025-ben az EU 554 milliárd euró értékben exportált árut az Egyesült Államokba, és 354 milliárd euró értékben importált. Ez a 199,6-200 milliárd eurós uniós árus kereskedelmi többletet jelent. Sőt, az EU-s árukereskedelem 2025-ben összességében 210,6 milliárd euró volt. Tehát azért kijelenthetjük, hogy jelen pillanatban itt van egy erős export többlet, és azt is látjuk, hogy a kereskedelem nem omlott össze.
1: Az Európai Unióról tudjuk, hogy maga az alakulata, a politikai és gazdasági alakulata arról szól, hogy vámmentesen lehet kereskedni egymás országai között, és ez nagyon-nagyon felpörgette a gazdaságot, illetve hát jót tett ennek a térségnek. De mi az Európai Parlament álláspontja a vám kérdésben? Tehát, hogyha nem is csak az Egyesült Államokról van szó, hanem amúgy más térségről, például mondjuk Kínával szembeni esetleges intézkedésekről, hatékony eszköznek tartják, vagy nagyon-nagyon idejét múlt eszköznek?
4: Látni kell, hogy az Európai Parlamentnek ezen a területen is, meg a jogalkotás területen is ugye korlátozott szerepköre van. Ugye nagyon sokszor az Európai Parlamentre, mint egy jogalkotó szervre tekintünk, de azért ki kell jelentenünk, hogy nem egyedül teszi ezt, hanem ezt a bizottsággal tudja megtenni. És az Európai Parlamentnek viszont van lehetősége arra, hogy nagyon világosan jelezze, mely területeken lenne szükség további vámcsökkentésre és piacnyitásra. Tehát ezt monitoringozza különböző bizottságokon keresztül. Azt érdemes tisztáznunk, hogy a vámokkal kapcsolatos tárgyalások elsődlegesen az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak, és a tagállamok pedig a tanácsban vesznek részt a döntéshozatalban, így a magyar kormány is. Ugye az Európai Parlament politikai és demokratikus kontrollt, valamint iránymutatást tud adni, és van élő parlamenti kapcsolat az Egyesült Államokkal. Ez történhet a pártokon keresztül, pártcsaládokon keresztül, történhet egyéni politikusokon keresztül, de történhet a delegáción keresztül, amit az interjú elején említett, és történhet természetesen a belső piacot érintő és azokkal a kérdéssel foglalkozó bizottságnak a delegációin keresztül is.
1: Akkor egy picit így másképp kérdezném a végén, tehát mondjuk az Európai Parlament akár az ön által is képviselt küldöttsége, vagy akár az amerikaiak, az európaiak felé jelzik egymás között, hogy hol kéne finom hangolni, míg a vám kérdésben, tehát az elmúlt hetekben, hónapokban volt ilyen jelzés egymás felé?
5: Igen.
4: Tehát az EP politikai testületként szerintem másképp látja egy kicsit a helyzetet, mint a bizottság. A vám önmagában nem jó vagy rossz eszköz, és ezt jelzi a parlament többször is. Attól függ, mire és hogyan használják. Tehát a vám például lehet egy tárgyalási eszköz, egyes stratégiai iparágak védelmének az eszköze, válasz egy másik ország kereskedelmi intézkedéseire, vagy olyan eszköz, amelyel egy ország a saját gazdasági értékeit és érdekeit próbálja érvényesíteni. De ugye túl magas vagy kiszámíthatatlan vámoknak természetesen ára van. Növekedik az importköltség, megdrágíthatják a termékeket, zavarhatják az ellátási láncokat, és bizonytalanságot okozhatnak a beruházásoknál. Ezért azt mondanám, hogy a vám lehet tárgyalási eszköz, de nem szabad, hogy maga legyen a cél, és szerintem az Európai Parlament többségi álláspontja jelen pillanatban ez.
1: Soller Boros Ernővel beszélgettünk, a Fidesz Európai Parlamenti képviselőivel, az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagjával. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
5: Nagyon szépen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a főváros harmadik kerületében, a budai alsórakparton, az Üstökös utcánál, ahol baleset miatt továbbra is csak a félútpálya járható déli irányban, így a Tímár utcától egybefügg a sor. Baleset történt a 10. kerületben, a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz út előtt, ott a középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza változatlanul az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is, a budai alsórakpart déli szakaszán a Rákóczi hídtól észak felé számítsanak lassulásra, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpartról is nehéz lehajtani a budai alsórakpartra is. Továbbra is erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Varga Hetele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter egy új katonai parancsnokság létrehozását jelentette be az autonóm és robotikai képességek fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsítására az Egyesült Államok fegyveres erőinél. A Pentagon emellett Elon Musk és más technológiai, illetve közéleti szereplők bevonásával külön projektet indít a hadviselés jövőjének vizsgálatára. Az autonóm hadviselési parancsnokság létrehozását Hegseth egy tengerészgyalogos támaszponton jelentette be. A miniszter szerint egyébként maga a hadviselés gyorsabban változik, mint az azt támogató katonai feladatok. Úgy fogalmazott, hogy az olcsó számítási kapacitások, a fejlett mesterséges intelligencia és a korszerű kereskedelmi gyártási technológiák lehetővé tették az alacsony költségű, nagy pontosságú csapásmérő eszközök széleskörű elterjedését. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok hadereinek egyszerre van szüksége minőségre és mennyiségre, illetve arra, hogy egyébként megmaradjon a katonai és technológiai fölénye. A Pentagon az úgynevezett technológiai guruktól 120 napon belül várja egyébként annak megállapításait, hogy merre halad a hadviselés jövője, ezzel kapcsolatban hozzanak létre egy víziót. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL.
4: A cég így folytathatja a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az engedély már október végéig érvényes.
3: A kőolaj világpiaci ára közben esik, méghozzá több mint 1%-kal, és már $100 alatt a Brent, $97.38, míg az amerikai könnyolaj $89.55 jár. Régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hosszabb, de egyébként a hazai utak 43%-a rossz állapotú.
4: A GKI gazdaság kutató legfrissebb elemzése szerint a GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas. 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át költötte közúti infrastruktúrára. Az elemzés készítői szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának most nem az új nagy beruházást igénylő elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbbrendű hálózat felújítását kellene kijelölni. Az elmúlt 16 évben az állam közúti költéseinek 28%-a ment a meglévő hálózat karbantartására, 72% az új utak építésére.
3: 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze idehaza még augusztusban.
4: A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban, miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala 1/3-addal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
5: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
3: Jelentős hatása lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt.
4: Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke úgy látja, a társaságnak sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csődeljárás számos kisebb céget hoz nehéz helyzetbe. Kói Lászlót hallják.
6: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évos számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel 145.390 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
4: 1,5%-kal csökkent a MOL 4.974 forintra, az OTP 2,5%-kal esett 42.700 forintig. A Telekom 2%-kal 2.544 forintig erősödött, a Richter 3%-kal nőtt 12.300 forintra.
3: Európában nem volt jó a hangulat.
4: London 3%, Frankfurt 8%-kal csökkent, Párizs 9%-kal esett vissza a nap végén. Milánó 8%, Madrid 0,5%-os mínuszban zárt.
3: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 9%, az S&P 500-os 2%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 2%-kal emelkedett.
3: Dél-Korea 200 milliárd dollárt fordít amerikai energetikai beruházásokra, köztük egy texasi gázerőműre és 8 atomerőműre, valamint részt vesz az alaszkai cseppfolyósított földgáz szállítására szolgáló vezeték megépítésében. Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be a két ország tavalyi kereskedelmi megállapodásához kapcsolódó terveket ismertetve.
4: Seoul ugyanakkor jelezte, hogy az alaszkai beruházásról még nincs végleges döntés. A kereskedelmi megállapodás értelmében 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházásra vállaltak kötelezettséget. 150 milliárdot költenek a hajóépítő ágazatra, 200 milliárdot pedig stratégiai beruházásokra. A csomag része egy 6 gigawattos kombinált ciklusú gázerőmű, a létesítmény egyebek mellett mesterséges intelligenciához kötődő adatközpontok stabil áramellátását szolgálja majd, illetve egy közös nukleáris program keretében 8 reaktor építését tervezik az Egyesült Államokban, 2 dél-koreai tervezésű és 6 amerikai blokk felhasználásával. A beruházásra 120 milliárd dollárt irányoztak elő.
0: Időjárás jelentés.
4: 1887-ben ezen a napon nyílt meg Budapest első villamosvonala, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között, ezzel Magyarországon is megjelent a villamosított közúti vasút. Egyébként akinek villamosozni lenne kedve, én a kettes villamost ajánlom neki a Jászai-Mari tértől, akkor is kimondom, egészen a teljes útvonalon. Állítólag ez sokak szerint a világ egyik legszebb villamosvonala, minden esetre a panoráma az tényleg lélegzet elállító, bármilyen időjárási körülmény legyen is. De még az időjárás is partner lesz egy jó kis kirándulásban, vagy bármiben, mert hogy nagyon szép időnk lesz. Igazi őszi idő, kellemes idő, 22 és 27 fok közötti csúcsokkal és napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attila ismét a vonal túlsó oldalán, a Mosaic Galaxy egyik alapítója. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát nyári szüneten voltunk, kicsit meghosszabbítottuk, még a szeptember is beleesett. Pihenés volt bőven?
2: Nem volt pihenés, hanem nagyon lelkes munka zajlik.
1: Gondoltam.
2: Bennek a projektek.
1: De tekintsük át azért az elmúlt pár, két-három hónapot, az jötte be, amire számítottunk nyár elején, illetve tavasszal arról beszélgettünk, hogy hát egy kis uborka szezon következik, csend következik, ez bevált?
2: Igaziból én megmondom őszintén, hogy a piac most optimistább, mint amire én akkor számítottam volna, habár ugye ősz közepével amúgy is tradicionálisan nem csak a kriptó, hanem minden egyéb piac felszokott pezsdülni, de amit látunk, hogy van egy viszonylag erős emelkedés, tehát ahhoz képest, hogy június végén 60 ezer dollár alatt is volt a bitcoin, most 80-85 ezer dollár között mozog, és nagyon optimista várakozások vannak. Ha a privát véleményemre vagy kíváncsi, én még egyelőre nem vagyok optimista, szerintem az igazi kriptogyára várni kell, viszont úgy látszik, hogy én vagyok a kisebbség, és hogy a piac is azt igazolja, hogy a forgalom is növekszik, és az árak is nem emelkednek.
1: De akkor a szeptember indította meg a mozgolódást?
2: Ugye voltak különböző hírek, hogy hol, milyen jogszabályok, mik fognak belépni, amik egyébként nem jöttek be, és egyelőre ezek nem történtek meg. Lehet sok mindennel magyarázni, minden esetre ugye a pszichológia mozgatja a piacot, úgyhogy az optimista hangulat egyelőre úgy tűnik, hogy tart.
1: Na mi történt a nyáron? Induljunk el hazai vizekről. Itthon azért nagy szabályozási változás volt. Nem tartott sokáig ez a szabályozás, de eltörölték. Ez egyébként titeket is érintett. Hogyan érintett?
2: Bekerült tavaly a BTK-ba a bizonyos kriptós tevékenységek, tehát amit egyébként előtte lehetett végezni, az egész egyszerűen bűncselekmény kategóriába került, és ezt az új kormány eltörölte, tehát hivatalosan augusztus 7-én megszűnt ez a kriptovalidáláshoz kötött szolgáltatások is, meg egyébként ki is lett törölve minden ezzel együtt BTK-ba került passzus, úgyhogy most úgy működik, mint általában az Európai Uniós országokban, tehát a MiCA-hoz igazodva sokkal szabadabban lehet szolgáltatni, és egyébként ez több hazai projektet, szolgáltatót is érintett, úgyhogy ezen a téren nagyon örülünk.
1: Tehát akkor, amikor bevezették ezt a szabályozást, akkor ti a projektjeitek azon részével, amelyet ez érint, azzal leálltatok, és most újraindultatok?
2: Hát a mi esetünknél az úgy nézett ki, hogy ugye megjelent először 24-ben, hogy be fog kerülni valami a BTK-ba, és ez nem volt pontosan definiálva, úgyhogy mi ettől megijedtünk, természetesen senki nem akar olyan tevékenységet folytatni, amiből büntető ügy lehet, úgyhogy mi lezártuk a tevékenységet azon a projekten, amit ez érinthetett, de nem is engedtünk be új ügyfelet, mindenki utalhatott ki onnan, de szolgáltatás nem volt. Aztán később kiderült, hogy ez nem esik a törvény hatája alá. Ez is úgy derült ki, hogy a jogászoknak a többsége az inkább hajlott arra, hogy nem esik alá, úgyhogy nem is mertük visszakapcsolni egészen mostanáig, amikor ez teljesen egyértelműen, mert eleve megszűnt ez a jogszabály, és megszűnt a ide kötött állami szolgáltatás is, hogy még külön kell egy plusz validálás is ezek felé. Úgyhogy igen, elindult újra ez a szolgáltatásunk.
1: Na, hogyha Európát megnézzük, ugye mielőtt elmentünk, hát szabadságra, fogalmazzunk így, sokat beszéltünk a chat kontrollról. Sok volt a kérdés, hát most már kevesebb a kérdés, mert hogy nyáron volt ebben előrelépés, ami ugye az eddigi véleményedre alapozva nem egy pozitív dolog.
2: Egyáltalán nem pozitív, habár még mindig nem mondható véglegesnek. Itt arról volt szó, hogy volt egy tesztidőszak, A tesztidőszak az, most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy másfél vagy két évig tartott, amikor bizonyos szolgáltatóknál lévő beszélgetéseket, azokat ellenőrizni tudták. Ami az érdekesség benne, hogy az Európai Unió által megrendelt, tehát a saját maguk által megrendelt és elkészített tanulmányban leírják, hogy nem lehet igazolni, hogy ez a módszer, ez elősegíti a gyermekvédelmet, és nem lehet igazolni, hogy ezáltal vissza tudják szorítani ezt a típusú bűncselekményt. Tehát igazából ők mondják ki, hogy nem hatékony, amire ugye korábban nagyon sok mindenki felhívta a figyelmet. És arról szólt a szavazás, hogy megállítsák-e a tesztidőszakot, vagy még folytassák a tesztidőszakot. Tehát aki igennel szavazott, az arra szavazott, hogy álljon le a tesztidőszak, tehát ne is menjen tovább. Na most ezt a nyári szünet előtti egy-két napban elfogadták, hogy a nyári szünet előtti utolsó napon tartsanak róla egy szavazást, és ráadásul egy olyan minősített esete legyen a szavazásnak, hogy csak akkor állítják le, hogyha az összes szavazásra jogosultnak több, mint a fele arra szavaz, hogy igen, álljon le. Na most az utolsó ülésnapon sokkal kevesebben voltak bent, és az ott lévőknek a többsége arra szavazott, hogy álljon le, de az ott lévők többsége az kevesebb volt, mintha ott lett volna mindenki, és annak ugye több, mint a fele. Úgyhogy így tartották meg, hogy folytatják tovább a tesztidőszakot. A chat control téma... Nincs lefutva, nem került pont a végére, de hát még egy lépéssel közelebb kerültünk a tömeges megfigyeléshez.
1: De hát húzódik azért már nagyon sok éve.
2: Nagyon sok éve, van ellenállás, de ezt minden áron keresztül akarják vinni.
1: A másik ilyen szabályozás vagy kérdés az ez az életkor ellenőrzési alkalmazás, amit szintén az Európai Bizottság szeretne bevezetni. Itt is nagyon sok a konfliktus, itt is nagyon sok a vita a két tábor között. Ez hasonló? Tehát ugyanúgy az adatvédelemről megy a vita, és arról, hogy tényleg az-e a célja, amit kommunikálnak, vagy ugye a tömeges megfigyelésre ad majd egy újabb lehetőséget.
2: Igen, itt azt kell megérteni, hogy úgy is kivitelezhető lenne ugyanaz a megoldás, hogy nem értesül egy központ arról, hogy én mondjuk vásároltam cigarettát, és leellenőrizték, hogy elmúltam a 18 vagy nem. Tehát ezt meg lehetne úgy oldani, hogy nincs értesítve erről semmilyen központi adattároló, de mégis úgy van megoldva, hogy ez ilyenkor, mert úgy hívjuk szaknyelven, hogy hazatelefonál a rendszer, hogy a központba ad egy jelzést, hogy igen, most itt történt egy ilyen ellenőrzés, ki lett adva, hogy elmúlt a 18, és akkor az kiderül, hogy én vásároltam ott valamit.
1: És miért rossz az, ha a központ megtudja, hogy én vásároltam egy doboz cigarettát?
2: Egész egyszerűen adatgyűjtés, magánéletvédelme. Most megkérdezhetem,
1: ez csak a felszín, tudom.
2: Igen, hogy miért rossz az, hogyha valaki, amikor este otthon van, akkor a nappaliába behúzza a függönyt. Az miért rossz, miért nem húzza el, hogy kívülről mindenki lásson mindent.
1: Itt egyébként miről van szó? Itt konkrétan nem a cigarettavásáról van szó, hanem a bizonyos internetes platformok, közösségi platformokhoz való hozzáférésről van szó, nem?
2: Így van, tehát itt az a cél, hogy megadott kor alatt ne is lehessen belépni bizonyos felületekre.
1: Amivel teljesen egyet lehet érteni?
2: Teljesen egyet lehet
1: érteni. Mint felnőtt, mint szülő.
2: Csak erről miért kell adatokat gyűjteni? Nyilván van rá magyarázat, lehet rá magyarázatot találni, de egyik magyarázat sem ellensúlyozza azt az aggodalmat, ami az adatgyűjtésből következik.
1: Ugye a chat controlnál többször beszéltünk arról, hogy lennének más nagyon jó megoldások, amik alkalmasak lennének arra, ami egyébként a chat controlnak a célja. Te is többet felsoroltál. Erre is lehetne jó megoldás?
2: Erre is lehetne, tehát erre léteznek megoldások, csak az nem a hivatalos EU-s megoldás. Tehát erre egyébként nekünk is van megoldásunk, hogy ezt lehessen kezelni, csak a mi rendszerünk az nem gyűjti sehol be ezeket az adatokat. és nem is szerzünk arról tudomást, hogy valaki igazolt egy adatot, bármilyen adatot, amit akart magáról.
1: Na hát akkor jól gondolom, hogy a következő adásokban is bőven lesz szó adatvédelemről.
2: Nagyon fontos téma, és nagyon fontos, hogy az emberek értsék meg, hogy milyen kockázatokkal jár, és milyen irányba tartunk, úgyhogy azon fogunk dolgozni, hogy ezeket összeszedjük, és érthetően a hallgatók elé tárjuk.
1: Viszont most a mesterséges intelligencia kimaradt, a másik sláger témánk.
2: Hát ugye mindenhol a mesterséges intelligenciáról van szó, majd beszélünk arról is, ugyan nem vagyok mesterséges intelligencia szakértő, de hát azért aktívan foglalkozunk ezzel is, úgyhogy amiről fontos, arról be fogunk számolni.
1: Folytatjuk tehát akkor a kriptoverzumot, minden héten kedden és csütörtökön jelentkezünk, csak úgy, mint a nyári szünetünk előtt. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál, és folytatjuk.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, visszahallgatható ez az adásunk YouTube-on és Spotify-on is, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válasd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe,

0: a sor.
1: Baleset történt a 10. kerületben a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz út előtt, ott a középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza változatlanul az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is, a budai alsórakpart déli szakaszán a Rákóczi hídtól észak felé számítsanak lassulásra, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpartról is nehéz lehajtani a budai alsórakpartra is. Továbbra is erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Varga Hetele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 2026. október 1-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, meg persze megnézzük a tőzsdék nyitását, és ma hírszerkesztőnk Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nem sikerült végrehajtani egy halálra ítélt kivégzését az amerikai Tennessee államban. A nő túlélte a méreg injekció beadását és kórházba vitték.
4: Ezt követően felfüggesztették a halálbüntetések végrehajtását Tennessee-ben. A közlemény szerint a kivégzés végrehajtása során a jóváhagyott eljárás minden előírását betartották, de az elítélt életben maradt. A nő állapotáról közvetlenül az eset után nem közöltek részleteket. A kivégzés szemtanúiként jelenlévő újságírók szerint a halálos szer beadása után is hallani lehetett, ahogy az elítélt lélegzik, illetve horkol.
3: Újra járnak a villamosok és az autóbuszok, helyreállt a szemétszállítás is a horvát fővárosban.
4: A Zágráb megyei bíróság ugyanis első fokon jogellenesnek nyilvánította a városi közszolgáltató cégek dolgozóinak 3 napja tartó sztrájkját, megállapodás ugyanakkor még nincs a felek között.
3: Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL.
4: A cég így folytathatja a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik. Az orosz Gazprom NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásáról. A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a Pancsovai üzemet, emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, valamint saját kutatási termelési portfólióval is rendelkezik. A tranzakció sikeres zárásával a MOL lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőinek irányítását szerezhetné meg. A pontos vételárat mindmáig nem hozták nyilvánosságra, szakértők 1 milliárd euró körüli értékre becsülik.
3: Kijöttek a legfrissebb üzemanyag ár adatok, nem változott átlagban az üzemanyag ára a holtankoljak.hu szerint. A 95-ös benzin 636 forintba kerül literenként, a gázolaj 709 forintba. Az előzetes adatok szerint az első fél évben 2809,5 milliárd forint, a GDP 6,2%-a volt a kormányzati szektor hiánya idehaza.
4: A második negyedévi hiány ebből 758,2 milliárd forintot, a GDP 3,3%-át ért el. A KSH adatai szerint a központi kormányzat hiánya 3106,5 milliárd forintot, a TB alapoké 16 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok 313,1 milliárd forintos többlettel rendelkeztek az első fél évben.
3: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit.
4: Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta a Kossuth Rádió reggeli adásában. Tar Zoltán szerint az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták. Bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatároznia a kulturális támogatásokat. Az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terrorháza Múzeum kiállításait pedig történészek világítják át.
3: A héten már felmentették az Operett Színház vezetőjét, Kisbé Attilát, és belső vizsgálatot rendelt el a fenntartó minisztérium. Hetek óta tartotta a munkatársak elégedetlen

0: A csökkerő előadásszámok és a pénzügyi anomáliák miatt a társulat most alapos vizsgálatot és tisztázást vár a minisztériumtól. Bortáns Barbarát, az intézmény vezető művészét hallják.
1: Egy harmadára csökkent a korábban játszott előadásszámunk, ahhoz képest, amit most játszunk. Úgyhogy nagyon sok tagunk kényszerül arra, hogy másodállást vállaljon két próba között tanítással, vagy próbaszüneti napokon vidéken, célállásban, énektanárként, úgyhogy én ezt nem tartom belerakosni. Hát nagyon bízom benne, hogy egy etikus és minden szempontból a jogi szabályoknak megfelelő vizsgálat folyik le. Bízunk benne, hogy azoknak a szakmai problémáknak és azoknak a szakmai érveknek is fontos szerep juthat, amelyeket mi megfogalmaztunk. Bízunk benne, hogy egy olyan vizsgálat fog történni, ami viszonylag gyorsan, de alaposan történik és eredményre vezet.
0: Történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség a kormánnyal gödöllői egyeztetésükön.
2: Az érdekképviseletek javaslatcsomagot nyújtottak át, amely a legsürgetőbb feladatokat tartalmazza. Ilyen például az, hogy a versenyképes járások programot le kell zárni, a hozzá kapcsolt területfejlesztési alaprendszerét pedig meg kell szüntetni. Szintén meg kell szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit, illetve fokozatosan kapják vissza a helyhatóságok a gépjárműadó bevételeket. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallják.
3: 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy miként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet. A legsürgősebb nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja évvégéig tudni kifizetni a számlát. Ezt rendezni kell. Erre kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik.
0: Régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, de egyébként a hazai utak 43%-a rossz állapotú.
2: A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint a GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas. 1871 kilométeres autópálya kapacitása messze meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordított a közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy a hálózat megfelelő állapotot érjen el, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, mert hogy hatalmas nagyságrendű felújításokat igényel jelenleg az úthálózat. Az elmúlt 16 évben az állam közúti költségeinek 28%-a ment a meglévő hálózat karbantartására, 72% új utak építésére.
4: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: 7 percnyi tőzsdei kereskedés után a hazai börze 4%-os mínuszban jár, 144.578 ponton, a forgalom 2 milliárd 650 millió forint, a MOL 0,4%-kal erősödik 4.976 forinton, az OTP 1,1%-os mínuszban jár 42.240, a Richter stagnál 12.370 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban 2.538 forint, 2%-kal esnek a 4iG részvényei, 1601 forinton járnak. Forgalmasabb a kereskedése még az Opusnak, amely 7,8%-kal ugrott meg felfelé, 255 forinton, a Dunahouse Group 2,5%-os pluszban 1405 forinton jár, drágul a Cikpannónia 3/10-del 310 forint, esik viszont a Waberers 2,5%-kal 4270 forinton, és csökken az Autovallis is 2,4%-kal 124 forinton. A devizapiacon az euróért jelenleg 366 forint 80 fillért kell adni. Európában emelkedéssel indult a tőzsdei kereskedés. Jelenleg az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1317. Emelkedik a kőolaj, de 100 dollár alatt mindkét típus. A Brent 98 dollár 31 centen, az amerikai könnyolaj 90 dollár 57 centen jár. Lejjebb mentek az üzemanyagárak Németország számos benzinkútján, miután életbe lépett az idei második, három hónapra szóló adócsökkentés.
2: A Tankerkönig üzemanyag figyelő portál adatai szerint az országos átlagárak évfél körül rövid idő alatt literenként mintegy 10-11 centtel estek. A Német Autóklub az adak adatai alapján számos helyen 2 euró alá csökkent az E10-es szuperbenzinára. Mától december 31-éig literenként mintegy 14 centtel kevesebb lett a benzin és a dízel németországi energiaadója. Az általános forgalmi adó hatását is figyelembe véve ez literenként 16,7 centes lehetséges árcsökkenést jelent.
0: Pakisztán ismét légi csapásokat hajtott végre hajnalban afgán területek ellen.
2: Az akciónak Kabul tájékoztatása szerint több halálos áldozata is van. A pakisztáni tájékoztatási minisztérium közleménye szerint a légi csapásokat fegyveres csoportok rejtekhelyei ellen hajtották végre, és a műveletekben 22 fegyveres halt meg. A felek állításait független forrásból egyelőre nem lehet ellenőrizni.
4: Időjárás jelentés.
2: 1958-ban ezen a napon hozták létre a NASA-t, az Amerikai Egyesült Államok kormányzati űrügynökségét, az ország civil repüléstani űrkutatási és űrrepülési szervezete, Dwight D. Eisenhower elnöksége idején jött létre maga a szervezet, és hát azóta is működik, és hát itt tulajdonképpen a világ számos más hasonló szervezetéhez képest nagyon komoly költségvetésből nagyon komoly kutatásokat végez. Több találmány is, ami ott jött létre, már átjött a polgári életbe, ilyen például a teflon bevonat, ugye, az edényeknek az oldalán, ami megakadályozza, hogy nem tudom, lesüljön a hús, vagy a tojás, vagy bármi más, ami belekerül. Aki esetleg ma főzőcskézne, még az is lehet, hogy a szabad ég alatt megteheti, mert hogy Budapesten és környékén 22 és 27 fok közötti csúcsokra számíthatunk és verőfényes napsütésre.
4: Sporthírek a 94.2.
0: Pénzbírság vár a Fülöp-szigeteki Alexandra Ealára, mivel az ázsiai játékok miatt visszalépett a jelenleg zajló pekingi keménypályás tenisztornától. A női világranglista 18. helyezettje azért nem indult el a kínai fővárosban, pedig a helyezése miatt ez kötelező lett volna a számára, hogy részt vehessen a Japánban zajló multisport eseményen. Ott egyébként remekül szerepel, mert már az elődöntőben van, és ha megnyeri a kontinens tornát, akkor automatikusan kvótát szerez a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Nem volt könnyű döntés, de nekem fontos, hogy képviseljem a hazámat, Pekingbe még lesz esélyem eljutni, jelentette ki a 21 éves játékos, aki 10.000 dolláros büntetésre számíthat a női sorozatot szervező WTA-tól. Csíkos Luca 7 góljával a Thüringer házigazdaként 34-31-re nyerte a bajnok HSG Bromberg Lippe ellen a női kézilabda német kupa szerdai 8-ad döntőjében. Farkas Johanna 5 gólja és Suba Sára 10 védése ellenére a Metzingen meglepetéssel 34-32-re kikapott a HSV Solingen Gräfrat otthonában. Pödör Rebeka 4 alkalommal volt eredményes az Universitate Craiovában, amely 26-26-os döntetlent játszott a Ramniku Valcea vendégeként a román női élvonalban. Ónodi János Kuti Máté 2 góllal járult hozzá a Nimgard 45-23-as sikeréhez a Szereburg Mosel Süd otthonában a férfi francia kupa 8-ad döntőjében. Végül osztrák jégkorongliga, a Hidrofehérvár AV 19 nagy csatában 1-0-ra legyőzte a vendég Villach csapatát az osztrák jégkorongliga tegnapi játéknapján. Korábban az FTC Telekom 3-5-ös vereséget szenvedett az osztrák Black Wings Linz együttesétől.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
0: Három éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. A gépek és szállítóeszközök behozatala egyharmaddal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Ez utóbbit az okozta, hogy a nyár közepi asszály miatt kis hiány leállt a paksi atomerőmű. Az export helyett a belső ellátásra kellett koncentrálni. Németh Dáviddal, a KNTH vezető elemzőjével Péli Nagykata beszélgetett.
5: A kivitel volumene 0,1%-kal volt alacsonyabb, a behozatalé pedig 13%-kal növekedett. Na most lényegében, hogyha azt megnézzük, hogy a gépek és a szállító eszközök volumene, import volumene 30%-kal nőtt, akkor ebből még tulajdonképpen arra is következtethetünk, hogy lehet, hogy a gazdasági növekedés indult el, és miután az ország nyersanyagokban, szegény energiából és különböző gépberendezésekből is behozatalra szorul, lehet, hogy ez okozta. Na de nem biztos. Te hogy látod ezt?
6: Ez magyarázó tétele, hiszen egy jelentős szeletet képvisel a gépek és szállító eszközöknek a külkereskedelme a magyar külkereskedelmen belül, úgyhogy ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy romlott a augusztusi külkereskedelmi mérleg egyenleg. És valóban ez egy pozitív elem is lehet, amennyiben arról van szó, hogy a vállalatok elkezdtek aktivizálódni, valamennyi beruházást elkezdtek végrehajtani. Itt a második negyedében azért azt láttuk, hogy egy óriási visszaesés volt a beruházások területén. Elképzelhető, hogy az ott elhalasztott beruházások, azok jelentek most meg a nyári hónapokban, és itt augusztusban ennek a részleteit láthattuk. De ugyanakkor nem csak ez az, ami rontotta a külkereskedelmi mérleget, hanem az energia tétel is, ugyanis az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
5: Nézzük meg a többi részét is. Ugye a feldolgozott termékek, illetve élelmiszerek, italok, dohánytermékek kivitele is azért változott.
6: Ez így van. Ugye ott azért fontos látni, hogy magyarországi lakossági vásárlás, fogyasztás az az elmúlt években is magas szinten volt. És amikor sokat fogyaszt a lakosság, az óhatatlanul azzal is együtt jár, hogy feldolgozott termékeket kell behozni az országba, hiszen Magyarországon nem tudunk mindent legyártani, és ez szépen látszódik is, hiszen az import volumene a kismértékben is, de meghaladta az export volumen szintjét. Ugye kivitelben 1,6%-os csökkenés volt, miközben a behozatalban 1,8%-os növekedés. Tehát ebből az látszódik, hogy a külső piacaink azok továbbra is inkább gyengélkedtek, nem tudtunk annyi terméket külföldön eladni, miközben a belső fogyasztás az erős volt, a lakossági vásárlási kedv az magas volt, és ehhez sok import társult, sok feldolgozott terméket hoztunk be, és ezért tudott itt is az olló nyílni, tehát ez is rontotta ezáltal a külkereskedelmi mérleg egyenlegét.
5: Na most, hogyha mindezt az energia export elmaradására vezetjük elsősorban vissza, akkor ez a passzívum lehet, hogy helyre fog állni a következő hónapokban, és ismét valamiféle aktívum már alakul? Most a havi adatot, ha nézzük, és nem a kumuláltat.
6: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hiszen igaz, hogy a paksi atomerőműnek a termelése az helyreállt, viszont másik oldalról azt láttuk szeptemberben, hogy az energiahordozók ára az radikálisan elkezdett emelkedni. Itt akár a gáz árát, ha nézzük, akár a kőolaj árát, és ráadásul a kőolaj termékek árát, dízel, benzin árát, azok nagyon megugrottak. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogy melyik az erősebb hatás. Valószínűleg azért ez a nagyon nagy passzívum, ez olvadni fog. Az, hogy át tud-e majd csapni aktívumba, ez attól is függ azért, hogy az iparban látható termelés gyorsulás, hiszen azt látjuk, hogy azért az ipar az elkezdett magára találni az idejében. Ott elindul egy export növekedés is. Mert sokszor azt is látjuk, hogy az export az nem nő annyival, mint ahogy az ipar bővül, és a készletek is növekednek. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogy melyik lesz az erősebb hatás. Én mindenképpen azért arra számítok, hogy csökkenni fog a passzívum. Az, hogy át tud-e fordulni majd aktívumba, ezért ez még egy kis kérdés hagyott vissza.
5: Beszéltünk arról, hogy a gépek és szállító eszközök importvolumene egyharmadával nőtt, ugye 30%, és azért ez egy picit jelezheti azt, ahogy te is mondtad, hogy az elhalasztott beruházások kezdenek új életre kelni, illetve az ipar is kezd egy picit magához térni. Ennek fényében, hogy látjátok a gazdasági növekedés következő soron következő adatát?
6: Én azt gondolom, hogy itt a harmadik negyedévben maradhat nagyjából ez az 1,7%-os növekedési dinamika, amit láttunk az első fél évben, és pont azért, mert azért a nettó export pozíciója Magyarországnak, én azt gondolom, hogy a harmadik negyedévben inkább romolhatott, de nagy javulás, amiképpen egyelőre nem látok benne. Továbbra is a lakossági fogyasztás az, ami húzza a gazdaságot, és hát esetleg ugye ez a nagy beruházás visszaesés, ami volt a második negyedében, az nem lesz ekkora a harmadik negyedében, úgyhogy rosszabbra semmiképpen nem számított, mint a második negyedében volt, de sokkal jobbra sem. És ráadásul, hogyha a szektorális szinten nézzük, akkor az kiderült, hogy a mezőgazdaságnak nagyon rossz éve volt az idei évben, és ez pedig visszahúzza szintén a gazdaságnak a teljesítményét. Úgyhogy nagy élénkülésre nem számítok, nagyjából az első fél éves dinamika az, ami folytatódhatott itt a harmadik negyedében is.
5: Rövidesen nyilvánosságra hozzák a jövő évi költségvetési tervezetet. Többé-kevésbé ezekkel a számokkal számoltak a kormányzat részéről?
6: Hát az idejében ugye már kijött a módosított költségvetési törvény, úgyhogy ott már látjuk azt, hogy nagyjából ilyes dinamikával kalkuláltak benne. Itt az lesz az érdekes, hogy hogyan látják a jövő évi gazdasági növekedésnek a bővülését. Ezek a trendek, ezek hova futhatnak ki 2027-ben. Én úgy gondolom, hogy 2,4-2,5%-os növekedés lehet majd jövőre. Ehhez képest egyébként a Magyar Nemzeti Bank az némiképp optimistább prognózissal állt elő szeptemberben, ők nagyjából 2,8%-os bővülést valószínűsítenek 2027-re, úgyhogy ennek tükrében érdekes lesz, hogy majd a kormány inkább 3% körüli növekedéssel kalkulál, vagy egy óvatosabb forgatókönyv mellett teszi le a voksát. Még az is lehet, hogy egy 3%-os növekedéssel és egy magas tartalékkal készül, hogy ezt is látjuk a 2026-os költségvetésben, hogy beépítettek egy havária alapot a váratlan kiadásokra, fejleményekre, tehát elképzelhető, hogy egy relatíve optimistább forgatókönyvvel jön elő majd a kormányzat a tervezésben, de egy nagy tartalékkal, és hogyha rosszabb lesz akkor a gazdasági növekedés, akkor ezekből a tartalékokból tudják kipótolni a hiányzó tételeket.
0: Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallották. Nemrég Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, hogy a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz.
4: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: 21 perccel van tőzsdei kereskedés ma idehazam. Hogy nyitottunk, és milyen az európai kereskedési hangulat? Kérdezem Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! A BUX most vagy az elmúlt napokkal nagyjából úgymond folytatólagosan eséssel kezdte a kereskedést. Ugye jelenleg egy majdnem közel 0,5%-os mínuszban van az index maga, 144.510 ponton, és ennek a leginkább a húzó része, az ugyebár az OTP, és az OTP-nek is az az OTP esése, az elmúlt napokban is az OTP esése mozgatta itt a magyar részvénypiacokat. Ennek a legnagyobb mögöttes tartalma az az, hogy az OTP ugyebár bejelentette, hogy valószínűleg kivonul az orosz banki piacról, és akkor ezzel ennek a bevétel kiesést kezdték el itt beárazni a befektetők. Az mai átlagban is látjuk, hogy az OTP-t az első 22 perces kereskedésben jelenleg ma is mínusz 1,6%-on áll, most 42.040 forint környékén van az OTP. A MOL az a tegnapi nagyobb esése után a tegnapi záró árfolyam a közelében van, 4976 forint környékén, a Richter az plusz 0,2%-os pluszban van 12.400 forintnál, és a Telekom is ilyen közel 0,5%-os mínuszban 2534 forint körül van, míg a forint itt a tegnap előtti relatív magas szinteken most jelenleg 368 forint környékén van, és Európában is itt az esti órákban érkeztek hírek, hogy esetlegesen az iráni háború az valószínűleg itt az amerikai időközi választásokig fenn fog maradni, és ugyebár tegnap még jött ki Olaszországból, illetve Franciaországból is magas inflációs adat, és ennek hatására megint egy bankokon a nyomás elkezdett fokozódni az LKB, hogy akár kamatot is emeljen, és ez most már itt ezáltal egyébként a teljes kötvény befektetési görbit felfele tolták, és ez látszik a részvénypiacokon is, ugyanis több mint 1%-os mínuszokat lehet látni az európai részvénypiacokon. Az 50 legnagyobb európai részvény tömbösítő Eurostoxx 50 az közel 1,1%-os mínuszban van, a DAX is 1,3%-os mínuszban van, az angol tőzsde az több mint 1,5%-os mínuszban, de a francia, az olasz, illetve a spanyol tőzsde is ilyen több mint 1%-os mínuszban kezdte így a mai napi kereskedést.
0: Amerikában egyrészt tegnap milyen adat jött ki, ami esetlegesen befolyásolhatta a kereskedést, másrészt mára esetleg milyen információk várhatók?
7: Igen, Amerikában most egy ilyen érdekes adathalmaz volt, ami megfigyelhető, mint a tegnapi nap folyamán, még magyar idő szerint délután volt a termelői árindex, ami egy picit alacsonyabb lett, mint ahogy azt az elemzők előzetesen várták. Viszont ennek egyébként hatására volt egy bizonyos ponti felpattanás is a piacokon, viszont talán az fontos látni, hogy ez egy ilyen számítási metodikában való változás miatt lett alacsonyabb, nem pedig a valójában csökkent egy kicsit az inflációs nyomás az amerikai piacokon. Ezáltal egyébként Amerikában is tovább folytatódott az elmúlt hetekben ez a nagyon nagy kötvényhozam emelkedés, ugyebár az amerikai 10 éves két héttel ezelőtt átlépte az 5%-ot, most már jelenleg 5,32% fölött van, és a mai napon pedig beszerzési menedzser indexek lesznek, amik kijönnek. Ez ugye már legutóbb egy nagyon erős beszerzési menedzser index volt még két héttel ezelőtt egy másik cégtől, aki csinálja. Ez lesz ma is, illetve holnap lesz majd, ami nagyon fontos, munkaerőpiaci adat Amerikába. És ugyebár ez azért fontos, mert hogyha esetleg itt folytatódik az, hogy a gazdaság továbbra is stabil lábakon áll Amerikába, a munkaerőpiacon nem látszódnak ilyen nagyon nagy strukturális problémák, akkor Amerikában is, a Fed kamat döntésén is kamatemelés volt, ha esetleg itt az infláció, ami ragadósabb, és akkor a jó munkaerőpiac és jó gazdasági környezet, azokat további kamatemeléseket is okozhat az Egyesült Államokba is, úgyhogy a befektető figyelme az mindenképpen e felé fog most fordulni a következő, a mai napon, illetve a holnapi napon is.
0: Rigó Gábort, a Granite alapkezelő portfólió menedzserét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, jó napot, jó munkát neked, szia!
7: Köszönöm, viszont hallásnak!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat. Mielőtt elkezdjük, egy pár perccel ezelőtt kijött értesülés, hogy Izrael leállította a Fly Dubai izraeli járatait a tegnapi merénylet kísérlet miatt a vizsgálat lezárásáig. Az elmúlt órák fejleményei, hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL.
8: A cég így folytathatja a szerb NISZ többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik az orosz Gazprom NISZ-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásáról. A NISZ üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a Pancsovai üzemet, emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, valamint saját kutatási termelési portfólióval is rendelkezik. A tranzakció sikeres zárásával a MOL lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőinek irányítását szerezné meg. A pontos vételárat nem hozták nyilvánosságra, szakértők 1 milliárd euró körüli értékre becsülik.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde jelenleg 6%-os mínuszban jár 144.329 ponton, a MOL 4%-kal drágul 4.996 forinton, az OTP 1,4%-kal gyengül 42.090 forinton jár, a Richter 3%-os pluszban 12.410, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.538 forint, gyengül a 4iG 2,4%-kal 1595 forint, jelenleg 368 forinton az euró árfolyama. Az előzetes adatok szerint az első fél évben 2809,5 milliárd forint, a GDP 6,2%-a volt a kormányzati szektor hiánya idehaza.
8: A második negyedévi hiány ebből 758,2 milliárd forintot, a GDP 3,3%-át ért el. A KSH adatai szerint a központi kormányzat hiánya 3106,5 milliárd forintot, a társadalombiztosítási alapoké 16,1 milliárd forintot mutatott. A helyi önkormányzatok viszont 313 milliárd forintos többlettel rendelkeztek az első fél évben.
7: Történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség a kormánnyal gödöllői egyeztetésükön.
8: Az érdekképviseletek javaslatcsomagot nyújtottak át, amely a legsürgetőbb feladatokat tartalmazza, ilyen például az, hogy a versenyképes járások programot le kell zárni, a hozzákapcsolt területfejlesztési alaprendszerét pedig meg kell szüntetni. Szintén meg kell szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit, illetve fokozatosan kapják vissza a helyhatóságok a gépjárműadó bevételeket. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallják.
9: 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy miként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet. A legsürgősebb nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja évvégéig tudni kifizetni a számot. Ezt rendezni kell. Erre kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik.
7: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését és támogatási döntéseit.
8: Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta a Kossuth Rádió adásában. Tar Zoltán szerint az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatároznia a kulturális támogatásokat. Az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terrorháza Múzeum kiállítását pedig történészek világítják át.
7: Régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, de egyébként a hazai utak 43%-a rossz állapotú. A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint a GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas.
8: 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordított a közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy a hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika elsődleges feladata most nem az új nagy beruházást igénylő elemek kiépítése, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítása lenne. Az elmúlt 16 évben Magyarországon az állami közút költések 28%-a ment a meglévő hálózat karbantartására, 72%-ot költöttek új utak építésére.
7: Végül pedig arról, hogy karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az 1-es metró a hétvégén.
8: Szombaton és vasárnap a szerelvények közül, illetve a szerelvények, szóval a Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint szombaton és vasárnap az 1-es metró helyett pótlóbusz jár majd a Mexikói út és az Oktogon között.
0: Időjárás jelentés.
8: És akkor még mindig vonatok, csak egy kicsit nagyobb. 1964-ben, tehát 62 évvel ezelőtt ezen a napon helyezték üzembe Japánban az első Shinkansen vonatot, illetve vonalat Tokió és Osaka között, hikari vonatokat adva ki erre a szakaszra. Ami hát azért érdekes, mert már akkor is nagyon gyorsan ment a Shinkansen, de általában most az átlag sebessége 300 km per óra felett alakul, és hát azzal a céllal jött létre, hogy a japán fővárosát, Tokiót összekösse gyakorlatilag a legtávolabbi régiókkal is. Így fordulhat elő az, hogy vannak olyanok Japánban, sőt nagyon sokan vannak, akik több száz kilométerre dolgoznak a lakóhelyüktől, mert hogy egy óra alatt, másfél óra alatt kényelmes vonatúttal oda tudnak érni. Pár évvel ezelőtt volt egy kisebb forgalmú megálló, amit be akartak zárni, aztán egy egyetlen középiskolás diáklányról kiderült, hogy ő ott száll fel, és ennek segítségével jut el az iskolájába. úgyhogy az ő kedvéért a vonalat, illetve azt az állomást nyitva hagyták, és megvárták természetesen, amíg leérettségizik. Szóval ilyen legendák is kapcsolódnak ehhez a legendás japán vonalhoz. A japán fővárosban, Tokióban most jelenleg elég hűvös van, 15 fok körüli hőmérsékleti értékekre számíthatnak az ott élők, nálunk 22 és 27 fok közötti értékek várhatók megélénkülő széllel, és ami a legfontosabb, erőfényes napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások esetében. Az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke szerint az ágazatban 2023 végén még 400 ezeren dolgoztak, idén júliusban már csak 342 ezer tartósan foglalkoztatott maradt, az év végére pedig ez 300-320 ezerre csökkenhet. A Bayer Construct helyzete azért is figyelemre méltó, mert sok alvállalkozó és beszállítóvár kifizetése, a csődeljárás számos kisebb céget sodor nehéz helyzetbe. Koi Lászlóval Kecsőri Hert beszélgetett.
2: Hivatalosan is elindult a csődeljárás a Bayer Construct ellen, amely a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített korábban. Ez a terület már csak abban a szempontból is érdekes, hogy nyilván nagyon sok munkavállaló dolgozik itt ennél a vállalatnál, hát több ezer embert érint ez a csődeljárás. Mire kell itt számítani ennél a cégnél, már csak a tekintetben, hogy nagyon sok munkanélküli lesz vagy lehet?
3: Ágazati szinten is feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Elsősorban a be se tanított segédmunkások egy részétől vált meg az építőipar, vagy csak részlegesen tudta foglalkoztatni, és hát jelen pillanatban a KSH számai szerint is ez év 7. hónapjának a végén már csak 340 2000 fő volt, akit úgymond tartósan foglalkoztatunk, tehát 6 hónaptól tovább foglalkoztatunk. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatót, és az évhoz számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
2: Ugye múlt hét pénteken jöttek ki a KSH-nál a foglalkoztatottságra irányuló adatok. Itt a munkanélküliségi ráta 4,7% volt, mintegy 230 ezer fő volt a munkanélküli. Ez nyilván itt eloszlik az arány a különböző iparágak tekintetében, de ez az építőipart mennyire érinti?
3: Minket keményen érint, benne vagyunk ezekben a számokban, mert egy jó építőipari szakmunkás, és nagyon sokan vesztik el a munkájukat, most már itt az év második felében ebből a körből is, tulajdonképpen nem nagyon tud más ágazatba elmenni dolgozni, nincs is hozzá kedve. Nyugat-Európában is nehéz most az építőipari szakmákban munkát találni, mert ott is mindenhol mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben, mint Magyarországon. Attól félünk, hogy úgy járunk, mint a vendéglátás a COVID idején, hogy sok embert gyorsan, kemény kézzel engedett el a vendéglátás, és olyan mély nyomokat hagyott a ottani kollégákba, hogy jelentős részük nem is ment vissza ebbe az ágazatba dolgozni. A legnehezebb, ugye, amiről beszélünk, az építőiparnak igazán nagy értéke a szakmunkás és a mérnök, és két építőipari ciklus között vagyunk. Már az előző kormányzati idő vége felé is csökkent a munkalehetőségünk, és az új kormányzat új beruházási ciklus jelent, és nagyon hosszú idő telik el a két ciklus felszálló ága között, amit nagyon nehéz megélni.
2: Itt most megnyitottam a júliusra vonatkozó építőipari termelési adatokat is, ott is látszik, hogy kisebb volt a termelés itt a nyár folyamán. Ez a csődeljárás, itt a Bayer Construct mennyire meghatározó egyébként az építőiparban, mennyire fogja itt befolyásolni a következő hónapok adatait?
3: Nehéz megbecsülni, hiszen ágazati szinten ugye mi sok mindent nem tudunk, nem is dolgunk, lehetőségünk, hogy milyen szerződésállománya van, konkrétan hány alvállalkozó, beszállító az, aki vár a pénzére és milyen nagyságrendben. Az teljesen biztos, hogy a építőipari lánctartozást növeli, és nagyon sok kisebb vállalkozás is nehéz helyzetbe kerül, nem tudjuk, hogy mikor és hogyan lesznek kifizetve, illetve a csődeljárás hogyan végződik. Azt reméljük, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget.
2: Na most itt felmerült bennem egy olyan terület is, vagy olyan dolog is, hogy a kormány hogyan reagálhat erre az egészre, vagy egyáltalán van-e már bármilyen kormányzati reakció arra, hogy az építőipart valamelyest segíteni tudja, mert ugye most jelenleg nincs olyan tárca dedikáltan, amely foglalkozik az építkezéssel. Ugye volt az EKM legutóbb, most ugye ebből lett a közlekedés és beruházási minisztérium. Tehát így dedikáltan nincs kimondott építési tárca, aki ezzel foglalkozna. Miben tud most segítségre lenni a jelenlegi kormányzat?
3: Már az is nagy haladás lenne, hogyha közösen velünk a szakmával elemeznénk azokat a nyugat-európai vagy uniós brüsszeli jó programokat, tapasztalatokat, amit nekünk is igénybe kell vennünk. Tehát akár Németországban készségfejlesztési programokat indított a kormány ilyen szituációba, hogy kevesebb munka mellett is értelmesen a szakmunkásokat fejlesszük és ehhez anyagilag hozzájárul, illetve vannak olyan brüsszeli uniós szintű programok, amire vállalkozások közvetlenül is pályázhatnának. Az EVOSZ most ezekkel nagy erőkkel foglalkozik, hogy hogyan lehet hidat verni a két építési beruházási ciklus között, aminek most a közepén vagyunk.
2: Milyen adat kellene ahhoz, hogy a kormányzat valamit lépjen?
3: Hát ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy mélyen érinti a kormányzatot is a foglalkoztatotti létszámnak ez a drasztikus csökkenése, és a fontossági sorrendben azt remélem, hogy itt az év vége felé közeledve ennek a helyzetnek a csillapítására vagy megfordítására lesz-e kormányzati elgondolás is.
2: Összességében itt az év további hátralévő részére mire számít az építőipar? Milyen adatok lesznek, mennyi munka most jelenleg?
3: Hát arra számítunk, hogy a korábban foglalkoztatott 400 ezres fő az 320-300 ezerre lecsökken ez év végéig. Az újonnan kötött szerződésünk volumene az 25%-kal kisebb, mint múlt év hasonló időszakában volt, és egy alacsony bázishoz mérünk. Az ágazat jövedelmezősége összességében 3%-tól nem lesz nagyobb, és mivel a közepes és nagyértékű munkák csappantak nagyon meg, egyrészt az állami önkormányzati oldalról, másrészt a nagy befektetők oldaláról is. Ezek a cégek vannak a legnehezebb helyzetben, tehát rájuk különösen kell figyelnünk, hogy a meglévő szakmai műhelyekkel mi lesz a következő hónapokban.

0: Reggeli Monitor.
1: Különleges római kori lelet került elő a Pilisben. Megtalálták az úgynevezett Pilisi Vénuszt. Az ELTE Régészettudományi Intézetének kutatói a Pilisszentiván Hárs erdő lelőhelyen végeztek feltárást, ahol egy római kori falusias település, vagyis vicus maradványait vizsgálták. A kutatás idei célja az volt, hogy pontosabban meghatározzák a hársas forrás környékén korábban azonosított épületek kiterjedését és funkcióját. A feltárás egyik legkiemelkedőbb eredménye az ólomból készült Vénusz pudika szobrocska lett, amely fémdetektoros kutatás során került elő. A Vénusz pudika, vagyis a szemérmes Vénusz az ókori művészet ismert ábrázolás típusa, a szerelem és szépség istennőjét olyan testtartásban jeleníti meg, amely egyszerre utal a női szépségére és a szemérmességére. A lelet azért különösen izgalmas, mert újabb adalékot ad a Pilis római kori történetéhez. A térségben nem csak utak és település nyomok, hanem a mindennapi élethez, hitvilághoz és tárgykultúrához kapcsolódó emlékek is előkerülnek.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban, a Margit hídon mindkét irányban. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól délfelé, az Erzsébet hídtól pedig északra a Lánchídig, még a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé, és ugyancsak a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé továbbra is erős a forgalom, ahogyan a Budaörsi úton is a Nagyszőlős utcától befelé és a Szélkámán tér környékén.

0: Tól a Teréz körútig, mert javítják a csatornát. A 72-es trolibusz ezért terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a cég így folytathatja a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat.
3: Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik az orosz Gazprom NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásán. A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a pancsovai üzemet emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, illetve saját kutatási termelési portfólióval is rendelkezik. A tranzakció sikeres lezárásával a MOL lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőinek irányítását szerezné meg. A pontos vételárat nem hozták még nyilvánosságra, szakértők 1 milliárd euró körüli értékre becsülik.
2: 26,9 milliárd forintra nőtt az első fél évben a Dunahouse Group konszolidált árbevétele.
3: Ez 23%-kal több, mint az előző év azonos időszakában elért mutató. A cég adózott eredménye 37%-kal 2,5 milliárd forintra növekedett éves alapon, a működési eredmény 51%-kal 3,7 milliárd forintra emelkedett.
2: Az előzetes adatok szerint az első fél évben 2809,5 milliárd forint, a GDP 6,2%-a volt a kormányzati szektor hiánya idehaza.
3: A második negyedévi hiány ebből 758,2 milliárd forintot, a GDP 3,3%-át érte el. A KSH adatai szerint a központi kormányzat hiánya 3106,5 milliárd forintot, a TB alapoké 16,5 milliárd forintot mutatott. A helyi önkormányzatok 313,1 milliárd forint többlettel rendelkeztek az idei első fél évben.
2: Történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség a kormánnyal gödöllői egyeztetésükön.
3: Az érdekképviseletek javaslatcsomagot nyújtottak át, amely a legsürgetőbb feladatokat tartalmazza, ilyen például az, hogy a versenyképes járások programot le kell zárni, a hozzá kapcsolt területfejlesztési alaprendszerét meg kell szüntetni, szintén meg kell szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit, illetve fokozatosan kapják vissza a helyhatóságok a gépjárműadó bevételeket. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallják.
4: 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy miként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet. A legsürgősebb nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja évvégéig tudni kifizetni a számláit. Rendezni kell. Kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik.
1: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 9%-os mínuszban 143.802 ponton jár, a forgalom 10 milliárd 54 millió forint. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.972 forinton jegyzik őket, az OTP 1,9%-os mínuszban 41.900, a Richter 2%-kal gyengül 12.340, a Magyar Telekom 0,5%-kal megy lefelé 2.530 forinton, a Core LG 2,1%-os mínuszban 1600 forinttal jár. Említettük a Dunahouse-nak a gyors jelentését, nos, a cég részvényei jelen pillanatban 1400 forinton 2,2%-os pluszban járnak. A nap felülteljesítője egyelőre az Opus, amely 8,2%-kal emelkedik 251 forinton,

0: Az Alteo 2,5%-kal erősödik 4050 forint, esik viszont az Ébdufer 4,7%-kal, jelenleg 9 forinton, a Granit Bank pedig 3,7%-kal gyengül, 8860 forinton jár. Európában gyengülnek a főbb tőzsdemutatók olyannyira, hogy a londoni FTSE 1,8%-kal esik, a német DAX 1,3%-del, a francia tőzsde 1,3%, az olasz 1,3%, a spanyol 1,6%-os mínuszban jár. 1,1302 az euró-dollárral szembeni árfolyama, és rendkívüli hozamszinteket értek el az amerikai 10 éves és 30 éves kötvények 2002 óta nem látott magasságban. Az amerikai 10 éves kötvények például 5,332%-os hozamszinten forognak, bőven-bőven 5% fölött. Tel Aviv leállította a Fly Dubai izraeli járatait a tegnapi merénylet kísérlet miatt a vizsgálat lezárásáig.
1: A légitársaságnak eddig naponta 10 járata volt Izraelbe. A felfüggesztés idején izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat. A Fly Dubai Discount légitársaság 2009 óta működik.
0: 2,2%-kal nőtt az Egyesült Államok bruttó hazai terméke az idei második negyedévben éves összevetésben.
1: A washingtoni kereskedelmi minisztérium adatai szerint a GDP növekedéséhez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá. A gazdasági teljesítmény kétharmadát adó fogyasztói kiadások 3,8%-kal 2024 negyedik negyedéve óta a leggyorsabb ütemben nőttek.
0: Lejjebb mentek az üzemanyagárak Németország számos benzinkútján, miután életbe lépett az idei második, 3 hónapra szóló adócsökkentés.
1: A Tankerkönig üzemanyag figyelő hírportál, üzemanyagár figyelő portál adatai szerint az országos átlagárak évfél körül rövid idő alatt literenként 10-11 centtel estek. A Német Autóklub az ADAC adatai alapján számos helyen 2 euró alá csökkent az E10-es szuperbenzin ára. Mától december 31-ig literenként mintegy 14 centtel kevesebb lett a benzin és a dízel németországi energiaadója. Az általános forgalmi adó hatásait is figyelembe véve, ez literenként 16 centes lehetséges árcsökkenést jelent.
0: Újra járnak a villamosok és az autóbuszok, és helyreállt a szemétszállítás is a horvát fővárosban.
1: A Zágráb megyei bíróság első fokon jogellenesnek nyilvánította a városi közszolgáltató cégek dolgozóinak három napja tartó sztrájkját. Megállapodás ugyanakkor még nincs a felek között.
0: Pakisztán ismét légicsapásokat hajtott végre hajnalban afgán területek ellen.
1: Az akciónak Kabul tájékoztatása szerint több halálos áldozata is van. A pakisztáni tájékoztatási minisztérium közleménye szerint a légicsapásokat fegyveres csoportok rejtekhelyei ellen hajtották végre, és a műveletekben 22 fegyveres halt meg. A felek állításait független forrásokból egyelőre nem sikerült ellenőrizni.
0: Dél-Korea 200 milliárd dollárt fordít amerikai energetikai beruházásokra, valamint részt vesz az alaszkai cseppfolyósított földgázszállítására szolgáló vezeték megépítésében.
1: Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be a két ország tavalyi kereskedelmi megállapodásához kapcsolódó terveket ismertetve. Ugyanakkor Szöul jelezte, hogy az alaszkai beruházásról még nem született végleges döntés. Dél-Korea összesen 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházásra vállalt kötelezettséget, 150 milliárd dollárt a hajóépítő ágazatra, 200 milliárdot stratégiai beruházásokra szánnak. A csomag része egy 6 gigawatt teljesítményi kombinált ciklusú gázerőmű építése is. A létesítmény egyebek mellett mesterséges intelligenciához kötődő adatközpontok stabil áramellátását szolgálja majd. Egy közös nukleáris program keretében 8 atomreaktor építését tervezik az Egyesült Államokban, 2 dél-koreai és 6 amerikai blokk felhasználásával. A beruházásra 120 milliárd dollárt irányoztak elő.
0: Két Korea közötti katonai feszültség csökkentését és a párbeszéd újraindítását szorgalmazta a dél-koreai elnök.
1: Lee Jae-myung a dél-koreai fegyveres erők napja alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédében megerősítette országa önálló védelmi képességeinek fejlesztésére vonatkozó terveit. A politikus kijelentette, kormánya következetesen és türelmesen törekszik a két Korea közötti bizalom helyreállítására. Egyben felszólította Pyongyangot, hogy csatlakozzon a párbeszéd újraindítását célzó erőfeszítésekhez.
2: Időjárás jelentés.
1: 1891-ben ezen a napon, szeptember 30-án nyitotta meg a kaliforniai Stanford Egyetem kapuit, magánalapítású egyetem, csodák csodája a Kalifornia állambeli Stanford városában, nagyjából 60 kilométerre délkeletre San Franciscótól, és hát Leland Stanford vasúti iparmágnás, az Egyesült Államok egykori szenátora, később Kalifornia állam kormányzója alapította. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy hát egyrészt azért tudjuk, hogy az Egyesült Államok, illetve a világ pénzügyi, politikai vezetői közül is számos figura itt végzett, meg hát várhatóan végezni is fog, azért stabilan benne van a Stanford az első 10 legjobb egyetem, illetve legjobb amerikai egyetem rangsorában. A másik pedig természetesen az időjáráshoz kapcsolódik, Kaliforniában egy kicsit melegebb van, és melegebb lesz ma, mint amire nálunk lehet számítani. Ezzel együtt Budapesten és környékén sem kell szégyenkeznünk. 22 és 27 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk napsütéssel.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: A színfalak mögött elszabadult indulatok, 100 milliós jogdíjak, forráshiány, egyre fogyatkozó előadások. Ez vezetett ahhoz, hogy a Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter felmentette az Operett Színház vezetőjét, Kisbi Attilát, és etikai, valamint szakmai vizsgálatot rendelt el az intézményben. A fenntartó minisztérium célja a vizsgálattal az átlátható és a korrekt működési rend, valamint a munkavállalók biztonságának helyreállítása. Az, hogy mi vezetett ide, arról Bordás Barbarát kérdezte Kecső Rihárd.
2: Kedden Tar Zoltán kulturális miniszter bejelentette, hogy belső vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operett Színházban, és a főigazgatót, Kisbi Attilát pedig a vizsgálat idejére mentesítette a munkavégzés alól. Mi vezetett idáig?
3: Hát ez egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, ami gyakorlatilag 2019-ben vette át a jelenlegi vezetés az Operett Színházat Kisbi Attila személyével, és akkor indult egy viszonylag nagy strukturális átalakítása annak a repertoárnak, amit korábban a színház játszott. Nyilván ebben benne volt az is, hogy ő az opera irányából érkezett, egy más műfajból, és bár ugyan játszott az Operett Színházban is, énekelt operett szerepeket, más oldalról, más szempontok alapján közelített a zenés színházhoz. Nyilván az is benne volt, hogy a mostani zeneigazgatónk, az Operaház korrepetitor, karmestereként szintén hozott egyfajta meggyőződést ezekkel az előadásokkal kapcsolatban, és nyilván az is egyébként nagyon helyesen a Zeneakadémiáról frissen végzett növendékeknek is lehetőséget biztosítva. Az Operett Színházban egy másfajta művészi munka indult meg, szóval egészen rövid idő alatt azért elkezdett átalakulni maga a repertoár is, tehát korábbi sikeres előadásainkat kevesebbet játszottuk, vagy levételre kerültek. Az a fajta művészi megújulás, ami mondjuk a Chicagói Hercegnő, vagy mondjuk a Maja kapcsán elindult, vagy a Kék Szakálló, szóval a Kék Szakáll című operettjének az újragondolása után, az valahol megrekedt, és mi visszatértünk a régi hagyományos értékek újragondolására, de sajnos nem abban az irányba, amiben elindult a korábbi vezetéssel egy folyamat, hanem egy olyan irányba, ami nehezen mozdította be a fiatal közönség réteget a színházba. Nyilván ennek volt következménye az, hogy természetesen nem vitatva, hogy egyébként az általunk bemutatott szerbők darabjainak milyen értéke van, és milyen fontos lenne ezekkel foglalkozni, de valahogy mégiscsak úgy sikerült színpadra állítani ezeket a műveket és ezeket az előadásokat, hogy a fiatal nézőközönséget kevésbé sikerült a színházba csábítani. Az ott felfedezett musical tárjaink, akik innen indultak tőlünk, Veréb, Tomi, Karcfi, Ajsa, Cseh Dávid, Péter, Gadó Anita, nem tudom, a Vágólányok, sorolhatnám még, ők más színházakban lettek sztárok jelenleg, és más művészeti intézmény alapoz az ő tehetségükre és tudásukra, és természetesen kerültek ide a Zeneakadémiáról is Erdős Attila, Boltos Lica olyan énekesek, akik egyébként már a korábbi vezetős, tehát a Lőrinci Dirigyó leigazgatás során is vendégek voltak a színházban, akár egy Ószínban a Kék Szakáll kapcsán, de hogy nyilván ez a más irányba való fordulás, ez sok nézőt választhat az Operett Színházból, abból a törzs gyors közönségből, akik az elmúlt években rendszeres színházba járók voltak nálunk, vagy bérletük volt. Nyilván ez vezetett odáig, hogy később saját előadások megírással következett, saját maguk által kigondolt fontos történetek alapján, és hát meg gyakorlatilag ott tartunk, hogy több előadást veszünk le a műsorral, mint amit bemutatunk, és ugyan van egy nagyon erős társulatunk, tehát viszonylag sok taggal bővült az elmúlt években a szerződtetett társulati tagok száma, de közben meg a feladat egyre kevesebb, és sajnos a kereslet is egyre kevesebb az előadások itt tartunk most.
2: Nyáron ugye nagyjából mintegy 40 művész nyíltan megfogalmazta az aggályait, de mi volt akkor az a pont, ahol hát ebből a mondjuk úgy konfliktusból kvázi egy válság alakult ki?
3: Ha nagyon nyílt akarok lenni, már pedig az akarok lenni, mert nincs takargatni valónk. Mi az áprilisi választások után kezdeményeztünk egy szektor értekezletet, ami azt jelenti, hogy a szerződtetett színművészek és az igazgatás között egy zárt értekezlet, Erre készülve a kolléganőim összeszedték azokat a kérdéseket, amik évek óta foglalkoztatják a társulatot, de érdemben sosem kaptunk fel választ. Úgy éreztük, hogy most fontos lenne megfontolni azt, hogy szakmai alapon hogyan épül fel a színház repertoárja, mert nem biztos, hogy ugyanazokat a támogatásokat fogjuk megkapni, mint a korábbi években, és kvázi most már nem lehet kibújni ezeknek a felelőssége arról, mert egész egyszerűen piacképtelenné válnak az előadásaink, és ez a megélhetésünket is bizonytalanná teszi, illetve hát magát annak a műfajnak, amit operetnek nevezünk, annak a relevanciáját Budapesten egy olyan intézményben, ahol egyedüli az operett játszás, tehát amit Hungarikum már nyilvánítottak, szóval ez egy olyan nemzeti érték, amit fontos ügyüknek tartunk, hogy fennmaradjon és értékes része legyen a mai magyar kultúrának, úgyhogy aktuális és izgalmas legyen a fiatalok számára is. Sok-sok kérdést felvetettünk, de nem kaptunk rá érdemben választ, tehát nem tudtunk együtt menni azokkal a válaszokkal, amik sajnos nem szakmai érvek voltak a szakmai problémákra, amiket felvetettünk. Leginkább az zavar bennünket, hogy forráshiányra hivatkoztak, és arra hivatkoztak, hogy a minisztérium által kiutalt támogatás csak a fizetésekre és a villanyszámlára meg a működtetésre elég, minden más megvalósítandó előadásra pályázni kell. Tehát egyetlen nem értettük, hogy így, hogy ilyen sokan vagyunk alkalmazásban, tehát gyakorlatilag ingyen rendelkezésre állunk próba szempontjából, miért nem tudunk új előadásokat létrehozni, akár meglévő jelmezekkel, részletekkel, kísérleti jelleggel, különösen, hogy van két játszóhelyünk a Raktárszínház, ami most már Tahotki Zsuzsa kis színház, illetve a Kálmán Imre Teátrum, a korábbi Moulin Rouge, ahogy ott is lehetett volna ilyen produkciókat bemutatni, de nem jutottunk bűnőre ezzel kapcsolatban. És aztán, amikor nyáron nyilvánosságra került az, hogy az Orbán János Dénes fázisszázsaink által elkészített művek milyen anyagi támogatást és juttatást biztosítottak a szerzőnek, illetve hogy milyen anomáliák vannak ezzel kapcsolatban, akkor nagyon sokan a társulatból mélységesen megdöbbentek, mert nekünk fogalmunk nem volt arról, hogy itt ilyen jellegű pénzek cserélnek gazdát, vagy hogy vélelmezhetően megnyilván ezzel kapcsolatban még folyik a vizsgálat, szóval semmit nem állítanék. De hát nagyon megérintette a társadalmat, hogy a legnagyobb hibánk az az, hogy szeretnénk dolgozni, forrásjány miatt nem tudunk, és közben meg azt tapasztaljuk, hogy egy ember vagy egy produkció viszel annyi pénzt, amiből más vidéki színházakon, vagy egyébként mi is meghívott vendégeként rendszeresen ellátogatunk, akár egy egész évadot létre tudnak hozni, szóval ez nagyon mélyen megérintett mindenkit.
2: Itt komoly pénzügyi kérdések is előkerültek. Itt a főigazgató azt mondta még, hogy 2019 és 2026 között az egyfőre jutó átlagos havi kifizetés nagyjából 393.000-ről 834.000 forintra emelkedett. Ezzel szemben van nektek is egy állításuk, amely szerint az átlag valójában elfedi a jelentős bérkülönbséget. Itt ezen a téren mi a helyzet pontosan?
3: Hát például nem fogalmazta meg az igazgató úr, amire azért kíváncsiak lennénk, hogy például most ez egy bruttó vagy egy nettó jövedelem, nem fogalmazta meg, hogy ez egy súlyozott átlag, vagy egy medián átlag, hogy mégis mi alapján számolta ki ezt az átlagot, tehát ez megint egy olyan összeg, amivel lehet dobálózni, mert ha és úgy és abban a formában számoljuk ki, ahogy ő kiszámolt, akkor lehet, hogy ez az összeg jön ki. De kevesen tudják, hogy egyébként a mi bérünk az két részből áll, és az egyik része, ami a fizetésünk majdnem fele, az bármikor csökkenthető, bármikor növelhető, bármikor elvehető. Ez például egy nagyon nehéz ügy, a másik pedig az, hogy tényleg vannak olyan kari dolgozóink, akiknek nem fedi ez az összeg, még a felét se annak, amit egyébként kézhez kap. Szóval én nem tudom, hogy milyen összeg alapján számolta ki ezt az igazgató úr, de én sem keresem ennek az összegnek a közelében nem járok, holott főszerepeket játszom a színházban, szerződtetettem vagyok 16. éve, és minden évben abból a kettő előadásban, amit bemutattunk, abból egyben mindenképpen szerepeltem be. Volt olyan év, hogy a kettőben is. És a nagyobb probléma az, hogy az egy dolog, hogy azt állítja, hogy ilyen átlagbérekkel rendelkezünk, de hogy közben meg ez egyáltalán nem igaz. Tehát a töredékét sem keresem ennek egy-egy kolléga, és mindeközben arra sincs lehetősége egyébként, hogy az előadásokból, mondjuk azokból az előadáspénzekből, amiket külön az előadásokért kapunk, azokból valahogy visszapótolja ezt a kiesett jövedelmet, mert nincsenek megfelelő mennyiségű előadások, tehát egy harmadára csökkent a korábban játszott előadás számhoz képest, amit most játszunk. Úgyhogy nagyon sok tagunk kényszerül arra, hogy másodállást vállaljon két próbaközök tanítással, vagy próbaszüneti napokon vidéken, félállásban, énektanárként. Úgyhogy én ezt nem tudom belerősni.
2: Most jön majd egy nagyobb vizsgálat a kormányzat részéről. Mire számítotok ezen a téren? Mi fog most következni?
3: Nagyon bízom benne, hogy egy etikus és minden szempontból a jogi szabályoknak megfelelő vizsgálat folyik le. Bízom benne, hogy azoknak a szakmai problémáknak és azoknak a szakmai érveknek is fontos szerep juthat, amelyeket mi megfogalmaztunk, mert hogy tudjuk, hogy azért a magyar jogrendszerben mi az, ami számon kérhető, tehát hogy egy ilyen vizsgálat során azért a minisztérium jogkövetkezményeket keres. Bízunk benne, hogy egy olyan vizsgálat fog történni, ami viszonylag gyorsan, de alaposan történik és eredményre vezet. És nagyon bízunk benne, hogy hamarosan elindulhat egy olyan szakmai munka, amivel tényleg olyan előadásokat tudunk színpadra tenni, amiben a benne dolgozók is boldogságukat lelik, megfelelő előadásszámot tudnak teljesíteni úgy, hogy az megfelel az előadó működtetik törvényben belefoglalt vállalásoknak, és hogy lehetőségünk lesz nem csak arra, hogy az előadásszámokat és a közönséget ki tudjuk szolgálni, hanem hogy mi is szakmailag fejlődhessünk, mert minden művész azért választja ezt a szakmát, mert szeret színpadon lenni, mert szeret adni, mert szereti a korlátait feszegetni, és szeret a lelkén keresztül a nézőknek adni, és szükségünk van arra, hogy megújuljunk, új alkotókkal dolgozzunk, új kollégákat vendégként köszönhessünk.
1: Az elmúlt percekben Bordás Barbarát hallották, az Operett Színháznak a művészét, egyik vezető művészét, a jelenlegi helyzetről az Operett Színházban. Egy kulturális érdekességgel folytatjuk, majd 10:30-kor elmondjuk a legfrissebb híreket a Reggeli Monitorban.
0: Reggeli Monitor.
2: Ma ünnepeljük a zene világnapját. A kezdeményezés Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész nevéhez kötődik, aki azt szerette volna, hogy ezen a napon a zene mindenkihez közelebb kerüljön, kortól, műfajtól és országhatároktól függetlenül. A zene világnapját 1975 óta tartják meg, célja, hogy felhívja a figyelmet a zene közösségteremtő erejére, valamint arra, hogy a muzsika nem csak szórakoztat, hanem érzelmeket közvetít, emlékeket idéz fel és kultúrákat köt össze. Ezen a napon világszerte koncertekkel, iskolai programokkal, közös éneklésekkel és rendhagyó zenei eseményekkel ünnepelnek. A kezdeményezés egyik fontos gondolata, hogy a zene ne csak a koncerttermek kiváltsága legyen, hanem jelenjen meg az utcákon, közösségi terekben, iskolákban és munkahelyeken is. A zene világnapja arra emlékeztet, hogy a zene mindenkié. Lehet klasszikus népzene, jazz, könnyű zene vagy akár egy egyszerű dallam, amelyet valaki dúdol. A zene képes összekapcsolni az embereket, hangulatokat és történeteket.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL. A cég így folytathatja a Szerb-NIS kisebbség többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja azon dolgozik, hogy megvásárolja az orosz Gazpromtól a NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedését. A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a Pancsovai üzemet, emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, valamint saját kutatástermelési portfólióval is rendelkezik. A tranzakció sikeres lezárásával a MOL lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőinek irányít. Szerezné meg. A pontos vételárat mindmáig nem hozták nyilvánosságra, szakértők 1 milliárd euró körülire becsülik az értéket.
0: Tőzsde hírek.
5: A MOL részvények a mai tőzsdei kereskedésben egyelőre stagnálnak, 4974 forinton jegyzik őket, az OTP 42.000 forinton 1,6%-os mínuszban jár, a Richter is gyengül 0,2-del 12.340, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2530 forinton jár, 9,1%-os mínuszban a BUX 143.873 ponton, a forgalom 12 milliárd 102 millió forint. A devizapiacon az euróért 368 forint 70 fillért kell adni. Európában a főbb tőzsdemutatók gyengülnek, méghozzá jelentősebb mértékben. A londoni FTSE 1,8%-kal, sőt már 2%-kal esik, a német DAX 1,4%-del, a francia CAC-en 1,7%, az olasz tőzsde 1,7%, a spanyol 1,9%-os mínuszban jár. 1,1300 az euró-dollárral szembeni árfolyama, és 24 éves csúcsra emelkedtek az amerikai hosszú kötvény. Az amerikai 10 éves papírok már 5,333%-os hozam szinten forognak jelen pillanatban. 26,9 milliárd forintra nőtt az első fél évben a Dunahouse Group konszolidált árbevétele, ez 23%-kal több, mint az előző év azonos időszakában elért mutató. A cég adózott nyeresége 37%-kal 2,5 milliárd forintra növekedett éves alapon, a működési eredmény 51%-kal 3,7 milliárd forintra emelkedett. A Dunahouse részvényei egyébként most 2,5%-os pluszban 1405 forinton. Igen, csak megugrott az Opus, 11,4%-kal rallizik felfelé, 258 forint 50 filléren, 4,3%-kal esik viszont az MBH Bank, 2680 forint, a Granit Bank 3,7%-kal esik, 8860 forinton jár. Az előzetes adatok szerint az első fél évben 2809,5 milliárd forint, a GDP 6,2%-a volt a kormányzati szektor hiánya idehaza. A második negyedévi deficit ebből 758,2 milliárd forintot, a GDP 3,3%-át érte el. A KSH adatai szerint a központi kormányzat hiánya 3106,5 milliárd forintot, a társadalom biztosítási alapoké 16,1 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok 313,1 milliárd forintos többlettel rendelkeztek az első fél évben. Tel Aviv leállította a Fly Dubai izraeli járatait a tegnapi merényletkísérlet miatt a vizsgálat lezárásáig. A légitársaságnak eddig naponta 10 járata volt Izraelbe. A felfüggesztés idején izraeli gépek viszik haza az utasokat. A Fly Dubai Discount légitársaság 2009 óta működik. Kormányzati és védelmi célú műholdas kommunikációs rendszereket épít a Nokia és a finn IceEye. A fejlesztések a tervek szerint a katonai műveletek és a határvédelem mellett a katasztrófavédelmi és mentési feladatokat is támogatják majd. Az első műholdakat a tervek szerint 2028-ban állítják majd pályára.
0: Időjárás jelentés.
5: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
5: Ez volt a reggeli monitor, az adást Péli Nagykata szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszky József állította össze, a technikusunk Ballai Tamás volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor M. Szűcs Péter számít a figyelmükre, további jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.
2: Parlez-vous, Rossignol? Rossignol? Rossignol? Rossignol? Rossignol? Rossignol? Rossignol? Rossignol?

0: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a cég így folytathatja a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásait. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik az orosz Gazprom NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásán. A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a pancsovai üzemet, emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, illetve saját kutatás-termelési portfólióval is rendelkezik. A tranzakció sikeres zárásával a MOL lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőjének irányítását szerezné meg. A pontos vételárat mindmáig nem hozták nyilvánosságra, szakértők 1 milliárd euró körüli értékre becsülik. 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta a Kossuth Rádió mai adásában. Tar Zoltán szerint az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatároznia a kulturális támogatásokat. Az Operettszínház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terrorháza Múzeum kiállítását pedig történészek világítják át. Kormányzati és védelmi célú műholdas kommunikációs rendszereket épít a Nokia és a finn IceEye. A fejlesztések a tervek szerint a katonai műveletek és a határvédelem mellett a katasztrófavédelmi és mentési feladatokat is támogatják. Az első műholdokat a tervek szerint 2028-ban állítják pályára. Újra járnak a villamosok és az autóbuszok a horvát fővárosban. A Zágráb megyei bíróság ugyanis első fokon jogellenesnek nyilvánította a városi közszolgáltató cégek dolgozóinak 3 napja tartó sztrájkját. A megállapodás ugyanakkor nincs még a felek között. A két Korea közötti feszültség csökkentését és a párbeszéd újraindítását szorgalmazta a dél-koreai elnök. Lee Jae-myung a dél-koreai fegyveres erők napja alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédében megerősítette országa önálló védelmi képességeinek fejlesztésére vonatkozó terveit. A politikus kijelentette, kormánya következetesen és türelmesen törekszik a két Korea közötti bizalom helyreállítására, és felszólította Pyongyangot, hogy csatlakozzon a párbeszéd újraindítását célzó erőfeszítésekhez. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az 1-es metró a hétvégén Budapesten. A BKK közleménye szerint szombaton és vasárnap az 1-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 143.536 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 15,3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal erősödik, 4.990 forintnál jár, az OTP 2,3%-kal csökkent, 41.730 forintra. A Richter 4,1%-os mínuszban 12.320 forinton, a Magyar Telekom 4,1%-kal került lejjebb 2.534 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 366 forintot és 27 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 326 forintba és 11 fillérbe kerül, egy svájci frank 390 forint és 76 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 1,6, a frankfurti DAX 1,3%-os mínuszban, Párizsban a CAC 40 1,3%-kal csökken. A madridi IBEX 1,8, a milánói börze 1,7%-kal korrigál lefelé.

0: Időjárás jelentés.
1: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos csapadékmentes időjárás megélénkülő széllel. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. október 1-én 11 óra 6 perckor. Magyarországon nagyjából minden századik gyermek vele született szívfejlődési rendellenességgel születik, de mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen eltérések derülnek ki már a születés körül előtt, és melyek azok, amelyekre csak később figyelünk fel? Honnan tudhatja egy szülő, hogy egy mellkasi fájdalmat vagy sportolás közbeni rosszulétet mennyire kell a gyermekénél komolyan vennie? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő fél órában. Vendégem a stúdióban dr. Horváth Zsóka, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekkardiológusa, klinikai főorvos. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, illetve a tegeződést.
3: Köszönöm szépen.
2: Induljunk onnan, hogy ez az a dolog, amit egyikünk sem szeretne soha megtapasztalni, átélni. Gondolok itt arra, hogy mellkasi fájdalom, szapora szívverés, szokatlan fáradékonyság, vagy hogy említettem, a rosszulét sportolás közben. Ráadásul mindez a gyermekünknél. Ez a szám, amit említettem, hogy minden századik gyermek érintett lehet, ez első hallásra azért nagyon soknak tűnik. Milyen eltérések tartoznak ide, és mennyire különbözhet ezeknek a súlyossága?
3: Hát ez egy rendkívül széles spektrumú terület, a gyerek kardiológia és a vele született szívbetegségektől kezdve, amit az előbb felsoroltál. A vele született szívbetegségekkel annyi könnyebbségünk van már az elmúlt 20-25 évben, hogy most már a várandós hölgyek járnak rendszeresen nőgyógyászhoz, akiknek szintén már van alaptudásuk a szívultrahang készítésébe. Van nekik egy pár standardjuk, amit levesznek, és ha abban valami eltérést találnak, akkor rögtön küldik specialistához, aki olyan magzatokkal foglalkozik, akik még nem születtek meg természetesen magzatok, és akkor egész pontosan a legtöbbet lehet diagnosztizálni már intrauterin. És akkor az azért nagyon előnyös, mert akkor oda lehet küldeni rögtön az várandós anyukát szülni, ahol fel vannak rá készülve, vagy rögtön transzplantálni tudják olyan helyre, ahol meg tudják műteni, amiből egyenlőre egy van Magyarországon, az Országos Kardiológia Intézetbe. Bocsánat, most már a teljes nevű Gottszégen György Országos Kardiológia és Vaszkuláris Intézet.
2: De a lényeg az, hogy itt lehet ezeket itt a jellegű problémákat lehet, megoldani.
3: Itt lehet, igen.
2: Említette, hogy sok mindent már a születés-szülés előtt igen. Ki lehet deríteni. Előfordul, hogy a vele született eltérés csak később derül ki a szülés után?
3: Hát persze, attól függ, hogy minden olyat, ami egy kicsi eltérés, például a vaszkuláris gyűrű, annak semmiféle tüneteit nem valószínű, hogy még látják intrauterin, és az később fog jelentkezni.
2: Milyen kockázata van ennek, mondjuk, amikor tudja a szülő, hogy már egyből a műtőbe viszik az újszülött gyermekét? Hogyan lehet ezt kezelni egyébként? Hát, mind orvosként, mind szülőként?
3: Én azt gondolom, hogy az olyan, ilyen embereknek, akik várandós hölgyekkel foglalkoznak, gyerekgyógyászoknak, gyerekkardiológusoknak, rendkívüli nagy empátiával kell közelíteni az ilyen szülőkhöz, és mindig az igazat megmondva, de szépen fokozatosan, nem azzal kezdeni, hogy hú, úgy fog megszületni, hogy rögtön a műtőasztalra viszik, ugyanis ez nem így van, mert például, ha valaki még úgynevezett nagyér transzpozícióval születik, ami azt jelenti, hogy pont fordítva indulnak a nagyerek, a bal kamrából indul a tüdőbe vezetőér, és a jobb kamrából az egész vérkört ellátó aorta, azoknak sincs közvetlen életveszélyük, mert ugye mindenki már nagyon ismeri, mert jár felvilágosításra, meg mindenhova, hogy a gyerekeknek intrauterin nagyon meg van oldva a keringésük, és azért nem mutatnak semmi problémát ilyenkor, mert kialakult egy úgynevezett botalló vezeték, ami a két vérkört összeköti, és ezen keresztül látja el a vérkeringés, és nincs semmi baja, ezek a magzatok legtöbbször még nagy súllyal is születnek. De amikor az első tünetek jelentkeznek, akkor az ott levő gyerekgyógyászok gyógyásznak, már vagy el kell kezdeni a gyógyszeres kezelést, ami abból áll, hogy nyitva tartjuk ezt a vezetéket, és akkor utána küldjük már ilyen állapotban a az operáló intézetbe.
2: Még az interjú előtt beszélgettünk, hogy hány évtizede dolgozol ezen a területen, és az ember sosem lehet beteg, ugye, amit még hozzátettél, de hogy vannak emlékezetes esetek, amik a mai napig kísérnek?
3: Ó, nagyon sok ilyen eset van, és ez azért fantasztikus, mert én ősrégi orvos vagyok, mert már betöltöttem az 50. szolgálati évemet, és ebből 44 kardiológiát is tartalmaz, és az teljesen fantasztikus élményt ad, amikor az ember ilyen gyógyul gyerekeket találkozik, és speciál 2 héttel ezelőtti élményem. Szentendrén sétálgattunk a legkisebb unokáimmal a skanzenba, és ott volt egy tűzoltó bemutató, és a gyerekek nagyon élvezték, és miközben ott a gyerekeknek mindent mutattak, a menyem észrevette, hogy annyira figyel egy olyan középkorú vagy fiatal férfi, aki nagy kedvesen végre oda mert jönni, hogy bocsánat, doktornő, tudja, hogy ki vagyok. És ahogy mondta a nevét, meg rá is ismertem, kiderült, hogy egy olyan gyerek, aki úgy született, akinek csak egy kamrájú szíve van. Hát ez 30 évvel ezelőtt még fantasztikus nagy eredmény, hogy ezt a gyereket így meg tudták már akkor operálni, hogy nem csak, hogy túlélte, hanem mint önkéntes tűzoltó aktívan dolgozik.
2: Te ismerted fel a
3: hát rögtön,
2: betegséget?
3: Ahogy megszólalt, megismertem, de hát több 10 000 gyereket láttam, de olyan tipikus neve volt, hogy ebből persze rögtön össze is ugrott a diagnózis. Nagyon sokszor van így, hogy az ember találkozik. A múlt héten pedig bejött egy szintén egy kamrás gyerek, csak annak még komplikáltabb volt. Vidáman újságolta, hogy a nővére fog férjhez menni, és ő is most már 29 éves, és dolgozik, és nagyon jól van.
2: Tehát akkor ezek azok a jó esetek, amik miatt érdemes csinálni, illetve amik tovább tudnak lendíteni.
3: Én mindenkit szeretnék bátorítani, hogy persze mindenki azt szeretné, hogy mindene teljesen egészséges legyen, és senkinek ne legyen semmi baja, ne úgy szülessen, meg később se legyen beteg, de olyan hatalmas fejlődésen ment át a kardiológia, csak azóta, mióta én nézem, hogy azelőtt, amikor mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt, egy összetett szívhibával született gyerek, akkor annak sajnos eléggé meg volt pecsételve a sorsa. Ma bátran merem mondani, hogy halálpontos statisztikát nem tudok, de a feleszületett szívbetegségekkel született gyerekeknek több mint a 90%-a nem csak túlél, hanem a legtöbbje normális, vagy közel normális életminőséget tud élvezni.
2: Igen, ez nagyon jó hallani, tehát hogy ilyen szintű a fejlődés.
3: De ez nem csak azért, mert a gyerek kardiológia fejlődött, hanem egyrészt a sebészetet, technika, az anesteziológia és hát a különböző gyógyszerek és műszerek, mind a diagnosztikus, mind pedig az operációs szükséges műszerek, szóval nagyon sokat fejlődött.
2: Beszéltünk arról, hogy mi a helyzet a magzatkorban, ismerjük fel azt, hogy valami baj van, de beszéljünk a legkisebbekről. Ugye egy csecsemő még nem tudja elmondani, hogy bármilyen problémája van, de a szülők milyen jelekből gyanakodhatnak arra, vagy akár a gyermekorvosok, hogy a szívet a keringést érintően kell vizsgálódni.
3: Hát tulajdonképpen már az első vizsgálat megtörténik a szülőszobán, a gyerekorvos meghallgatja. Ez lehet félrevezető, illetve nem félrevezető, mert a legtöbb gyerek egy zörejjel születik, azért, mert ez az kis vezeték, amit említettem, a botaló vezeték, az még nyitva van. És ezek úgynevezett söntök, ami azt jelenti, hogy a magasabb helyről megy az alacsonyabb nyomás fele, és ez okoz egy kis zörejt. De ezek, miután a botaló vezeték, az normál esetben 2 nap és 4 hét között spontán záródik, tehát az elején, amikor zörejt hallunk, és a gyereknek nincs kéksége, szürkesége, cianózisa, akkor nyugodtan várhatunk vele, hogy mi történik. Ezért van nagyon-nagyon fontos szerepe a körzeti orvosoknak, akik rendes esetben 1 vagy 2 napon belül látják a gyereket, amikor hazaért, és akkor már sokkal könnyebb fölismerni, amikor hallok egy zörejt, későbbiekben pedig, hogy mik a típusos jelek. Hát észreveszik az édesanyák, hogy főleg, ha nem első gyerek, hogy ez egy kicsit nehezebben etethető, mint a testvérkéje, hamarabb elalszik, megszakítja a szopást, vagy pedig látszik rajta másképp, hogy elfáradt. Aztán, amikor ez később még mindig nem ismerődik föl, akkor esetleg visszamarad súlyfejlődésbe, hamar kifárad, amikor már mozog és fizikai megterhelése van, ezek a legjellemzőbb tünetek, amikor ugye megjelenik az úgynevezett cianózis, ami tulajdonképpen ilyen szürkés-kék szín, az, ami nem, semmi más, mint azt jelenti, hogy az oxigén redukálódott, és ez adja ezt a szürkés kékes szint, és ez már figyelemfelhívó, és ilyenkor mindenképpen javasolt kardiológushoz vinni. Én azért felhívnám a figyelmet, hogy a legfontosabb első lépés mindig a háziorvos. Tehát nagyon sokszor kapunk úgy gyerekeket, hogy édesanyja úgy látja, hogy itt meg ott lát rajta különböző színeket, mert mit tudom én, félhomályba ébresztette fel, amikor sápadtak a csecsemők, és ott megjelennek mindenféle jelenségek, vagy szép kis grüberlije van, és a fölötte levő terület árnyékban van, tehát ilyen tünetek lehetnek. Vagy pedig később gyerekkorban, amikor nem az orvos vizsgálja meg, hanem csak az édesanyja hallgat a gyerekre, amikor egy 4-5 éves gyerek azt mondja, hogy szalad a szívem, és akkor rögtön kitör a pánik, és akkor ahelyett, hogy egy kicsit objektivizálnák, és a házi orvos megnézni, és megnyugtatná anyukát, akkor is már kardiológiai rendelésre jelentkeznek.
2: Tehát akkor ezt mindenképpen, ezt a tanácsot érdemes megfogadni, és lépjünk tovább akkor az idősebb generációra, iskolás és kiskamaszkorra. Itt milyen szerzett szív problémák vagy ritmuszavarok jelentkezhetnek, akkor is, hogyha a gyermek szívével korábban minden rendben volt?
3: Persze, mert hát tulajdonképpen több csoportja van a szívbetegségeknek. Van egy vele született, ami ugye egyértelműen valami szívfibát jelent strukturálisan, szerkezetileg, amiben van olyan, ami nem jár színeződéssel, tehát úgynevezett acianótikus, semmi nem látszik a gyereken, meg van olyan, ami már korán megjelenik a cianózis. Ilyenkor mindig könnyebb helyzetben vannak. Lehet, hogy a gyereknek az örejét csak később veszik észre. Ugyanis gyakorlatilag a fiatal korban, egészen addig, amíg nem vastagok a mellkasi izmai, addig sokszor lehet úgynevezett ártalmatlan funkcionális zörejt hallani. Ez nagy tapasztalat kell, hogy az ember a különböző testhelyzetekben nézze meg a gyereket, és akkor az kicsit segít eligazítani, hogy funkcionális vagy szerkezeti. Tehát jön a szívzörej, amikor a védőnő vagy az orvos meghallgatja iskolai vizsgálaton. A rendellene szívműködés, hogy gyorsan megy, lassan megy, vagy nem ritmusos, ez könnyű felismerni hallgatózással. Ez nem kell semmiféle klinikai tünet, csak így véletlenül vesszük észre. Amikor már komoly ritmuszavara van, tehát túl gyorsan megy, úgy hívjuk, hogy tahikardia. Azt már érzi a gyerek, és akkor panaszkodik, hogy neki ilyen mellkasi nyomó jellegű érzése van, amit csúnyán palpitációnak nevezünk, és így kerülnek orvoshoz. Később jön a fáradékonyság, aztán jön az, hogy az egyik legnehezebb, ugye, hogy fáradékony. Hát ez nagyon sok minden lehet, főleg a mai gyerekeknél,
2: meg
3: akik
2: a
3: már...
2: kiskamaszoknál, nagykamaszoknál.
3: Hát igen, de már sajnos az óvodásokat is nagyon sokszor hozzák, de sajnos azt kell, hogy mondjanom, hogy sajnos nagyon mozgásszegények a gyerekek. Az óvodások is tetszik, nem tetszik, erről már országos vita és polémia folyik, hogy már a számítógépen, meg az okostelefonon lógnak, és ott nézik a mesét, stb. És nem mozognak eleget. És később ugyanez van a kiskamaszoknál is, akik egyrészt ugye bekerülnek a kamaszkornak a jellegzetességeibe, hogy egy kicsit lustibbak vagyunk, egy kicsit kényelmesebbek vagyunk. Ilyenkor is nehéz elkülöníteni a fáradékonyságokat, de ha ez tartósan felmerül, akkor javasolt, hogy küldjék be kardiológiai vizsgálatra, mert ha kizárjuk, hogy nincs szerkezeti eltérése, nincs ritmuszavara, akkor nem csak úgy lehet, hanem kvázi kötelezően kérem őket, hogy ugyan fokozatosan, de kezdjék el a mozgást, és annak az a lényege, hogy mindig csak fokozatosan, egyrészt az időt fokozatosan, és az erősségét is fokozatosan. Ehhez kell 1-2 hónap, mire rájönnek a mozgás örömére. De ez a leggyakoribb probléma manapság.
2: Ha már a mozgást említetted, mennyire számít például, hogy a fájdalom terhelés közben jelentkezik-e, itt akár egy mellkasi fájdalomra gondolok a gyerekeknél?
3: Hát igen, ők mindig mellkasi fájdalomról panaszkodnak, de legtöbb, itt egész más technikai problémák is lehetnek, hogy rosszul veszik a levegőt, és másrészt pedig edzetlenek. És már pedig, aki edzetlen, és hamar elfárad, az rögtön mellkasi fájdalomról panaszkodik. És a mellkasi fájdalomnak a vizsgálata az egyik legnehezebb valami, mert ott egy nagyon-nagyon részletes anamnézis kell, hogy mikor fokozódik, mire múlik, mivel kapcsolatban van, nagyon óvatosan és finoman ki kell térni, hogy stabil családba éle, vannak-e pszichés problémái, de erre nem direktbe rákérdezve, hanem szép ügyesen meg közelítve, vagy tanulási problémái vannak, tehát ezeket mindig nagyon figyelembe kell venni, és felhívnám a fizikális vizsgálat jelentőségére minden házi orvosnak a figyelmét, hogy aki mellkasi fájdalomról panaszkodó gyereket vizsgál, annak kézzel végig kell tapogatni a mellkasát, mert nagyon-nagyon sokszor van az, hogy tulajdonképpen nincs érszakhoz kötve, de amikor felső légúti hurutok vannak, akkor nagyon gyakran jelentkezik egy olyan probléma, amikor a bordák porcainak van fájdalma, és a tapintással lehet érezni, hogy finoman tapogatom, vagy picit nyomkodom, és a gyerek hirtelen felsziszan, ez mindig az izületi egyesüléseknél jelentkezik, amit nagyon csodásan meg tudunk gyógyítani egy pár nap alatt fájdalomcsillapító tapasszal. Tehát nagyon fontos a fizikális vizsgálat. Ez a második üzenetem, tehát első a körzeti orvos, a második pedig a fizikális vizsgálat.
2: És ebből is látjuk, hogy mennyire érzékeny terület ez, mennyi mindent kell szem előtt tartani. Ugye a sportolásról beszéltünk, hogyha mondjuk sportolás közben ájulás vagy rosszul lét történik, az már megint teljesen egy más helyzet. Uh-huh. Ilyenkor a szülő vagy az edző mit tegyen?
3: Hát az edző az először is, neki vannak ilyen alap tanulmányai, vagy alapismeretei, hogy milyen helyzetbe fektesse le, hogy próbálja meg, főleg ha elájult, akkor tegye őt viszintes helyzetbe, viszont a lábát emelje föl, hogyha még jól kooperál a gyerek, akkor üljön le, hajts előre a fejét, nyom le a fejét, ő próbálja meg ellennyomni, hogy egy kicsit emelje a vérnyomását, és hát nagyon-nagyon fontos, és ez is nagyon sokszor a sport közbeni rosszuléteknek az oka, hogy nincs megfelelő folyadékbevitelük. Főleg a tinédzserek valahogy nem szeretnek inni. Bíztatni kell őket, ugyan elegánsan hordják maguknál a kulacsokat, de elfelejtik meginni. És ha nincs elég keringő folyadékmennyiség a szervezetbe, akkor a szervezet ügyesen tiltakozik. Először megpróbálja gyorsabban pörgetni a meglevő folyadékot, ekkor van az, hogy meggyorsul a szívverése, aztán amikor elfárad, akkor esetleg kiegyenlíti a dolgokat, és elájul a gyerek. Ezt mindig alaposan ki kell vizsgálni, ezt kardiológusnak kell, de mindig ott is föl kell venni a pontos anamnézist.
2: Hogyha már a vizsgálatnál tartunk, akkor egy gyerekkardiológiai vizsgálat milyen elemekből állhat?
3: Hát először is a legfontosabb számomra a tisztességes, részletes anamnézisnek a felvétele, tehát a kortörténet előzményeibe, és próbálni a környezetet is megismerni, hogy milyen körülmények között jelentkeznek a problémák. Utána természetesen meghallgatjuk a szívet, meghallgatjuk a szívhangokat, a szívnek a ritmusát, és nagyon-nagyon precízen megvizsgáljuk a perifériás, tehát a karokon, lábakon futó ereket, mert sokszor még mindig előfordul a 21. században is, hogy a magas vérnyomásnak az oka, hogy van egy szűkület az aortán, a nagy ütőeren, amit fizikális vizsgálattal kell, hogy felkeltse a gyanúját, amikor arról szól a történet, hogy a felső végtagi és az alsó végtagi perifériás ereknek más a pulzus érezhetősége. Tehát különbség van a tapintással. Ehhez nem kell csoda műszer, tisztességesen meg kell vizsgálni a gyerekeket.
2: Tapasztaltok-e olyat, hogy a szülők valamilyen tüneteket indokolatlanul alul, vagy éppen túlértékelnek?
3: Hát természetesen, attól függ, hogy édesanyja mennyire izgatott, vagy mennyire tájékozott, vagy mennyire ismeri a gyerekét. Igen, igen. Tehát ez a mellkasi fájdalom, ez az esetek 90%-ában nincs összefüggésben a kardiovaszkuláris rendszerrel.
2: És ami még eszembe jut, és nem beszéltünk róla, hogyha a családban kórerőzmény van, akkor nyilván már egy magzathoz is máshogy kell állni, vagy egy kisgyermekhez. Erre is gondolom fel kell hívnunk a figyelmet.
3: Természetesen ezért van az, hogy ezt már a nőgyógyász kezdi, mert akinek a családi anamnézisében vele született szívbetegség van, vagy korai infarktus 45 év alatti, vagy egyéb koronária megbetegedésre utaló történet, azt ő már méhen belül küldi speciális vizsgálatra olyan kardiológushoz, aki foglalkozik intrauterin echokardiográfiával.
2: És ez a magzati szívultrang vizsgálatra
3: beszélünk? Ez a magzati szívultrang, igen. Tehát ott már van egy szűrés, és gyakorlatilag, ha nem találnak komolyabb bajt tehát a méhen belüli ultrahangvizsgálatnál a kolléganők, akkor is utána javasolják, hogy bizonyos életkorban 1 hét múlva, 3 hét múlva, 6 hét múlva jelentkezzenek kardiológiai vizsgálatra.
2: Nyilván nem elég csak megtalálni a bajt, van, hogy gyógyszeres kezelés, van, hogy műtéti kezelés szükséges, de meddig kell nyomon követni egy-egy ilyen gyerek életútját?
3: Hát ezt, hogyha olyan veleszületett szívbetegség van, ami később műtétre, vagy pedig eszközös beavatkozásra tart igényt, akkor addig. De utána, amikor megtörténik a beavatkozás történetesen, hogyha akár rendes nyitott szívműtétje volt, akár katéterrel nyitották ki azt a területet, ami nem nyitódott ki, vagy zárták be, ami fölöslegesen nyitódott ki, ezeket gyakorlatilag mi az egész gyerekkor alatt követjük, és utána is javasoljuk, hogy felnőtt kardiológus évente egyszer nézze meg. És főleg a lányokat, hogy amikor már férjhez mentek, vagy nem mentek férjhez, de gyereket várnak, akkor legyenek szívesek ezt jelezni a nőgyógyásznak, és akkor is legyen vizsgálat. Különben az öröklődésről nem sokat tudunk, tehát a veleszületett szívbetegségek nem, de családi halmozódást ismerünk. Ennek a leggyakoribb oka, hogy amikor a szívnek 4 ürege van, az első 2, a felső az a pitvarok, a másik a kamrák, a pitvaron levő sövényhiány, az családi halmozódás szokott előfordulni, és már közel vannak a gének megtalálásához is. A többiekről még nem nagyon tudjuk, hogy mi a genetikai háttere.
2: De hát, ahogy említetted, hogy mennyit fejlődött ez a terület, rengeteg. Így a következő időszakban is sok újdonság várható. Egy záró kérdésre maradt időnk, hogyha egy szülő bizonytalan abban, hogy a gyermeke panaszaival várhat-e mondjuk a következő házi orvosi kivizsgálásig, milyen jelek alapján dönts el, hogy azonnal induljon el, vagy várhat még?
3: Hát azonnal induljon, ez azt mondanám, hogyha akkor, ha tényleg olyan erős mellkasi fájdalma van, amiről látjuk, hogy a gyerek tényleg szenved, nem csak mondja, akkor azzal érdemes bemenni gyorsan a sürgősségi osztályra, és a sürgősségi osztály az utalja tovább a kardiológiára. Én azt gondolom, hogy direktbe kardiológiát nem hiszem, hogy mindennel így kéne felkeresni, mert nincs is annyi gyerekkardiológus, hogy erre lehetőség lenne, viszont a sürgősségi osztályok nagyon jól működnek. Nagy hirtelent más nem nagyon tudok mondani, vagy pedig akkor, amikor tényleg megszámolja a pulzusát, és ezzel a pulzuszámról egy mondatot szeretnék megmondani, hogy nagyon nincsenek tisztában, sajnos még kollégák sem, hogy minden életkorban más a pulzusszám. Ugye mi ez a 72-höz szoktunk? Hát ez a felnőtteké. Azt tudni kell, hogy egy kisgyereknek egészen 140-ig nyugalomba teljesen normális, hogy ennyi a pulzusa, és egy kamasznak meg akkor, hogyha izgul, vagy beteg, vagy kevés vizeti volt, vagy lelki bánata van, szorong, akkor is ilyen lehet. Ezért mondom, hogy ha nagyon úgy látja, hogy tényleg rosszul van a gyerek, akkor sürgősségi osztályra induljanak.
2: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, illetve, hogy ezeket a tanácsokat mind elmondtad. Várunk vissza, köszönjük szépen.
3: Hát nagyon szívesen.
2: Dr. Horváth Zsóka, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekkardiológusa, klinikai főorvos volt ma a vendégem. Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk az egészségkódot a zene után.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a cég így folytathatja a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik az orosz Gazprom NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásán. A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a Pancsovai üzemet, emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, valamint saját kutatási termelési portfólióval is rendelkezik. A tranzakció sikeres zárásával a MOL lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőjének irányítását szerezné meg. A pontos vételárat máig nem hozták nyilvánosságra, szakértők 1 milliárd euró körüli értékre becsülik. 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta a Kossuth Rádió adásában. Tar Zoltán szerint az átvilágítás több esetben is politikai befolyásoltság jeleit mutatja, illetve a problémák minden olyan területen koncentráltak, mint a most vizsgált 17 milliárd forintos csomagnál, kulturális támogatási csomagnál. A miniszter azt is elmondta, hogy a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatároznia a kulturális támogatásokat. Tel Aviv leállította a Fly Dubai izraeli járatait a tegnapi merénylet kísérlet miatt a vizsgálat lezárásáig. A légitársaságnak eddig naponta 10 járata volt Izraelbe. A felfüggesztés idején izraeli gépek szállítják majd haza az utasokat. A Fly Dubai Discount légitársaság 2009 óta működik. Kormányzati és védelmi célú műholdas kommunikációs rendszereket épít a Nokia és a finn IceEye. A fejlesztések a tervek szerint a katonai műveletek és a határvédelem mellett a katasztrófavédelmi és mentési feladatokat is támogatják majd. Az első műholdakat a tervek szerint 2028-ban állítják pályára.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 144.239 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 17,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4.974 forinton stagnál, az OTP 1%-kal csökkent 42.250 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.380 forinton áll, a Magyar Telekom 3%-kal került lejjebb 2.538 forintra. A Bitcoin 3%-kal erősödik 83.795 dollárnál és 34 centnél jár. Az Ethereumot 4%-os pluszban 2695 dolláron és 76 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 367 forintot és 37 fillért kérnek, egy amerikai dollár 325 forint és 31 fillér, egy svájci frank 389 forint és 22 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 1,5%-os mínuszban, a frankfurti DAX 0,8%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 1,3%-kal korrigál lefelé. A milánói bőrze 1,1%, a madridi 1,4%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot, a mikrofonnál Kutasi Judit. Miért teszünk időként akkor is, ha nem vagyunk éhesek? Miért éppen egy nehéz nap végén a legnehezebb megállni, hogy ne az ételhez nyúljunk? Az elhízás hátterében sokféle tényező állhat, viszont ma ezek közül a lelki és viselkedés összefüggéseket nézzük meg egy picit közelebbről. Vendégem a stúdióban dr. Ceglédi Edit, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, egészségfejlesztő szakpszichológus. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Üdvözlöm a hallgatóságot, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És hát egy nagyon nehéz téma az, amit választottunk, mert hogy amikor valaki elhízással él, akkor a környezete gyakran egyetlen magyarázatot keres, hogy mondjuk túl sokat eszik, vagy túl keveset mozog, de szakpszichológusként gondolom azért ezt megerősítheted, hogy ez egy sokkal árnyaltabb kérdés.
3: Abszolút. Viszont hozzátenném, hogy az úgynevezett hétköznapi elhízás, ami az esetek nagyjából 95%-a, tehát a hétköznapi elhízás átterében valóban a pozitív energia mérleg áll, ami abból adódik össze, hogy több energiát viszünk be, több kalóriát viszünk be, mint amennyit a szervezetünk elhasznál. És az a pozitív energia mérleg ahhoz vezet, hogy a szervezetünk raktározza a zsírszövet formájában a bevitt extra kalóriákat. Azonban, hogy miért alakul pozitívan az energia mérlegünk, annak a háttere rendkívül sokszínű. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy rendkívül komplex az elhízás kóroki háttere. Gondolhatunk biológiai tényezőkre, környezeti tényezőkre, viselkedéses tényezőkre, és sokszor a pszichológiai tényezőkre is. A biológiai tényezők közül az öröklődés mellett nagyon sok minden más szerepet játszik. Gondolhatunk például neuroendokrin betegségekre, gondolkodhatunk a mozgásszervi bántalmakban, sőt, az édesanyja várandósága során, a súlygyarapodás, az anyakiindulási testtömegindexe, a terhességi diabétesz, ez mind-mind rizikótényezője annak, hogy később súlyfelességgel fog élni az utódja. A biológiai tényezők közül kiemelném még a gyógyszerek mellékhatását, nem egy gyógyszernél megfigyelhető az étvágynövelő hatás, például az antipszichotikumok, az antidepresszánsok és egyes fogamzásgátlók is. Ráadásul van számos olyan biológiailag megalapozott hajlamunk, amely fogékonyá tesz bennünket az édes és a zsíros ételekre. Gondoljunk abba bele, hogy evolúciósan olyan környezetben fejlődtünk ki, ahol az élelmiszer kevés volt, ritkán és kiszámíthatatlanul állt rendelkezésre. Éppen ezért az édes és a zsíros ízek a természetben az energiaraktározás fémjelzői voltak, az energiaraktározást tették lehetővé, ami meg a túlélésünket szolgálja. És ez a diszpozíció vagy hajlam nagyon-nagyon előnyös volt a számunkra az őskor idejében, most azonban, amikor lépten nyomon gyorsételmek be és élelmiszer üzletekbe botlunk, ez egy maladaptív tendenciává vált, hiszen súlygyarapodásra veszélyeztet bennünket.
1: És hát nagyon nehéz megállni.
3: És nehéz megállni, így van, különösen ezeket az ultra magasan feldolgozott élelmiszereket, amelyek dúskálnak zsírban és szénhidrátban, ellenben a tápértékük rendkívül alacsony. Ugyanilyen biológiai diszpozíciónk, ami túlevésre, a pozitív energiamérlegre veszélyeztethet bennünket, az az úgynevezett oroszenzoros válaszkészség, ami azt jelenti, hogy nagyon fogékonyak vagyunk a különböző ízek kombinációjára. Ha látták a Lecsó című rajzfilmet, ebben a Remi például együtt teszi a gyümölcsöt a sajttal, és az a két íz együtt kifejezetten vonzóvá válik. Egyébként rengeteg olyan ultrafeldolgozott élelmiszerrel találkozunk, ami pont ezt használja ki. Gondoljunk például a sós karamellás jégkrémre, ami az édes és a sós íz kombinációja. Arról nem is beszélve, hogy az ételfogyasztásnak van egy nagyon erős pozitív ösztönző értéke, és ha leülünk a családi vacsorához egy ünnepnapon, akkor valójában, és éhesen ülünk le, akkor valójában már a levessel jól laknánk, és ahogy fogy a leves, és mi telítődünk, csökken a pozitív ösztönző érték. Azonban, amint felkerül az asztalra a második fogás, az egy új típusú étel lesz, és ennek megint magas lesz a pozitív ösztönző értéke, és úgy eszünk, mintha nem is ettünk volna korábban levest. Az itt az üzenet, hogy valóban viselkedésen múlik, hogy mennyi kalóriát viszek be, és mennyi kalóriát égetek el, de hogy alakul az én viselkedésem, annak a háttere rendkívül sokszínű, és nem egyszer túlmutat az egyén felelősségén és kontrollján.
1: És hát itt jöhetnek szóba a lelki tényezők.
3: A lelki tényezők is, de előtte még egy pillanatra visszatérnék, és az háttérben lévő tényezők között, akkor rátérhetnénk a környezeti tényezőnkre. A modern nyugati környezetünket nemes egyszerűséggel obezogénnek, elhízásra hajlamosítónak szokták nevezni, ugyanis az ülő életmód és a túlfogyasztás támogatásával tartósan pozitív energia mérlegre veszélyezteti az egy vagy éneket. Az ülő életmód promotálását mi támogatja, egyrészt az ülő munka, ami sokunkat érint, másrészt pedig a gépesítés, például a háztartási eszközök megjelenése, a tömegközlekedés, ez mind-mind sajnálatos módon rengeteg energia elégetését spórolja meg nekünk, törvényszerűen támogatva a pozitív energia mérleget. A túltáplálkozásra irányuló nyomás nagyon jól megjelenik az ételreklámokban, amelyek rengeteg élelmiszert adnak elénk, ráadásul többnyire ezeket az ultramagasan feldolgozott élelmiszereket, és sokszor pszichológiai szükségeteket kapcsolva az étkezéshez. Nem egyszer találkozunk ilyen reklámmal, hogy aki szeretetet, vagy úgy szeretem az XY csokoládét, mint hazatérni a családomhoz, vagy anyu levese az összetölt szívekre, vagy ha bemegyünk egy élelmiszerboltba, akkor sokszor a nagy kiszerelésű akciós csomagok bizony elvisznek bennünket, és jóval több élelmiszert vásárolunk és raktározunk otthon, mint amennyire szükségünk van. Ez viszont, ha az otthonunkban a szem előtt helyezkedik el, akkor újra meg újra a csábító körülményként jelenik meg, és lehet, hogy próbálkoznánk a testtömegkontrollra, de egyszer ellenállunk a csábításnak, kétszer ellenállunk, de harmadszorra már nem biztos, hogy ellen fogunk állni a kihelyezett élelmiszernek.
1: Különösen, és ez egy home office-ban nagyon nehéz.
3: Ez egy home office-ban nagyon lehet. Nehéz, így van, és mi magunk is teremthetünk magunk körül obezogén környezetet azzal, hogy felhalmozzuk ezeket az élelmiszereket. Nekem volt egyszer egy páciensem, aki elmesélte, hogy ha a munkahelyén elakad, akkor kihúzza a fiókját, elővesz egy tábla csokit, és letör egy csík csokoládét, és elfogyasztja. Ez egyébként 97 kilokalória körül van, tehát nem egy hatalmas mennyiségű kalória bevitel, de ha egy nap ő 3-4-5-ször elakad, akkor már is az történik, hogy 500 kilokalória extra energia bevitel történt, amit, hogyha nem kompenzál az energia leadás hasonló arányával, akkor ez törvényszerűen pozitív energia mérleghez vezet. A környezeti tényezők közül még a szociokulturális tényezőknek van hatalmas szerepe. A súlyfelesség általában az alacsonyabb szocioekonomiai státuszú, alacsonyabb társadalmi gazdasági helyzetű emberek körében gyakoribb, hiszen ezek a hízásra hajlamosító élelmiszerek, egészségtelen élelmiszerek olcsóbbak, könnyebben hozzáférhetőek. De szociokulturális hatás még az evés társas facilitációja, társas serkentése, hogy társaságban általában többet eszünk.
1: És ugye, hát mindent az étkezések köré szoktunk szervezni, a családi eseményeket, a baráti találkozókat.
3: Igen, tehát a mi kultúránk, akár szomorúak vagyunk, akár örülünk, sokszor étkezés köré szerveződik, így van. Az étel kínálás, a gondoskodás, a szeretet kifejeződésének lehet egy jele. És itt még a szociokulturális tényezőnél hívnám fel a figyelmet az elhízás negatív megítélésére. A nyugati társadalomban kifejezetten negatív az elhízás. Elhízással élők megítélése, azt gondolják, hogy akaratgyengeség miatt áll fenn ez a pozitív energia mérleg, tehát ők felelősek kizárólag a súlyfeleslegükért, és a súlyfelességgel élők nem egyszer áldozatául esnek a negatívan diszkrimináló magatartásnak, úgy az oktatásban, mind a foglalkoztatásban, és az egészségügyi ellátórendszerben is. Most az az ember, akit a súlya miatt bántanak, megaláznak, megszégyenítenek, nagyon komoly pszichoszociális stresszort él át, és erre a stresszorra nem egyszer válaszként az evés jelenik meg. Úgyhogy abszolút kontraproduktív, egyáltalán nem tudjuk azzal motiválni az embereket, hogy szidjuk őket a súlyuk miatt.
1: Most akkor a lelki tényezőkhöz eljutottunk, ott a tartó stressz, ami nagyon sokunkat jellemez. Ez mennyire befolyásolja az étkezési szokásainkat? Mit tapasztal szakemberként?
3: Attól függ, hogy ez a krónikus, prolongálódó stressz, tehát ez a krónikus, tartós, elhúzódó stresszel az egyén hogyan tud megbirkózni. Vannak olyanok, akik nagyon jó stresszkezelési készségekkel rendelkeznek, és képesek arra, hogy a nehezített élethelyzeteket aktívan megoldják, vagy ha nem is képesek befolyásolni ezt a helyzetet, olyan érzelemszabályozási stratégiákat használnak, amelyek null kalóriásak. Ezt úgy nevezük, hogy adaptív feszültséglevezető technikát használni, ők evésmentesen tudják kezelni a nehéz érzéseiket, kiírják magukból, kisírják magukból, elterelik valamivel figyelmüket, és így tovább. De sokan vannak, akik számára feszültséglevezetésként az evés egy kézenfekvő megoldás, és ezt fontos tudatosítani, hogy az, hogy valaki idegesség, feszültség, szorongás, szomorúság és így tovább hasonló érzelmek átélése esetében eszik, ez nem az akaratgyengeség jele. Ez nem egy jellemhiba, hanem egy tanult érzelmszabályozási stratégia, ami a kisgyermekkorba megy vissza. Tehát ez egy alapvető megküzdési stratégia, és sajnos az van a hátterében, hogy amikor a negatív érzelmeink csillapítása céljából eszünk, akkor általában magas szénhidrát tartalmú élelmiszereket fogyasztunk, és ezek viszont megnövelik egy idegi átvívő anyag a szerotonin mennyiségét a központi idegrendszerben, ami a hangulatszabályozásban játszik szerepet. Tehát tényleg egy ilyen érzelmi indítatásból fakadó evés után azt élhetjük át, hogy megnyugszunk, és ez egy könnyen, gyorsan elérhető technika.
1: Ami ismétlődik.
3: Ami ismétlődik, így van, újra meg újra, hogyha nincsenek adaptív stresszkezelési lehetőségei az egyének. Egyébként az érzelmi evés leküzdésében hozzáteszem, hogy a nagyon intenzív, negatív érzelmek, mint amilyen a félelem, meg a rettegés jellemzően azért nem vált ki fokozott étvágyat.
1: De és a, hogy szomorúság,
3: a szomorúság, unalom, depresszió, frusztráció, levert hangulat azok annál inkább, és igen, vannak olyanok, akiknek annyira csomóba lesz a gyomra az idegességtől, hogy nem tudnak enni, hát nekik nem is lesz különösebben súlyfelségük.
1: És hogyan ismerheti fel valaki a saját magán az érzelmi evést?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és hál' Istennek van is rá válasz. Az érzelmi éhség és a testi éhség számos ponton megkülönböztethető egymástól. Az érzelmi éhséget általában valamilyen érzelmi trigger, egy érzelmi kiváltó okozza, hirtelen tör az emberre, váratlanul, sürgetettségérzéssel jár, azonnali kielégülést kíván, ilyenkor általában nagyobb mennyiségű élelmiszert fogyasztunk el és gyorsan, és éppen ezért bűntudatot eredményez. Ezzel szemben a testi éhség fokozatosan, lassan a szükségállapotunk megfelelően jelentkezik, az evés késleltethető, tehát nincs benne ez a sürgetettségérzés, hogy muszáj ennem valamit, mert különben megőrülök. Az evés nem feltétlenül gyorsabb, mint normális esetben, és a teítődési jelekre abban marad, éppen ezért nem nagyon kelt bűntudatot. Tehát ha azt érezzük, hogy hirtelen sürgetően ránk tör valamilyen olyan intenzív...
1: Megmagyarázhatatlan érzés.
3: Hát vagy megmagyarázhatat egy intenzív éhségérzet, ami nagy valószínűséggel összefügg a pár perccel korábban történt helyzettől, akkor jó eséllyel azt azonosíthatjuk, hogy érzelmi éhség tölt ránk. A jó hír az, hogy az érzelmi éhség általában fél óra alatt lecseng. Ha ezt az időt megússzuk, ha ezt az időt át tudjuk hidalni, tehát, hogy el tudjuk kerülni az evést, illetve esetleg valamilyen feszültséglevezető módszert bevetünk, akkor nagy valószínűséggel megússzuk az érzelmileg kiváltott evési epizódot, ami azért jelentős, mert ez több száz kilokalóriától több ezer kilokalóriáig terjedő energiabevitelt is eredményezhet. És ha egy héten csak kétszer fordul elő velem, és csak 1500 kilokalóriát fogyasztok, pont tönkreteszi azt az energiadeficitet, amit egyébként napról napra szépen tartanék, mondjuk 500 kilokalóri energiadeficitet, amivel tudnék fogyni, két ilyen érzelmileg triggerelt evési epizód sajnos alássa a testsúlycsökkentési törekvéseinket.
1: De segít, hogy ebből a körforgásból kilépjünk?
3: A körforgás az úgy jelenik egyébként meg, hogy van egy negatív helyzet, egy érzelmileg megterelő helyzet, amire intenzív, nehezen szabályozható érzelmek jelennek meg. Erre válaszul evés történik, az illető megnyugszik, de ez a megnyugvás ez sajnos rövid ideig tart, mert bűntudata lesz, és az újabb negatív szabályozatlan érzelmeket eredményez. Tehát így lehet ebből egyébként egy körforgás. És ahhoz, hogy megtörjük ezt a viselkedésmódunkat, az első lépés az lehet, hogyha azonosítjuk, hogy melyek azok a helyzetek, ahol hajlamosak vagyunk, ahol sérülékenyek vagyunk arra, hogy evéssel próbáljuk csillapítani a feszültségünket. És gondoljuk végig, hogy tudunk-e bármit tenni az ilyen helyzetek elkerülése, vagy megoldása érdekében. Az is lehet, hogy bizonyos személyekkel való konfliktus helyzet vezethet érzelmi evéshez. Elképzelhető, hogy az asszertív kommunikáció készségeink fejlesztése segítségével ezeket a helyzeteket meg tudjuk oldani, és nem lesz szükség a fennmaradó feszültség menedzselésére. Az is sokat segíthet, ha végig gondoljuk, hogy milyen tevékenységek segítenek nekünk megnyugodni, picit lazulni. Erre rengeteg lehetőség van. Van, aki vicces videókat néz, valaki mandalákat színez, valaki felhívja egy ismerősét és kísírja magát. Az a lényeg, hogy keressük meg, hogy a különböző helyzetekben vajon mik azok a tevékenységek, amik segíthetnek nekünk, és készüljünk fel rá. Tehát ha legközelebb, amikor összevitatkozom a kamasz fiammal, és azt érzem, hogy legszívesebben megennék egy fél tortát, akkor legyen előkészítve otthon mondjuk a mandalás füzetem, amiben színezhetek, legyen előkészítve a YouTube csatorna, ahol megtalálom a kedvenc stand-up comedy előadómat.
1: Tehát, valami, hogy, amivel ki tudok zökkenni.
3: Amivel ki tudok zökkenni, el tudom terelni a figyelmet az éhségről, és még ezzel párhuzamosan van lehetőség, még a feszültségemet is tudom csökkenteni. Ha lecseng, akkor meg tudom úszni az érzelmi evést.
1: Jó esetben megtaláljuk a válaszokat önmagunk. Hol van a határa, amikor viszont szakember segítségét érdemes igénybe venni?
3: Hogyha mindezek a technikák nem segítenek, és azt tapasztaljuk, hogy újra meg újra nem tudunk felülkerekedni az érzelmileg kiváltott éhségérzeten, akkor fordulhatunk pszichológushoz például, tanácsadó szakpszichológushoz, egészségpszichológushoz, alkalmazott pszichológushoz. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az érzelmileg triggerelt evésroham egy mentális betegség, a falászavar egyik jele lehet. Ha a falászavarban vagyunk érintettek, akkor mindenképpen klinikai szakpszichológushoz szükséges fordulni, mert amíg a falászavarunkat nem rendezzük, addig nem fogunk tudni fogyni, sőt, további súlygyarapodásra vagyunk veszélyeztetett. Hogyan tudom felismerni, hogy falászavarban vagyok-e érintett? Az egyik jellemzője, ez a visszatérő falászruhamok. A falászruhamokat azt értem, hogy meghatározott idő, mondjuk 2 óra alatt több élelmiszert fogyasztok el, mint amit mások hasonló körülmények között elfogyasztanának, és az evés során átélem a kontrollvesztés élményét, hogy nem tudom abbahagyni.
1: Vagy tehát esetleg sokkal gyakoribb az, hogy hányszor eszem egy nap.
3: Az a következő diagnosztikai kritérium, tehát most az a kérdés, hogy megtanuljuk-e felismerni, megtanulunk-e gyanakodni abban, hogy lehet, hogy falászavarunk van. Tehát az egyik ilyen diagnosztikai kritérium a visszatérő kontrollálatlan evési ruhamok. És itt nagyon fontos elkülöníteni, hogy az, hogy én befalok egy kakaós csigát, ez még nem lesz kontrollálatlan evési epizód, mert egy kakaós csiga mondjuk 500 kilokalória, és valószínűleg 2 óra alatt más is el tudna fogyasztani egy kakaós csigát. Tehát visszatérő falászruhamok. Ezek a falászruhamok legalább heti egyszer jelentkeznek, legalább 3 hónapja fennállnak. Tehát ha ezek a kritériumok teljesülnek, akkor nagy valószínűséggel falászavarunk van. További járulékos jegyek például, hogy titokban eszünk, mert szégyeljük az elfogyasztott mennyiséget, testi éhség nélkül eszünk, a pukkadásig telesszük magunkat, és borzasztóan szégyeljük magunkat az evési epizód után, és szenvedést okoz. Amennyiben ezt tapasztaljuk magunkon, akkor mindenképpen érdemes szaksegítséghez fordulni. A Semmelweis Egyetem pszichoszomatikus szakrendelőjének profilja az evészavarok kezelése, tehát olyan finanszírozott formában a páciensek pszichoterápiában, esetleg gyógyszeres kezelésben is részesülhetnek a falászavar kezelésére. Tehát az érzelmi evésre való hajlam egy dimenzió, bárkire jellemző lehet, akár normális súlyú egyénre is jellemző lehet, hogy bizonyos feszült érzéseket evéssel próbál enyhíteni. Tehát van, aki kevésbé hajlamos rá, valaki veszem nagyon. Ha viszont ez heti gyakoriságúvá válik, és kontrollálatlan rohamok formájában jelenik meg, akkor mindenképpen szükséges megfontolni a pszichoterápiás segítség igénybevételét. Tehát egy tanácsadó szakpszichológus vagy egy egészségpszichológus nem tud pszichoterápiát nyújtani, a klinikai szakpszichológusok tudnak segíteni.
1: Beszéljünk még arról, hogy hogyan alakul ki ez a bizonyos érzelmi evés, mert hogy a szavaidból azt veszem ki, hogy azért ez nagyon sok embert érint.
3: Az elhízással élők jelentős aránya érintett érzelmi evésben, és említettem, hogy a kora gyermekkora vezethető vissza. Onnan érdemes kiindulnunk, hogy a csecsemő különböző sírással fejezi ki a szükségállapot jelzéseit, hogy fázik, hogy éhes, hogy megijedt valamitől, hogy babuskatásra van szüksége, és így tovább. Vannak olyan elsődleges gondozók, tehát az elsődleges gondozó, aki a legtöbb időt tölti a csecsemő gondozásával, akik nagyon ügyesen, nagyon hamar megtanulnak differenciálni a gyermek szükségállapot jelzései között, és hogy adekvátan, tehát megfelelő módon reagálnak a gyermek sírására, tehát felismerik, hogy mikor sír a gyermek azért, amikor éhes, és mikor sír másokból, és megfelelően reagálnak. De vannak olyan elsődleges gondozók, akik nem ilyen ügyesek ebben, és hajlamosak etetéssel reagálni a gyermek sírására, és ez hosszú távon több kedvezőtlen következménnyel is jár. Az egyik az, hogy felnőttként nem fog már tudni differenciálni, nem fog tudni az egyén különbség, vagy akár kamaszként, tehát az évek előrehaladtával, nem fog tudni különbséget tenni az egyes állapotok között, és elképzelhető, hogy mondjuk egy olyan érzelmi állapotot, mint hogy dühös vagyok, vagy szorongok, éhségként címkéz, és aszerint is reagál rá evéssel. Ráadásul ezzel a túl gyakori és indokolatlan etetéssel azt tanulhatja meg a gyermek, hogy bármi bajom van, enni kell. Tehát ezért mondom, hogy nagyon korai életszakaszba visszamenőleg megtanult érzelemszabályozási stratégiáról van szó. Nagyon gyakori, hogy a szülők édességekkel próbálják motiválni vagy vigasztalni a gyermeket. Jaj, beverted a lábadat, gyere itt egy nyalóka. És ugyanmivel beszéltem arról, hogy a szénhidrát a szerotonin szint növelésen keresztül feszültségoldó, hangulatjavító hatású, megtanulja a gyermek, hogy bármi fájdalmam van, bármi bajom van, akkor eszem valamit, és jobb lesz. Tehát a környezetből is nagyon sokszor érkezik, hogy evéssel, bizonyos ételekkel büntetnek, vagy bizonyos ételekkel jutalmaznak, vigasztalnak, motiválnak embereket, családtagokat, gyerekeket. És ugyanez igaz az evés kapcsán, hogy az etetés a szeretet prototipikus kifejeződése. Tehát az édesanya vagy nevelőanya egyik elsődleges kompetenciája a csecsemő táplálása, és éppen ezért sokaknál az öngondoskodás egyik legjelentősebb módja marad az, hogy eszik, és akár nincs is más a repertoárjában, amivel tudna magáról gondoskodni. És ide tartozik az etetés is, ugye szóba került, hogy különböző családi eseményeken rengeteg élelmiszer fogyasztása történik, és hogy a nagymama, ugye amikor megsüti a süteményt, akkor nem csak a hozzávalókat süti bele, hanem a szívét is, és nagyon nehéz ilyen helyzetben a testvérkontra törekvőnek nemet mondani, mert ezen nem csak a ludlábat utasítja vissza, hanem a nagymama szeretetét is. Tehát nagyon az étel kínálás például nagyon nehéz lehet, akár az életet, akár vigasztalás céljából, akár bármilyen társas eseményen.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk, hogyha a hallgatók most egyetlen dolgot kezdhetnének el másként figyelni a saját étkezésükön, akkor mi lenne az, ami a legtöbbet elárulhatja nekik az evés mögötti okokról?
3: Szerintem egy nagyon hasznos stratégia lehet, hogyha egy-két hétig étkezési naplót vezetünk. Az étkezési naplóban érdemes feltüntetni, hogy mit, mikor, mennyit, milyen kalóriatartalomban, hol és milyen kísérő körülmények között ettünk, mondjuk munka közben, utazás közben, egy konfliktus követően, és így tovább. És így ki fog rajzolódni a mi étkezési mintázatunk. Hányszor eszünk egy nap? Mit szoktunk általában fogyasztani? Mekkorák az adagok? Mi újsága a folyadékbevitellel? Elképzelhető, hogy rengeteg rejtett kalóriát fogyasztunk el, mondjuk cukrozott üdítőitalakra, és akkor még nincs is pszichológiai háttere a súlyfeleslegnek. Ha megiszom egy liter cukrozott gyümölcslevet, azzal bevittem 400 kilokalóriát, és akkor még nincs is arról szó, hogy a súlyfeleslege hátterében érzelmi vagy pszichológiai tényezők állnának.
1: Akkor az első a tudatosítás.
3: A tudatosítás, és ebben nagyon sokat segít a napló. És akkor megláthatom az étkezési mintázatomat. Lehet, hogy kihagyok főétkezéseket, lehet, hogy túl sok időt hagyok két étkezés között, és nagyon éhes vagyok. Lehet, hogy nagyon magas zsírtartalmú és szénhidráttartalmú élelmiszert fogyasztunk, ellenben kevés gyümölcsöt és zöldséget. A körülmények felírása nagyon jó szempont. Ha munka közben az íróasztalomnál eszem, akkor sokkal többet eszem, mint amennyit egyébként tennék, hiszen a tejítődési jeleket nem veszem úgy észre, de az, az evés élménye is sérülhet, és akár egy óra múlva megint éhes leszek, hiszen elfelejtem, hogy a munka közben valójában már korábban ettem. És ebből az evési naplóból a körülményeknél derülhet ki, hogy összevesztem a főnökömmel, és utána mentem és megettem egy muffint. Tehát a pszichológiai háttér a tudatosítás kapcsán jelenhet meg, hogy milyen körülmények között fordul elő, mondjuk, hogy én túleszem, vagy egy be nem tervezett édességet fogyasztok. És akkor itt lehet ezt visszafejteni, hogy tudok-e valamit kezdeni ezzel a helyzettel, meg tudom-e előzni, tudom-e hatékonyabban menedzselni, tudom-e a feszültségemet csökkenteni és elkerülni az evést. És ami még nagyon hasznos stratégia, amit minden testsúlykontrollra törekvőnek javaslok, az az alacsony kalóriatartalmú alternatívával történő helyettesítés. Tehát csak azzal, hogy hígabb kávét iszunk, kevesebb tejjel, cukor helyett édesítőszerrel, több száz kilokalóriát megspórolhatunk a nap folyamán, és így úgy csökkentjük radikálisan a kalóriabevitelünket, hogy még nem is álltunk neki úgymond diétázni, fogyókúrázni.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és azt gondolom, hogy fontos, hogy folytassuk ezt a témát, úgyhogy várunk vissza ide a stúdióba. Dr. Ceglédi Edit, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunkt egészségfejlesztő szakpszichológus volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
1: Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2.

0: vásárlásán. Közben a Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a helyzet ennél bonyolultabb, az egyeztetések gyakorlatilag zátonyra futhattak. A lap értesülései szerint a Gazprom nem akar megválni a tulajdon részétől, és az újabb amerikai engedélyhosszabbítás sem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemi tárgyalások zajlanak a felek között. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, Moszkva ezzel reagál arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát küldött haza Budapestről. Költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket talált a jogelődeitől átvett iratok átvizsgálása során, ezért feljelentést tett a Belojannis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca közleménye szerint a két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amiből 2 milliárdot ki is fizettek. A Belojannis felújítására 1 milliárd forint támogatást adott 2021 őszén az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium egy alapítványnak. A munkák során ismét vízre bocsátott utasszállító oktatási célokra lett volna használatos. Az alapítvány nem teljesítette elszámolási kötelezettségeit. A Fonyódi Sporthotel energetikai korszerűsítésére egy vadásztársaság kért 1,3 milliárd forintos támogatást 2016-ból, a 2016-ban ebből 1 milliárd forintot ki is fizettek számukra. A friss helyzet jelentés szerint a projekt befejezéséhez további 2-4 évre lenne szükség, a jelenlegi készültség 25%-os.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenés mellett 143.818 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 19 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,5%-os csökkenésben 4.948 forinton. Az OTP 1,3%-kal került lejjebb 42.140 forintra. A Richter 0,3%-os mínuszban 12.330 forinton áll. A Magyar Telekomot 0,2%-os csökkenés mellett 2.540 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A 4IG 2,7%-kal csökken, 1589 forinton forog, az Opus 7,8%-kal erősödött 250 forintra. A Bitcoin 1%-os mínuszban 83.540 dolláron és 73 centen, az Ethereumot 1%-os csökkenés mellett 2681 dolláron és 41 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 368 forint és 35 fillér, egy amerikai dollárért 326 forintot és 92 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forintot és 58 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE másfél, a frankfurti DAX 0,6%-kal csökken, a párizsi CAC 40 1,2%-kal korrigál lefelé. A milánói börze 9,1, Madrid 1,1%-os mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 2,1%-kal erősödik, és 92 dollár 28 centen jegyzik. A Brent jegyzési ára 2,6%-os pluszban 100 dollár 54 centen áll. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4189 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén egy megawattórányi energiahordozó jelenleg 73 euróba és 61 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Tel Aviv leállította a Fly Dubai izraeli járatait a tegnapi merényletkísérlet miatt a vizsgálat lezárásáig. A légitársaságnak eddig naponta 10 járata volt Izraelbe, a felfüggesztés idején izraeli gépek szállítják haza az utasokat. A Fly Dubai Discount légitársaság 2009 óta működik.
1: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, folytatódik a napos csapadékmentes időjárás megélénkülő széllel. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat. Az életünkről lesz szó a mai műsorban,

0: Az elszenvedett traumákról és arról, hogy mit tehetünk ezekkel a sebekkel, hiszen csak úgy elmúlni biztosan nem fognak. A mai vendégem Sárvári György, pszichológus, kócs, tanácsadó, akinek új könyve jelent meg. Nem az a különbség közöttünk, hogy valaki milyen traumákon ment át gyermekkorában vagy fiatal felnőttként, hanem az, hogy ezekből hogyan jött ki. Sárvári György azt írja, vannak olyanok, akik felemelik a fejüket egy bukás vagy esés után, és élesebbé, erősebbé, figyelmesebbé válnak. Vannak azonban olyanok is, akik tompaságba menekülnek, magukat okolják, és megpróbálják védekezéssel elkerülni a buktatókat. Ők a lehetőségekben nem ismerik fel az esélyt, mert érzéketlenek és önsorsrontóak lettek. Ennek a mélyén az önmagunknak megbocsátani nem tudás, az önszeretet hiánya rejlik. A trauma, ez a címe Sárvári György könyvének, és azt olvasom benne, hogy a trauma akadály és esély is egyszerre. Ez egy remek mondat ahhoz, hogy elindítsa a beszélgetésünket, és kiderüljön, hogy miért született meg ez a könyv.
1: Mindannyiunk élete traumából indul, maga a születés egy trauma, és utána gyakorlatilag a családomba beleszületünk, az mindig mindenki traumatizál. Nem azért, mert szándékosan, hát van, ahol talán szándékosan is, hanem azért, mert a család az egy olyan filter, ami egy természetes akadályt állít a kibontakozásunk elé. A szüleink óriási elvárásaival, óvásával, védésével, vagy éppen szigorával szemben, és ezt meglépni, ez mindig egy lehetőség, de ugyanakkor akadály is egyszerre. Tehát nekem az a feltevésem, hogy mindannyiunk családi gyerekként való fejlődése az egy traumatikus fejlődés, és még egyszer nem a szüleinknek a rossz indulata miatt, hanem amiatt, hogy egy önálló személyiség fejlődését nagyon nehéz elfogadni, tolerálni és segíteni tőlünk függetlenül.
0: Folyamatosan, amíg olvastam a könyvet, mindig arra kerestem a választ, hogy de akkor hogyan csináljuk ezt jól, hogy ne okozzunk ilyet a gyerekeinknek.
1: Igazából jól csinálni nem lehet, nem is ez a feladat, hanem a feladat az, hogy megpróbáljuk újra és újra korrigálni azt, amit elrontunk, és egy szabad teret biztosítani a gyereknek, hogy abban megvalósíthassa önmagát, és gyakran bocsánatot kérni tőle, mert azért ezt akadályozzuk, gátoljuk a legjobb szándékkal is, én legalábbis ezt gondolom.
0: Mesélnél a könyvednek a szellemiségéről, hogy mire biztatod az olvasót, mert azért ez jelentősen különbözik a pszichológiai témájú könyvek megközelítésétől is. Ez egy nagyon más könyv, mint amit az ember szokott olvasni.
1: Örülök neki, és köszönöm. Meggyőződésem, hogy a csendből indulunk, és a csend felé tartunk. Üres kézzel születünk meg, és azzal is távozunk, és amikor a nyelvet megkapjuk, az formál minket. Először a beszéd, aztán az olvasás, írás, és végül újra az elhalkulás. És én azt gondolom, hogy például én, amikor megtanultam olvasni, akkor a fantáziám világát szerettem volna tartalommal feltölteni. És faltam azokat a könyveket, amik segítettek szárnyolni. Aztán eljutottam egy kicsit a szisztematikusabb, konzekvensebb gondolkodáshoz, vagy nevezhetjük így a tudományhoz, és végül ma már azt gondolom, hogy írott betűt nem nagyon olvasok, amire nem vagyok büszke, de inkább megtanultam írni és másképp olvasni. Tehát az olvasási szokásom az átalakult az emberi jelenségeknek az olvasásává. És ami igazából érdekel, az már nem a mások által leírt gondolatok betűk formájában, hanem azok a sorsdöntő találkozások egyénileg vagy csoportban, amikből kibontakozik egy új történet. És ennek az olvasása, ennek a felfedezése köti le leginkább a figyelmem, a könyv pedig ennek egyfajta nem is visszaadása, nem is reprodukciója, hanem inkább az ebből kiinduló intuitív útnak a kibontakozása, mert nagyon sok eset van benne, de ezek az esetek inkább csak ugródeszkák, és az eset mögötti tartalom, vagy információnak a szabad kibontása az, ami érdekel, mert minden eset mögött van egy olyan tartalom, ami meghalad minket, ami útmutató számunkra, és összeköt minket a transzcendens valósággal, ami a hitemnek az alapja.
0: Erről még beszéljünk, de közben pedig, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy tényleg ezek az esetek annyira speciális módon vannak megírva, mert van úgy, hogy csak három kérdés, három válasz, és még egy találkozás legelején vagyunk, ami aztán lehet, hogy úgy végződik, hogy az illető nem jön vissza többet, mert nem feltétlenül szeretne szembesülni azzal, ami rávár, és ez nem egy esetben van. Többször leírod, hogy igen, és soha nem láttam többet, mert föltettem egy olyan kérdést, amire igazából nem akart válaszolni, csak azt hitte, hogy akar.
1: Köszönöm, hogy megkérdezed. A türelmetlenségem egyrészt egy teher, másrészt egy ajándék, hogy megtanultam valahogy nagyon gyorsan átlátni a dolgokon, és nem szeretem húzni az időt. Tehát, hogyha valaki érkezik hozzám, és tőlem szeretne tanulni, vagy azt szeretné, hogy én kísérjem, akkor én elég konkrét és gyors vagyok, és elétárom azt, amit én látok. Ez általában sokszerűen érinti az embereket, és van egy nagy része az embereknek, akik vagy nem tanulták meg, vagy nem is akarják elfogadni azt, hogy valaki átlát rajtuk. Pilinszky erre azt mondta, emlékszem, azt írta, hogy azért nem tudok nőkhöz kapcsolódni, mert villámgyorsan átlátok rajtuk, és egy nőnek színpadra van szüksége. Nem bírja elviselni azt, ha valaki megfosztja ettől a színpadtól. Na most én azt mondanám, hogy általában az emberek egy jó része az színpadon valamilyen szerepet játszik, és amikor már nagyon elviselhetetlen ez a szerep, mert úgy érzi, hogy gátolja a fejlődését, akkor talán megkér egy segítőt, hogy segítsen lebontani ezt a szerepet, de kevesen vannak, akik felkészültek arra, hogy ez a lebontás, ez sokszerű, fájdalmas vagy összeomlással jár. Tehát azt nem lehet csak úgy levenni, mint egy pólót, és felcserélni egy, nem tudom én, egy másfajta öltözékre vagy melegítőre, hanem ennek a lebontása azért megrázkódtató erejű.
0: Azt írod, hogy az összeomlás az szükségszerű?
1: Az én olvasatomban az összeomlás szükséges, a gyógyulás feltétele, de el kell mondanom, hogy szerintem a terápiás világ az összeomlásnak a finom elkerülésére hangolódott rá, és elsősorban a lágy átmenetekre teszi a hangsúlyt, ami viszont nem biztos, hogy maradandó megújulást hoz létre. Tehát az, hogy valaki évekig jár terápiában, és a reflektív működése az eléri a maximumot, és az egyik fél tekije már tökéletesen látja a működését, annak a deficitjeit is, de az intuíció nem tudja áttörni ezt, ez számomra kevés. Viszont az összeomlás csak intuitíven tud létrejönni, azt nem lehet racionálisan elérni. Tehát
0: hogy az érzelmeknek kell adni a hatalmat?
1: Az érzelmek és a láthatatlan világ, vagy transzcendens világ, a hit megjelenése által. Tehát az, hogy valakinek a működését pontosan leírom, vagy esetleg diagnosztizálom, az szerintem nem biztos, hogy segít neki. De hogyha azt mondom, hogy ez hogyan hat rám, mit jelent nekem, hogyan jelenik meg itt és most, az egy sokszerű dolog. Azzal sokkal nehezebb szembenézni, mert ez nem egy leíró, eltávolított diagnosztikai látásmód, hanem ez egy élő, átütő erejű, közvetlen látásmód, ami húsba vágóan érinti őt. És hogyha ezt igaznak gondolja, akkor talán még erőteljesebb, vagy még fájdalmasabb, mert az átalakulás mindig fájdalmas. De ez a fájdalom, ez egy gyógyító fájdalom, és én úgy látom, hogy ezt inkább elkerülik sokan a terápiás, vagy a tanácsadó, vagy coaching világában, és megpróbálják azokat a finomra hangolt, ilyen apró lépésekből álló változást, ami viszont a személyiség nukleuszát, azt nem érinti. És hogyha csak a kommunikáció, a külső egyek, a működésmódnak a felszíne érintődik meg a terápiás nézőpontból, akkor az egy módosulást létre tud hozni, de egy személyes változást nem tud elősegíteni. És ezért mondom azt például, hogy a személyes én és a szakmai én szétválasztása az mesterkélt. Tehát, hogyha egy vezető eljön hozzám, és azt mondja, hogy szeretnék jobb vezető lenni, de otthon minden rendben, az így nem stimmel. Tehát egy élet, egy személyiség, egy út. Fehér vagy fekete. És én azt nézem, hogy a személy akkor tud átütő változáshoz eljutni, hogyha nem csak a működés külső jegyeit, hanem magát a személyiséget próbáljuk meg úgy átvilágítani, hogy abból megjelenhet egy másfajta működési mód is. Általában meg szoktam kérdezni, hogy szeretnéd-e, hogy ezt elmondjam, vagy mutassak egy kivezető utat. Ha kéri, elmondom azt, amit látok, és segítek neki a kivezetésben. De megpróbálom felmérni azt, hogy elbírja-e viselni, vagy nem. És van úgy, hogy megállok, mielőtt bármit kimondanék, mert azt érzem, hogy nem felkészült még arra, hogy ezt be tudja fogadni. Na most csoportban viszont, amikor a képzésemre jön el valaki, ami egy 40 plusz fős képzés, ott már nincs arra lehetőség, hogy pátyolgassunk, vagy udvariaskodjunk valakivel, ott ennek az áttörésnek meg kell történnie ítéletmentesen, szeretetteljesen, de az igazság erejében. És itt van nagy jelentősége annak, hogy egy csoport képes megtartani egy embert. Egyénileg is meg lehet tartani, de soha nem olyan erővel, mint egy csoport folyamatban. Tehát azt is mondhatnám neked, hogy az egyéni munkának a lehetőségét és kereteit átértékeltem, és sokkal nagyobb áttörési lehetőséget látok a csoportmunkában.
0: Sárvári György pszichológus, coach, tanácsadó a vendégem, témánk pedig az új könyve, amelynek címe A trauma, esély az ébredésre. Tartunk most egy kis szünetet, azután visszajövünk és folytatjuk.
2: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM.

0: 94.2 Trend FM.
1: Paris, Saint-Marc, t'es cool, t'as soir.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
6: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
7: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A 3 fogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 13:00, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL. A cég így folytathatja a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik, az orosz Gazprom NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásán. Közben a Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a helyzet ennél bonyolultabb, az egyeztetések gyakorlatilag zátonyra futhattak. A lap értesülései szerint a Gazprom nem akar megválni a tulajdon részétől, és az újabb amerikai engedély hosszabbítás sem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemi tárgyalások lennének a felek között. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. A moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintetteknek 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Az egyelőre nem derült ki, hány magyar állampolgárról van szó. Moszkva ezzel reagál arra, hogy Magyarország nemrég 10 diplomatát küldött haza Budapestről. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést a Belojannis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca közleménye szerint a két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forintot ítéltek meg. A Belojannis felújítására 1 milliárd forintot adott 2021 őszén az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium egy alapítványnak, amely a munkák után ismét vízre bocsátott utasszállítót oktatási célokra használta volna. Az alapítvány nem teljesítette a támogatás rendeltetésszerű felhasználásra és az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeit. A Fonyódi Sporthotel energetikai korszerűsítésére egy vadásztársaság kért 1,3 milliárd forintos támogatást, 10 évvel ezelőtt ebből 1 milliárdot megkaptak. A friss helyzetjelentés szerint a projekt befejezéséhez további évekre lenne szükség, a jelenlegi készültség 25%-os.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 143.423 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 21 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 8,1%-os mínuszban 4.936 forinton, az OTP 1,8%-kal került lejjebb 41.930 forintra. A Richter 2,1%-os csökkenéssel 12.340 forinton áll, a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 2.538 forinton forog. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 367 forintba és 57 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 325 forintot és 56 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 68 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 10 fillér, a cseh koronáé 15 forint 3 fillér, egy angol font 430 forintba és 44 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX 7%-kal csökken, a párizsi CAC 40 és a Milánó, illetve a madridi IBEX 1,3%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 1,2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,5%-os erősödés mellett 91,76 dollár áll, a Brent jegyzési ára hordonként 2,1%-os pluszban 100,05 dollár.
1: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos csapadékmentes időjárás megélénkülő széllel, a hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Ez tehát a Könyvben utazom, én Olá Andrea vagyok, és folytatjuk a beszélgetést Sárvári Györggyel, aki pszichológus, coach, tanácsadó, szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A könyve címe A trauma, esély az ébredésre. A műsor első felében már beszéltünk a könyv számos témájáról. A szerző néhány mondatban eseteket ír le, és ezek jól jellemzik az adott problémakört. Mutatok most egy ilyen esetet. Menedzser coachingon. Nem értem, hogy a lányom miért tagad meg mindent magától, és retteg a kiszolgáltatottságtól. Én nagyvonalú vagyok vele, és mindent megadok neki. Miért monitorozza folyamatosan az értékesítési adatokat? Igen, halálra idegesítem magam azzal, hogy állandóan nézem az eladási számokat, hiába kimagaslóak az eredmények, ha egy pici visszaesés van, már is szorongani kezdek. Szerintem ezzel tette tönkre a lányát is, kicsinyes aggodalmaival és folyamatos szorongásával. De neki pont az ellenkezőjét kommunikálom, és bármit megadnék neki. És önmagának? Amikor csak egy napra visszaesnek az eredmények, elveszítem az életkedvem, az önbecsülésem, és megtagadok magamtól mindent. Ilyenkor utálom magam amiatt, hogy nem teljesítek, nem vagyok elég jó. És a lánya? Te jó Isten, hisz ugyanezt teszi magával, annak ellenére, hogy felé egészen mást képviselek. Folytassuk tehát most a beszélgetést Sárvári Györggyel ott, hogy azok a traumák, amelyekről ír, valójában hol keletkeznek.
3: Hát az alaptraumák azok a családból érkeznek. Még egyszer mondom, az elvárások terhe, a szigor, az elnyomás, vagy éppen az elhanyagolás miatt, vagy éppen a túlszeretés miatt, de ezek az alaptraumák, azt gondolom, hogy a saját egyéni fejlődésünknek a lehetőségei, ugyanis mindenki speciális alapsebeket kap a családban, amik azért keletkeznek, hogy ezeken felülkerekedve, megélve, meglátva, feldolgozva ezeket tudja az árnyékos részét fejleszteni. Tehát minden családi trauma, amit mindenki átél, még egyszer mondom, tehát nincs tökéletes család, és nem is ez a célja a családnak, az egy lehetőség számára, hogy kiegészülve egy jobb, magasabb szintű működést érjen el. Tehát ezek az alapok. És utána az életünk során azt gondolom, hogy találkozva másokkal, helyzetekkel, munkakörülményekkel szerzünk sebeket, de hogyha az alaptraumáink a helyükre kerülnek, akkor ezekkel meg tudunk birkózni. Ha azonban az elhanyagolt, akkor az árnyékos területet növeli a személyiségünkben, ami az önismeretet és az érzékenységet csökkenti. Tehát ezért gondolom azt, hogy az alaptraumák feldolgozása a kiinduló pont, és utána egy olyan érzékenység megszerzése, ami hittel, bizalommal, reménységgel, egy pozitív alap, lelki állapottal, az már utána megküzdhető és feldolgozható. Tehát ez a coping képesség akkor alakul ki, hogyha az alapokat rendbe tesszük.
2: Ezt azért kérdeztem, mert ugye egy nagyon komoly, a tizedik fejezet az kifejezetten a mérgező szülővel, vagy a mérgező anyával foglalkozik, és azt írod, hogy ez ilyen tabú téma, szóval nem szívesen beszélünk róla, hogy ők mit tudnak elrontani, vagy úgy csinálni, hogy az nem feltétlenül jó a gyereknek, akkor nem mondom, hogy elrontani, és nagyon érdekes példákat hozol. Magamra vettem nyilván anyaként, az embernek cikáznak a gondolat, hogy igen, ezt csinálom, ezt nem csinálom. Mik a legtipikusabbak a könyvedben?
3: Hát a nőknek azért a szerepe szerintem erőteljesebb, mint a férfiaké. Minden szempontból, nem csak a családban, hanem a világban. És nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy a világ rendjének vagy harmóniájának a helyreállításában is nagyobb a nők szerepe. A családban meg egyértelműen nagyobb. Hát ugye a köldökzsinór, az anya jelenléte sokkal meghatározóbb, mint az apáé. És azt gondolom, hogy emiatt az anyával való béke helyreállítása az elszakadáson keresztül az egy magasabb szintű kiegyenlítődést hozhat létre. De ezt igazából szerintem a pszichológia az nem támogatja kellőképpen. Tehát itt nem arról van szó, hogy beszélj minél többet az anyádról, hogy milyen volt vele a kapcsolat, ez nem segít. Tehát itt a kapcsolat megszakítása a cél. Az a típusú megszakítás, ami a szülő-gyerek konstellációt ketté töri. Ugyanis egy 20 éves felnőtt ember, az, ha gyerekszerepben marad az anyjával élete végéig, az nem segíti az ő autonóm kibontakozását. És ezt a kapcsolatot el kell vágni, meg kell szakítani, hogy létrejöjjön egy egyenrangú partneri szeretetteljes kapcsolat. Na most ezt, amikor például elmondom egy fiatal nőnek, akkor azt mondja, hogy természetes. De ha elmondom egy anyának, akkor néz rám, csodálkozva, hogy és mit akar ez az ember? Hát szeretem a gyerekemet, miért kéne megtörni, elszakítani? És érdekes módon gyerek szempontjából ez teljesen érthető, aztán a szülő szempontjából később érthetetlenné válik. Ugyanis az alaptörekvése a szülőnek az a megtartó, birtokló szeretet. És amikor ezt valaki meg akarja bontani, akkor az gyakran válik ellenségé. Holott, még egyszer mondom, tehát itt nem a kapcsolat összetörése a lényeg, hanem az átalakítása. De ez egy bizonyos összetörés nélkül nem tud létrejönni. Tehát ez nem egy megbeszélés kérdés, hogy anyukám, légy szíves, kevesebb szendvicset készíts nekem, és hogyha elindulok, akkor ne figyelmeztess arra, hogy mit vegyek fel. Ez nem így működik, hanem azt gondolom, hogy ez egy kicsit drasztikusabb, nehezebb, és a ráébredésnek mind a két félben rétre kell jönnie.
4: Partnere az édesanyja, mondjuk lehet, hogy már 70
3: igen, de nem beszélgető
4: felé.
3: Partnere, nem baráti partnere, hanem egy háttérbe vonult, támogató, autonóm személyiség, akivel újra hidet lehet építeni, de az már nem az anya-gyerek vagy apa-gyerek kapcsolat. Na most ennek a megértése szerintem rettentő nehéz. El kell jutnom odáig, hogy az anyából kialakul egy egyenrangú, autonóm, partneri együttműködés. És ehhez az anyám, az apám, a szülőm, a tekintélyem, azt le kell bontani, és el kell engedni, csak úgy tud létrejönni. De hogyha valaki azt mondja, hogy beszélgessetek erről, az nem fog segíteni.
4: Tehát a függő viszonyt akarnád.
3: A függő
4: ugye?
3: Viszonyt,
4: hogy az
3: a nevelő viszonyt, azt a szintű támogató viszonyt, ami egy felsőbbrendű. Azt kell összetörni. De ez, még egyszer mondom, nem egyszerű. Tehát az, hogy meg kell látnom az ő korlátait, az ő felelősségét, meg az enyémet, hogy könnyen a védőszárnyok alá húzódok életem középkorában, vagy később is, mert azt szoktam meg. És ennek az elengedése, ez nehéz, mind a két fél részéről nehéz, azt gondolom.
4: Nyugtass meg, hogy nem hibáztatásról van szó, hanem egyszerűen egy másfajta kapcsolat kiépítéséről van szó.
3: Hibáztatásról semmiképp nincs szó, de belátásról van szó. És ez a belátás, az, hogy valaki valamit rosszul csinált, terheket rakott rá, vagy lebénította, vagy megfosztotta a szárnyaitól, ez egy belátás. Ez nem egy hiba, hanem ez egy természetes rossz működés. Azt gondolom. Tehát még egyszer mondom, szerintem mindenki elrontja, viszont ennek a belátása nélkül nem lehet bocsánatot kérni, és kiegyenesíteni a kapcsolódást. A cél az, hogy partnerként szeretetteljesen igazságban tudjunk egymáshoz kapcsolódni, de nem alárendelt vagy fölérendelt helyzetben, mint az anya, a szülő, gyerek, hanem egyenrangú szerepben. És ezért a belátás az, ami segít lebontani azt a szoros köteléket, ami lehet, hogy a támogatáson alapul, de nem teszi szabaddá a fejlődést. Ezt nem tudom, mennyire érthető mondani.
4: Érthető, és most pörög a fejemben az a sok eset, amiről írsz, hogy felnőtt emberek, meglett emberek még mindig azzal küszködnek, hogy mert az anyám azt mondta, hogy, vagy még mindig beleszól, vagy ugye az anya, aki azt mondja, hogy itt a kisfiam a legfontosabb az életemben, hány éves a kisfia? 28. Ezekből látszik a kapcsolatnak a miensége.
3: Többször tapasztaltam azt, hogy például nagyon súlyos autoimmunbetegeknél egy olyan összenövés van az anyával, ami megbonthatatlan. És amikor ez akár csak szóban megkérdőjeleződik, azonnal kézifékbe kapcsolat még szorosabbá válik, és annak a lehetősége, hogy ez összefügghet a becsontosodott kapcsolódással, az szinte kizárt. Na most ennek a megbontása, ez szerintem egy levegőnek a beengedése, gyógyító. De még egyszer mondom, ez nem egyszerű. Tehát erre ránézni, ezt elismerni, és azzal a halálfélelemmel szembenézni, hogy elveszíthetem, ez nagyon nehéz. Márpedig, ha nem nézek szembe ezzel a halálfélelemmel, hogy nem vagyunk egyek, elveszíthetjük egymást, de csak akkor tudjuk újra megtalálni egy szabadabb módon, ez kikerülhetetlen. És itt van ez a félelem, ugye ez a legnehezebb kérdés. És akkor most jön valaki, aki azt mondja, hogy te, hát azért egy pár dolgot elrontottál. A szeretetteddel túlvédted őt. És a legjobb szándékkal olyan elvárásokat raktál rá, aminek a mai napig meg akar felelni, holott már 28 éves, vagy 30, és állandóan olyan sebeket generál testileg, amik összefüggenek a nemi szerepeivel. Szóval itt valamit át kéne alakítani. De hát én csak a legjobbat akartam. Hát hogy jön ahhoz valaki megkérdőjelezze ezt? És akkor ezen átlépni mind a két fél részéről, ez egy csoda, megbocsátó, csodálatos megújulási lehetőség. Nagyon sokszor átéltem, megjelent, de nagyon nehéz.
4: Ugye én egy kicsit előnyben vagyok azokkal szemben, akik most ezt először hallják, mert én olvastam a könyvedet, és elég sokat gondolkodtam rajta. Szóval ez az a téma, amiről még napokig tudnálak kérdezni, de a könyvben például írsz a narcisztikusokról, kortünet, nem?
3: Ez egy ilyen divat téma is lett, de szerintem egy kicsit elcsépelt és túlhaladott téma. Írok a narcisztikusokról, narcizmusról, mint szintén egy kortünetről, de azt gondolom, hogy ennél messze fontosabb témák vannak ma már. Például, most mondok egyet, az autizmus. Amerikában egy felmérés szerint minden 8. gyerek autista. Tehát egyfajta olyan bezárulás, ami inkább kortünet, ami elkezdődik gyerekkorban, hogy az az információ, ami körbevesz minket, és így vagy úgy elér, azzal talán nem tudunk megbirkózni, és létrehozunk egy saját zárt, önálló világot. Én ezt inkább egy kortünetnek tekinteném, az Asperger szindrómát, ADHD és a többi. Ezek a magatartás zavarok, amik szerintem egy viszonyulási kérdést hordoznak magukban, hogy emészhető, befogadható, elfogadható ez a mai világ. Vagy inkább választunk egy olyan utat, ami egy megkerülő út. Vagy úgy. És inkább egy saját buborékot vagy burkot alkotunk magunknak, hogy ezt a nehéz terhet, amit a mai világban való létezés jelent, ezt egy kicsit csökkenteni tudjuk.
4: De az autizmus azért a születéstől kezdődik, nem?
3: A születéstől kezdődik, de mégis egyre növekszik a száma az autistáknak, és itt erre hívnám csak fel a figyelmet, hogy ez a növekvő tendencia, ez egyfajta választ. Tehát az, hogy ilyen nagy számban választják születendő lelkek azt, hogy egy saját világba húzódnak vissza, ez talán lehet egyfajta jele annak, hogy valami nagyon nagy nehezék, nyomás, egyensúlyvesztés nehezedik ránk.
4: Ha a könyv egészére gondolunk, akkor tudnál kiemelni olyan témákat, amik nagyon vallanak a mai korunkra? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt teljesen más könyvet írtál volna.
3: Igen, én azt látom, hogyha egy pszichiátriai skálán nézzük a lelki problémákat és betegségeket, akkor ott megvannak a diagnosztikai skatulyák, az elemek. Viszont a mai korhoz való viszonyulásban egészen új tünetek vagy módosulások tűntek fel, és például az ilyen a könyvemben a kóros illeszkedés. Tehát, hogy az üzleti életben annyira erőteljes lett a profit maximalizálás, hogy a vállalati működésben óriási nyomás nehezedik a dolgozókra, vezetőkre, vagy alsóbb szinten is, és ez egyszerűen beszippantja őket, és ahogy mondjam, ez akkora nyomással nehezedik az emberekre, hogy óhatatlanul elkezdődik egy illeszkedési küzdelem. És ezt például kórosnak tartom, hogy ez felőrli az autonómiáját a személyiségnek, de pszichiátriailag például ezt nem lehet diagnosztizálni. Viszont a kóros illeszkedés, a megfelelni vágyásnak a hatalmas ereje, az szerintem nagyon romboló módon képes beszippantani, ami testi tünetekhez is vezet. Tehát több ilyen dologról írok, amik szerintem mai korra jellemzőek, de korábban ezeket nem diagnosztizálták.
4: Gondolok, ha már a munkavilágáról van szó, a kiégésre, a pánikra, amit írsz, a kontrollra, vagy a kontrollfreak emberekre, olyan, mint hogyha egy végig száguldott volna az ember egy multicégben a folyosón, tehát hogy hányféle problémával vannak ott emberek, meg szerintem mindenhol talán, nem?
3: Igen, de nem csak a munkavilágában jellemző, szerintem a magánéletünkben, ahogyan ez a hatalmas nyomás vagy válság, ami ránk nehezedik, azt gondolom, hogy mindannyiunkat szorongással, félelemmel tölt el, amit vagy kimondunk, vagy nem, de hogy menekülési utakat próbálunk keresni, és ezek a menekülési utak gyakran már nem segítenek, vagy elavultak, vagy nem elég felemelőek, és például ennek a menekülési vágynak, ami most mondhatjuk azt, hogy ebben az átalakulásban, a világválságból, a vízöntő korszakban való átmenet, az újfajta viszonyulás a megváltozott feltételekhez, a háborúk és egyebek miatt, ez azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fokozott szorongással tölti el az embert, ami szintén egy kortünet. Tehát, hogy ennyire erőteljesen lehetséges, hogy korábban, de az elmúlt 50 évben bizonyosan nem szembesültünk ezzel, mint ma, ahol az információ összesűrűsödik, a világ globalizálódik, és ennek a riasztó elemei a klímaválságtól, a háborúkon át, a gazdasági nehézségekig, az inflációig olyan nyomást gyakorol mindenkire, hogy az ezelő való menekülés például az nagyon gyakran terápiás feldolgozást igényel, vagy segítségnyújtást, és a hétköznapi ember lehet, hogy ezzel nem, vagy nagyon nehezen tud megbirkózni.
4: De fölismeri? Tehát, hogy te már olyan emberekkel találkozol, akik pontosan tudják, hogy mi a bajuk, vagy csak azt érzik, hogy ez már így nem mehet tovább?
3: Nem ismerik föl. Tehát vannak olyanok, akik úgy érkeznek hozzám, hogy én velem minden rendben van, elértem a harmóniát, hosszú-hosszú évek óta, 10 éve önismerettel foglalkozom, megérkeztem, csak még olvastam egy-két könyvét, és szeretnék egy újabb nézőpontot. És akkor azt látom, hogy szegény a reflektív önismeretben tényleg magas szintre jutott, pontosan megtanulta értelmezni a saját működését, vagy a többi embernek a működését, de valójában áttörő erejű látásmóddal saját magáról nem rendelkezik, és amikor megkéri, hogy például mondjam el, vagy a csoport adjon neki egy visszajelzést, akkor a számára szinte befogadhatatlan, de jó esetben, ha tényleg nyitott, akkor összeomlik és megújul. Mm. Tehát itt van egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy zsilip, ami ha átengedi a másfajta nézőpontot, ami lehet, hogy több embernek a véleménye, a látásmódja, az megújító erejűs gyógyító lehet. Ha elutasítja, akkor egy megcsontosodást vagy hátralépést eredményez.
4: Tehát, hogy kiderül ezekben a csoportokban a beszélgetés közben, hogy hamis az önképe? Vagy nem jól látja saját magát, és szembesítik vele?
3: Igen, tehát emlékszem, hogy több olyan vezető belépett a csoportomba, akik tényleg meg voltak győződve, hogy magas önismerettel rendelkezik, teljesen harmonikus az életük, és ők rendben vannak, csak azért jöttek, hogy másoknak segítsenek. Uh-huh. És amikor megkapták az első gyógyító vagy kiózanító visszajelzéseket arról, hogy hogyan látják őket, mert például a pozíciójuk miatt ezt nem jutottak hozzá.
4: És a kommunikációja alapján kaptak válaszokat?
3: Nem. Ahogyan viszonyultak egy-egy helyzethez, vagy ahogyan megjelentek, vagy ahogyan kommunikáltak. Akkor összeomlottak, és volt olyan, aki megkértem, hogy akkor most próbáld megmutatni magad úgy, hogy mi lakik mélyen benned, és volt olyan, aki térdre rogyott, kitárta a karját, vagy behunyta a szemét, és megjelent benne a szeretet, és a csoport azonnali elfogadása. Viszont aki hátrahúzódik, bezárul, és elutasítóvá válik, az valószínű, hogy ezt egyfajta menekülési útként használja. És ott néha nehéz. Tehát többször neki kell futni. De csoportban mégis az a tapasztalatom, hogy az áttörés 99%-ban létre tud jönni. Mert ha ítéletmentesen, de az igazságot valaki elé tárják, és látja azt, hogy van egy megtartó erő, akkor előbb-utóbb hátradől, és megérkezik.
4: Mint alternatíva megjelenik a könyvedben az elvonulás, vagy a csend választása, ugye ezzel kezdtünk, hogy a csendnek milyen szerepe van, és azt hiszem, hogy azt azért elég kevesen vállalják, meg nagyon kevesen tudhatják megteremteni ezt a csendet. Trendet építek, posztolok magamról naponta nem tudom hányszor, tehát hogy azért a jelenlét, az embernek van egy vállalkozása, ahhoz is az kell, hogy állandóan mutassam magam, és folyamatosan üzemben legyek, szóval az a fajta elvonulás, vagy csendválasztás, az nagyon nehéz, amiről írsz.
3: Ez nehéz. Egyébként nekem is nehéz, és mindenkinek nehéz, de különösen nehéz szerintem egy csúcsvezetőnek. Uh-huh. annak nagyon nehéz, azt látom, és dolgozom egy-kettővel, és néha csak a kivonás segíthet tényleg. Tehát hiába mondom el neki, hogy milyen állapotban van, hogy mennyire kiégett, mennyire szűk a világlátása, mennyire egy oldal racionálisan gondolkozik, ezeket hiába mondom el, bólogat rá, megérti, aztán visszamegy, és lenyomja a 10-12 órát, és felülírja az az impulzus mennyiség, amivel találkozik. Viszont ha tényleg képes kiszakadni, és most volt egy ilyen tapasztalatom egy európai csúcsvezetőnél, hogy elvállalt azt, hogy elment egy hétre, hogy hegyekbe étlen szomjan szembenézni magával, és úgy jött vissza, hogy megértette azt, amiről beszéltünk hosszú időn keresztül. Átment, és egy teljes belátáshoz jutott, de ezt a szavakkal nem lehet átadni. Viszont ott a csendben megérkezett a megvonási tünetek hatására, egyszerűen szembesült azzal, hogy ki ő, és egészen másként jött vissza. Úgyhogy...
4: És ez tartós egyébként? Tehát, hogyha visszaáll a pörgésbe, akkor ezt kamatoztatni
3: nem,
4: tudja?
3: Nem, nem állhat vissza a pörgésbe.
4: Ja.
3: Akkor lesz tartós, ha levonja a konzekvenciákat, és megváltoztatja az életét. És azért egy csúcsvezetőnél már nem a pénz a szempont. Tehát, aki annyi pénzt keresett, hogy az unokái is bőven megélnek belőle, ott a kivonás nem a pénz miatt nehéz, hanem a aktív információ, a napi telítettség, az irányítói pozíció, amiatt nehéz, hogy egy kiemelt szerepben van. Tehát az a, hogy mondjam, egy hollywoodi sztár az nem tudja azt megtenni, hogy ne plasztikáztassa magát 40 fölött, mert olyan szinten nehezedik rá a világ csúcsán lévő idoloknak a nyomása, hogy egyszerűen képtelen kivonni magát. Akkor is, hogyha ez nem közvetlenül érinti, de közvetve ezt a hatásrezgést, hullámot minden nap benyeli. És mindenki kés alá megy. Szóval azért nem nagyon látok olyat, aki kellő időben képes volt visszavonulni. Szóval ez nagyon nehéz, pedig életmentő lenne. Kívülről persze ezt könnyű észrevenni, de hát mindannyiunknak nehéz ez a visszavonulás.
4: És mi van, hogyha nem jutunk el odáig, hogy szembenézzünk ezekkel a problémákkal? Mi van, hogyha azt mondjuk, hogy jó, ez így, hát ez az én kis életem, nem választom az összeomlást, nem választom azt, hogy szembenézek ezekkel a traumákkal, tehát hogy ez hova vezet? Mert így is lehet élni, nem? Tehát ez egy választás, hogy én nekem jó van ez így.
3: Nagyon jó kérdéseid vannak. Igen, hát fogalmam sincs, hogy mi van akkor. Én azzal találkozom, hogy mi van utána, a szembenézés után. Az, hogy mi történik, ha a szembenézés nem jön létre, összeomlás nem, azt nem követem, de van egy megérzésem, hogy ott az összeomlást az élet hozza létre. Tehát megúszni nem lehet. Az élethelyzeteken, a betegségeken, a kialakuló bukkanókon keresztül az összeomlás az elhúzódva jelenik meg, míg hogyha valaki szembe tud nézni azzal, ahol tart, és úgy omlik össze, az fájdalmas, gyors, viszont rendkívül jó feléplést biztosít.
4: Mert hogy aktívan van benne.
3: Aktívan van benne, és kap egy védőhálót, és kap egy támogatást. Ha viszont nem, akkor is megtörténik, de akkor azt az élet hozza létre, és szerintem sokkal nehezebb.
2: A trauma, esély az ébredésre. Sárvári Györggyel beszélgettünk új könyvéről, vendégem pszichológus, coach, tanácsadó, aki egyébként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A Trauma című könyv a Medicina kiadó gondozásában jelent meg. Ez az interjú is meghallgatható kicsit hosszabb változatban a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Olá Andreát hallottátok.
1: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
6: Ilyet én is tudok festeni.
7: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
1: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
8: Pontban egy óra, a mikrofonnál nem Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL.

0: arról ír, a helyzet ennél bonyolultabb. Az egyeztetések gyakorlatilag zátonyra futottak. A lap értesülései szerint a Gazprom nem akart megválni a tulajdon részétől, és az újabb amerikai engedély hosszabbításán feltételül jelenti azt, hogy érdemi tárgyalások zajlanak a felek között. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. A moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári, a kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintetteknek 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Az egyelőre nem derült ki, hány magyar állampolgárról van szó. Moszkva ezzel reagál arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát küldött haza Budapestről. Az euró bevezetése érdemben csökkentheti a magyar lakáshitel kamatokat, de önmagában nem garantálná a 3% körüli szintet. A Money.hu pénzügyi elemzője szerint az eurózónában jelenleg Magyarországon magasabb piaci kamatokkal lehet találkozni. Az euróhoz vezető út már önmagában is javíthatná az ország megítélését, és csökkentetni a finanszírozási költségeket, feltéve, hogy közben rendeződik az infláció, a költségvetési hiány és az államadóság helyzete. Richter Ádámot hallják.
1: Hogyha megnézzük az európai kamatokat, tehát egyrészt Európai Uniós, eurozónás kamatokat, illetve európai kamatokat, mindenhol az látható, hogy alacsonyabb kamattal lehet lakáshitelhez jutni, és ez átlagban olyan 3,5% környékén van, míg Magyarországon olyan 6-7% a piaci lakáshitelnek a kamata, tehát egyértelműen alacsonyabbak az európai lakáshitel kamatok, és hogyha csatlakoznánk az eurozónához, vezetnék az eurót, akkor ez nálunk is egy elérhető cél lenne.
0: Tőzsde hírek. A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 8%-os mínuszban, 144.024 ponton az index. A forgalom ugyanakkor közelíti a 22 milliárd forintot. A vezető papírok a Richter kivételével mínuszban. A MOL 0,7%-kal jött lejjebb 4.938 forinton, az OTP 1,1%-os mínuszban 42.220 forinton, a Telekom 0,3%-os esésben 2.536 forinton áll, a Richter tartja magát egyedül 2% fölötti pluszban 12.400 forinton kereskednek vele. A forint gyengült, 1 euróért 367 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 325 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 30 fillért kérnek. Európában mindenütt mínuszokat látunk, London 1,1%-kal, a DAX Index pár ponttal van lejjebb, a Párizsi Index 6% fölötti mínuszban, az olasz és a spanyol pedig 0,5% fölötti esésben áll. Ázsiában jobbára pluszok voltak, hiszen Japán 3,3%-on zárt, Hongkong 4%-os pluszban, Shanghai 3%-kal ment feljebb, a Dél-Korea Index pedig majd 2%-os pluszban zárta a napot. India 8%-os mínuszban fejezte be a kereskedés, Szingapur pedig 1% fölötti mínuszban, de is a kereskedés végén vesztette el a lendületet. Az olajárak ugyan pluszban, de a Brent még 100 dollár alatt, 99-70 dolláron áll 1,7%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 9%-os emelkedésben 91 dollár 30 cent alatt. Az arany 0,5%-kal drágult, egy unciáért 4206 dollárt kell adni. A többi fém közül a palládium 1,5%-kal olcsóbb, a rész 0,7-del. A platina 0,6%-os pluszban, az ezüst 1,3%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a kakaó 3,9%-kal lett olcsóbb, a gyapot 0,8-del. Ugyanakkor a cukor 1,2%-kal drágult, és így tett a búza, valamint a kukorica is. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 1%-os emelkedésben, 73 euró 10 eurócenten áll november végi szállítással. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt feljelentést tett a Belojanis hajó és fonyódi sportszálló felújítása ügyében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közleményük szerint a két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, ebből 2-t ki is fizettek. A Belojanis felújítására 1 milliárd forintot adott 2021 őszén az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium egy alapítványnak, amely a munkák után ismét vízre bocsátott utasszállítót oktatási célokra használta volna. Az alapítvány nem teljesítette a támogatás rendszerét,

0: rendeltetésszerű felhasználására és elszámolásra vonatkozó kötelezettségeit. A Fonyódi Sporthotel energetikai korszerűsítésére egy vadásztársaság kért 1,3 milliárd forintos támogatást 10 évvel ezelőtt, ebből 1 milliárdot meg is kaptak. A friss helyzetjelentés szerint a projekt befejezéséhez további évekre lenne szükség, a jelenlegi készültség ugyanis mindössze 25%-os. 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta a Kossuth Rádió műsorában. Tar Zoltán szerint az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált több mint 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatározni a kulturális támogatásokat. A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán a rendelkezésre álló információk szerint az egyik pilóta megpróbálhatta átvenni a repülőgép irányítását, miközben dulakodás alakult ki közte és a kapitány között. Az Egekura blog alapítója szerint a repülésben a biztonságot és a biztonsági intézkedések hatékonyságát mindig vérrel írják, vagyis minden valamilyen megtörtént események után következnek be olyan intézkedések, amelyek tovább garantálják a biztonságot. Varga G. Gábort hallják.
1: Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilóta fülkéből, és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilóta fülkében. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilóta fülkét mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette. Tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilóta fülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított.
0: 2,2%-kal nőtt az Egyesült Államok bruttó hazai terméke a második negyedében éves összevetésben. A Washingtoni Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint a GDP növekedéshez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá. A gazdasági teljesítmény kétharmadát adó fogyasztói kiadások 3,8%-kal 2024 negyedik negyedéve óta a leggyorsabb ütemben nőttek. Lejjebb mentek az üzemanyagárak Németország számos benzinkútján, miután életbe lépett az idei második három hónapra szóló adócsökkentés. A Tankerkönig üzemanyagár figyelő portál adatai szerint az országos átlagárak évek körül rövid idő alatt literenként mintegy 10-11 centtel estek. A Német Autóklub az adatai alapján számos helyen 2 euró alá csökkent az E10-es szuperbenzinára. Mától december 31-ig literenként mintegy 14 centtel kevesebb lett a benzin és a dízel németországi energiaadója. Az általános forgalmi adó hatását is figyelembe véve, ez literenként majdnem 17 centes lehetséges árcsökkentést jelent. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár ma az 1-es metró a hétvégén. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint szombaton és vasárnap az 1-es metró helyett pótlóbusz jár a mexikói út, valamint az Oktogon között.
2: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek, az égen folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet most 22 és 27 fok között alakul, éjjel 9 és 15 fokra hűl le majd a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Pont erős orosz hátvéddal Tarasz Jeliszejevvel erősítette meg keretét a jégkorong Erste ligában szereplő DVTK jegesmedvék. A 29 éves légius az elmúlt másfél szezonban Debrecenben játszott. A legutóbbi idény alapszakaszában 26 meccsen 1 gólt és 22 gólpasszt jegyzett. 23 pontjával a Debrecen egyik legeredményesebb hátvédje volt. A 3 győzelemmel és 1 vereséggel az Erste Liga negyedik helyén álló DVTK holnap Újpestre lép végre, vasárnap pedig éppen az orosz védő előző csapatát, a Debrecent fogadja. Tyson Fury és Anthony Joshua, profi box két korábbi nehézsúlyú brit világbajnoka, december 11-én Cardiffban boxol majd egymással. A csatát a 78 ezer fő befogadására alkalmas Principality Stadiumban rendezik meg. A jegyértékesítés jövő pénteken indul. Díszdoktori címmel tüntetik ki a Buenos Aires Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt, Lionel Messit. A ceremónia 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzés előtt lesz jövő szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benin fogadják a fővárosi Estadio Monumentalban. Mintegy 4 milliárd forintért kelt el Michael Jordannek a 98-as NBA döntő harmadik mérkőzésén viselt meze, ezzel megdőlt a legendás kosárlabdázó személyhez köthető sportrelikviák eladási rekordja. A mezt utolsó bajnoki címet hozó szezonjában az úgynevezett utolsó táncnak keresztelt idénben képviselte.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: 13 óra 12 perc. Az euró bevezetése önmagában érdemben csökkentetni a magyar lakáshitel kamatokat, de nem garantálná egyértelműen a 3% körüli szintet. A Money.hu pénzügyi elemzője szerint az eurozónában jelenleg átlagosan 3,5% körül alakulnak a lakáshitel kamatok. Idehaza jellemzően 6-7%-os piaci kamatokkal találkozni. Az euróhoz vezető út önmagában is javíthatná az ország megítélését és csökkentetni a finanszírozási költségeket. A csatlakozás után a magyar bankok euróvezeti referencia kamatokhoz igazodnának, ami tovább mérsékelhetné a hitelkamatokat. Richter Ádámmal Kecsőrihez beszélgetett mindenről.
3: Európát tekintve Magyarországon a legmagasabb az átlagos lakáshitelkamat. Tényleg az euró hozhatja el a 3% körüli szintet? Reális lehet ezt elérni?
4: Igen, hogyha megnézzük az európai kamatokat, tehát egyrészt Európai Uniós eurozónás kamatokat, illetve európai kamatokat, mindenhol az látható, hogy alacsonyabb kamattal lehet lakáshitelhez jutni, és ez átlagban olyan 3,5% környékén van, míg Magyarországon olyan 6-7% a piaci lakáshitelnek a kamata, tehát egyértelműen alacsonyabbak az európai lakáshitel kamatok, és hogyha csatlakoznánk az eurozónához, bevezetnék az eurót, akkor ez nálunk is egy elérhető cél lenne.
3: Most nagyjából 3% a különbség a magyar, illetőleg az euróvezeti átlag között. Ebből mekkora a rész magyarázható azzal, hogy Magyarországon forint van, és mekkora a rész az inflációval, az ország kockázata esetleg banki felárakkal?
4: Hát ugye itt azt is látni kell, hogy az euró az csak egy része ennek a témának, tehát azzal, hogy az eurózónához csatlakoznánk, valóban lenne egy erősebb devizánk, valamint az MNB-nek a hatás köréből kikerülne például a jegybanki alapkamat szabályozása, és átvenni az Európai Központi Bank, ami már egy nagyobb, erősebb intézmény, ők diktálnák az alapkamatot, ami 3% alatt van jelenleg, tehát ez is hozzájárulna, illetve ahhoz, hogy bevezessük az eurót, bizonyos kritériumoknak meg kell felelni, tehát a gazdaságot, a költségvetést fel kell hozni egy olyan szintre, hogy ez megtörténhessen, tehát maga az oda vezető út, az már olyan fejlődést okozhatna, így a gazdaságban, meg az ország megítélésében, kockázati besorolásában, ami lehetővé tenné, hogy olcsóbban jussunk hitelekhez, vagy hát tulajdonképpen a bankok ugye olcsóbban tudják finanszírozni a hiteleket, jobban megbíznak bennük nemzetközileg, hogyha az ország megítélése is jobb. Tehát ez mindenképp benne van, de igen, ez összefügg olyan tényezőkkel, mint az infláció, ami jelenleg éppen kedvezően alacsony az elmúlt időszakban, de mondjuk az államadósság és a költségvetési hiány, azok még olyan területek, ahol ezen javítani kellene. Tehát a kettő együtt segítene abban, hogy alacsonyak legyenek a kamatok, az, hogy teljesítsük ezeket a feltételeket, illetve hogy csatlakozzunk az eurozónához, és ezzel az Európai Központi Bankhoz tartozzunk.
3: Tegyük fel, hogy mondjuk ez megtörténik, akkor technikailag a lakáshitelek árazásával mi történne?
4: Azt történne, hogy jelenleg magyarországi referencia kamatokat vesznek figyelembe, ilyenkor így a háttérben a bankok, és ebben is átállnánk európai modellre, tehát az európai referencia kamatok lennének az irányadóak innentől, ahogy említettem, a központi bank, vagy ahogy a bankok egymás között kereskednek, az is az eurózónában sokkal olcsóbb. Tehát ebben mindenképp érzékelhető lenne a változás.
3: Valójában egyébként az euró bevezetésének a napja lenne a fordulópont, hanem mondjuk akár az odáig vezető út, akár még az utána következő történések.
4: már az euró bevezetéséig is javulhat a helyzet, tehát látszik valamennyi kamatcsökkenés már így is. Ugye ebben mindig vannak várakozások. Tehát most elkezdtek arra számítani, hogy euró bevezetés lesz. Ezt ilyenkor előre beárazzák, az ebbe vetett bizalom az már megjelenik abban, hogy mondjuk kicsit alacsonyabbak lettek a kamatok, olcsóbban adnak kölcsönpénzt a befektetők. Tehát ez már az odavezető út során is jelentkezhet, de ahogy említettem, az lenne a végső lépés, hogy ahogy csatlakozunk az eurozónához, megváltoznak ezek a bizonyos referencia kamatok. Tehát egy folyamat lenne ez mindenképp, ami az euró bevezetésével tetőzhetne be.
3: Az MNB-nek a jelenlegi alapkamata ugye 5,5%, miközben az euróvezeti lakáshiteleknek az átlagos költsége 3,54% körül alakult a júliusi időszakban. Mennyire közvetlen a kapcsolata a jegybanki kamat szint, illetve a között, amit végül egy magyar család kvázi lakáshitelként megkap a banktól?
4: Közvetett kapcsolat van a kettő között, ami viszonylag bonyolult, de mindenképp kihatással van rá. A lényeg az, hogy a bank nem tud sokkal olcsóbban, sokkal alacsonyabb kamattal lakáshitelt adni, mint amennyi a jegybanki alapkamat. Tehát nem tud alá menni sokkal jobban, ez mindenképp azért bekorlátozza, úgyhogy ebben sem mindegy, hogy mihez igazodunk. És hát igen, Európában, vagyis hát az eurozónában most emeltek alapkamatot, de még így is 2,65%, tehát látszik, hogy ehhez képest azért van egy banki felár, ahol valóban az ő saját költségeiket, kockázataikat beárazzák, és persze országonként is emiatt lehetnek eltérések, hogy mondjuk helyben milyenek a végrehajtási szabályok, mennyi önerőt vár el a bank, ugye ez bankoknak befolyásolja a kockázatát, milyen kamatperiódusok, kamatfixálások jellemzőek, mennyi, hány évente változik a kamat, tehát ebben vannak országonként is eltérések, de az látszik, hogy azért a jegybank alapkamatához igazodik ez a kamat, tehát hogyha nálunk ez 5,5%, akkor ez alá nem nagyon tudnak menni a gazdasági szükségszerűségek miatt.
3: Milyen magyar sajátosságok maradnának meg így az eurót követően?
4: Vegyes ugye az európai kép, tehát ez országonként is megvannak a sajátosságok. Attól, hogy részt vennénk ebben a közös piacban valamilyen szempontból, ettől még megvan az országoknak az egyéni önállósága, hogy mondjuk a kiadásaikat kezelik államadósság, állampapír kibocsátás és stb. Ahogy persze a támogatott lakáshitelek is saját egyéni hatáskörbe tartozik. Természetesen hát most mondják kormányzati körökből, hogy így nem lenne szükség mondjuk 3%-os otthonstartra, hogyha egyébként is a kamatok e körül járnának, de természetesen ezeket a helyi politikákat, ezeket ugyanúgy az országok a saját hatáskörükben döntik el, hogy így kit támogatnak.
3: Hogyha mondjuk a kamatok valóban ilyen 3-4%-ra csökkennének, akkor nem lenne ennek az egésznek egy másik oldala is, gondolok itt arra, hogy mondjuk az olcsóbb hitel egy újabb keresletet és ezzel egy további lakásár emelkedés generálna?
4: Hát igen, ezt meg kellene nézni akkor, hogy ez, tehát az összképet tekintve, arról is múlna, hogy milyen bérlakás programot intéznek addig, hogy alakulnak a lakásépítések. Egyes elemzések szerint ezekre is pozitívabban hatna, tehát az építésekre, tehát a kínálati oldal is növekedhetne. De igen, ezek mindenképp oda-visszaható folyamatok.
0: A Money.hu pénzügyi elemzőjét Richter Ádámot hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Hát a Bux Index lefelé 8%-kal 144.073 ponton. A forgalom viszont átlépte a 22 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 6%-os mínuszban 4.944 forinton, az OTP 1,1%-kal szakadt be 42.220 forinton, a Telekom 2,1% fölötti mínuszban 2.138 forintot ér a papír, a Richter 2,1% fölötti pluszban egyedül a nagyok közül 12.400 forinton. A forint tovább gyengült, 367 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 325 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 390 forintot kérnek. Az európai mutatók azok mínuszban, London 1,6-del, a DAX Index, illetve Párizs majd 7%-kal, csak úgy, mint az olasz tőzs, de nem, a DAX Index az csak 2,1%-os mínuszban, de a többiek azok 7,1%-kal jöntek lejjebb, ez igaz Párizsra, az olasz, illetve a spanyol mutatóra. Az olajárak azok most hát feljebb gurultak. A Brent átlépte megint a 100 dollárt, 2,4%-os pluszban, 100 dollár 40 centen. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,8%-kal 92 dollár fölé drágult. Az arany az ugyan pluszban, de most pár dollárral lejjebb jött, 4,1%-os pluszban 4201 dollárt ér egy uncia. A palládium 1,6-del, a réz 8%-kal lett olcsóbb, a platina 0,5%-os pluszban, az ezüst pedig 1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőárak vegyesen mozognak, a kakaó 3,3%-kal lett olcsóbb, a kávé 0,8%-del, drágult a cukor 1,7%-kal, a búza és a kukorica pedig 0,6%-kal került többe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama ugyanakkor 1,5%-os plusz mutat, 73 euró 50 eurócentre emelkedett november végi szállítással. A versenyképes járások programját le kell zárni, a hozzákapcsolt területfejlesztési alaprendszerét pedig meg kell szüntetni, és ugyancsak meg kellene szüntetni a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeit. Ezen túl azt is el kellene érni, hogy fokozatosan kapják vissza az önkormányzatok a gépjárműadó bevételeket. A többi között ezeket is tartalmaz az a javaslatcsomag, amit 8 országos önkormányzati érdekszövetség nyújtott át a kormánynak. Legsürgetőbb ügy a szolidaritási adóügyének rendezése. Gémesi Györgyel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével Kecső Rihárd beszélt.
3: Miről szól ez pontosan, és mennyire jelentős pillanat ez az önkormányzati rendszernek a szempontjából?
5: Aláírni egy megállapodást írtunk alá, egy együttműködési megállapodást, aminek értelmében a jövőben mind a 8 országos önkormányzati szövetség együttesen fogja képviselni az önkormányzatok érdekeit kormánnyal való tárgyalás esetében, de minden más esetben is. És ennek a megállapodásnak a szellemében már elkészítettünk egy közös javaslatcsomagot, amit átadtunk a kormánynak. Ebben fogalmaztuk meg azokat a javaslatokat, amiket mi gondolunk a következő időszakban az önkormányzatokkal kapcsolatban. Ebben van még 2026-ot érintő kérdés is, közösen a finanszírozás tekintetében, de természetesen 2027 és a következő évek önkormányzati működési stratégiáját próbáltuk fölvázolni. Azt, hogy miként látjuk mi a feladatok és a források megosztását a kormány önkormányzatok között, milyen hatásköröket kell visszakapnia az önkormányzatoknak, miként tudnak leghatékonyabban működni a települések, és azt gondolom, hogy ez az anyag egy tárgyalás sorozat kiinduló anyaga lehet.
3: Mi itt a legsürgetőbb probléma, ami tényleg olyan, hogy ezzel kell kezdeni, és ezek itt az első pontok között szerepelnek?
5: Nyilván a finanszírozás. 2026-ban több település van, amelyik nem fogja eddigig tudni kifizetni a számláit. Ezt rendezni kell. Erre kaptunk egy ígéretet a kormányzati tárgyalások során, hogy egyedileg rendezik. Ezt nem tudom, hogy valóban így van-e, vagy történt-e már ilyen típusú egyedi rendezés, de azért mi szeretnénk általánosságban is, már 2026-ban is egy olyan megoldást találni, ami válasz az alkotmánybírósági döntésre. Az alkotmánybírósági döntés kimondta, hogy jogellenesen szedték be a szolidaritási hozzájárulást, azaz nekünk az ez év utolsó befizetést, ami most október 15-én van, tulajdonképpen vissza lehetne perelni, vagy nem befizetni. Több település nyilatkozott már, hogy nem fizeti be, több település arról beszélt, hogy ha nem történik valami változás, akkor ezt a pénzt vissza fogja perelni, ha elveszik. Tehát itt van egy konfliktus kérdés, amit rendezni kell, és ez nem kevés pénz. Mi önkormányzatok úgy gondoljuk szövetségi szinten, hogy nem pereket kellene indítani, hanem tárgyalásokat kezdeményezni. Mi ennek első lépéseit megtettük, és bízunk abban, hogy lesz egy olyan megoldás, ami mindenki számára elfogadható, és akkor nem kell bírósághoz fordulni az érdekek érvényesítése, illetve tulajdonképpen a források visszaszerzése tekintetében.
3: Nagy kérdés itt a finanszírozási problémáknak a rendezése. Mennyire súlyos jelenleg az önkormányzati szektornak a pénzügyi helyzete?
5: Hát ki vagyunk vérezve, azért az elmúlt időszakban elég sok olyan döntés született, hogy a pénzügyi mozgásterünket érintette. Egyrészt ugye elvették a többletbevételeink egy részét, elvették a gépjárműadót, a Covid-re való hivatkozással elfelejtették visszaadni. Szolidaritási hozzájárulás 6-szorosára nőtt az elmúlt 6 esztendőben, és ezek olyan brutális nagy összegek, hogy ezeknek a biztosítását, kifizetését anélkül, hogy az önkormányzat működésében, vagy fejlesztésében, fejlődésében ne okozna problémát, nem lehet. Azért azt is tudni kell, hogy nincsenek már gazdag, meg szegény települések, gyakorlatilag az úgynevezett korábbi gazdag települések, azok egyrészt fizettek egy nagyon komoly szolidaritási hozzájárulást, másrészt az állami finanszírozásban nem kaptak ugyanannyit arra a feladatra, amit mondjuk egy kis település lát el, legyen ez oktatási, szociális, egészségügyi sport, vagy bármelyik. Gyakorlatilag ez az úgynevezett kiegyenlítődés a települések között, ez nem mutat jelentős különbségeket. Gyakorlatilag a települések között kiegyenlítő mechanizmus működik, ami ilyen szempontból egy ilyen egyenlőséget mutat a pénzügyi rendszeren és a pénzügyi helyzeten belül.
3: Itt a szolidaritási hozzájárulásnál is vannak fontos kérdések. Ennek a rendszere jelenleg hogy néz ki, milyen változtatásra szorul?
5: Egyelőre nem történt változtatás. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy a szorzókat, meg a kiszámítási módot mindenféleképpen meg kell változtatni, sőt úgy is gondoljuk, hogy jövőre meg kéne felezni a szolidaritási hozzájárulást. Ennek a tárgyalás sorozatnak még az elején vagyunk, nem kezdtük el. Mi jeleztük azt, hogy azt szeretnénk, ha idén utolsó befizetést azt elengedni a kormány az alkotmánybírósági határozatra hivatkozással, a jövő évben pedig levereznék a szolidaritási hozzájárulást. Akkor ez így egy elfogadható kompromisszum lenne, még nem tartunk itt, hogy ez valamilyen szinten már el lehetne mondani, hogy elindultak ezek a tárgyalások, és ez valóban egy megoldás jelentett.
3: Találkoztak a köztársasági elnökkel is, Baka Andrással, ezen a találkozón miről volt szó?
5: Egy nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Baka András elfogadta a meghívásunkat. A 8 Magyar Országos Önkormányzati Szövetség kezdeményezte a meghívást, és ennek értelmében ültünk le egy találkozóra. Rövid, egyórás találkozó keretein belül mindenki hozzászólt és elmondta, ahogy látja az önkéti rendszer problémáit. Elnök úr pedig megnyitatóan válaszában elmondta, hogy neki kiemelt jelentőségű az önkormányzati rendszer helyzete állapota, annál is inkább, mert 1990-ben az önkormányzati törvény volt a rendszerváltoztatás legjelentősebb törvénye. Ez választotta szét a központ és a helyi hatalom mozgásterét, létrehozott 1600 tanácsból 3200 önkormányzatot, ehhez adott forrást és hatásköröket, illetve vagyont is. Ehhez képest a helyzet ma egészen más, rengeteg hatáskört visszavont, centralizált a korábbi kormány, a pénzek is eliflálódtak, a vagyon is elfogyott, tehát egy más állapotú önkormányzati rendszer van, de az az érdekünk, hogy olyan lehetőségeket kapjunk, ami feladatainkat a leghatékonyabban tudjuk ellátni, és ez nem csak költséghatékonyságot lehet, hanem a feladat ellátásának hatékonyságát.
0: Az elmúlt percben Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallották. Rövidesen 13:30, amikor is jönnek a legfrissebb hírek Somodi Evelinnel. Én megköszönöm figyelmüket, az elmúlt mint egy szűk fél órában M. Szűcs Pétert hallották. Holnap majdnapban találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, és legyen szép napjuk.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a cég így folytathatja a szerb NISZ többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalásokat. Az olajvállalat közleménye szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának engedélye jelenleg október végéig érvényes. A MOL már több mint 8 hónapja dolgozik az orosz Gazprom NIS-ben fennálló 56,1%-os részesedésének megvásárlásán. Közben a Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a helyzet ennél bonyolultabb, az egyeztetések gyakorlatilag zátonyra futhattak. A lap értesülései szerint a Gazprom nem akar megválni a tulajdon részétől, és az újabb amerikai engedélyhosszabbítás sem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemi tárgyalások zajlanak a felek között. A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán a rendelkezésre álló információk szerint az egyik pilóta megpróbálhatta átvenni a repülőgép irányítását, miközben dulakodás alakult ki közte és a kapitány között. Az Egekura blog alapítója szerint a repülésben a biztonságot és a biztonsági intézkedések hatékonyságát mindig vérrel írják, vagyis valamilyen megtörtént események után következnek be olyan intézkedések, amelyek tovább garantálják a biztonságot. Varga G. Gábort hallják.
1: Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilóta fülkéből, és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilóta fülkében. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilótafülkét mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette, tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilótafülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított.
2: Tőzsde hírek.
6: 9%-kal gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe 143.875 pontra, a részvénypiac forgalma már is 22,4 milliárd forintnál jár, a vezető papírok többsége is mínuszos, csak a Richter emelkedik 3%-kal 12.410 forintra. A Magyar Telekom 2%-os mínusz után 2538 forint, az OTP 1,3%-kal gyengül 42.160 forintra, 9-es mínuszban a MOL 4928 forinton. Európában összességében negatív a kép, a londoni FTSE 1,2%-kal esik, a német DAX 3%-kal, a párizsi CAC-áron 8%-del, 9% a mínusz Milánóban és Madridban. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 367 forint 39 fillér, az amerikai dollárért 325 forintot és 61 fillért kell fizetni.
2: Időjárás jelentés.
6: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban most napos az időjárás és 21 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal 2 órakor várom Önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Film.
1: 3 év után ismét észthetet rendeznek Budapesten. A balti állam kultúráját, művészetét bemutató programsorozat szeptember 30-ától október 4-ig tart. Az észthetet először 2007-ben szervezték meg, és 2023-ig évente megtartották. Az esemény partnere kezdetektől a Magyarországi Észt Kulturális Intézet volt, amelyet azonban 2024. februárjában bezártak. A bezárás valóban okozott nehézséget, de az Észt Köztársaság Budapesti Nagykövetségének segítségével idén sikerül folytatni a sorozatot, mondta a rendezvénysorozat szervezője, Kret Paljász, a Magyarországon élő észt származású kulturális szakember. Az idei észt héten október 1-én az Új Pénz, 2-án a Frank, 3-án az Aurora, a zárónapon, október 4-én pedig a Hosszú Papír című alkotást vetítik a Toldi moziban. Ezek a filmek olyan témákat érintenek, mint az időutazás, a hirtelen meggazdagodás problémája, egy serdülő fiú és egy fogyatékkal élő ember barátsága, egy titkos szerelem, vagy a fiatal felnőttek útkeresése. Arról is beszélt, hogy az október 3-án látható Aurora vetítésének vendége lesz a két rendező Andres Majmik és Ryan Tolk, utóbbi elsősorban színészként ismert. Az október 1-i megtekinthető Új Pénz című végjáték teljes egészében magántőkéből készült, és azt bizonyítja, hogy egy ilyen kis országban így is lehet közönségbarát filmet csinálni. Bár az idei mustra fókuszában az észt film áll, október 2-án bemutatják Piredraud Brevárium című novellás kötetét is, amely az írónő válogatott elbeszéléseinek magyar fordítását tartalmazza. Raud másnap, október 3-án délelőtt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja a könyvét. A Lépcső a mennybe című észt filmet pedig október 7-én az Agora Veszprém kulturális központban is levetítik 2 alkalommal.
2: Színház. Vecsei H. Miklóssal és Marton Róbert szereplésével debütál az 5. lépés című előadás. A premier október 2-án várja a nézőket a Centrál Színházban. A darabról a James szerepét játszó Marton Róbert mesél.
3: Szerintem úgy alapvetően a mai társadalmunkban olyan feszültségek, olyan kimondatlan vágyak, hitviták, függőségek, függések vannak jelen, amiről szerintem muszáj elkezdeni egy kommunikációt. És talán ez az egyik első lépése, ha már darabnak 5. lépés a címe. Az első lépés lehet az, hogy mondjuk születnek ilyen típusú előadások. Ez arról szól, hogy ugye alapvetően 2 korosztályból vagyunk jelen. A Vecsei H. Miklós kollégám, ő ugye alapvetően egy lényegesen fiatalabb generáció, én meg már az 50-et súrolom, de akár több is lehetne. Ugye alapvetően, amikor indult ennek az egésznek a próba folyamata, akkor Scherer Pepe barátunk volt ebben a szerepben, amiben most én vagyok, és az ő emlékének is ajánljuk ugye ezt az előadást. Tehát az én általam megformált karakter akár még idősebb is lehet, és ez az apa-fiú dolog, ez inkább úgy alakul ki, hogy ugye egymáshoz nincs vérszerinti, illetve családi kötődésünk ennek a két férfinek. De attól, hogy az egyik segítő szerepben próbál működni a fiatalabb kapcsán, és viszonylag mélyen meg tudnak nyílni egymásnak, ezért aztán magától értetődően előjönnek olyan szituációk, ami akár egy apa-fiú kapcsolatban is előfordulhat, és ettől aztán érezheti azt akár a fiatalabb, akár az idősebb, hogy egy szülő-apa viszonyban találja magát reflexszerűen, vagy érzetileg, vagy zsigeri szinten. Ez nekem mindig vesző paripán, vagy én nagyon-nagyon szeretem azokat az előadásokat, amik nagyon mély dolgokat feszegetnek, illetve mélyre ásnak, de közben megmutatja az életnek a humorát, mert nagyon szeretem a humor oldaláról megközelíteni az életben is a dolgokat. Én azt gondolom, nagyon sok mindenen átsegít, és fontos, hogy az ember még a legnehezebb helyzetekben is próbálja valahogy megőrizni a humorát, ami értelemszerűen azért átcsúszhat néha cinizmusba is, ezt azért jó elkerülni. A szarkazmus szerintem még azért belefér néha, de maga az írás nagyon szépen rángatja az embert, illetve hol gyomrostat, hol nevetésre készteti, és én nagyon bízom benne, minden laza erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt a legmaximálisabban kiaknázzuk, és ezt úgy tudjuk átadni a közönségnek, ahogy mi szeretjük ezt az anyagot.
0: esemény.
1: A TETT mesepályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő diákok alkotásait, akik három korcsoportban, egyénileg vagy két fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. Az elmúlt 5 évadban mintegy 700 iskolát és több mint 700 pedagógust értek el a pályázaton keresztül, és 3280 pályaművet fogadtak a kiírók. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet és természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A cél, hogy a fiatalok a természettudományos ismereteket hitelesen, mégis kreatívan építsék be történeteikbe, összekapcsolva a tudományt az irodalmi alkotással. A pályázók az alkotói folyamat során felnőtt segítő támogatását is kérhetik. A pályázaton az általános iskolások harmadik osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok indulhatnak, akik három korcsoportban, egyénileg vagy két fős csapatokban nevezhetnek. A beérkezett alkotásokat különböző szakterületek képviselőiből álló zsűri értékeli. A pályázatra a diákok november 11-én nyújthatják be műveiket. A részvétellel kapcsolatos információkat is a tettmesepályazat.hu oldalon találják.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: A magyar Gaudi munkái, magyar ede és a szegedi szecesszió. Csodákkal töltötte meg Szegedet magyar ede, a magyar Gaudi. Magyar ede legszebb munkáit egy rövid sétán is megnézhetjük, az élmény azonban sokáig velünk marad majd. A századfordulón Magyarországra is begyűrűző stílus az ország sok nagyvárosának látképét formálta. Ezek közül is kiemelkedik az 1879-es nagy árvízben súlyos károkat elszenvedő Szeged, amit a méltatlanul kevésszer emlegetett magyar ede töltött meg csodaszép lakóházakkal. Ezek közül a legfontosabb a Munkácsi Mihály unokatestvére, Rejök Iván vízépítőmérnök és családja részére megálmodott Rejök palota, a ma már az építészről elnevezett tér fókuszpontja. A Szegeden akkor népszerű liliomok, illetve a vízi világra utaló növénydíszek egész sorával az utcát néző, főlépcsőházában Fekete Pál Kovács mester látványos vasindáit és vasliliomjait rejtő házon eredetileg vízitündérek képe látszott, az erkölcsös családtagok nyomása miatt azonban csak hamar a ma látható sávokra cserélték őket. A házban ma a Rejök regionális összművészeti központ működik, kiállításoknak és kulturális események egész sorának otthont adva. Magyar a közelben álló másik munkája, az Ungár Mayer palota miatt is megérdemli a figyelmet. A két vállalkozó számára született ház egymás mellett álló, félmeztelen párizsi táncosnőket idéző sarokkupolájával már messziről vonza a tekinteteket. Az egykor a Korzó kávéház által használt tér egy szép részletét a mai cipőbolt mennyezetén csodálhatjuk meg, míg a virágfűzérekért és bogarakért az egyik szomszédos üzlethelyiségbe kell belépni. A városban sétálva még legalább egy magyar munkát érdemes meglátogatni. Ez a Calvin téri református palota. Az ötszög alakú telekre épült, három emeletes épület nem csak nevében, de méretében és arcában is palotaszerű. Díszei, így a szántásvetést és aratást bemutató színpompás mozaik díszei pedig a szegedi belváros rejtett csodái.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. A moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintetteknek 2 héten belül kell elhagyniuk Oroszországot. Az egyelőre nem derült ki, hány magyar állampolgárról van szó. Moszkva ezzel reagál arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát küldött haza Budapestről. A vállalatok közel fele már érdemi, üzleti eredményt ér el a mesterséges intelligencia alkalmazásával, szemben az egy évvel korábbi mintegy 5%-kal derül ki a Boston Consulting Group felméréséből. Egy év alatt megduplázódtak az MI-re fordított kiadások, amelyek már átlagosan a vállalati árbevétel 3,3%-át teszik ki. A BCG szerint a következő nagy kihívást az önálló feladatvégzésre és döntéshozatalra képes MI ügynökök ellenőrzése jelenti, miközben a cégek mindössze 5%-a rendelkezik.

0: kivégzését az amerikai Tennessee államban. A nő túlélte a méreginjekciók beadását és kórházba szállították. Ezt követően felfüggesztették a halálbüntetések végrehajtását Tennessee-ben. A közlemény szerint a kivégzés végrehajtása során a jóváhagyott eljárás minden előírását betartották, de az elítélt életben maradt. A nő állapotáról közvetlenül az eset után nem közöltek részleteket. A kivégzés szemtanúként jelenlévő újságírók szerint a halálos szer beadása után is hallani lehetett, hogy az elítélt lélegzik, illetve horkol. És újra járnak a villamosok és az autóbuszok, és helyreállt a szemétszállítás is a horvát fővárosban. A Zágráb megyei bíróság első fokon jogellenesnek nyilvánította a városi közszolgáltató cégek dolgozóinak 3 napja tartó sztrájkját. A megállapodás ugyanakkor nem született meg a felek között. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az 1-es metró a hétvégén a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint szombaton és vasárnap az 1-es metró helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és az Oktogon között.
1: Tőzsdehírek.
0: Nem javul a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,9%-ot gyengül 143.816 pontra, a részvénypiac forgalma azonban már 23,2 milliárd forintnál jár. A vezető papírok többsége is gyengül, a MOL 0,5%-kal 4.948 forintra, az OTP 0,5%-kal 42.060 forintra, és 0,2 a mínusz a Magyar Telekomban, ami 2.540 forint. Emelkedik a Richter 0,3%-kal 12.410 forintra. Európában már egységesen gyengülés a jellemző, ezt viszonylag megúszta a német DAX 1,1%-os mínusszal, azonban már 0,6-del gyengül a párizsi Kakaron, 0,7-del az olasz és a spanyol bőrze, és 1% a mínusz a londoni FTSE-ban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 366 forint 88 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 49 fillért kell fizetni. A két Korea közötti katonai feszültség csökkentését és a párbeszéd újraindítását szorgalmazta a dél-koreai elnök. Lee Jae-myung a dél-koreai fegyveres erők napja alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédében erősítette meg országa önálló védelmi képességeinek fejlesztésére vonatkozó terveit. A politikus kijelentette, kormánya következetesen és türelmesen törekszik a két Korea közötti bizalom helyreállítására, és felszólította Fenyánt, hogy csatlakozzon a párbeszéd újraindítását célzó erőfeszítésekhez.
1: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. If you feel like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. If you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Kedves nézők, illetve hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Digiturizmo műsorfolyam 38. beszélgetésében. Köszöntöm műsorvezető társamat, Marsall Szilviát.
2: Én megköszöntelek téged, Prinzinger Péter.
1: És köszöntjük vendégünket, Sívó Rolandot, a Vimosz által karmesterkedett Dimo Plus projekt szakmai vezetőjét, operatív vezetőjét.
2: Szia!
3: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Köszönöm a meghívást.
2: Igen, és akkor rögtön Péter ugye úgy konferált fel, hogy digitális szálloda üzemeltetési szakértő és a Vimosz Dimop projekt operatív vezetője. Na, akkor fejtsük meg, hogy ez pontosan mit jelent. Hogy lesz valaki a szálloda üzemeltetésből digitális szálloda üzemeltetési szakértő, és egyáltalán mi a szereped a Dimop projektbe?
3: Úgy lesz valaki digitális üzemeltetési szakértő, legalábbis az én esetemben ez úgy történt, hogy 25 évnyi szállodázás után beszippantott a digitalizáció. Mégpedig olyan területen, amiről nem is gondol az ember, én egy nagy szállodát, nagy komplexumot vezettem az ezelőtti 7 évenben, és szembesültem azzal a problémával, hogy döntően a külföldi munkavállalók megjelenésével azok a területek, ahol ez nagymértékben jellemző, gondolok itt például housekeepingre, ott nem láttam más megoldást, kizárólag azt, hogy akkor tudom a munkaszervezést egy közös platformra hozni, hogyha ezt digitalizálom, hiszen olyan kommunikációs hibák, hiányosságok léptek fel, ami az egész működést gyakorlatilag megnehezítette. És aztán találtam egy ilyen rendszert, ami erre megoldás volt, aztán rájöttem arra, hogy milyen jó, hogy igazgatóként láttunk olyan területekről is most már adatokat, amit eddig csak a szubjektív elbeszélésekből tudtunk döntés hozni, és átláthatóvá válnak üzemelési területek, és beszippantott ez az egész folyamat. Aztán jött ez a lehetőség, hogy pont a Dimop is ez az ága, ez a pályázata ezt a KKV-s fejlesztést támogatja, és ezt nagyon magaménak tudtam érezni, és gyakorlatilag átnyergeltem, így történt.
2: KKV-s fejlesztést támogató Dimop projekt, ugye ez a fő témánk ma.
3: Így van.
2: Ez pontosan mit jelent? Mert hogy most már minden ágába kicsit belekóstoltunk itt a Dimop projekteknek, a tiétek mivel foglalkozik?
3: A mi projektünknek a célkitűzése az a KKV-k digitális érettségének a fejlesztése. Uh-huh. Ez most ilyen nagyon tankönyvszerűen igen. hangzik, hogyha gyakorlatilag...
1: Meg ráadásul ez közös cél mind a 8-ban.
3: Így van. Amit mi tudunk kínálni, és ugye ennek az egész folyamatnak az építkezése az most fordul majd célegyenesbe, amit el kell mondjak. Egy tanácsadói hálózat felállítása folyik éppen, pont a képzésükről jövök most, és olyan kérdőív került összeállításra, amely lehetővé teszi azt, hogy egy tanácsadó valóban ott a helyszínen, ha ezt becsületesen kitöltik az adott például étterem tulajdonossal vagy szállásadóval, akkor egy olyan kép tárul a mi kulcsszakértőink elé, amely megalapozza azt, hogy egy valós, gyakorlatorientált digitális fejlesztési koncepciót tudjon kialakulni és megszületni, és mi a háttérben közben, ezt nagyon fontos még beszúrnom, egy marketplace-et építünk fel, egy olyan felületet, amelyen nem csak saját fejlesztésű szoftverek kapnak majd helyet, hanem különböző olyan szoftverek, alkalmazások, dobozos termékeként gondolok erre, amelyek már kipróbáltak, és valóban az alkalmazásukkal fejlődhet a vállalkozás digitális érettsége. És ezt a kettőt kombináljuk, tehát a tanácsadó megfelelő képzés után valóban tud olyan megoldást ajánlani, gondolok itt egy asztalfoglalási szoftverre, egy social médiát felületet kezelő szoftverre, egy leltár gazdálkodási szoftverre, amit még nem használtak nagy valószínűséggel az adott vállalkozások, de jelentős vagy hatékonyságnövelést tud elérni vele a mindennapi életében, vagy a marketing tevékenységét segíti, vagy a törzsvendégeit ismeri meg immáron adatalapon, ami azt gondolom, egy új szintre emeli a vendégkezelést. Mm. Tehát ha ez megtörténik, egyik lábunk ugye maga a szoftver, a marketplace, mint egy webshop, ezt úgy kell elképzelni, másik lábunk, másik pillünk az ehhez kapcsolódó nagyon mély szakmai tanácsadás, és az egész folyamat nem lehet sikeres, megfelelő edukáció, szemléletformálás, oktatás nélkül. Ez is a zászlós hajónkon szerepel, hogy a mi felületünkön olyan oktatási anyagok, képzések érhetőek majd el az ügyfeleink számára, amely valóban a digitális szemléletüket fejleszti, a digitális érettségüket növeli.
1: Nem tudok elmenni emellett a marketplace mellett néhány kérdés nélkül. Hogyan döntitek el, vagy hogyan döntöttétek el, hogy ebben a, hát nevezzük szoftverbankban, vagy piac téren, pontosan milyen szoftvertermékek lesznek? Gondolom ezt valami felmérés, igényfelmérés megelőzte. Ha mondjuk mi beszélgetnénk egymással erről, hogyan mérnétek föl, hogy nekem, az én kisvállalkozásomnak milyen szoftverre van szükségem, amiről lehet, hogy nem is tudok, hogy használhatnám akár, vagy hogyha mondjuk használok valamit, akkor javasoltok helyette mást, vagy alternatív megoldást, hogy kell ezt az egészet elképzelni?
3: Oké. Természetesen megelőzte egy nagyon komoly kutatómunka az építkezést. Erre nagyon agilis fiatal kollégák állnak rendelkezésünkre és segítségünkre, és az egész szoftverpiacot feltérképeztük. Nyilván itt az én szállodás múltam is, illetve azért van éttermi kötődésem is, sokat segít, mint felhasználó, tehát át tudok ülni nagyon könnyen egy felhasználói székbe, és tudom azt, hogy nekem milyen megoldások segítettek, és azért a 25 évem alatt sok szolgáltatóval kapcsolatban kerültem, de természetesen ez is egy szűk paletta ahhoz képest, hogy mi a valós választék. Ezért térképeztük fel a jelenlegi magyarországi szoftverkínálatot, vettük fel rengeteg beszállítóval a kapcsolatot, ez nagyon sok bemutatkozó meeting volt, dönten ezek online zajlottak, és aztán összeállt tematikusan, hogyha mondjuk a célcsoportot szegmentálom, éttermek, szállásadók, rendezvényszervezők, utazási irodák, akkor számukra ebből a választékból mi az, ami jól párosítható, és majd a tanácsadóink által megfelelően ajánlható.
1: Ez így zajlott ez a folyamat. Tízes vagy százas nagyságrendű szoftvert kell elképzelni.
3: Hát most tartunk, amit már a marketplace-re föl szeretnénk tenni, most tartunk ilyen 30 és 50 között, de nagyjából el tudunk menni szerintem 80-100-ig. És akkor minden megoldásra tudunk alternatívát, és a vállalkozó üzemmérettől, árazástól függően el tudja dönteni, hogy melyik az, ami számára szimpatikus. De ugye itt jön be szerintem a pályázatnak a zseniális segítség nyújtása, ezt nem is tudom jobban hívni, hiszen továbbadott támogatásként ezek a szoftverek majd a KKV számára bizonyos időtartamon keresztül gyakorlatilag továbbadott támogatás formájában, azaz az ő szemszögökből ingyenesen hozzáférhetőek. Én szerintem ez a pályázatnak a legnagyobb értékteremtő ereje, és valóban ezt fogja majd ösztönözni a KKV-kat arra, hogy merjenek elindulni ezen az úton.
1: Ha mondjuk nekem van egy éttermem, igen, vagy egy kocsmám, mondjuk egy készletkezelő szoftver, vagy egy leltározó szoftvert használok, akkor ezt megkapom a licenszét egy meghatározott időre, anélkül, hogy fizetnem kéne érte?
3: Pontosan.
1: És ez mennyi idő, amennyire megkapom körülbelül?
3: Szerintem a realitás az 6-12 hónap. De addigra már kialakulhat a vállalkozóban egy olyan ismeret, egy olyan kötődés a szoftverhez, hogy utána gyakorlatilag...
1: Utána előfizetem.
3: Így van.
1: Tehát nem az idők végezetéig lesz.
3: Nem. Ez egy meghatározott ideig.
2: Hát ez akkor jelentősen költségcsökkentő a vállalkozások számára.
1: Ugye? Egy picit hagymatassunk még itt a felmérésnél. Jellemzően milyen hiányosságokat tapasztaltok? Mik azok a területek, amire van szoftveres megoldás, esetleg többféle is, tudjuk, hogy jó is, vagy tudjátok, hogy jó is, és ennek ellenére nem használják, vagy alacsony annak a szoftvernek az elterjedtsége?
3: Ezt több oldalról megközelíthetjük. Nézzük először a vendégélmény oldalán, és aztán majd egy picit a gazdálkodás oldaláról. Ugye nincs új a nap alatt, hiszen a nagy házak, nagy cégek már régóta vezettek be különböző szoftvereket. Itt az a fontos, hogy a fókuszunk a kisebb vállalkozásokon van, akik még nem tartanak itt különböző okok miatt. Hogyha vendég oldalról indulok, akkor mindenképpen a vendégvélemények tudatos kezelése, amik beérkeznek, ezekből tényleg az adatmerítés, azok a megválaszolások, amik már automatizálhatók is adott esetben, mondjuk AI segítségével, természetesen megfelelő kontroll mellett, de gondolhatnék itt törzsvendégprogram, adatalapú kialakítás, hogy valóban tudjam azt, hogy kik járnak hozzám, kik keresnek fel, őket hogyan érem el, mik az ő preferenciák, hogy erről mind-mind adat képződjön. Ez teljesen más szint az üzemeltetésben ahhoz képest, mint amikor azt mondjuk, hogy hát ugye a pincér, ami nagyjából emlékszik, hogy ő azért szokott jönni, egyébként szereti a jó kávét, fú, talán ő törzs vendég. Tehát a kettő között óriási a különbség, és szerintem a KKV-k is rá fognak jönni, hogy a piaci verseny megköveteli azt, hogy adat alapon tudjanak majd a vendégeikről tájékozódni. Illetve különböző marketing aktivitásokat támogató szoftverek, amelyek kezelik például egy social felületen való posztjainkat, és már nem igényel annyi élő munkát, meg ötletelést, mert ha azt is AI alapúra helyezem, akkor azért már kapok akár szövegezésre, akár képi anyagra legalább támogatást, és aztán majd én dönthetek, hogy mit használok. Ez jelentős munkaidőt takarít meg mondjuk egy üzletvezetőnek, vagy egy ügyvezetőnek, aki ezzel foglalkozik. Ha egyáltalán foglalkozik vele valaki, mert ez is nagy hiányosság, de így legalább adunk támogatást digitális módszerekkel, digitális eszközökkel, hogy igenis erre tessék odafigyelni, mert ettől lesz több vendég holnap és holnap után. Ez az egyik oldal. A gazdálkodási oldal, ugye említetted a leltárkezelést, hát itt is azért még sokokban van hiány, hogy ez valóban össze legyen kötve. Odáig nyilván mindenki eljut, hogy megfelelő éttermi szoftverem azért legyen, ami pénztárgéppel ellátott, ami bekötött, hát ez nem is lehet kérdés, de az, hogy hogyan gazdálkodok, hogy valóban nyomon követem-e a beérkező készleteimet, az szerintem bizonyos üzemméret alatt még komoly potenciált látok benne, és ez pedig komoly megtakarítást jelenthet a vállalkozásoknak, szerintem erre is majd rá fognak jönni, hogy ezt elkezdik használni, és hogyha ezt még automatizálni is tudom, mert nagyon sok szoftver már olyan szinten tart, hogy akár egy NAV adatbázisból lehívja a számlát, az betölti az azon szereplő tételeket a készletező programba, és így nyomon követhető a készletet. Ez a valós automatizálás, ha már ide el tudunk jutni, azt gondolom, hogy ez megint egy más szintje a háttér üzemeltetésnek.
1: Akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy vagy olyan tevékenységek ellátásához adnak ezek az eszközök segítséget, amit ma eddig senki nem csinált, vagy lehet, hogy senki nem csinált, vagy időt szabadítanak fel valakinél, aki eddig ezzel valamilyen technológiával foglalkozott.
3: Abszolút jól látod ezt a kérdést, vagy a kettőt kombinálnám, azért nem csinálta, mert az annyi idő, hogy nekem erre nincs időm. De hogyha benne, mert ilyen is van, főleg a KKV-k esetében, tudom, hogy kellene foglalkoznom vele, de hát rohanok a mindennapi teendők után, létszám gondjai vannak, kiesett valaki, be kell ugorjak, azért ezek szerintem nagyon sok vállalkozást érintenek.
1: Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert eddig, amikor arról beszélgettünk, hogy adat alapú tervezés, működés, akkor általában ilyen országos vagy regionális irányítási szinteken foglalkoztunk ezzel. De ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy ez konkrét vállalkozás szintjén is tud így működni, vagy így kéne működnie.
3: Én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogy teljesen leképezzük ezt a legalacsonyabb egységre. Abszolút vállalkozási szinten.
2: Nekem az jutott közben az eszembe, hogy mondjuk egy ilyen alap, egy kisebb vállalkozásnál, mondjuk egy 10 fős szállásai üzemeltetőnél, ez hány darab szoftvert jelent, és úgy nagyjából milyen költséget, vagy hogy kezd elképzelnem? Mi az a minimum szoftver szám, ami kell egy ilyen típusú, vagy ilyen méretű vállalkozás üzemeltetéséhez szerintetek?
3: Én azt gondolom, hogy egy 3-5 típusú szoftverből már nagyon jó eredményeket lehet elérni.
2: Azt is megmondod, hogy milyen típusú szoftvereket?
3: Persze. Ha mondjuk szálláshelyi üzemeltető lenni, akkor természetesen a szállásfoglalásaimat le kell, hogy kezelje valami. Nem feltétlenül kell még nagyon bonyolult channel managert használnom, mert lehet, hogy nem vagyok fent 4-5-6-8 olyan közvetítő felületen, amelynek az árazását össze kell hangolni, de az, hogy legyen már egy foglalási motorom, hogy gyakorlatilag a foglalásaim automatizáltan tudjanak beérkezni, ez szerint már abszolút egy olyan segítség, ami tehermentesíti a szállásfoglalást végző szemét a szálláshelyen. Hogyha ehhez társul bármilyen olyan vendégekről, akár törzsvendégekről, akár vendégkommunikációt segítő szoftver, ami, bár ez is üzemmérettől függ, gondolok itt mondjuk egy chatbotra, aki már nagyon sok mindent meg tud válaszolni, akkor is, amikor én nem vagyok. És úgy fel van tanítva, bocsánat, hogy ilyen csúnya magyarsággal mondom, hogy valóban tehermentesítsen, és sok telefon már helyettem végez, mert az alapkérdéseket meg tudja válaszolni. De tovább haladva gondolhatok itt törzsvendégkezelésre, gondolhatok itt olyan szoftverekre, amik a marketing munkámat segítik, gondolhatok itt előrejelzésben, forecastokban segítséget nyújtó szoftverekre. Ezek is nagyon hasznosak, mert megtanít már arra eleve, hogy a bázis adataimat azt rendezzem sorba, és következtessek arra, hogy mi várható a jövőben különböző adatsorokból, és hogyha ezt meg támogatom egy jó szoftverrel, akkor a várakozásaim lesznek sokkal pontosabban jósoltok. Nyilván rengeteg a bizonytalan tényező, főleg mostanában a különböző piacot befolyásoló helyzetek miatt, ami nem rajtam múlik, de ha már az idősort tudom a jövőre vetíteni szoftver segítségével, akkor akár eljuthatok oda, még cashflow-t is tervezek, és tudom azt, hogy mikor vannak olyan szorulópontok, amire fel kell készülni, amire tartalékolnom kell, és egész máshogy megyek bele egy adott időszakba.
1: Hát a jobb döntések gyorsabban, hosszabb távú előrelátást tervezés. Egy
2: üzleti haszon, gondolom.
3: Így van.
1: A végső soron.
2: Jó, hamarosan vissza fogunk térni, de hogy most kell egy kis szünetet tartanunk, elmegyünk, mert reklámozunk, meg hírezünk, de visszajövünk Sívó Rolanddal, a Vimos Dimop projekt operatív vezetőjével, nem menjenek sehova se.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folyamatosan.

0: szél. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
4: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A 3-fogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
6: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
6: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
7: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Oroszország magyar diplomaták kiutasítását jelentette be válaszul arra, hogy Magyarország szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai külügyminisztérium szerint az érintetteknek 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot, azt azonban nem közölték, hány magyar diplomatáról van szó. A magyar külügyminisztérium tudomásul vette a döntést, és közölte, hogy az oroszországi magyar külképviseletek működése továbbra is biztosított. A tárca hangsúlyozta, hogy Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábbi nemzetbiztonsági megfontolásokkal indokolt döntését. Ba1 adós besorolást kapott pozitív kilátással a Moody's a Forage-i távközlési holdingnak, ami egy fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategóriától. A hitelminősítés a társaság októberre tervezett nemzetközi kötvény kibocsátásához kapcsolódik, amelyből elsősorban akvizíciós hiteleket refinanszíroznának, illetve további nemzetközi növekedést finanszíroznának. A Moody's kedvezően értékelte a csoport magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, saját infrastruktúráját, illetve készpénztermelő képességét. A pozitív kilátás azt jelzi, hogy a pénzügyi mutatók javulása esetén lehetőség nyílhat a holding későbbi felminősítésére. Lejjebb mentek az üzemanyagárak Németország számos benzinkútján, miután életbe lépett az idei második, 3 hónapra szóló adócsökkentés. A Tankerkönig üzemanyagár figyelő portál adatai szerint az országos átlagárak éjfél körül rövid idő alatt literenként mintegy 10-11 centtel estek. A Német Autóklub az ADAC adatai alapján számos helyen 2 euró alá csökkent az E10-es szuperbenzinára. Mától december 31-ig literenként mintegy 14 centtel kevesebb lett a benzin és a dízel németországi energiaadója. Az általános forgalmi adó hatását is figyelembe véve ez literenként 16,7 centes lehetséges árcsökkenést jelent.
1: Tőzsdehírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe már 1%-kal süllyed 143.707 pontra, a részvénypiac forgalma pedig egyre emelkedik, már 24,1 milliárd forintnál jár. A vezető papírok hasonló dinamikában teljesítenek, mint az elmúlt órákban, tehát csak a Richter emelkedik, viszont ott 0,7%-a plusz így 12.450 forinton áll. A Magyar Telekom 0,3%-ot gyengül 2.536 forintra, az OTP 1,7%-del esik 41.980 forintra, a MOL 0,8%-os mínusz után 4.936 forint. Európában nincs javulás, talán csak annyi, hogy most stagnál a német DAX az eddigi enyhe mínuszok után. A londoni FTSE 0,8%-kal esik vissza, 0,5%-kal a spanyol, illetve a francia börze, és 0,6%-os mínuszban a milánói index. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 26 fillér, az amerikai dollárért 325 forintot és 14 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
8: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Folytatódik a Digiturizmo 38. epizódja. A mottoja a műsorunknak ugye az, hogy a jövő elkezdődött, és miközben az előbb beszélgettünk, én végig azon gondolkoztam konkrétan, hogy így kezdem megélni azt, hogy a jövő elkezdődött. Azt szeretném ezzel sugallni a kedves hallgatóknak és a nézőknek, hogy remélem a beszélgetésből az derül ki a számunkra, hogy nem valami távoli jövőben történő science fictionről beszélgetünk, hanem ez a mai magyar valóság, amiről Roland itt az előbb mesélt nekünk. Hogy viszonyulnak a vállalkozások ehhez?
2: Megtörtént 8 darab pilot felmérésünk, ugye a tanácsadóinkat is ahogy tréningezzük, bár ezek egy picit még ilyen házon belül mondhatni történtek, hiszen mindegy tanácsadónknak a saját ismeretségi körében adtunk feladatot, hogy végezzék el ezeket a pilot kérdőíveket, és a digitális koncepciót próbálják megalkotni. Meglepően jó volt a fogadtatás, meglepően nyitottak voltak a vállalkozások, nagyon nagy örömmel vettek részt. Ezek személyes látogatások formájában bonyolultak le, és mi hiszünk is abban, hogy az első lépést föl kell keresni, oda kell mennünk helyszínre, mert szerintem akkor nyílnak meg igazán majd a KKV-k. Én egyébként számítok arra, és ez az egyéb tapasztalatom, ami a digitalizációban jelen van, hiszen említettem még a műsor legelején, hogy azóta is foglalkozom üzemeltetés, szállodaüzemeltetés digitalizációjával, és amikor innovációt vezetünk be, amikor egy munkaszervezési folyamatot a papírból áthelyezünk egy digitális eszközre, ott azért tapasztalunk ellenállást sokszor. Az ellenállásnak az oka nagyon egyszerű, jön a miért kell ezt most, hát eddig is jó működtünk. Volt jó volt, így szoktuk meg, most mit várnak tőlünk, illetve ugye mindig jön a kérdés, hogy vajon mit vár a vezető, most mit fognak látni. Tehát a digitalizáció és az adatalap azért az mindig hoz egy transzparenciát. Én nagyon hittem mindig is vezetőként is a transzparenciám, mert mindig azt gondoltam, hogy az a munkatársam, aki bejön és elvégzi azt a munkát, ami a feladat körében le van írva, és aztán hazamegy, annak nincs mitől félnie, sőt, azáltal, hogy ez objektív alapon látszik, mondjuk a menedzsment irányában, az még az ő premizálásában is segítséget ad, hiszen ki tud emelkedni a munkájával a közösségből, ahol tevékenységet végzi, de azért mindenkiben vannak feltartások, főleg amikor eszközöket adunk a kezükbe, és mondjuk egy housekeepernek már a kis listája helyett egy tableten kell készíteni a szobát. Uh-huh. Van, aki ezt, ugye ez generáció függő is, de vannak olyan tapasztalatok.
1: Már ahol még élő ember végzi ezt a munkát.
2: Igen, hát azért még sok helyen élő ember. Igen, a robotizáció az egy külön műsort majd megérne a jövőben, hogy a kettőnek az ötvözése az hogyan alakul, de amit nagyon jól láttad, ezt is nagyon jól fogalmaztál, hogy ez már nem egy távoli jövő, erre ráléptünk erre az útra, és azt gondolom, hogy nem nagyon tudjuk ezt az utat kikerülni, mert ez visz minket bele, és annyira fejlődik körülöttünk a technológia, hogy aki, szokták mondani, hogy aki lemarad, az kimarad majd a piaci verseny.
1: Igen, a kérdésembe megpróbálom egy picit pontosítani, az volt inkább a lényeg, hogy ahhoz, hogy viszonyulnak, amikor megtudják azt, hogy a segítségetekkel szoftverekhez juthatnak hozzá, vagy új szoftvereket ismerhetnek meg. Tehát ezt tetszik nekik, szívesen fogadják, vagy úgy vannak vele, hogy hát köszi, egy újabb bemutató, van nekem szoftverem.
2: Ugye említettem korábban, hogy a tanácsadási folyamat most élesedik majd, egyébként reményeim szerint októberben mennek már éles helyszínekre a tanácsadóink. Ezt a kérdést igazán precízen majd egy következő alkalommal tudnám megválaszolni, hiszen most indul az egész. Az előzetes várakozásaink és a pilot eredmények azt mutatják, hogy érdeklődőek lesznek, és főleg, ha megtudják azt, hogy ezt támogatott formában igénybe vették, akkor az nagyban motiválja őket, mi erre számítunk.
3: Mondj kérlek egy felületet, ahol ezek után lehet nézni egy érdeklődő KKV-nak.
2: Jelenleg most már több mint egy hónapja fut a digitalturboost.hu weboldalunk, ez egy mikroszájt. Itt mindenről folyamatosan beszámolunk, hírek, podcastok, itt van a tudástár, oktatási anyagok elérhetőek, és ennek van egy szoftver ajánló része, hogyha ezt fölkeresik a KKV-k, akkor láthatják, hogy jelenleg már milyen beszállítókkal vagyunk kapcsolatban. Természetesen ahhoz, hogy mélyebb tartalmakat elérnek, majd egy regisztrációt kérünk tőlük, és ennek kapcsán tudják majd a tanácsadóink felkeresni őket, mert nagyon hiszünk abban, hogy fogni kell a kezüket, és tényleg ajánlani. És természetesen ezért fektettünk nagy hangsúlyt a tanácsadóink képzésére is, hogy ezekkel a szoftverekkel ők is maximálisan tisztában legyenek, hogy mit is ajánlanak a KKV-knak.
3: A nagyobb szoftverkészítők figyelmét már fölkeltette a projekt?
2: Fölkeltette, abszolút. Uh-huh. Minden várakozásomat felülmúlt az, hogy mennyire aktívak, és micsoda potenciált látnak. És egyébként nagyon jó azt látni, hogy a szoftver forgalmazók is túl az üzleti célokon és sikertényezőkön sok esetben olyan küldetéstudattal állnak ehhez, hogy igenis vegyünk részt abba, hogy formáljuk a KKV-knak, és adjunk lehetőséget, hogy digitálisan fejlődjenek. Nekem ezt nagyon jól látom, így a híd szerep.
1: És a nagyok mellett a kisebb szoftverek fejlesztői is labdába rúgnak?
2: Abszolút labdába rúgnak. Nekünk az nagyon fontos, hogy magyar fejlesztőkkel dolgozunk, és magyar termékeket tudjunk kínálni a marketplace-ünkön, és ők ebbe kifejezetten nagy lehetőséget látnak.
1: Mi lesz a marketplace-el a projekt fizikai befejezése után?
2: A projekt keretében eleve van egy 5 éves fenntartatósági kötelmünk, tehát abszolút működni fog. Ez nem is lehet kérdés, és az a nagyon fontos küldetésünk, és ezt mindig házon belül hangsúlyozzuk, hogy pont az a lényege, hogy ne csak arról szóljon, hogy aztán kipukkad a lufi, hogy vége lett a projektidőszaknak,
1: és aztán elengedjük. És hazamentek
2: igen,
1: a regények.
2: Igen, hanem valóban figyelemben kísérjük, nyomon kövessük, uh-huh. és ezt az 5 éves fenntartatóság gyakorlatilag meg is alapozza. Uh-huh. És
3: az
2: el is várja.
3: Eredményességet hogy fogjátok mérni?
2: Az adat, bocsánat, ezt lehetne még...
3: A projekt eredményességét.
2: Az eredményességet.
3: Igen.
2: Az eredményessége adott, hogy hogyan mérjük, hiszen különböző indikátorok rendelkezünk. Az egyik nagyon fontos indikátort azt mindenképpen szeretném kiemelni, 500 vállalkozásnak kell a digitális érettségét igazolható teljesítéssel növelnünk. Ez egy szép kerek szám, mi azért szeretnénk ennél többet, és hát mindenre megvannak a pályázat által előért indikátorok, akár az oktatásokra, akár a különböző szakmai workshopok, rendezvények szervezésére. Ebben is nagyon hiszünk, hogyha jó rendezvényeket tudunk szervezni, amire meg tudjuk szólítani a KKV-kat, és itt a két vidéki és egy budapesti kompetenciaközpontunk indul, ahol a kompetenciaközpont vezetőknek lesz az a feladata, hogy az adott régióban terjesszék ennek az egész projektnek a lényegét, a sikertényezőit, közel hozzák a vállalkozásokhoz, és motiválják őket, hogy szakmai képzéseken, workshopokon részt vegyenek, és a kettő együtt fogja szerintem erősíteni egymást, és az ő szemléletüket így tudjuk majd formálni.
1: Uh-huh. Nem véletlen, hogy ennek a projektnek a megvalósítói, ha jól emlékszem, a Vimosz mellett Utazásirodák Szövetsége, Maresz,
2: MNGS,
1: Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, tehát a legnagyobb taglétszámban rendelkező szakmai szövetségek, szakmai szervezetek, akik sok-sok tízezer vállalkozást tudnak megszólítani, tehát ebből nagyon reméljük, hogy viszonylag könnyen összejön az 500, amivel majd annak idején a projektet tudjátok teljesíteni.
3: Azon gondolkoztam, miközben beszélgettünk, hogy azért most már sok adáson túl vagyunk, és sok-sok véleményt elképzelést meghallgattunk, hogy szerinted mi lehet a következő nagy technológiai váltás majd a turizmusban?
1: Úgy is kérdezhetnénk, hogy majd ebben a műsorban, későbbi epizódokban milyen témát javasolnál, hogy azzal foglalkozzunk, kezdjük el boncolgatni, fejtegetni, keressünk rá vendéget.
2: Szerintem a következő nagy lépés, és azt hozzá kell tennem, hogy nyilván a vendéglátás és a turizmus egy abszolút humán orientált szakma, és ezt teszi szépé.
1: Reméljük, hogy jó sokáig ez is marad.
2: Így van, és annak is kell maradnia. Én is ebben, amellett, hogy...
1: Egyébként ezt az összes vendége.
3: Igen, mondja. Mindenki kiemeli.
2: De én most elég intenzíven követem a kínai fejlődést, hiszen onnan elképesztő mértékben tör mindenfelé az innováció, és azt látni, hogy mikor a robotizáció az hogyan tud ebbe a szakmába beékelődni, anélkül, hogy a vendégélményt és a közösségi élményt csorbítaná vagy torzítaná. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek olyan területek, döntően egyébként takarítást nevezném meg, de ez egy nagyon jelentős a szállás üzemeltetésben, ami aminek a jövője az, hogy megjelennek, és már meg is jelentek, már ez se futurisztikus, hanem itt vannak köztünk például nagyon jól felprogramozható, jelpon felprogramozható takarítórobotok, és ez egy következő lépés lesz, hogy amikor ők teret nyernek, mert nagyon sok mindenki rájön, hogy elképesztő hatékonysággal tudják a munkájukat végezni, akkor azt hogyan tudjuk úgy ötvözni, hogy az emberi munka és a robotizált munkavégzés az összhangban legyen, és ne munkahelyek szűnjenek meg, erről nincs is szó, hiszen azért nagyon sok hiány szakma van a mi ágazatunkban, hanem hogyan tudjuk azt ötvözni, hogy tényleg akár digitális megoldások, akár robotizáció, az egy olyan háttértámogató folyamat legyen, amely felszabadítja az értékes munkaerőt, hogy ott a vendégre fókuszáljunk. De szerintem valószínűleg sokan elmondtak már előttem, hogy ez a kombináció, vagy ez az ötvözet, ez a valódi kulcs, vagy a valódi jövőkép, vagy a valódi értékteremtés.
3: A housekeepingen kívül még mit gondolsz, hogy mit lehet automatizálni? Hogy mi az a következő még, ami biztos, hogy
2: hát én a vendéglátásban, ezekben a robotpincérekben még annyira vendégoldalról nem hiszek, ott inkább egy gyors étkeztetésben, vagy egy olyan, mondjuk a szennyes edényzetnek a lehordásában látok, de vannak már olyan, vagy akár egy room service, ott már például Kínában, nagyon sok szállodában ez teljesen természetes, hogy robotizált, hogy a room service-t azt a robot viszi fel, talán ez lesz majd egy következő lépés nálunk is. Konyha technológiában azt gondolom, hogy ott még ott is biztos, hogy egy idő után fognak megjelenni megoldások, de én azért még nagyon hiszek a séfeknek és a szakácsoknak a tudásában. Itt az a nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, és ne egy kényszerű pálya legyen az, hogy egyszerűen ki kell váltani mondjuk robottal bizonyos munkaköröket. De ez még talán messzebb van. Igen.
1: Oké.
3: Szerinted milyen adat és rendszer infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy egy turisztikai vállalkozás valóban használható mesterséges intelligencia megoldásokat vezessen be?
2: Mindenek előtt jó struktúráltan tárolt adat, tehát egyrészt azok az adatok validak legyenek, másrészt egy olyan helyről elérhetőek legyenek, hogy amikor szükségünk van, akkor tudjuk, hogy most ezek ilyen nagyon triviálisnak tűnnek, de én azért láttam sok olyan helyet, hogy hú, ezt hol is tároljuk, és van ennek egyébként egy tudatos struktúrája, hogy melyik adatot hol érem el, és egyébként gondoltam el arra, hogyha ne agyisten bármi történik, mondjuk biztonsági, informatika biztonság terén, akkor ezek az adatok már drive-on vannak adott esetben. Hogyha ezek nagyon jó struktúráltan vannak tárolva, akkor tudok arról beszélni, hogy alapjai lehetnek mondjuk egy AI elemzésnek, és egyáltalán legyenek a múltamból olyan lementett idősorok, amire például egy AI ráengedek, és azt mondom, hogy nézd meg, tanuld fel, és következtes mondjuk nekem ebből különböző kombinációk vagy mátrixok alapján egy általam fontos vezető információt alátámasztó kimutatásra. De ehhez kell, hogy legyen miből kiindulnia. Az is nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő AI megoldást, és azért erre nyilván költeni is kell, hogy azért egy üzleti alapon működjön, mert attól várhatok azért komolyabb eredményeket. De nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom, amikor egy szállodában vezettünk be olyan chatbotot, amivel telefonközpont kiváltást szerettem volna, és egyébként az egy sikeres projekt volt, azért ott nagyon megtanultam, hogy maga ahogy most divatosan mondják, meg a fejlesztők szokták hívni, az AI-nak a promptolása, és a föltanítása, az nagyon precíz legyen, kellő időt szánjunk rá, és nagyon-nagyon sok teszt, mielőtt például vendégkommunikáció, hogyha ebbe gondolkodik valaki, oda elengedem ezt a kis AI-os chatbotot, hogy ott tényleg mindent előtt felmérjek, megkérdezzem ezerszer is, hogy jó válaszok szülessenek. Tehát nagyon röviden összefoglalom, megfelelő adattartomány, megfelelően tárolt adatbázis, egy megfelelően használt és kiválasztott AI megoldás, és a folyamatos figyelem, tanítás és ellenőrzés, ez kell hozzá szerintem.
1: Az előbb megütötte a fülemet az információbiztonság kifejezés. Lehet mondani valamilyen általános véleményt, hogy információbiztonság tekintetében a turisztikai vállalkozások hogy állnak?
2: Véleményem szerint itt még rengeteg a potenciális fejleszteni való, ez tehát nagyon sokan nem figyelnek odára. Szerintem ez
1: elfelejtett terület? Vagy még nem kellően fókuszba
2: kerül? Még nincs kellően fókuszba. Ez biztos, hogy kimondhatjuk.
3: És picit még visszatérnék a szoftverbank témakörünkre, hogy gondolod, vagy hogy látod, hogy különálló szoftverekre fog épülni ez az egész rendszer, vagy pedig egy ökoszisztémára?
2: Ez egy nagyon aktuális kérdés. Örülök, hogy elhangzik. Szerintem az ökoszisztéma lesz a megoldás és az út. és nagyon sokan rájönnek arra, itt óriási a szoftverpiacon is a verseny, és nagyon sok gyártó mindent is meg akar oldani, hogy majd ő kifejleszti. És aztán most elindult egy olyan irányzat, hogy mint hogy más ágazatokban is, ez teljesen természetes, hogy lehet, hogy nem is kell nekem mindent fejlesztenem, mert az hatalmas ráfordítás, fejlesztői munkaóra, hanem ha már van egy megoldás, ami bizonyított, akkor inkább integrációs kapcsolatokat fejleszek, ezeket az API megoldásokat, és kössük össze a különböző szoftvereket, és legyen az ügyfél számára egy integrált megoldás. Én azt gondolom, hogy erre fogunk menni, vagy erre is megyünk most jelenleg. Ez egy a gyártók számára sokszor egy költségkímélőbb. Nem kell már nekem föltalálni azt, amit már más jól csinál, csak akkor kapcsolódjak hozzá. Ügyfél oldalról pedig biztos, hogy az az elvárás, hogy napvégén minden integráltan működjön, és egy helyen kellene néznem, mondjuk egy recepciónak ne kelljen három alkalmazást futtatnia, hanem a központi PMS-sébe jöjjön bele minden információ, amit egyébként más szoftverekből szerez.
3: A vezetői mentalitásba mikor és mennyire kúszott így bele ez az egész digitális technológia, és mennyire kellett átstruktúrálni a gondolkodást? Illetve, hiszen ugye mondtad, hogy vezettél szállodát, tehát nyilván...
1: Illetve mennyire... ez mennyire generációs kérdés, amit most a Szilvi kérdez?
2: Egyfelől igyekszem nem általánosítani, ez nagyon nehéz erre jól válaszolni, hogy mennyire generációs. Nyilván van benne generációs jellemző, hiszen egy fiatalabb vezetőnek már magával hozza a digitalizációt, neki már sokkal természetesebb.
3: Beleszületik, igen.
2: Itt nagyon nagy felelőssége van szerintem az első számú vezetőnek, hogy egy ilyen innovációt hogyan vezet be, hogyan érzékenyíti a például már egy területi vezetőt, akinek a területén éppen innoválni szeretnék. Tehát ott a fő vezetői felelősség az a kezdeti pillanattól ott kell, hogy legyen, és azt tényleg át kell érezni minden egyes aspektusát, hogy az ő megélésük, aki majd ezt használni fogják, milyen kérdéseket vethetnek fel. Mondok egy nagyon triviális dolgokat, és ez a változásmenedzsmentnek a tipikus iskolája. Egy karbantartó kap egy ilyen rendszert a kezébe, mint saját tapasztalat, és átélt, amit most mondok. Ezzel most mit akar a vezető? Ki leszek rúgva? Mert innen kezdik, tehát le kell jönnünk az ő alap szükségleteiknek, vagy félelmeiknek a megválaszolására. És ez az induló pont, és a megérkezés, a valódi megérkezés az, amikor már egy motivációs rendszert is tudok mellé tenni, és azt tudom mondani a kollégáimnak, hogy eddig csak szubjektív módon ítéltelek, de most olyan adatok képződtek a teljesítményre vonatkozóan, ebből nem félni kell, hanem hogyha motiváltát teszem, és azt mondom, hogy abszolút objektív KPI-ok alapján, amit aztán digitális eszközökkel le tudok követni, mérem a te teljesítményedet, akkor igenis azért érdemes ilyen KPI-nak megfelelni, mert ilyen és ilyen mozgóbérben részesülhetsz. Most csak egy példát mondtam. Tehát nagyon komoly magasságokba el lehet ezt vinni, de nagyon mélyről indulunk, mert mi ez az újdonság, mindenkiben ezer kérdés, sokszor a középvezetőbe is, akinek majd ezt végig kell hajtani. Ezért mondom azt, hogy minden vezetőnek nagyon nagy felelősséget és érzékenyítést kell ebbe beletenni. És az oktatás az a legfontosabb pillér.
3: Hát nagyon sok hasznos és érdekes témáról beszélgettünk itt az elmúlt 2017 percben, én azt gondolom.
1: Biztosan fogunk még erről is beszélgetni későbbi adásban, amikor a projektetek eredményei, tapasztalatai jönnek majd előtérbe. Nagyon szépen köszönjük Sivor Rolandnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezt a sok értékes információt megosztotta velünk. Mondjuk el még egyszer, Digital Tour Boost. Digital Tour Boost nevezetű honlapon tessék keresni a szoftverbázishoz, a szoftverbankhoz vezető online utat. Én köszönöm szépen megint a közreműködést, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Prinzinger Péter.
1: Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
0: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A büntető eljárása a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forintnyi támogatáshoz kapcsolódik. És összességében 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta a Kossuth Rádió adásában. Tar Zoltán szerint az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatározni a kulturális támogatásokat. Az Operettszínház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terrorháza Múzeum kiállítását pedig történészek világítják át. BA egy adós besorolást adott pozitív kilátással a Moody's a Forage távközlési holdingnak, ami egy fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategóriától. A hitelminősítés a társaság októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátásához kapcsolódik, amelyből elsősorban akvizíciós hiteleket refinanszíroznának, illetve további nemzetközi növekedést finanszíroznának. A Moody's kedvezően értékelte a csoport magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, saját infrastruktúráját és készpénztermelését.

0: Határvédelem mellett a katasztrófavédelmi és mentési feladatokat is támogatják. Az első műholdakat a tervek szerint 2028-ban állítják pályára. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvíz mintákban, és nőtt azoknak a településeknek a száma is, ahol kimutatható a vírus, közölte az NNGK. Emelkedést mértek többi közt a Budapest délpesti térségben, valamint Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen. A koncentráció a legtöbb vizsgált helyen továbbra is az alacsony tartományban van. A Népegészségügyi Központ szerint a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható.
1: Tőzsdehírek.
0: Már 1,6%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 142.904 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma pedig egyre erősödik, emelkedik, 26,5 milliárd forintnál jár jelenleg. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,6%-kal süllyed 4.896 forintra, 2,4%-ot esik az OTP 41.670 forintra, a Richter 7%-os pluszban 12.450 forint, és gyakorlatilag stagnál a Magyar Telekom 2.542 forinton. Európában is negatív az összkép, 8%-ot gyengül a londoni FTSE, 7%-ot az olasz mutató, 6%-del gyengül Párizs, illetve Madrid, és gyakorlatilag stagnál a német DAX ebben a pillanatban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 57 fillér, az amerikai dollárért 325 forintot és 67 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, és folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázható a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a több eszem, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van vele Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai hírekben azzal foglalkozunk, hogy túlságosan nagy a kereslet a Galaxy Z Fold 8 széthajtható okostelefonra, egész egyszerűen a Samsung nem tud lépést tartani a megrendelésekkel, olyannyira nem, hogy már a hardware beszállítás is akadozik. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy vannak olyan piacok, ahol a Huawei okostelefon platformja bizony bőséggel megveri az iOS-t. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy hogyan sikerült egy potom 18 milliárd dolláros megállapodást kötni a hatóságokkal a Metának azért, hogy ne büntessék meg a valószínűleg többre. A műsor közepén megnézzük az egyik valaha nálunk járt legjobb fotós, kamerás telefon kis testvérét, ami a Vivo X300 FE, míg a műsor legvégén 3 Skullcandy Bluetooth fülhallgatót fogunk közelebbről megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az az igazság, hogy a nagyon furcsa formájú vagy méretarányú telefonok iránt a BlackBerry Passport hozta meg a rajongásomat. Nagyon-nagyon szerettem azt a telefont, a négyzet alakú kijelzőjével, a teljes értékű QWERTY billentyűzetével, és azután jöttek a kihajtható telefonok, itt most ugye a képernyő arányok és a telefon méretek lettek furcsák, de valahogy még mindig nem tudtam megbékélni a kihajtható telefonoknál azzal, hogy kinyitva nagyjából egy négyzet alakú képernyőt kapom, mint a Passporton, mert ami ott vicces volt, az a valóságban azt eredményezi, hogy olvasni, böngészni, csomó mindent jó rajta, de amit igazán lehetne csinálni tablet helyett, hiszen az az állítása a gyártóknak, hogy tablet helyett akarják és sózzák is ránk ezeket a kihajtható telefonokat, azért a tartalomfogyasztás, tehát a mozgókép tartalomfogyasztás az nem olyan jó egy négyzet alakú képernyőn, hiszen a 16.9-es urambocsá, 21.9-es filmek, azok meglehetősen hülyén néznek ki ezeken a képernyőkön, ehhez még mindig a 16.9-es tabletek jobban értenek. Éppen ezért örültem, amikor tavaly évelején a Huawei bemutatta a Pura X-et, ami összecsukva egy ilyen nagyon furcsa BlackBerry Passport, bár annál kisebb méretű telefon volt, kinyitva pedig egy majdnem 16.9-es képarányú, de például videónézésre sokkal inkább alkalmas, szétnyitható telefon volt, azzal az apró bibivel, hogy Európában, de legalábbis Magyarországon nem lehetett hivatalosan kapni. Elég népszerű Kínában, de valahogy így a világon nyilvánvaló okokból nem terjedt el. Erre fölidén bejelentette a Samsung, hogy neki is van egy hasonló, összecsukva nagyon fura kis tömzsi BlackBerry Passport-szerű és méretű készüléke, ami kinyitva valóban egy sokkal inkább tablet érzetet keltő készüléket ad, meg is néztük, meg is fogdostuk, hát a minőségre nem lehet panasz, azért ez egy Samsung csúcsmobil, és tényleg ez az az irány, amire azt mondtam a Petinek, amikor ott fogdostuk, hogy na ezt tetszik, ezt el tudnám képzelni, ez valóban ki tudna váltani egy kisebb tabletet, mondjuk valami iPad mini-szerűséget, és hát nem csak nekem tetszett, meg a Petinek, hanem, mint kiderült, a Z Fold 8-ra óriási a kereslet a világban. Most már ott tartunk, hogy talán túl nagy is a kereslet.
2: A Samsung igazából picit úgy járt ezzel a Z Fold 8-as készülékkel, mint az Apple a MacBook Neo-val, ami ugye egy nagyon csúnyán fogalmazva olcsósított MacBook volt, ez még mindig az, viszont egy ilyen gyártástechnológiai hibából, melléktermékből származó chip készletet pakoltak bele, és hát ugye maga az úgymond selejt száma azért véges, hogyha már egy legyártott sorozatról van szó, ebben az esetben a chip készletről, és most per pillanat ott tart a gyártó, mármint az Apple is, hogy meg kell fontolnia, hogy magasabb áron rendel be chipeket a készülékbe, és ezzel együtt emeli az árát a Neo-nak, vagy pedig igazából megállítja, megszünteti azt a szériát, és egy ilyen limitált időszakban lehetett csak kapni a legolcsóbb MacBookot. Az Z Fold 8 nyilván nem a legolcsóbb és belépőszintű modell, viszont az idei évben egy igazi meglepetés volt, mármint nyilván előre már lehetett a pletykákat tudni, de alapvetően meglepetésnek számít a hajlítható kijelzős technológiájú készülékek között ez a tényleg útlevél forma világ, amit ez a telefon képvisel, és ezzel a sokkal inkább hagyományos képernyőhöz igazodó formákkal, arányokkal dolgozó telefon, és úgy tűnik, hogy egyébként nem csak, hogy akkora siker lett, hogy sokan keresik ezt a készüléket, és mellékesen egyébként több másik gyártó bejelentett már nem hajlíthatóban is hasonló formátumú telefont, de hogy magának a Samsungnak egészen konkrétan át kell csoportosítani állítólagosan a különféle beszállító láncoktól berendelt alkatrészeket, mert hogy a gyártás kapacitás nem bírja kiszolgálni az Z Fold 8 igényeket, egész konkrétan a képernyő vezérlőknél lépett fel először egy ilyen probléma, és hát ugyebár nyilván a Samsung is tervezős gyárt rengeteg alkatrészt ehhez az eszközhöz, de azért vannak olyan modulok, amiket külső partnerekhez adott ki gyártásra, például hogy az UMC az egyik ilyen cég, aki gyártja ezt a vezérlő csipet, ezt a képernyő vezérlő csipet, és úgy tűnik, hogy a több hónapos gyártási átfutási idők miatt a Samsung kénytelen a 2026-es okostelefon kínálatához félretett alkatrészekből átcsoportosítani a Fold 8 gyártásához, mert hogy ennyire népszerűvé vált ez a modell, annak ellenére, hogy nyilván egy hagyományosabb, eddig megszokott Fold 8 Ultra modell is megjelent ezzel a készülékkel. De ha már népszerűségről beszélgetünk és androidos okostelefonokról, akkor mindenképpen érdemes egy picit beszélnünk arról, hogy hogyan is áll most a mobil operációs rendszerek népszerűsége, mert egy egészen pici meglepetés azért van ezen a téren.
1: Továbbra is az Android a legnépszerűbb. nem ez a meglepetés, mert hogy ezt tudtuk, ráadásul világszinten a Counterpoint Research szerint legalábbis 75%-kal vezet, tehát 75%-a a bolygó népességének, akik okostelefont használnak, azok 75%-a androidos telefont használ, ugye ebben benne van az egészen no-name gyártóktól a legnagyobbakig mindenki, és ez ráadásul növekedés az előző negyedévhez képest, ugyanis 73%-ról ugrottunk föl, míg a második helyen természetesen az Apple-féle iOS áll a maga 20%-ával, azért itt óriási a kettő között a különbség, és nagyon nagy az a lépcső, míg a dobogó harmadik fokát a Huawei a saját fejlesztésű Harmony OS megoldásával bitorolta el, stabil 5%, itt nem voltak nagy fluktuációk, tehát így alakul a bolygó lakosságának okos telefon platform használata, 75% Android, 20% iOS és 5% Harmony OS a Huawei saját rendszere. Ugye azért kellett a Huawei-nek saját rendszert írnia, mert hogy egész egyszerűen nagyon sok mindent nem használhat a Google-féle megoldásokból, ugye az Amerikai Egyesült Államok beli kitiltás miatt, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor már írnak egy nyilvánvalóan Android alapú, de saját operációs rendszert. Ellenben, hogyha átlátogatunk Ázsiába, azon belül is Kínába, ott viszont nagyon meglepő az az eredmény, amit a Harmony OS elért, ugyanis 58%-ban az Android vezet, de itt ugye azért jóval-jóval kevesebb a zöld robotos telefonok aránya, viszont a Harmony OS 24%-os részesedéssel van a piacon, és az Apple iOS csak 18, vagyis Kínában egész egyszerűen több ember használ Harmony OS alapú Huawei telefonokat, mint ahány Apple készülék van. Ugye erről mi is beszéltünk nagyon sokszor, hogy azért a kínai piac az Apple-nek nagyon-nagyon fontos lenne, és próbál is kedvezni a kínai piacnak, és próbál is jelen lenni a kínai piacon, mert egész egyszerűen a hazai márkát, a Huawei-t nagyon nehéz megverni, olyannyira, hogy most már jóval több ember használ Harmony OS-t, mint ahányan iPhone-t. Nyilván ez a jövőben változhat, de jól mutatja, hogy alapvetően ez a rendszer működik, és alapvetően Kínában nagyon-nagyon szeretik az emberek a Huawei telefonokat, és ha már nagy cégek, és ha már arról beszélünk, hogy mi a meglepő és mi nem, annyira nem meglepő, hogy a Facebookot ismét sikerült megbüntetni. Pontosabban ez esetben nem büntetésről van szó, hanem egy megállapodásról. 18 milliárd dolláros összegben állapodtak meg végül is a Meta, abban a perben, amiben azzal vádolták meg őket, az Amerikai Egyesült Államokban zajlott az a per, hogy szándékosan úgy fejlesztették a platformok algoritmusait, a Facebook és az Instagram algoritmusait, hogy arra az emberek és legfőképpen a tinédzserek rászokjanak. Hát most bizony bőséggel perkálnia kell a Metának.
2: Igazából ebből a történetből az a legérdekesebb, már rögtön a legelején, hogy ez egy peren kívüli megállapodás, aminek eredményeképpen a Meta vállalta ezt a 18 milliárdos összeg kifizetését, és ugye itt részben arról van szó valóban, hogy ugye az addiktív algoritmus rendszert kidolgozva függővé tette a főként a fiatalokat a Meta, legalábbis a vádjelet szerint, illetve mindezek mellett ugyanígy ezen 18 ilyen előjű felhasználóknak egyszerűen kihasználta, és mindenféle módokon hát kicsit abuzálta a személyes adatait, úgy, hogy erről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat, illetve a felhasználók jogi képviselőit, mert hogy ugye azért ez volt az igazán fontos történet az egészben, hogy itt bizony egy jogi útot terelték a szülők, illetve a szülők által megbízott különféle ügyvédi irodák, és egyébként politikai nyomás is érte ezt az egész ügyet, mindkét oldalról, mindkét párt azon volt, hogy minél hamarabb derítsék ki a vizsgálatok, hogy valójában mi történt. Itt is mennyire volt addiktív az, amit eddig a Meta csinált a saját platformén, főleg ugye a tínézserek számára. Ezt mind most elkerült a Meta azzal, hogy inkább kifizette a büntetés összegét, amiben megállapodtak. Persze továbbra is azt mondják, hogy ők abszolút nem vétettek semmiben sem az elmondottak közül, viszont mindent meg is tesznek egyúttal azért, hogy a jövőben ne lehessen a gyanúja sem annak, hogy addiktív platformot üzemeltetnek. A 18 milliárdnak az egyik része egyébként kártérítésként fog majd így megérkezni az érintett felpereseknek. A másik részét viszont olyan non-profit szervezetek számára fogják majd adni, amelyek adatvédelmi és digitális jogvédelmet képviselnek, és kifejezetten olyan kutatási projektekhez, olyan szervezetekhez jut majd ennek az összegnek egy jelentős része, amelyek a fogyasztóvédelemre, az online biztonságra és a digitális magánéletvédelmére fordítanak nagy hangot. Súlyt. Mindezek mellé persze ugye a Meta azért rengeteg ígéretet is tett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogja majd csökkenteni a függőség lehetőségét a fiatalok számára. Egyrésztről rögtön beépül egy olyan korlátozás a rendszerbe, ami 18 éven aluliaknak mindösszesen napi 2 órában limitálja a Facebook és Instagram felhasználást, tehát be lehet majd állítani egy ilyen opciót azoknak, akik nem érték el a nagykorúságot. Sőt, mindezeken felül az éjszakai órákat külön korlátozzák, tehát éjfél és reggel 6 között a fiatalok nem fogják tudni használni ezeket a platformokat, illetve elrejtik a reakció gomboknak az eredményeit. Tehát más profilok nem fogják azt látni, hogy ki hány lájkot kapott egy-egy képre, szóval minden olyan apró dolgot, ami kifejezetten arra sarkalja a tiniket, hogy minél többet nézzék a saját profiljukon kitett tartalmakra való reakciókat, illetve másokat is kövessenek, illetve ilyen fórumon aktívan figyeljenek. Ezeket mind megpróbálja lecsökkenteni a Meta, és nyilván meglátjuk majd, hogy mennyire válnak be ezek a megoldások, illetve hogy mennyire fogja tudni a Meta meggátolni, hogy a fiatalok továbbra is aktív függőséggel álljanak a közösségi platformokhoz. De ha már Metáról és kétes gyakorlatokról beszélgetünk, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy milyen új módosítás éri a Meta okos szemüvegeit, mert hogy ez viszont úgy tűnik, hogy pozitívabb irányt vesz a jövőben.
1: És kénytelen pozitívabb irányt venni, mert egész egyszerűen akkor a botrány a Meta szemüvege, a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege körül, hogy muszáj voltak lépést tenni ez ügyben, hogy arról van szó, hogy ez a szemüveg képes egy beépített videokamerával felvételeket készíteni, fotót, videót, hangot egyaránt, és erre már mint arra, hogy felvétel készül éppen, egy pici fehér redecske hívja föl a figyelmet, amit nyilvánvalóan a nem túl jó szándékú emberek letakartak, vagy akár csak hardveres meghekkeltek, sőt már szoftveres megoldások is voltak, pontosan azért, hogy titokban készíthessenek felvételeket. Ugye ez egyrészt visszaélés a személyiségi jogokkal, méghozzá durva visszaélés, másrészt pedig utána felkerültek azok a videók olyan dolgokról, amiknek nem kellene szerepelniük semmilyen platformon, és a természetesen büntetés minden vizsgálja az Európai Unió és az Egyesült Államokban is jócskán-jócskán kapott hideget ezügyben a Meta, és most úgy néz ki, hogy olyan lépést tett, amire igazából a legelejétől kellett volna, hogy így működjön a Meta Ray-Ban szemüveg, ugyanis úgy működik technikailag, hogy mikor megnyomjuk a felvétel gombot magán a szemüvegen, akkor a szemüveg ellenőrzi, hogy le van-e takarva a LED, és elkezdte a felvételt, és utána villogott. Éppen ezért lehetett azt megcsinálni, hogy például egész egyszerűen valaki bekapcsolta a felvételt, gyorsan egy pici fekete ragasztóval letakarta ezt a LED-et, és onnantól folytatódott a felvétel, mert többet nem elemezte, és nem kérdezte meg, és nem nézte meg a szemüveg, hogy jaj, hát a LED látszik-e, jelzem én a külvilágnak okos szemüveg, hogy éppen felveszek, és egész egyszerűen egy szoftver frissítéssel, ami most folyamatosan megérkezik az összes Meta szemüvegre, mostantól felvétel közben többször ellenőrzi majd ezt a megoldást, tehát sem letakarással, sem szoftveres hackkel elméletben nem lehet majd eltakarni a ledet. Így, aki ismeri ezt a szemüveget, és aki tudja, hogy mi az a fehér pötty, ugye ez a legnagyobb baj, hogy ez nem vagyunk hozzászokva, hogy egy szemüveg képes hangot, videót felvenni, az tudja, hogy most felvétel készül róla. Ugye itt az is probléma, hogy a Metának azt is meg kell oldania, hogy mondjuk egy belógó hajtincs, vagy egy kéz, ami megtörli a homlokot, ne indukálja a felvétel leállását, mert hogy ez a másik funkció, amint azt érzékeli a szemüveg, hogy nem látható a fehér pötty, a fehér LED, akkor leáll a felvétel. Ez mindenképpen egy olyan dolog, ami jó dolog, de én őszintén azt gondolom, hogy ezt a szemüveget pontosan ezzel a minimum védelemmel kellett volna piacra dobni már a legelejétől fogva, de most úgy néz ki, hogy mivel a világ ellene fordult elég durván a Meta Ray-Ban szemüvegeknek, a Facebook tulajdonló cég megtette azt a lépést, amit már a legelején meg kellett volna.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A büntető eljárás a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forintnyi támogatáshoz kapcsolódik. Lassult a lakásárak éves emelkedése az idei második negyedévben. Az euróövezetben 4, az Európai Unió egészében majdnem 5%-kal drágultak az ingatlanok az Euróstat adatai szerint. Éves összevetésben Portugáliában nőtt a legnagyobb mértékben, 16,5%-kal az árszint, míg Finnországban, Luxemburgban és Franciaországban csökkenést mértek. Az előző negyedévhez képest pedig Magyarországon 1,4%-kal estek a lakásárak, ami az uniós tagállamok közül a legnagyobb visszaesés volt. Negyedéves alapon az EU egészében 1,2%-kal emelkedtek az árak. Az izraeli államfő kitüntetésre javasolja azt az 5 izraeli utast, akik közbeléptek a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járaton történt támadás során. A beszámoló szerint a gép ománi másodpilótája késsel támadta kapitányra, majd az utasok közül többen behatoltak a pilóta fülkébe és legyűrték a támadót. Egyikük stabilizálta a repülőgép vezérlését, egy másik pedig ellátta a súlyosan megsebesült kapitányt. A mintegy 190 embert szállító gép végül kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában marad a gyengülő összkép, ez 1%-os mínuszt jelent már a londoni FTSE-nál, illetve a milánói börzén. A madridi index 8,1%-kal esik vissza, akárcsak a párizsi CAC-on, a német DAX index 2,1%-os mínuszban. És elindult a kereskedés a tengeren túlon az elmúlt percekben. Enyhe pluszban indul a nap, 2,1%-ot jelent ez a Dow Jonesnak és az S&P 500-nak, a technológiai Nasdaq 4,1%-kal emelkedik az első percekben. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe csak nem 2%-kal esik vissza 142.381 pontra, a részvénypiac forgalma már 28,8 milliárd forintnál jár. A vezető papírok többsége esésben, csak a Richter tartja magát 2%-os pluszban 12.400 forinton, a Magyar Telekom 0,2-del gyengül 2.538 forintra, az OTP 3%-kal esik 41.420 forintra, és 2% a mínusz a MOL-ban, ami 4.874 forint. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 58 fillér, az amerikai dollárért 325 forintot és 65 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, és folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, a szél viszont megélénkül, a hőmérséklet estig 22 és 27 fok között alakul, Éjszaka 9 és 15 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most többnyire napos az időjárás és 22 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni alatban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is, bármelyik árkategóriát nézem, is egy kompakt telefonnak számít. A 6,35-szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35-szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1-120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a kép frissítési sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapokészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szájéze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
1: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett semmilyen moderált visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az egy a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
2: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagy méretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sokat számít, mert hogy akár nézzük is, De ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik, ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mind pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készítsen, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készülékkel. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, meg mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
1: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videóknál egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót, úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, hogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a leges, legnagyobb hátulütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FE kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de most még sok versenytárs van a piacon, akár házon belül is.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Új márkát köszönhetünk az iFaterben, mármint nem a márka új, mert a Skullcandy azért régi márka, nálunk új, még nem járt a koponyás gyártótól nálunk termék, ezért rögtön háromat hoztunk, és most megpróbálok jól emlékezni a nevekre, a Smoking Buds 360, a Dime 360 és a Push 540, ez a három teljesen más réteget kiszolgáló, mindegyik gördeszkás, extrém sportos, tehát így a nevek is, az a 360-540, ez például a gördeszkában különböző trükköknek a neve, de hogy alapvetően máshogy próbál megszólaltatni zenét, mert hogy a legtöbb hasonlóságot a Smoking Buds 360 és a Dime 360 mutatja, ugyanis mind a kettő a klasszikus, agyba bedugós kis buds, tehát ilyen bent marad a fülünkben, nincs szára típusú fülhallgató, természetesen mindegyik Bluetooth, míg a Push 540 az a mostanában egyre népszerűbb open, vagyis nyitott fülhallgatók közé tartozik. Ez is TVS, tehát true wireless, tehát nem kell dróttal összekötni, de mégiscsak össze lehet kötni, erről majd egy picit később. Mindegyikben van valami különleges, és akkor kezdjük rögtön a Dime-mal, ami úgy néz ki, mint egy nagyobbacska rúzs, és úgy is működik, mármint abban a szempontból, hogy egy ilyen furcsa hosszúkás topból kell kihúzni a két kis Bluetooth fülhallgatót, karabinerrel föl lehet fogatni, és én azt hittem, hogy ez egy ilyen könnyen kinyíló, na majd hamar elvesztem a fülhallgatókat típusú dolog, de nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó zármechanizmussal ellátott kis füles. Ehhez képest egy tök egyszerű megoldás a legolcsóbb Smoking Buds 360, ami ugyanilyen kis agybadugós TVS füles, és egy sima ilyen felülkinyitható, mindenhol látunk ilyet típusú kis tokban van. És a legkülönlegesebb kialakítás szempontjából a Push 540, ami egy ilyen nagyobb bacska, elnézést a hasonlatért, a nagymamának a pirula adagolójához hasonlító ilyen lapos tokban van, amiből egy ilyen hosszú madzag lóg ki, ami nagyon fontos, és ebből lehet kivenni két ilyen kis fülre akasztható kampóval ellátott kis pici fülhallgatót, amiknek a vége mágneses, és hogy ezt a kampót, amivel az egész tokot tudjuk hordani, táskára föl tudjuk rakni, övünkre föl tudjuk rakni, vagy csak a csuklónkra rárakva, ezzel a két open fülest mágnesesen a fülünkre tudjuk tenni, és össze tudjuk kötni a madzaggal, pontosan azért, hogyha mondjuk valami olyan tevékenységet végzünk, gördeszkázás, ha már említettük, akkor ne feltétlenül hagyjuk el a fülünkből, és fölvéve a fülünkre, mert hogy ez open, tehát ez nem megy bele a fülünkbe, éppen ezért mozgékonyabb, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen nem annyira stabil dolog. Alapvetően én nem vagyok nagy rajongója nyitott fülhallgatóknak, a Peti nagyon szereti őket, de ettől függetlenül én még ilyet nem láttam, hogy ilyen kis mágneses megoldással még biztonságosabbá, még mondjuk azt, hogy sportállóbbá tesszük ezeket a fülhallgatókat, de nekem a személyes kedvencem az a Smoking Buds 360.
2: És miért? Mert hogy nyilvánvalóan a három eszköz az három különféle megoldást kínál, és hogy ugye a Push 540 az nagyon-nagyon specifikus, és tényleg egyébként, ha nyitott fülhallgatókat nézünk, azért most elkezdődött az, hogy nagyon divatossá váltak a nyitott fülhallgatók. Ez a kialakítás, ez a forma, ha nem is azt mondom, hogy sokaknak, de azért hiányzik egyeseknek. És sportoláshoz ez például egy tök ideális darab. Olyan értelemben is, hogy mivel nyitott, ezért
1: bármilyen környezetben akkor hallod a külvilágot.
2: Tehát ahhoz képest, hogy sikerült valahol egy ilyen jó irányba rakni, hogy egyszerre legyen azért egy nagyon szabad cucc, de mégis biztonságos, abból a szempontból is, hogy nehezebb elhagyni ezzel a kis extra trükkel. És itt van nekünk ugye a rúzstokos verzió, ez a Dime 360, ami megint inkább a sport vonalat úgy közelíti meg, hogy egyfajta ilyen könnyen hordozható darab legyen, mert hogy amióta ez nálunk van, és én azt hittem, hogy ez lesz majd a kedvencem, aztán hangzásban volt a kifogásaim először, és erre mindjárt kitérünk, mert ez egy pontos tényező, mint háromnál, de hogy a kialakítás nekem ennél tetszett a legjobban, pont azért, mert hogy a tók az nagyon menő, hogy rácsiptethető bármire, egy övtáskára, egy igazából egy övbújtatóra, bármire, és hogy baromi stabil tényleg, tehát hogy nem az van, hogy véletlenül szörén kinyílik, nem tűnik úgy egyébként, hogy a mechanika az idővel falad, és önmagában nézve ez egy tök jó ötlet, hogy bármikor ott van kéznél egy ilyen kis zajszűrős fülhallgató, mert hogy a három közül ez az egyedül, ami aktív zajszűréses, és ez baromi fontos dolog.
1: Most tegyük hozzá, ez szól a legjobban.
2: És ez szól a legjobban, bár azt is tegyük hozzá, hogy az alapbeállítás ez szólt a legrosszabbul.
1: Igen, mert játszani kell az EQ-val.
2: Hát, vagy csak simán kikapcsolni azt az előre beállított presetet, azt a sablont, amivel érkezik. Ha sík, sima, üres kikapcsolt sablonra kapcsoltam, akkor meglepő jó. Szólt ez a kis cucc. És hát akkor elérkeztünk a legkisebb darabhoz, a legolcsóbb darabhoz, amiben semmi aktív zajszűrés, semmiféle trükk nincsen, viszont azért a pénzért, amit ezért kérnek, meglepően jó.
1: Így van. Ezért a kedvencem a Smoking Buds 360, mert azért az egy esztergomi látképén, most, hogy egymás után újra betettem a fülembe a Dime 360-nal, már a passzív izolációja is sokkal jobb a Dime 360-nak. Azért az árért, amit a Smoking Budsért elkérnek, azért ez a hang, még úgy is, hogy ez a klasszikus V kialakítás, tehát az a megvan tolva a basszus és a magas, de azzal is lehet játszani, de még úgy is ez egy teljesen jó kis fülhallgató, az a hang, amit a Smoking Buds 360 tud. Ennyi pénzért, arra azt mondom, hogy ebből a háromból egyelőre ennyit láttunk vagy hallottunk a Skullcandyből, nekem mindenképpen ez a best buy, kialakítás szempontjából pedig nyilvánvalóan a legdrágább, mert abban van a legtöbb ötlet.
2: És nem csak, hogy a legtöbb ötlet is tették, mert az aktív zajszűrés tök jó, lehetne még finomítani, mert igazából egy ilyen átengedő mód bekapcsolásával tudjuk szabályozni azt, hogy mennyit hallik a külvilágból, de ennek mértékét egyébként viszont helyesen lehet az applikációból testre szabni. Viszont amit abszolút imádok. Tehát árértékarányban még mindig azt mondom, amit te is, hogy a Smoking Buds az verhetetlen, de mindenképpen el kell mondanom azt is, hogy nyitott fülhallgatók terén azt az ötletességet baromira értékelem, ami a Push 540-nél van. Kényelemre rá kell gyúrni még a gyártónak, mert azért azon a téren érzik még hiányosságot. Ha hangzásban nem is olyan rossz, nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de nem rossz egyébként nyitott füleshez képest. Kiemelkedőt azért még ebben az árkategóriában nem fogunk kapni, valahol majd ilyen 3-4-szeres áron a nyitottaknál levegünk, 3-4-szeres áron majd elvárhatunk magas hangminőséget, sokkal magasabbat, nem rossz, de azért még van hova fejlődni. És a Dime 360 az, ami az abszolút kedvencem praktikus szempontjából, kialakítás szempontjából, hangzás szempontjából, ára így is jó ajánlat, így oké ajánlat az árához képest. Egy ilyen tényleg ilyen 20-30%-os kedvezmény mellett viszont az egyik legjobb vétel lehet. Extrém sportos fülhallgató terén.
1: Vagy mondjuk strapabíró.
2: Vagy legalábbis igen.
1: Sportra szánt fülhallgató. Mi azért ez egy külön kategória, van a Sennheisernek, van a JBL-nek, van mindenkinek sportra szánt TVS agybadugós fülese. Ez azért ez egy specifikus kategória. De mi nagyon örültünk, hogy itt járt a három Skullcandy. Ez volt a Smoking Buds 360, a Pushot 40 és a Dime 360. Három picit más megközelítés abban, hogy mit gondol vezeték nélküli zenehallgatásról a Skullcandy. Nekünk nagyon tetszettek, úgyhogy jöhetnek a következők, amennyiben azok is kikapcsolnak a visszateszőket a tokba. Még tudnánk mesélni a három kis fülhallgatóról, de ennyire volt időnk, általában ez az egy óra hamar elrepül, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megegyezett Budapest vezetése a kormánnyal, amely egyszeri 120 milliárd forintos támogatást ad a fővárosnak, hangzott el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése utáni tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint ezzel lezárják a pereskedést és a tömegközlekedés működtetéséből hiányzó 12 milliárd forint is a helyére kerül, őt hallják.
3: Gyakran hallottuk itt a közgyűlési teremben főpolgármester úrtól is azt, hogy gyakorlatilag egy nettó befizetővé vált a szolidaritási hozzájárulás révén Budapest. Az ebből eredő túlfizetésekből eredő összes múltbéli követelésnek több mint 85%-át az állam ezzel a 120 milliárd forintos egyszeri támogatással biztosítja, a múltra is visszamenőleg, ezért tudjuk lezárni azokat a peres eljárásokat, amik a múltból megvannak, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. Nyilván a törvényből következik, és most ezért talán nem is hangzott el külön, de ugye ez azt is jelenti, hogy végre a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is biztosítani tudjuk a fővárosnak. Ezt ugye eddig azért nem kapta meg a főváros, mert mindig szembeállította az államkincstár és levonta a szolidaritási hozzájárulás miatt, mivel most a szolidaritási hozzájárulást be tudja fizetni a főváros, ezt a pénzt meg tudja kapni a közösségi közlekedésre. Tehát valójában a nettó pozíció még ennél is nagyobb mértékben javul.
2: Egységes lesz a fővárosi parkolás rendszere, ami azt is jelenti, hogy a kerületek elvesztik az ebből származó bevételeiket. Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem vitatható, hogy a kerületek sokat tettek az átláthatatlan rendszer felszámolása érdekében. Ennek ellenére több helyen még mindig veszteségesen működik. A politikus azt mondta, minden parkolásból származó forintot útfejlesztésekre szánnak majd.
4: Meg vagyunk győződve arról, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszert a legmodernebb technológiákkal és az ehhez szükséges jogszabályi változások meglépése után a főváros sokkal hatékonyabban tud üzemeltetni. De nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukakat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni, amit csak és kizárólag a budapesti, fővárosi és kerületi

0: Tőzsde részvényindexe már csak 140.983 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma kiemelkedő 34,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége esésben, már 5% a mínusz az OTP-ben, ami 40.550 forint, a MOL 2,5%-ot esik vissza 4.848 forintra, a Magyar Telekom 0,3%-ot gyengül 2.536 forintra. Emelkedik viszont továbbra is a Richter, bár éppen csak 0,2%-kal, de 12.390 forinton így. Európában marad a negatív hangulat, sőt talán az elmúlt órákban látottaknál is rosszabb a kép. A londoni FTSE 1,4%-ot gyengül, a párizsi CAC-on 1,3%-ot, 1,5%-kal esik az olasz, illetve a spanyol börze, és a német DAX, ami eddig a legjobban teljesített, ez már most is elmondható, de most már 0,5%-os mínuszban jár. A tengeren túlon is némileg mélyültek a mínuszok, a Dow Jones 0,5%-kal süllyed, az S&P 500 0,3%-kal, a technológiai Nasdaq 0,2%-os visszaesésben. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 325 forint 96 fillér, az euróért 367 forintot és 99 fillért kell fizetni. 2,2%-kal nőtt az Egyesült Államok bruttó hazai terméke az idei második negyedévben éves összevetésben. A washingtoni kereskedelmi minisztérium adatai szerint a GDP növekedéséhez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá. A gazdasági teljesítmény kétharmadát adó fogyasztói kiadások 3,8%-kal 2024 negyedik negyedéve óta a leggyorsabb ütemben nőttek.
1: Időjárás jelentés.
0: Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, és egyelőre folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 22 és 27 fok között ingadozik, éjszaka 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jó rádozást és szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en csütörtökön hosszú műsorsáv, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd 6 óra előtt néhány perccel jön majd a halpénteki recept, előtte turizmus.com összeállításban, Airbnb Budapesten, a Velencei tó jövője fél 5 és 5 óra között földgömbrovat, most pedig néhány perc van Mice Business Day, Kálpál Zoltán lesz itt a stúdióban, Monitor délután egészen 6 óráig rádiózunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Gálpán Zoltán van itt a stúdióban, a Turizmus Kft. Ügyvezetője. Ez akkor minden valószínűség szerint így ősszel a MICE Business Day-t vetíti előre, ugye, mert szoktál jönni, de így már az október 20-ai eseményre felhívva a figyelmet, ez most MICE lesz.
2: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, hát egy ősztájján mindig a MICE Business Day és azzal kapcsolatos hírekről szeretnék szívesen beszámolni a hallgatóknak. Idén 12. alkalommal gyűlik össze a szakma, most egy kicsit új helyszínen a Corinthia Hotel Budapesten. Nem titok, hogy évek óta folyamatosan próbálunk új helyszíneket is. Most a Hung Expo után azt gondoltuk, hogy a Corinthiában egy belvárosi helyszínen próbáljuk a szakma kiállítóit, érdeklődőit, a konferenciánk iránt érdeklődő turisztikai szakembereket egy helyre gyűjteni október 20-án. Az időpont most már kezd belevésődni a mindenkori éves naptárakba. Törekszünk úgy, hogy mindenki úgy menjen el egy adott rendezvényről, hogy tudja, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor.
1: Na, a naptár is megnyílik, ugye, a jövő héten?
2: Igen, ez egy nagyon fontos időpont, hiszen a kiállítókat összeszedtük, nagyon nagy az érdeklődés a kiállítói fronton. Ez talán leköveti azt a tendenciát, hogy azért a magyar turizmusnak ez az üzleti turisztikai része nincs annyira jó állapotban. Mindenki keresi a vevőket, a lehetőségeket, meg akarja mutatni az új kínálatot. Mi ennek tudunk adni teret. Sok kiállítónk van, több mint igazából majdnem 100 kiállítóval fogunk megjelenni, ahol tárgyalóteres kiállítás van, illetve élményteres kiállítás. Én azt gondolom, hogy önmagában kijön valaki, akkor kap egy átfogó kínálatot, vagy látképet arról, hogy Magyarország üzleti turizmusa ma milyen lehetőségeket kínál Budapesten és vidéken.
1: Igen, de az időpont azért fontos, hogy jókor tudjak leülni tárgyalni, ugye?
2: Tehát, igen, mert hogy az elképzelésünk, hogy akik kiállítanak, azok minél több igényes partnerrel szeretnek tárgyalni, kötelezettségük is van is a tárgyalásokat lebonyolítani, illetve 8 tárgyalást kell vállalnia valakinek, hogy ingyenesen bejöhessen a rendezvényre, mint buyer. Az eszköz, amit vagy szoftver, az az alkalmazás, most már évek alatt egyre jobban kikristályosodik, és most már lehetősége van mind a kiállítóknak, mind a bájereknek meccselni egymást, így hát igazából tényleg azokat szeretnénk összehozni, akik egymásra nagyon kíváncsiak.
1: Hát, hogy milyen érdekes, azt mondod, ha sokan vannak, és mondtad, akkor ez azt jelenti, hogy hát azért kell az ügyfél, kell a vendég, ugye? Tehát meg akarjuk mutatni magunkat. Csak gondoltam azt is, hogy akkor is sokan vannak, amikor egyébként megy a szekér, nem? Tehát ez érdekes.
2: Hát igen, ez azt hiszem, hogy nyilván, ha sokan vannak, akkor igazából néha az az érzésem volt ilyen rendezvényeken, hiszen még a Covid előtt ez többször előfordult, hogy összegyűlünk örömködni, megbeszéljük, hogy milyen szezon volt, mik a kilátások. Azt hiszem, hogy nincs itt pánikra ok, de azért alapvetően egy keresleti piac helyett inkább kínálati piac alakult ki Magyarországon. Nagyon fontos probléma az, hogy a forint erősödése egy kicsit váratlanul érte a szakmát, és ez egy tartós drágulási hatást jelent euróban. Tehát az igazából azt jelenti, hogy a magyar kínálat kicsit a versenytársakhoz képest felértékelődött.
1: Kisebb a haszon.
2: Hát kisebb a haszon, vagy adott esetben nem ezt az országot választják, és ezért a versenytársakhoz képest jobban meg kell mutatni a belső értékeinket. És erre jó lehetőség, hogy mi is minden alkalommal több külföldi buyert hívunk, akár a leginkább küldő országokból. Mindig törekszünk olyan buyereket toborozni, ebben a szakmai szervezetek és segítségünkre vannak, akik még talán először járnak Magyarországon, vagy ebben a témában először járnak Magyarországon. 44 fős külföldi hosted buyer csoport lesz, akik nem csak erre a rendezvényre jönnek, hanem előtte csinálunk egy pre- és egy posztúrát is számukra, hogy jobban megismerjék akár Budapest, akár Magyarország nevezetes.
1: Mindegy, arra is beszélgessünk, hát amíg össze, hogy ezekre a pretúrákra hova viszitek őket, meg vannak-e új, ez is érdekes lehet.
2: Igazából itt azért van némi kötöttség, hiszen gyakorlatilag van egy logisztikai idő, amit rá tudunk szánni, ezért így az ő érkezései különböző országokból nem egyszerre egy időpontban érkeznek. Nyilván Budapesten vannak ikonikus helyek, illetve vannak új attrakciók, illetve volt tavaly, hogy Balaton környékére vettünk, vagy a Dunakanyarba vittük őket. azért azt be kell kalkulálni, hogy Budapest, mint egyfajta MICE destinációhoz kiemelten fontos, érdekes, ők elsősorban emiatt érkeznek. Szívesen vesznek bármilyen más kínálatot, ha megmutatunk, de azért
1: de azért igazából a fókusz itt van. Igen. Néztem a külföldi csoportokat, ugye, és ezt, itt vannak a V4-ek, a csehek, lengyelek, szlovákok, aztán később Litván, vagy távolabb Litváni, a Bosznia-Herceg, a Finnország, tehát vannak közeliek, megszokottak, meg vannak új, viszonylag újak is. Ugye mondjuk a finnek talán nem számítanak
2: el. Igazából két dolgot belőle. Azért el kell mondani, két érdekes tendenciát. Az egyik az, hogy azzal, hogy április 12-én volt egyfajta népakarat, hogy megváltozott a kormányzati struktúra, megváltozott a politikai hangulat, itt az Európai Unión belül való jelenlétünk, nagyon sok partner beszámolt arról, hogy felértékelődött Magyarország, újra el akarnak jönni, nincs egy olyan listán, hogy ide nem jövünk, mert adott esetben nem annyira barát a környezet. Ez például a skandináv országokra egyértelműen igaz, de azt gondolom Németországra is, mi küldő országra.
1: Tehát 3 hónap után ezt már el lehet tapogatni.
2: Ez szó szerint voltak ilyen élmények, hogy felkerültünk újra az a listára, mint rendezvényhelyszín. Na most ezt nyilván le kell követni egy kiállításnak, ezért törekszünk. A másik, ami nagyon fontos, hogy Közép-Kelet-Európa területén itt a V4 együttműködés tekintetében azt gondolom, hogy ez egy szerves együttműködés, tehát ez logikai földrajzi távolság. Tehát azzal, hogy nincs a határon határellenőrzés, gyakorlatilag nagyon könnyedén lehet egymás országba eljutni. Nagyon fontos, hogy sok cég, sok rendezvény keresi ezt a lehetőséget, és nem titok, hogy a lengyel gazdaság hatalmas fejlődése motorként itt a Közép-Kelet-Európát nyomja előre. Tehát igazából akár kiállítói oldalról, akár Vájer oldalról próbáljuk ezt mi is lekövetni, és próbáljuk a MICE Business-t egy regionális kiállítássá felfejleszteni, hogy ne csak Magyarországon legyen egy fontos dátum, hanem itt ebben a, hát hogy is mondjam, 50 milliós, 60 milliós piacon legyen izgalmas.
1: Kinek éri meg regisztrálni, csak még egyszer mondom, hogy október 20-a, ugye, és Corinthia Hotel, és jövő héten az mi lesz most van, azt mondja, 17-dik, az a 24-e héten nyílik már a naptárak.
2: Hát igazából mindenképpen olyan vállalati HR-eseknek, rendezvényszervezőknek, akik a jövő évi rendezvényeikhez, családi napjaikhoz, szakmai konferenciákhoz keresnek helyszíneket, akár vidéken, akár Budapesten. Mindenképp olyanokra, akik szakmai szervezetek, és megpróbálnak ilyeneket rendezvényt szervezni. De van egy konferenciánk, ami kimondottan általában a magyar turizmust ma foglalkoztató érintő kérdésekre próbál adekvált válaszokat adni, akár külpolitikai kérdéseket vetünk föl, akár a sportturizmussal kapcsolatos kérdéseket vetünk föl, akár az, hogy a megújult turizmus irányításnak próbálunk lehetőséget mutatni, hogy legalább az irányt megmutassa, hogy gondolkodnak, hogy zajlik az élet. Tehát mi mindenképp azt gondolom, hogy önmagában, ha valaki a turizmus iránt érdeklődik, akkor érdemes kijönni, és első kézből kaphat érdekes, és szerintem jövőre nézve hasznos információkat.
1: Ha akár belecsipked a konferenciába.
2: Igen, tehát nem titok, hogy mi ez egy rendezvény a rendezvényben elben, 3 rendezvény lesz október 20-án, igazából lesz egy konferencia, ami önállóan is szakmai értékkel bír, van ez a MICE Business Day, ahol elsősorban az üzleti partnereket hozzuk össze, és ennek zárásaként délután, vagy este felé van a BUEX díjátadó gála, amely elsősorban az üzleti turizmus kiválóságait próbáljuk egy zsűri szavazat alapján díjazni, és egy kicsit megünnepelni akár a 26-os évet.
1: Egy picit vissza a kiállítókhoz, mennyi a régi, és mennyi az új. Azért látod évről évre, hogy ez hogy forog, hogy pezseg, hogy mennyien jönnek.
2: Mi is gondolkodunk onnan, hogy mindig legyen egy újdonság varázsa, hiszen a vásárló is azt keres, hogy mi az újdonság.
1: Nem látott,
2: de azt hiszem, hogy olyan 15-30% között van a megújulás, de azért ez sem teljesen így jó statisztika, mert nem igazából az a fontos, hogy egy új helyszín legyen, hanem lehet, hogy az adott helyszín is megújul. Azt gondolom, hogy vannak stabil, például a digitális szolgáltató kiállításaink azok stabilak, abban nincs olyan nagyon sok szolgáltató, oligopolisztikus a piac, ami azt jelenti, hogy ők elsősorban a megújuló digitális technológiát hozzák, mint újdonságot. Tehát az, hogy adott esetben a kiállítói névsorban nincs annyi változás, az nem azt jelenti, hogy nincs elég sok újdonság. Nagyon fontos, hogy a regisztráció megnyílik, és az a tapasztalat az elmúlt 12 évből, hogy az izgalmas helyszínekkel kapcsolatos naptárak nagyon gyorsan betelnek. Tehát, hogy igazából én azt javaslom mindenkinek, hogyha érdeklődik, akkor gyorsan nézze meg a programot, nézze meg a kiállítókat, és minél előbb regisztráljon, mert azért a nagyon izgalmas helyszínek véges szám után.
1: Nap rövid.
2: Így igaz.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gál Pál Zoltán, Turizmus Kft. Ügyvezetője volt itt a Monitor délután, a MICE Business Day, tehát 12. alkalommal, október 20-án, Korintia Hotel Budapest új helyszín. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Európai Unió bírósága elé utalja Magyarországot az Európai Bizottság egy a MOL-hoz kapcsolódó választott bírósági ügy miatt. A testület szerint a magyar állam tényleges ellenőrzést gyakorol a MOL felett, a vállalat pedig az uniós joggal ellentétesen indított választott bírósági eljárást egy másik tagállammal szemben, majd egy harmadik országban próbálta érvényesíteni a számára kedvező döntést. A bizottság emellett több más ügyben is tovább léptette a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásokat. Ezek között szerepel a külföldi állampapírok kamatjövedelmének eltérő adóztatása, a 35 éves autópálya koncesszió, a büntető eljárásokban biztosított jogi segítség, valamint a nemzeti épületfelújítási terv elmaradása. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt feljelentést tett a Beloyannis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca közleménye szerint a két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amiből 2 milliárdot ki is fizettek. A Beloyannis felújítására 1 milliárd forintot adott 2021 őszén az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium egy alapítványnak, amely a munkák után ismét vízre bocsátott utasszállítót oktatási célokra használta volna. Az alapítvány nem teljesítette a támogatás rendeltetésszerű felhasználására, illetve az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeit. A Fonyódi Sporthotel energetikai korszerűsítésére egy vadásztársaság kért 1,3 milliárd forintos támogatást 2016-ban, ebből 1 milliárdot pedig meg is kaptak. A friss helyzetjelentés szerint a projekt befejezéséhez további évekre lenne szükség, a jelenlegi készültség 25%-os.
0: Tőzsdehírek.
4: 3,4%-kal esik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, így 140.204 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma már 43,7 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, az OTP 5,4%-kal 40.400 forintra, a MOL 3,3%-kal 4.810 forintra, 0,2-del gyengül a Magyar Telekom 2538 forintra, és szintén 0,2 a mínusz a Richternél, ami 12.350 forinton. Európában marad az a negatív összkép, és 1,6-del gyengül most a londoni FTSE, 1,3-tized a mínusz a francia, illetve a spanyol börzén. Az olasz mutató 1,7%-kal esik már, a német DAX index 0,7%-os gyengülésben. A tengeren túlon a Dow Jones most 0,4%-ot gyengül, az S&P 500 0,1%-os mínuszban, a technológiai Nasdaq pedig gyakorlatilag stagnálásban jár. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 326 forint 14 fillér, az euróért 368 forintot és 14 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, és kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, illetve a vízpartoknál magasabb értékeket mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután földgömb rovattal, szokás szerint csütörtök van délután 4:30 múlt néhány perccel, és újra dr. Hamar Sándorral beszélgetek, aki orvos, fotós, és mondtam is, hogy mindig szeretek beszélgetni önnel, mert mindig valami érdekes dologra hívja fel a figyelmet. Most például az ötjármódú lóra, ez az izlandi ló, ugye, ami nem póni?
2: Igen, sokan izlandi póninak hívják, de a marmagassága miatt ez már a kis lovak közé tartozik.
1: Tehát egy ilyen nagyobb kategória.
2: Ez már
1: Forma 3, nem gokart. Na szóval Izland, az is fantasztikus, amit ír, hogy ugye vannak ott 400 ezeren körülbelül ugye a lakosok, és van 90 ezer ló, izlandi ló.
2: Ez a szám lehet, hogy egy picit ontatlan már, de ezt találtam, hogy körülbelül 90 ezer lehet, de nagyon népszerű a tartása, egyre népszerűbb.
1: A lovaknál azért általában 3 sebességet szoktak mondani, Igen. Itt meg 5, és ez egy nagyon fontos különlegesség.
2: Igen, így van. Így van, tehát a lovak általában 3 jármódban képesek mozogni, ugye ez a lépés, ügetés és a vágta, míg ez a ló képes még további 2 különleges jármódra is. Az egyik az úgynevezett tölt. Olyan jármód, amikor a ló a talajjal mindig csak az egyik lábbal érinti a talajt, és nagyon mélyen a test alá benyúl a hátsó lábakkal, és az elsőt pedig nagyon magasra emeli. Ez egy nagyon elegáns mozgás egyébként, de a lényege az, hogy rendkívül kényelmesen lehet így utazni a lovon, mert nem rászkódik egyáltalán.
1: Na ezt nagyon szeretném kipróbálni, mert nekem mindig az volt a baj a lóval, hogy nagyon rászkódott egyébként, főleg ott középen, de azt néztem, hogy most próbáltam itt a képekkel is összehangolni, amit ír a cikkben, meg utána néztem még képeken, hogy ez ilyen egészen parádés lovas járásmód, de közben még pezsgőzni is lehet a hátán, szóval ez valami fantasztikus.
2: Igen, tehát így szokták bemutatni, hogy egy pohár pezsgőt visznek tölt közben, és hát egyetlen egy sebb se locsan ki, mert annyira egyenletes a ló jármódja.
1: Ez mire volt jó úgy egyébként, ez a fajta jármód? Nem járásmód, jármód, ez is nagyon fontos.
2: Igen, ezt kifejezetten a utazáskor használták ki ezt a lehetőséget, ugyanis amikor a lovakat ténylegesen, rendszeresen használták, nem voltak utak, és a szomszédok jó messze laktak egymástól, nagyon ritka a népesség, ez jelenleg is azért többnyire így van. Szóval a szomszédba átmenni, ami akár 40-50 kilométert is jelentett, ezt nagyon kényelmesen meg lehetett tenni ezzel a jármóddal.
1: És úgy, hogy közben az ember pezsgőzött már eleve, mire odaért a szomszédhoz, már jó hangulat.
2: Jó hangulat volt, így van.
1: Rendkívül igénytelenek, szívósak, kíváncsi természetűek, barátságosak, intelligensek, és nagyon sok mindenre használhatóak ezek a lovak. Hát nyilván ki kellett bírják azt az időjárást, meg sok mindent.
2: Igen, tehát ez egy nagyon válogatott génállományú ló. A vikingek hozták magukkal, és akik a legjobban bírták ezt a szélsőséges körülményeket, mert azokat a lovakat válogatták ki, illetve hát azok is maradtak meg, és akkor ez így válogatódott ki, ez a génállomány.
1: Hát hihetetlen válogatott, ugye 1000 évre megyünk vissza, és hihetetlenül védett. Ez is piszak izgalmas a földgömbben, amit ír, hogy ha egyszer elhagyja a hazáját a ló, akkor az soha többet nem térhet vissza. Az persona non grata lesz, mert hát ha valami, gondolom én, valami versenyen, valami baleset történik vele, ugye, vagy mondjuk egy fiúlóval.
2: Egyetlen a részvétel a más kontinensen, tehát a szigeten kívül a betegségek behorcolását is ezzel védték, és az, hogy nehogy véletlenül mással keveredjen.
1: Azért izgalmas ez, ha már ezt a versenyt mondtam, mert utána néztem, hogy most volt a közép-európai izlandi lovasbajnokság, ott ma magyar csapat is ellen bak, ha jól láttam, és ott magyar csapat, magyar hölgyek is indultak, különböző jármódokban, de akkor menjünk már rá az ötödik jármódra, ami megint csak különleges, hogy a tölt volt a pezsgős, és van egy ötödik, ez a passz, ez a repülő
2: üzemmód. Igen, flying passnak is hívják, ez egy repülőmód. Ez kívülről rendkívül vicces, mert mind a ló úgy mozog, hogy az azonos oldali lábaival érinti egyszerre a földet, tehát mint egy ilyen sánta kutya, talán ahhoz hasonlít legjobban, vagy pedig ahogy mi futnánk, hogyha
1: négy lábbal
2: mennénk, igen.
1: Itt jön be a teve a képbe, nem? Ez a teve üzemmód?
2: Igen, a teve is így mozog. Ennek a lényege a gyorsaság volt, a hirtelen föl tudta venni a nagy sebességet a ló így, és ezt az állatok terelésében használták leginkább. Ez egyébként ma is egy ünnep amikor az egész évben szanaszét szóródott júnyájat összeterelik, és akkor ugye számba veszik, hogy milyen állomány maradt, mennyit szaporodott, és szétosztják a gazdák is ilyenkor egymás között. Ez egy nagyon nagy ünnep, és ennek a terelés összeterelésekor is ez egy nagy segítség, hogy a ló képes erre.
1: Egyébként, amikor ön Izlandon járt, mert a fotókat is ön készítette, hogy hát nyilván nem csak a lovakra volt kíváncsi, de a ló az egy hangsúlyos rész volt az izlandi túrán?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem, ez egy melléktermék lett, igen. Alapvetően madarászni mentünk.
1: Oh.
2: Tehát, én nem voltam még előtte olyan északi területen, ahol ezeket a érdekesebb tengeri madarakat meg lehet figyelni, és hát Izland erre nagyon alkalmas. Tartottam egyszer egy beszámolót erről, és mindenki csodálkozik, hogy miért pont Izland, hát Norvégiában ugyanezeket lehet látni, de hát azért az egészen más.
1: És mondjuk, ha már madarakat nézett, akkor mi volt a legizgalmasabb? A lundákat mondjuk kötik, ugye?
2: Igen,
1: jó, az mondjuk igen, talán benne
2: igen,
1: van.
2: Igen, lunda, lumma, alka, hát rengetegféle ilyen érdekes tengeri madár fordult elő. Például egyébként a lundákról is az is egy érdekes feldolgozás lenne. Nem tudják, hogy hova tűnnek. Tehát a fészkeléskor ott vannak a sziklafalon, és utána igen. Eltűnnek a tengeren. Igaziból senki nem tudja, hogy hova lesz ez a rengeteg madár.
1: És mondjuk gyűrű vagy jeladó, ezt még nem kutatták? Vagy...
2: Hát próbálták, aha. De nem fejtették meg.
1: Bermuda háromszög a lundák eset. Lehet ez hát, a következő írás.
2: Hát jó lenne.
1: Hogy lesz egyébként ebből a lókolóniából, ebből a majdnem 100 000-nyi izlandi lóból GDP? Mert hogyha ez ennyire védett, és ennyire nem adom el, nem viszem ki, ez is nagyon izgalmas leágazás.
2: Igen, hát az egyik azért nyilván kereskednek vele. Tehát az nagyon értékes, sokan veszik, tehát Németországba, Hollandiába, Angliába.
1: Hát nyilván a magyarok is itt izlandi lovakon.
2: De voltam Erdélyben nemrég, és Erdélyben is találtam egy izlandi lófarmot, ahol csak ezek a lovak vannak, ezeket tenyésztik, és akkor nyilván versenyeznek is vele. De valóban van egy másik fontos gazdasági érték ennek a lónak, hogy a gonadotrop hormon piacon is egy meghatározó szeletet tölt be. A vemhes állatoknak a véréből vonják ki ezt a hormont, ami az állattenyésztésben egy fontos adalékanyag. Igazából ezt Európában tiltják, tehát itt nem használhatják, de Amerika egy óriási felvevőpiac még mindig.
1: Ja, mert ez a növekedés serkentő, ugye, és akkor ez ilyen génmanipulációnak számít.
2: Húst lehet megetővelnek vele, így van, tehát az állattenyésztésben használják, de ahogy mondtam, Európában ezt már nem engedélyezik.
1: Doktor, ha már itt már a biológiai felé kacsingatunk, akkor most jut eszembe, hogy ezt az 5 jármódú lovat olvasom meg, figyelem meg, hallgatom önt. Ez csak tanítás kérdése, vagy ez anatómiailag az izlandi ló alkalmas valamire, amire más lófajták talán nem, de nyilván butaság, hanem ez akkor az idomítás kérdése, betanítás kérdése, nem?
2: Ez egy gén. Génhibának a következménye, amelyik, ha szerepel ugye a génállományában a lónak, akkor lesz 5 jármódú.
1: Akkor képes erre?
2: Így van, csak akkor képes. A flying pass az a legkülönlegesebb jármódja. Négyel ez a fajta ló tud, tehát képes, rendelkezik vele, de az 5. jármód az csak akkor alakul ki, hogyha mind a két szülőtől örökli ezt a gént.
1: Hát kezdek gyanakodni, hogy annak idején 1000 éve vagy még régebben itt a tevékkel volt valami liaison valahol egy izlandi lónak, mert hogy ezt a jármódot még ők tudták csak így elcsípni, ez hihetetlen izgalmas dolog.
2: Igen.
1: És barátságosak, ugye? Mert azt is írja, hogy doktor úr, hogy oda mennek, meg lehet érinteni őket.
2: Igen, tényleg nagyon kedves állatok, és barátkoznak.
1: Erre pénzt kapnak egyébként a tartóik? Erre van valamilyen támogatás?
2: Nem tudom, de valószínűleg igen, mert hogy annyira félve őrzött kincs. Egyébként nagyon nagy baj volt, tehát majdnem elveszett ez az egész a fajta, illetve a génállománya, de aztán visszaemelték az állomány létszámát.
1: Izlandon mi volt így elsőre a legnagyobb élmény? A madarakon, az 5 jármódú lovakon, meg mindenen túl?
2: Mert talán a gejzír, ugye az annak a neve is onnan származik, arról az hőforrástól. Tehát maga a táj. Tehát ahogy megérkeztünk, mi vadkempingeztünk egyébként, az ott akkor még 10 éve volt az első látogatás, akkor ez teljesen elfogadott volt, és ez egy lehetőség volt, hogy a vadkempingezést ki lehet használni. Természetesen kértek mindenkit arra, hogy úgy hagyja ott a területet, ahogy megérkezett oda. Nagyon figyeltünk mi is, mások is, és egyébként egy nagyon jó járőrszolgálat van, akik nem fenyegetésből jelennek meg, csak megnézik, hogy minden rendben
1: van. Mihez tartás véget.
2: Meg hogy kell-e segítség. Tehát ez egy nagyon pozitív hozzáállás volt akkor ehhez a vadkempingezéshez. És az első napon, amikor sátrat vertünk, akkor egy havasi partfutó fészek mellett, nem tudtuk, éjszaka volt, mert tényleg sötétedett, nem sok fény volt már, mert azért abban az időszakban volt egy pár óra sötétség, ami 2-3 órát jelent, ilyen éjfél után ment le a nap a horizont alá, és aztán 3-kor már fönt is volt, és nem vettük észre. De a sátrunktól egy pár méterre volt ez a fészek, hát arra ébredtünk, hogy egyfolytában csipog valami. Aztán fölkeltem, és megnéztem, és hát igen, tényleg nagyon közel voltunk a fészekhez.
1: Említette, hogy akkor még lehetett vadkemping, most már nem lehet? Azóta már 10 év után most
2: én
1: már...
2: Én úgy hallottam, hogy ezt próbálják visszaszorítani, pontosan azért, mert rengetegen mennek, tehát ugye több mint 3 millió turista van évente Izlandon. Nyilván ebből következően ez az embertömeg, és a, mondjuk ki, a minőség is változik, szemetelnek, és ez elfogadhatatlan nyilván ott.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a biológia, földrajz biológia órát, izlandi lómustra, dr. Hamar Sándor orvostól, fotóstól, nagyon szépen köszönöm, és akkor várom a lundás cikket majd a földkörben.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáron a belső sávban. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán már az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Rákóczi hídon Budára a budai lehajtó előtt szintén baleset történt a belső sávban, itt is egy sáv járható. A Krisztina körúton az Alagút utcánál baleset történt, korlátozásra kell készülni. Az 56-os villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik a Városház tér felé, nem érinti a Szél-Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti megállókat, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Tart a baleseti helyszínen és a 18. kerületben a Kisföldi utcában is, a Nemes utca és a Juhász József utca közötti szakaszt lezárták, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lassan lehet haladni a Kiskör úton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az András úton befelé az Erzsébet térnél. Torlódásra kell készülni a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton szakaszonként, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság. A bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés, illetve annak veszélye, hogy Hankó kiterjedt kapcsolatrendszerét felhasználva beavatkozhat a bizonyításba. A politikust az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forintnyi támogatással összefüggésben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Hankó tagadja a gyanúsítást és politikai koncepciós eljárásnak tartja az ügyet. A letartóztatásról szóló döntés ellen védőjével együtt fellebbezett, így arról véglegesen a kecskeméti törvényszék dönt. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság az NKA ügy másik gyanúsítottjának letartóztatását. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség hivatalosan nem nevezte meg az érintettet, sajtóértesülések szerint azonban Varga Bajusz Veronikáról, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkáráról van szó. Az MTI tudósítója a politikust a Kecskeméti bíróságon is látta, amint vezető száron kísérték. Megegyezett Budapest vezetése a kormánnyal, amely egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatást ad a fővárosnak, hangzott el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése utáni tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint ezzel lezárják a pereskedést, és a tömegközlekedés működtetéséből hiányzó 12 milliárd forint is a helyére kerül, őt hallják.
4: Gyakran hallottuk itt a közgyűlési teremben főpolgármester úrtól is azt, hogy gyakorlatilag egy nettó befizetővé vált a szolidaritási hozzájárulás révén Budapest. Az ebből eredő túlfizetésekből eredő összes múltbéli követelésnek több mint 85%-át az állam ezzel a 120 milliárd forintos egyszeri támogatással biztosítja, a múltra is visszamenőleg, ezért tudjuk lezárni azokat a peres eljárásokat, amik a múltból megvannak, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tud. Ugye, nyilván a törvényből következik, és most ezért talán nem is hangzott el külön, de ugye ez azt is jelenti, hogy végre a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is biztosítani tudjuk a fővárosnak. Ezt ugye eddig azért nem kapta meg a főváros, mert mindig szembeállította az államkincstár és levonta a szolidaritási hozzájárulás miatt, mivel most a szolidaritási hozzájárulást be tudja fizetni a főváros, ezt a pénzt meg tudja kapni a közösségi közlekedésre. Tehát valójában a nettó pozíció még ennél is nagyobb mértékben javul.
3: Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter Budapesthez, aki folyamatosan nyomon követi majd a főváros gazdálkodását, jelentette be ugyancsak Vitézi Dávid. Szerinte az intézkedés nem csorbítja a főváros önálló döntési jogköreit, a felügyelő feladata a pénzügyi folyamatok áttekintése lesz. A döntés a kormány és a főváros egyetértésével született, hogy egy esetleg

0: megoldása érdekében, ennek ellenére több helyen még mindig veszteségesen működik. A politikus azt mondta, hogy minden parkolásból származó forintot útfejlesztésekre szánnak majd.
1: Meg vagyunk győződve arról, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszert a legmodernebb technológiákkal és az ehhez szükséges jogszabályi változások meglépése után a főváros sokkal hatékonyabban tud üzemeltetni. De nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukakat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni, amit csak és kizárólag a budapesti, fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fogunk használni. Azt gondolom, hogy nehéz lenne vitatni, hogy a budapesti úthálózat katasztrofálisan rossz állapotban van. Ha tudjuk növelni egy hatékonyabb üzemeltetéssel a parkolási bevételeket, akkor tulajdonképpen meg tudjuk tízszerezni Budapesten az útfelújításra szánt eddigi forrásokat.
0: Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a Budapesti Közlekedési Központban, és a társaság működésének felét is finanszírozza, jelentette be ugyancsak Karácsony Gergely főpolgármester. A döntés az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén született. Karácsony szerint Budapest és az agglomeráció egységes gazdasági és társadalmi térséget alkot, ezért a jövőben a főváros és az állam közösen dönt és közösen finanszírozza a régió közösségi közlekedését. A BKK jövőre a jegybevételeken felül várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul, ezt közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jelenleginél magasabb összeg már a BKK megnövelt feladatkörét is fedezné, beleértve a híveket, a térség MÁV vonatait és volánbuszjáratait. A finanszírozást a főváros és a kormány szintén fele-fele arányban vállalná, vagyis mindkét fél 170 milliárd forinttal járulna hozzá a működéshez. És szintén mai bejelentés, hogy újraindul a Diákváros beruházás a korábbi tervpályázat alapján, jelentette be Vitézi Dávid. Az állam és a főváros együttműködik annak érdekében, hogy a fejlesztés minél hamarabb elinduljon. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa emellett kezdeményezi a fővárosi csatornázási művek visszavételét köztulajdonba, valamint döntött arról is, hogy a Rákos rendezői beruházást közös szervezeti struktúrában valósítsák meg. Ennek részleteit a tanács következő ülésein dolgozzák ki. Oroszország magyar diplomaták kiutasítását jelentette be válaszul arra, hogy Magyarország szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai külügyminisztérium szerint az érintetteknek 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot, azt azonban nem közölték, hány magyar diplomatáról van szó. A magyar külügyminisztérium tudomásul vette a döntést, és közölte, hogy az oroszországi magyar külképviseletek működése továbbra is biztosított. A tárca hangsúlyozta, hogy Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábbi nemzetbiztonsági megfontolásokkal indokolt döntését. Az euró bevezetése érdemben csökkenthetné a magyar lakáshitel kamatokat, de önmagában nem garantálná a 3% körüli szintet. A Money.hu pénzügyi elemzője szerint az eurózónában jelenleg Magyarországon magasabb piaci kamatokkal lehet találkozni. Az euróhoz vezető út már magában is javíthatná az ország megítélését, és csökkenthetné a finanszírozási költségeket, feltéve, hogy közben rendeződik az infláció, a költségvetési hiány és az államadósság helyzete. Richter Ádámot hallják.
2: Hogyha megnézzük az európai kamatokat, tehát egyrészt Európai Uniós eurozónás kamatokat, illetve európai kamatokat, mindenhol az látható, hogy alacsonyabb kamattal lehet lakáshitelhez jutni, és ez átlagban olyan 3,5% környékén van, míg Magyarországon olyan 6-7% a piaci lakáshitelnek a kamata, tehát egyértelműen alacsonyabbak az európai lakáshitel kamatok, és hogyha csatlakoznánk az eurozónához, bevezetnék az eurót, akkor ez nálunk is egy elérhető cél lenne.
0: A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán a rendelkezésre álló információk szerint az egyik pilóta megpróbálhatta átvenni a repülőgép irányítását, miközben dulakodás alakult ki közte és a kapitány között. Az Egek Ura blog alapítója szerint a repülésben a biztonságot és a biztonsági intézkedések hatékonyságát sajnos mindig vérrel írják, vagyis valamilyen megtörtént események után következik.

0: vezetnek be olyan intézkedések, amelyek tovább fokozzák a biztonságot. Varga G. Gábort hallják.
1: Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilótafülkéből, és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilótafülkében. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilóta a fülkét, mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette. Tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilóta fülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: Izgalmas nap volt a mai a budapesti értéktőzsdén, zárásra 3,6%-os mínusz jött össze, így a BUX 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma kiemelkedő volt, egész szeptemberben sem volt ilyen csúcsokban, azt biztosan mondhatom. Így október 1-én 66,4 milliárd forint jött össze, a vezető papírok pedig vegyes napot zártak. Végül emelkedett a Richter 2%-kal 12.400 forintra, és a Magyar Telekom 6%-kal 2.560 forintra. Jelentős mínusszal zárt viszont az OTP, ami 6,4%-ot esett 39.980 forintra, és a MOL csaknem 3%-os mínusszal 4.830 forintot ért záráskor. Forgalom tekintetében az 5. helyet szerezte meg ma az MBH Bank, ami 10%-ot gyengült, és 2.520 forintot ért így záráskor, az Opus pedig 10%-ot emelkedett, így 257 forinton fejezte be a napot. Jelentős, majdnem 14%-os esés volt a Rábában, ami 2.870 forintot ért, a Forage 3,3%-kal csúszott lejjebb 1.580 forintra. Stagnált az autóval is 127 forinton, 1%-ot esett a Cvak, 1%-ot még a DH Group, illetve a Waberers 2,3%-os mínusszal zárt 4.280 forinton. A Panergy 5%-ot gyengült 2.850 forintra, a Gloster 1,7%-os mínusz után 580 forintot ért, az Ébdufer 4,7%-os mínusszal zárt. A Cikpannóniában viszont emelkedés volt, ez 7%-os plusz volt 311 forinttal, illetve a Sandell 6%-os pluszban 3160 forinton fejezte be a mai napot. Európában még tart a kereskedés, és összességében marad a negatív összkép, egyre inkább már a 2%-os mínuszt közelítik az indexek. A londoni FTSE például 1,7%-kal süllyed, a párizsi CAC-on 1,5%-kal, az olasz börze 1,8%-kal, a spanyol index 1,9%-kal esik, a német DAX index 9%-os mínuszban. A Dow Jones 0,7%-ot gyengül most a tengeren túlon, az S&P 500 0,4%-os mínuszban, és ugyancsak 0,4%-kal gyengül a technológiai Nasdaq. A bankközi devizapiacról még elmondható, hogy az euró értéke 368 forint 95 fillér, az amerikai dollár értéke 327 forint 74 fillér.
2: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
3: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk itt a Monitor délutánban a Trend FM-en, és Orova Zitával beszélgetek, az I Love Velencei tó ügyvezetőjével. Kezi csókolom, Zita.
4: Jó napot kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Velence tavi program és rendezvényszervezés. Hát két szó jutott eszembe, a kreativitás, meg a reziliencia, meg az, hogy néztem a honlapjukat, a weboldalt megnyitottam, hát gyönyörű képek a Velencei tóról. Ezek nem idén készültek szerintem.
4: Köszönjük szépen, igen, sokat dolgoztunk rajta, 10 év munkája van benne, de valóban nem idén készültek a képek, vagy csak a naplementések, ami mindig ugyanolyan szép, ha van víz a tóba, ha nincsen.
3: Azt mondta nekem, mikor fölhívtam, hogy innen szép nyerni. Hát a Velencei tónak is, a környékbelieknek, a vállalkozóknak, a szolgáltatóknak, meg önöknek is, programszervezőknek, rendezvényes programszervezőknek.
4: Igen, ez így igaz, ugye az elmúlt hát közel 7 évben, 6-7 évben már elég sok problémával néztünk szemben, és gyakorlatilag most vagyunk a jéghegy csúcsán, ha lehet így mondani. A turisztikai szektor az nagyon nehéz helyzetben van az elmúlt néhány év kihívásainak köszönhetően.
3: Láttam egy cikket önökkel, vagy önnel az okokról, meg a történelemről, hadd mondjam itt a történelem, hogy a stratégiai vákum, hibás beruházási örökség, vízszintcsökkentés, és turisztika és ökológiai polikrízis, egyenlő a jelenlegi modell törékenysége. Mit lehet most kezdeni a Velencei tóval? Mert mikor egy autóban hallom valahol, azt mondják, hogy hát újra kell gondolni, meg más szolgáltatásokat kell a tó köré pakolni, meg másban kell gondolkozni. Azt mondom, hogy ez könnyű így kitalálni, de azért piszok nehéz, amikor valami 40 éven keresztül egy tó volt, és akörül épült föl valami jól-rosszul, ezt ebben nyilván sok mindenben egyetértünk. De mit lehet ezzel most kezdeni?
4: Igen, hát ugye ezek miatt, a szempontok miatt, amiket ön is felsorolt, nem vagyunk egyszerű helyzetben, de ugye remény hal meg utoljára, és úgy tűnik, hogy elindult egyébként egy alulról induló közösségi összefogás a helyi vállalkozók és a helyi döntéshozók civil szervezetek körében. Úgyhogy mi úgy gondoljuk egyébként, hogy rövid távon, tehát ha az következő 1-2 évet nézzük, akkor a Velencei tó vízszintjében lényeges változás nem nagyon tapasztalható majd, ugye szokták mondani, hogy az elmúlt évek nem cselekvése az vezetett többek között ide, illetve hát ugye a klímaváltozás is közrejátszott, hogy most így állunk, és sajnos nem is igazán rendelkezünk hatáskörrel a víz utánpótlást illetően, úgyhogy helyben igyekszünk másra fókuszálni, és most a célunk az, hogy a tótól független helyi értékeket kiemeljük, kihangosítsuk és eljuttassuk a média felé, az országos média felé. Ugyanis azt is tapasztaltuk, hogy a negatív hírek és a katasztrófa helyzet az sokkal jobban ki volt emelve az elmúlt időszakban, mint az egyéb helyi értékek, amik egyébként vannak, számos helyi értékkel rendelkezik a környék, csak kevesebb nyilvánosságot kapott, úgyhogy ezen igyekszünk dolgozni, illetve azzal, hogy a szolgáltatásaink színvonalát emeljük, színes szagos programkínálattal jelentkezzünk a jövőben az ide látogatók számára, de ehhez kell egy összefogás, és ehhez kellenek a helyi források, erőforrások, szellemi tőke, és egy szemléletmódbeli változás is a helyiek részéről.
3: És hát ez nagyon nehéz, mert 19 óta azért mély repülésben van a turisztikai szektor, ezt is önök írták valahol, tehát itt már tartalékok nem lehetnek, nem tudom, 7-8 év után, nem lehet túl sok tartalék a szolgáltatóknál, a vállalkozóknál. Amit mond meg, hogy negatív hír, azt most a sajtó oldalról hadd védjem magunkat, hogy oké, de ha én egy drónról csinálok egy képet a Velencei tóról, akkor itt nem kell semmit jobbra vagy balra gondolni, az önmagáért beszél. A rejtett kincsek meg nem feltétlenül jönnek ilyen mennyiség, és nem ütik az embert meg ennyire. Én ott gyerekeskedtem a Velencei tónál, az Agárdi popstrandon Bétót László játszott, és tele volt vízzel a tó, és az összes sütöde meg minden nyitva volt. Hát ehhez képest van egy helyzet, de hogy mi van még ott, és mi az, ami még él, és ami megmutatható, amiben gondolkozni kell, azt valóban teljesen igaza van. Csak a helyi vállalkozók, a helyi önkormányzat, a helyi ingatlan tulajdonosokat, egy csomóan kiköltöztek, oda költöztek, leköltöztek arra a hét településre. Muszáj ott maradjanak, azt gondolom, számosan, és muszáj közösen gondolkozzanak.
4: Igen, ugye egyenként nem vagyunk elég hangosak ahhoz, hogy hírt kapjanak rólunk gyakorlatilag, és azért is készültünk most Bálint Györggyel, aki szintén 30 éve rendezvényszervezéssel és a turisztikai szektorban tevékenykedve tesz a környékért. Egy különleges turisztikai fórummal, ugye a holnapi napon egy rendhagyói vagy nyitóval, illetve egy turisztikai fórummal, ami a helyiek ügyeket, a döntéshozókat és a média képviselőit ülteti le egy asztalhoz, és a jövőbeni elképzelésekről közösen kezdünk el gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni, másképp kommunikálni, és ez alatt nem azt értjük, hogy el kellene hazudni a jelenlegi helyzetet, mert nyilván van egy helyzet a tó vízszintjével kapcsolatban, ami kialakult, amivel szembe kell néznünk. Tehát nem szeretnénk ezzel kapcsolatban egyáltalán ködösíteni, viszont szeretnénk, hogyha a fókusz, amíg a tó rendbe jön, máshova kerülne, és inkább a helyi értékekre irányulna, és a helyi programokra, rendezvényekre, semmint ugye a kiszáradó tóra, ami egyébként teszem hozzá, hogy azért az idei évben is az első egy-két hónapban nyáron még használható volt, mondjuk különböző vízi sportokra vagy kerékpárral tökéletes volt ugye megkerülni. Tehát számos lehetőség adódott, igaz a nyár végére teljesen leapadt a vízszint, ami köztudott, úgyhogy ezzel mi jelenleg nem tudunk mit kezdeni. Csak igazából azt szeretnénk kérni, hogy a sajtó a lehetőleg objektívebben tájékoztassa a nagy közönséget, és amellett, hogy a tó vízszintjéről folyamatos tudósítás folyik, emellett pedig szuper lenne, hogyha a értékek és a rendezvények, amikkel készülünk a jövő évben, azok is ki lennének emelve. Ugyanis ez sokat segítene a helyi vállalkozók és a helyi turisztikai szektor megmentésében, túlélésében gyakorlatilag.
3: Akkor picit segítsen nekem. Láttam, hogy egy nagyon fiatal csapat a maguké, és azt is láttam, hogy ha jól tudom, akkor Velencén van a székhely is, ugye?
4: Helyben, igen, ugye? Igen.
3: Nem tudom most hol hívtam föl, de lehet, hogy éppen Velencén van. És önök tudják azt, hogy mit lehet most ebből a helyzetből, hát ez van a Spice-ban, ebből kell főzni, hogy mi az, ami mondjuk a következő szezonban izgalmas, érdekes lehet, vagy újszerű lehet, ezért mondtam a kreativitást, és ebben önök nyilván nagyon jók. Mit lehet itt fordítani azon, amit eddig megszokott a közönség egy része? Hogy nem ugyanolyan, de másképpen legyen izgalmas, hívogató, csalogató.
4: Igen, a kérdés az teljesen jogos és helytálló, és nagyon remélem, hogy a holnapi fórumon számos ötlet születik, vagy érkezik majd a helyi vállalkozóktól is. Mi első körben egyébként összeülve így a kollégáimmal és azokkal, akik régóta a turizmusban dolgoznak itt a régióban, mindenképpen szeretnénk, hogyha ugye a strandturizmus fókuszból átkerülne a hangsúly más területekre, és inkább mondjuk a Velencei tó északi oldalára, a Velencei hegység rejtett értékeire, és akkor csak, hogy néhány dolgot kiemeljek, mondjuk szuper e-bike túrákat lehet vezetni, aztán gyógynövény túrákat tervezünk a jövő évben, különleges bortúrákat, illetve borászati, gasztronómiai, gasztrokulturális rendezvényeket, és egyébként a fejünkbe vettük, hogy a jövő nyáron egy összművészeti fesztivállal is készülünk, ami teljesen a tájba és a helyi értékekhez igazodva kerülne megrendezésre, több települést összefogva, és a helyi termékeket, a helyi szolgáltatókat és a helyi zenészeket, művészeket összefogva és bemutatva. Úgyhogy ezek az első körös ötleteink, és aztán a holnapi napon pedig egy közös ötleteléssel folytatódik ez a kis brainstorming, és azt reméljük, hogy számos program kínálattal tudunk majd a jövő évre előállni, és ezeket igyekszünk is minél több felületen, regionális és országos online és offline felületeken kommunikálni, hogy minél többen értesüljenek róla.
3: Két dolog, még a Szúnyogsziget meg a Madár várta nekem mind a kettő fiatalkori gyerekkori élményem nagyon sokszor. Még Radetzky professzornál voltam ott kisdiák, amikor ott a madarakat meg az élővilágot tanulmányoztuk. Csak egy dolog, hogy ha már ezt a hét települést az előbb én szóba hoztam, hogy látja, itt van egy jó, pozitív összefogás, mert az olyan ritka a világban, amikor szomszéd települések összebírnak, de itt aztán valószínűleg muszáj lenne, kívül azt mondom, hogy muszáj lenne, de hát a helyi érdekek néha másmilyenek, hogy ebben van azért, lát ebben potenciált?
4: Most látok, igen, ugye kényszer tényleg nagy óra, hogy ön is említette, ez eddigiekben kevésbé volt egyébként jellemző, több próbálkozás is volt, valahol mindig elhaltak ezek a próbálkozások útközben. Én úgy gondolom, hogy most tényleg olyan nehéz helyzetben van mindenki, hogyha ezt megértik, ezt az üzenetet, hogy egyedül nem megy, akkor nyitnak egymás felé, és működhet az együttműködés, illetve most egy kis szemléletmódbeli, meg egy generációs váltás is történt azért az elmúlt néhány évben. Új vállalkozók érkeztek a környékre, új szolgáltatásokkal jelentek meg, akik teljesen más szemlélettel, másfajta nyitottsággal rendelkeznek, és én nagyon bízom abban, hogy sikerül őket összefogni.
3: Nagyon bízom én is benne. Szeretnék újra Velencétől sokat járni, és szurkolok önöknek nagyon.
4: Várjuk szeretettel. Köszönöm. És nagyon köszönjük a lehetőséget.
3: Nagyon szépen köszönöm. I love Velencétől. Érdemes megnézni a weboldalukat. Orovazita, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm. Viszont hallásra, minden jót.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, Sumicki Balázs a telefonban. Szervusz Balázs, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Terézváros, Airbnb szabályozás, tanulságok és a jövő, ugye a rövid távú szálláskiadás jövője. Mik a tanulságok, mi történt az elmúlt időszakban? Mit várt a szakma, és mi következett be?
2: Ahogy a hallgatók is képbe kerüljenek, ugye 2026. január 1-től a terézvárosi polgármester az országban egyedülálló módon betiltotta a magán és egyéb szálláshely kiadást köznapi nevén az Airbnb-zést, és sajnos minden bekövetkezett azok közül, amit vártunk, és ezek egyike se a jó irányba mutat. Egyrészt sikerült tönkretennie több ezer családot, mikro- és kisvállalkozót, akik ebből éltek, és abba kellett, hogy hagyják a tevékenységet. Sajnos az akkori kormányzat nem mentette meg ezt a szektort, nem lépett közben, illetve azt lehet látni, hogy a szállásadóknak nagyságrendileg valamivel több, mint az egyharmada, az továbbra is nyitva van. Egyéb szálláshely szolgáltatók közül, akik eddig jogszerűen működtek, adót fizettek, bejelentett módon működtek, nem tudták azt megtenni, hogy bezárjanak, és működnek. Mivel jár ez? Ez azzal jár, hogy ezek a szállások mostantól kvázi illegálisnak minősülnek, tehát azok a jogkövető állampolgárok, akik eddig jól akartak aludni, nem tudnak jól aludni. Másik oldalról ők sem fizetik be az idegenforgalmi adót az önkormányzatnak, ahogy a bezárt szállásaiak sem, tehát több mint 1 milliárd forint mi közvetlen adóbevétel kiesés történt a 6. kerületi önkormányzat büdzséjénél, és nem látják ezeket a turistákat a statisztikákban sem, hiszen nincsenek lejelentve, hiszen hivatalosan nem lehetnének ott. Tehát a magyar turisztikai ügynökség, és így aztán közvetlen a KSH, illetve az állam fals adatokat kap. Mondtuk, hogy ez lesz, sajnos ez is bekövetkezett. Mindaz az indok, amiért ezt a betiltást az ottani polgármester meglépte, miszerint, hogy ezáltal majd csökkenni fognak, vagy hogy ezáltal fognak csökkenni az ingatlan árak és a lakbérek Terézvárosban, ez sem így következett be. Ugyanis megállt valóban az ingatlan áraknak a növekedése, és az albérlet árakban bekövetkezett valamekkora csökkenés, ugye azt írta az ingatlan.com, hogy nagyjából havi 20 000 forint, azonban ez megtörtént más belső kerületekben is, sőt, volt, ahol ennél nagyobb mértékben, tehát olyan kerületekben, ahol szó nincsen arról, hogy néhány szálloda tulajdonos kedvéért bezárassák a magán és egyéb szállásai szolgáltatókat. Tehát valójában nem lett ennek igazán pozitív hozadéka egyetlen egy szereplő számára sem. Azokban a lakásokban, ahol beszüntették a magán és egyéb szállásai szolgáltatást, vagy Airbnb-zést, egy része, zömében azok, akiknek külföldi tulajdonosa volt, és eddig egy cégen keresztül intézte az üzemeltetést, ugye megszüntették a jogviszonyt ezekkel a cégekkel, üresen tartják az ingatlanokat, és sajnos nagyon sokszor ezeket az ingatlanokat feltörik, és beköltöznek oda drogosok, kristályosok, olyan csövesek, olyan alakok, akiknek semmi keresni valójuk nem lenne semmilyen társasházban. Tehát a társasházban lévő problémák egy része biztos, hogy megszűnt, hiszen a turisták egy része eltűnt, és a turisták egy pici része valóban néha nem tartotta be a közösség együttélés szabályait, a nyakukba kaptak viszont egy másik problémát, ami legalább ugyanolyan súlyos.
1: Ez az egyik oldal nyilván, de hát az önkormányzat is látja, vagy nem csak a polgármester, nyilván egy önkormányzat, egy testület áll a döntések meg. Ők is látják itt a változásokat, érzékelik a kevesebb adót, érzékelik azt, hogy tisztább lett a kerület, vagy nem lett, az árakat is nyilván nincs azóta pár beszéd, mert az összes kerület, a 23 kerület, mindenki, bár aki érintett ebbe a dologban, mindenféle megoldáson töri a fejét, tehát ahány módszer, annyiféle. Párbeszéd az kialakult, most, hogy már eltelt egy idő, és ki kell látni, hogy fekete, fehér vagy szürke a helyzet. Nyilván van nektek egy olvasatotok, és van az önkormányzatnak is egy másik.
2: Hát is vannak ugye objektív mérőszámok, ilyen még egyszer az albérlet, ingatlan ár és társai, amik nem olvasat kérdése, hanem tények, amiről beszéltünk. Nem, nyilván mi egy szakmai szervezet vagyunk, tehát nem kell tisztem itt ilyen politikai állásfoglalásokat tenni, röviden a kérdésedre a válasz az, hogy nincsen velük ilyen jellegű párbeszéd. Amire mi nagyon várunk, amire talán az egész szakma, és talán egész Budapest és a legtöbb polgármester is vár, aki nem nem ideológiák mentén közelíti meg ezt a kérdést, úgy mint a hatodik kerület, az az állam. Ugyanis 2026. december 31-ével lejár Budapesten az a szállásai nyitási moratórium, amit még az előző kormány hozott 2 évvel ezelőtt, és ez alatt a 2 év alatt kellett volna, hogy elkészüljön egy olyan új szabályozási keretrendszer, ami kiszámítható, stabil, átlátható működési környezetet biztosít egyrészt a szállásadóknak, másrészt ugye megfelel a lakosság, a polgármesterek, a minden érintett érdekeinek. Sajnos ez a szabályozás, ez alatt a 2 év alatt nem készült el, nem történt semmi. Úgyhogy az új kormány nyakába szakadt ez, és a valamennyi magán és egyéb szálláshelyen foglalkozó érdekvédelmi szervezet egységesen azt kérte az elmúlt időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjétől, illetve a témagazdájától, aki Vitézy Dávid miniszter úr, hogy hosszabbítsuk meg ezt a moratóriumot 1 évvel. Mert jelenleg az látszik, hogy a kerületi polgármesterek elkezdtek kvázi kétségbe esni, mert valamilyen úton módon szabályozni szeretnék ezt a kérdést jövő év január 1-től, de nem túl sok eszköz van a kezükben. Az egyik polgármesternek így van a jogértelmezése, a másik azt mondja, úgy nem lehet szabályozni, az jogtalan, ő egy harmadik módot akar, a negyedik egy negyediket. Ez nyilvánvalóan nem működik, ez nem egy kiszámítható, stabil környezet. Tehát mi azt kértük a miniszter úrtól, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, hogy 1 évvel hosszabbítsák meg a szálláshely nyitási moratóriumot, hogy mindenki nyugodjon le, induljon el végre az a szakmai munka, amit az előző kormányzat nem végzett el az elmúlt 2 évben, hallgatassék meg mindenfél, és akkor van idő kidolgozni egy olyan szabályzatot jövő év első fél évének a végéig, ami után van egy 1/2 éves felkészülési idő még minden érintett szereplőnek, és akkor nyugodt körülmények között be lehet vezetni egy új, egységes budapesti szabályozást, hiszen azért az tényleg mégiscsak furcsa, hogy mondjuk a Király utca egyik oldalán működik a szálláshely szolgáltatás, a másik oldalán meg már nem működhet. Egyébként visszatérve még egy hatásra, amit itt elfelejtettem mondani, ugye azt lehetett látni, hogy a vendéglátósok ipartestülete azt mondta, hogy az országos, hogy a budapesti átlagnál messze nagyobb mértékben esett vissza a 6. kerületi vendéglátóhelyeknek a forgalma. Bebizonyosodott az, amit vártunk, hogyha eltűnnek a mi turistáink, azok nem mennek át a 6. kerületi hotelekbe, nem jönnek át a 6. kerületbe költeni a pénzt, hanem megállnak más kerületekbe, vagy éppen Budapesten kívül. Ugye azt lehet látni a tegnapi társadalatok alapján, hogy egészen visszaesést szenvedett el a budapesti turizmus augusztusban. Ezen belül a magán és egyéb szálláshelyek még annál is nagyobb, jól emlékszem, közel 20%-os vendégszám visszaesés szenvedtek el. Az év egészen még jó, ezt azért hozzá kell tenni, tehát Budapest még pluszban van, de mindenképpen van egy figyelmeztető jelzés, hogy Budapest árával, a szolgáltatások minőségével, és természetesen az egyre szűkölő szálláshely kínálattal, illetve esetleg a közbiztonsággal, amit érzékelünk minden nap járva a belvárosban, komoly gondok vannak, ami hát reméljük, hogy nem érte a nemzetközi
1: köztisztaság, közbiztonság, az euróforint, sok minden szóba kerül, és meg a másik oldalnak is vannak érvei, hogy ha tisztább, ha kevesebb, de értem, amit elnök úr mond.
2: Ugyanez a cél, tehát ha tisztább, ha kevesebb, közbiztonság, az nyilvánvaló, és ha jobb a szolgáltatások minősége,
1: az több turistát vonz.
2: Akkor az több turistát.
1: De ha jól láttam az elmúlt napokban, arra van remény, hogy legalább így akkor kormányzati szinten van párbeszéd a szolgáltatókkal, és Csendes Olivér is már találkozott az érdekképviseletek egy részével, vagy talán
2: Vitézy úrhoz még nem sikerült eljutni, de így van a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, hála Istennek aktív párbeszédet folytatunk, csak fogy az idő. Ugye most a legfrissebb hír, hogy az első kerületi polgármester úr, illetve a alpolgármester asszonyék igen erőteljesen kampányolnak, hogy január 1-től az első kerületben, a Budavárban is betiltsák ezt a szálláshely szolgáltatási típust.
1: Balázs, még csak egy utolsó rövid dolog, hogy azt mondod, hogy legyen Budapesten egységes. Na de hát ez a 22. kerületet mondjuk piszkosul nem érinti.
2: Van ez itt 4-5 kerületi, hogy ugyanazok az, bocsánat, csak az időm, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Szetelen, igen, pontosan ugyanazok a feltételekkel, hogy vonatkozzanak egy szálláshely nyitásra, mint mondjuk az 5. kerületben, nyilván, vagy a Várban. Igen. De egységes jogszabály értelmezés kell. Igen. És bizonyos egységes minimum feltételeknek meg kell felelni. Tehát az nem egy járható út, hogy azt mondjuk, hogy az egyik kerületben kell társasházi közgyűlést kérni, a másikban nem kell kérni, a harmadikban azt mondják, ha nincsen társasházi közgyűlés a már működőknek, akkor azonnal be kell zárni. Tehát ilyen alapvető dolgokba kellene egységes, és egy csomó ilyen jogi technikai kérdés van, én ezzel most nem mutatnám a hallgatókat. De például a 8. kerületű azt mondta, hogy ők nem veszik el a megélhetését a már működő legális szálláshelykiadóknak, és nyitva lehetnek egész évben, de az újonnan piacra lépők elé egyébként betartható, de bizonyos adminisztratív korlátozásokat vezetnek be, és azt gondoljuk, hogy ez megint lehet egy jó irány, mert akkor, aki ebben gondolkozik, hogy ő szeretné ezt a tevékenységet folytatni, eldönti, hogy tudja ezeket az adminisztratív nehézségeket megugorni, vagy nem. De azok, akik már ebben dolgoznak, hogy erre tették fel az életüket, hát ez a munkájuk, azoktól nem veszik el. Szóval ilyenekbe várnánk egy egységes szabályozást.
1: Október van, úgyhogy túl sok idő nincs erre.
2: Ezért a mi ötletünk a moratórium. Tehát vagy ezért javasoljuk igen erőteljesen a moratóriumot, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Sumicki Balázs, Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Csütörtök van holnap, péntek. Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Hal péntek. Európai édesvízi halászat? Van ennek jövője? Mert mindig azt mondod, hogy a tengeri, az európai tengeri halászat, az kiszorítja az édesvízi halászatot.
2: Hát az idén fordult a kocka először, inkább úgy mondanám, hogy az akvakultúra, mint olyan, tehát a tengeri élőlényekkel, vagy vízben lévő dolgokkal foglalkozó akvakultúra termelése, mert ugye ezek termelők, a termelése meghaladta idén először a tengerből kifogásra származó, tehát amikor megfogták halakat, a kifogásra származó élelmiszer mennyiségét, 45 millió tonna, ez apat legkőbb 15 év alatt 100 millió tonnáról, ennyit fogtak ki a tengerekből, ez ma már mintegy 45 millió tonna, a tengerek jó része túlhalászott, egyrészt én pedig akár a szennyezések miatt is a halászatokat korlátozzák, tehát az akvakultúrának, a hallal foglalkozásnak mindenképpen nagy jövője van, annál is inkább, mert a világ halfogyasztása, illetve az iránta való igény megnőtt. Természetesen azt tudomásul kell venni, hogy ebbe az édesvízi akvakultúra azért kis szerepet játszik, hiszen összesen tógazdaságról, ha beszélünk, Európai Unióban 245 ezer hektárnyi terület van, ami édesvízi akvakultúrával foglalkozik, pontosabban ez a terület, amelyik pontyos tógazdaság címszó alá illeszthető be, és amiről már többször is beszéltünk, ezeknek a területeknek, és ez volt a konferencia egyik témája, sokkal, de sokkal nagyobb értékét jelenti az a tény, hogy itt van az a biodiverzitás, ami 500 éve is épp így megvolt, tehát az a fai sokszínűség, ami már eltűnt a mezőgazdaságból, hiszen minden ellen védekezünk, ami azt jelenti, hogy megöljük a gombától, a víruson keresztül, a rovarig mindent, hogy a kukoricánk, búzánk szülőnk megmaradjon. Na, a halastóban ez nem így van. 500 éve épp így termeltük alatt, nem használunk se hormonokat, se semmiféle kemikáliát, kémiai anyagokat, műtrágyákat, hozamfokozókat, ami eltérő a mezőgazdaság egészétől, mert mindenütt máshogy sajnos, legyen az hústermelés, vagy növénytermelés, vagy akár szőlő gyümölcstermelés, rákényszerülünk a tömegesedés miatt arra, mármint hogy tömeges igény van az élelmiszerekre, hogy ilyen olyan hozamfokozókat használjunk, amelyek hát azért alapvetően nem használnak minden tekintetben az ember egészségének. Ugye a tógazdaságok mellett nagyon fontos is, ma már nagyobb szerepet játszik az ellátásban az akvakultúra ágazat, ami arról szól, hogy intenzív rendszerekben víz visszaforgatása, tehát visszakarékos módon megoldjuk azt, hogy kis területen viszonylag nagy tömegű hal termelhető legyen, ami aztán feldolgozva kerül az európai piacokba. A legtöbb ilyen, ez a lalacó visszafelé a tengeri keszegig, illetve a tengeri sügérig tart. A nagy tételek, amelyeket a tengerőbökbe tudnak nevelni, az édesvízi akvakultúra része még az afrikai harcsatermelés, amiből kiváló vacsorát is készítettek. Nekünk volt egyik este Ljubljana kis vendéglőbe, a vár alatt van egy kis folyó, a Ljubljanka, ha jól ejtem a nevét, tele van kis kiülőkkel, hangulatos csárdákkal, street foodos helyekkel, tehát elképesztően szép az egész. Kaptunk egy afrikai harcsát, szirézve természetesen is, nagyon-nagyon finom a roston megcsinálva, és ami érdekessége volt, hogy egy olyan mediterrán salátát dobtak össze mellé, ami nem szokványos, hiszen a szokásos dolgok mellett az olívabogyótól, a balzsamecettől, és a különböző salátákon keresztül egy kis jósajta borondították meg. Hát olyan iszharmónia volt az az egész úgy együtt, hogy valami fantasztikus. Ajánlom is mindenkinek, nagyon egyszerű afrikai harcsát bárhol tudunk venni. Egy kis besózás után, főszerelés után, pillanatok belül megillezhető, jó szívós, erős, húsú hal, tehát mindenkivé, és egy jó mediterrán salátát készít hozzá, egészséges és finom, remélem, hogy egy jó recept a pénteket, a halpénteket, mert tudjuk tisztelni.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki adás. Holnap 4 órakor Monitor délután fintech világával. Siklós Bencével várom majd önöket. Már a jó utat, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
2: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
6: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
6: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
7: www.citytaxi.hu.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínnel és a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól. Szintén tart még a helyszínen és a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, ezért a Nemes utca és a Juhász József utca között lezárták. A 84E, a 184-es és a 284E autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfi hídon, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, Zugló vasútállomás felé nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó estét kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják.
4: Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság. A bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés, illetve annak veszélye, hogy Hankó kiterjedt kapcsolatrendszerét felhasználva beavatkozhat a bizonyításba. A politikust az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forintnyi támogatással összefüggésben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó tagadja a gyanúsítást és politikai koncepciós eljárásnak tartja az ügyet. A letartóztatásról szóló döntés ellen védőjével együtt fellebbezett, így arról véglegesen a kecskeméti törvényszék dönt. Elrendelte a Kecskeméti Járásbírósága az NKA ügy másik gyanúsítottjának letartóztatását is. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség hivatalosan nem nevezte meg az érintettet, sajtóértesülések szerint azonban Varga Bajusz Veronikáról, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkáráról van szó. Az MTI tudósítója a politikust a Kecskeméti Bíróságon is látta, amint vezető száron kísérték. A BKK jövőre a jegybevételeken felül várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jelenleginél magasabb összeg már a BKK megnövelt feladatkörét is fedezné, beleértve a híveket, a térség MÁV vonatait és volánbusz járatait. A finanszírozást a főváros és a kormány fele-fele arányban vállalná, vagyis mindkét fél 170 milliárd forinttal járulna hozzá a működéshez. Lassult a lakás árak éves emelkedése az idei második negyedévben. Az euróövezetben 4, az Európai Unió egészében 4,7%-kal drágultak az ingatlanok az Eurostat adatai szerint. Éves összevetésben Portugáliában nőtt a legnagyobb mértékben 16,5%-kal az árszint, míg Finnországban, Luxemburgban és Franciaországban csökkenést mértek. Az előző negyedévhez képest Magyarországon 1,4%-kal estek a lakásárak, ami az uniós tagállamok közül a legnagyobb visszaesés volt. Negyedéves alapon az EU egészében 1,2%-kal emelkedtek az árak.
0: Tőzsdehírek.
4: Jelentős mínuszban zárta a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 3,6%-kal csúszott le a BUX 139.919 pontra. A részvénypiac forgalma is kiemelkedő volt, 67,3 milliárd forint. A vezető papírok vegyes napot zártak, azonban jelentős mínuszokat láthattunk a tőzsdén. Így volt ez az OTP-nél is, ami 6,4%-kal

0: Londoni FTSE-nál 1,6%-os mínuszos állással zárult a nap, a német DAX-nál 7% volt a mínusz, a párizsi Cacaronnál 1,6% és 1,2%-del süllyedt Milánó, 1,3%-kal a madridi börze. Tengeren túlon még jó pár órán át zajlik a kereskedés, és továbbra sem javul a hangulat, maradnak az enyhe mínuszok. A Dow Jones 3%-kal esik vissza az S&P 500 1%-kal, a technológiai Nasdaq 2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 328 forint 40 fillér, az euróért 368 forintot és 95 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási igazgatója.
3: Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
2: Köszönjük szépen, és hát beszélgetésünket mi mással is kezdhetnénk, mint a állomástartás pozíciójával, tekintettel arra, hogy ma jött ki a friss hiányadat, és már ez a logika mentén fogunk eljutni a 27-es költségvetési törvényjavaslatig, tekintettel arra, hogy hamarosan parlament elé kerül az is. De akkor nézzük első körben a 2026-os költségvetésnek a lefutását. A kormány lentebb vitte a hiánycélt, egészen pontosan úgy emelte meg, hogy ugye bemondta, hogy milyen túlkapások voltak benne, dizájában mondom természetesen, és akkor így lesz nagyjából a GDP 7,5%-a. Ez most reálisnak tűnik jelen pillanatban?
3: Hát, hogyha a kronológiát nézzük, akkor érdemes kiemelni, hogy ezt az idei költségvetést egy nagyjából 3,5%-os hiánnyal tervezték, míg már az előző kormány. Aztán májusban az Európai Bizottság szólt, hogy inkább 6,2%-kal lenne érdemes számolni. Nyáron pedig kijött az a számadat, amit te is emlegettél, 8,2-8,3%, és gyorsan hozzátette az új kormányzat, hogyha nincsenek olyan intézkedések, mint amilyenek, tehát a túlárazások csökkentése, transzparencia, stb., akkor ez maradna, viszont ők 7,5%-kal számolnak 2026-ra. Tehát, hogy a lefutást tekintve ezt láthatjuk. Egy kicsit aggódhatunk a költségvetés miatt, mert egyébként voltak már jóléti intézkedések finanszírozási igénnyel, iskolakezdési támogatás például, ami ugye megjelent, áfa csökkentés, ami ugyancsak megjelent, meg vannak ígéretek a jövő évre vonatkozóan is, lásd családi pótlék emelés, úgyhogy azért valóban nagy kérdés lesz, azon túl, hogy mi a helyzet a 2026-os költségvetéssel, hogy fog majd kinézni a 2027-es, mert az Európai Bizottság egyre inkább kopogtatni fog, és számon fogja majd kérni az alacsonyabb költségvetési hiány, főleg akkor, hogyha egyre intenzívebben beszélünk az euró bevezetéséről.
2: Egyébként két olyan tényezőt is említek, ami nagyon meghatározza a makrogazdasági folyamatokat, jelesül a forint árfolyamának a helyzete, vagy egészen pontosan a fizetőeszközöknek a kurzusa, másfelől pedig a kamatkiadások, ezen belül is ugye most megtorpant a kamatcsökkent tési ciklus a Magyar Nemzeti Bankban, de volt egy érezhető kamatcsökkentési ciklus. Ugyanakkor legtöbb szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a kamatkiadások terén is vannak dilemmák, finoman szólva. De akkor nézzük első körben a forint árfolyamának az alakulását. Mit jelent ez, ha kifejezetten a költségvetési folyamatokat nézzük?
3: Azt lehet mondani, és hogyha szabad, akkor én a külkereskedelemre utalnék most első körben, hogy látjuk a kedvezőtlen adatokat, megtorpant az export Magyarországon, sőt, korrigált is lefelé az export. Nagyrészt
2: amiatt, ez is egy friss adat.
3: Ez is egy friss adat, egy friss külkereskedelmi adat, azt hiszem, hogy napokkal ezelőtt jelent meg. Ha túl erős a forint, akkor elveszíti a külső piacon a versenyképességét az exportőr, illetve nem jön ide a turista, és látjuk a kedvezőtlen turisztikai adatokat is. Ugye nincsen áfa befizetés például, akkor lehet látni, hogy ennek például költségvetési hatása is van természetesen. És ugye ha azt nézzük, hogy milyenek a kamatkiadások, akkor azért azt el kell ismerni, hogy Magyarországon a kamat

0: adókiadások Európai Uniós összevetésben magasak voltak. Itt viszont szeretném hozzátenni azt, hogy ha a hazai háztartást kapja az állampapír után a kamatot, akkor az a háztartás számára bevételt jelent, az keresletet generál, fogyasztást ösztönöz, az pörgetheti a GDP-t a fogyasztáson keresztül, hogyha nem a hazai kapja, az természetesen egy más történet, tehát ennek a kamatkiadásnak van egy ilyen olvasata is, ezt muszáj hozzátenni, és abban az esetben, hogyha a kamatok csökkenni fognak, mert azért nyilván csökkenni fognak, akkor költségvetési kiadások szerényebbek lesznek, de azért azt is el kell mondani, hogy ez a fajta háztartási többletbevétel, ez ugyancsak elapad. Szóval valóban minden mindenre hat, mint ahogyan az a közgazdaságtanban lenni szokott, és így érdemes ezeket a folyamatokat szemlélni.
1: Csak egy apró visszaugrás említetted, hogy mennyire megbolygatta a forint árfolyamának alakulása a turisztikai szektort. Ez rögtön ennyire tetten érhető, hiszen ha jól belegondolunk, most persze még éves átlagot nem tudunk vonni, de hát nagyjából egy ilyen annyi 10-15%-os árfolyam erősödés történt.
0: Igen, a rövid válasz az, hogy igen, mert nagyon átalakul a turizmus. Most dobálózhatnék itt különböző cool szavakkal, az egyik ilyen a coolcation. A cool, illetve a vacationből adódik ez, amikor a turista olyan helyet keres, ahol hűvösebb van nyáron, skandináv országok például. A másik jellemző folyamat, hogy már nincsen egyhetes vagy kéthetes nyaralás, hanem hosszú hétvége van, 3-4 nap, és rendkívül árérzékenyek a turisták.
1: Budapest ebből a szempontból mondjuk ideális.
0: Ideális hétvégére. De az árérzékeny turisták fapadossal jönnek, olcsó szállást keresnek, és hogyha azt látják, hogy az átváltott eurójukért nem kapnak annyi forintot, hát akkor elgondolkodnak, és alternatívákat keresnek. Például Budapest helyett mellett mást. Úgyhogy éles a verseny egyébként a turisztikai desztinációk között, és azért a turisztikai problémákat ne vezessük vissza csak a forint árfolyamának változására. Volt itt egy hőhullám, volt itt egy aszály, nem tudtak megérkezni a turistákat szállító hajók, tehát azért itt több történet fonódik egybe, és ez alapján látjuk azt, hogy a GDP 10%-át képviselő turisztikai szektor most rosszul teljesít, csökkent a belföldi és csökkent a külföldiek vendégészaka száma, úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes észbe tartani.
1: És az ágazat eltartó ereje elég nagy elméletileg, említetted egyébként a...
0: 400 ezeren dolgoznak a turisztikai szektorban, és nagyon sok kapcsolódó ágazat van. És még amit muszáj kiemelni az az, hogy ha ide érkezik a turista, az tulajdonképpen szolgáltatás, export. Tehát a szolgáltatást igénybe vevője jön ide a szolgáltatóhoz, ez Magyarország számára egy nagyon komoly bevétel a GDP-t tekintve.
1: De kérlek szépen, az árfolyam alakulás mellett még azért jegyezzük meg, hogy amire utaltál is, hogy egyébként magas az árszint Budapesten, nem?
0: Igen, és sajnos ez nem is fog egyébként visszahullani. Ugye sokat beszélünk most az inflációról, többek között azért is, mert ugye az euró terén ez az, aminek most nagyjából megfelelünk. Tehát, hogyha a Maastrichti követelményeket vizsgáljuk, akkor úgymond az inflációnk az rendben van, különösen üdvös, hogy 2028-tól a Magyar Nemzeti Bank ráadásul az inflációs célt is leviszi.
1: Ettől persze mi magas az árszint, tegyük hozzá, a kettő nem ugyanaz.
0: Pont ezt akarom mondani, hogy rendben van, hogy most 2% alatti az infláció, azonban nem fognak visszatérni a 2019-es árak, vagy a 2020-as árak. Ez az árszínvonal már tulajdonképpen marad, ragadós, ezzel kell kalkulálni, és az úgynevezett belső leértékeléshez, ezt ugye jól mutatja a szakirodalom, nem lehet nyúlni, mert az azt jelenteni, hogy visszafogják a béreket, és hát ennek politikai kockázata, politikai ára van.
1: Kérlek szépen, az a idegenforgalomtól ugye van még két súlyosabban lévő ágazat, egészen pontosan említetted az export szektornak a megtorpanását, visszaesését, az agrárium. De nézzük első körben az export szektorunkat, ami hosszú-hosszú időn keresztül Magyarország élvonalbeli sikerága volt.
0: Az exportról valóban nagyon sokat kell szólnunk, ugyanis a GDP több mint 80%-át adja az export szektor. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar gyártás termelésnek a döntő részét az a cég, hálózat, vállalati ökoszisztéma adja, amelyik exportra termel. Ha ez a szektor rosszul teljesít, akkor a növekedésnek az egyik lába eltűnik, ráadásul az export a növekedésnek a fontos és fenntartható lába, nem úgy, mint a fogyasztás, az csak így így idéglenesen jelenthet megoldást, de az export az fenntartható pályát.
1: Mint a modern gazdaságnak az alaptétele.
0: Ez pontosan így van. És abban az esetben, hogyha például túl erős a hazai fizetőeszköz, gyengén teljesít az exportot felvevő piac, akkor értelemszerűen a kivitel visszaesik, és megszenvedi ez a teljes ágazat, foglalkoztatását tekintve, hozzáadott értékét tekintve. És most a néhány nappal ezelőtti adat mögött még meghúzódik az import növekedése is. Több mint 10%-kal növekedett egyébként az import. Alapvetően ez nem lenne probléma, hogyha technológiát, gépet, berendezést szeres be az ország, amivel majd később termelékenységet javít. Tehát bízunk benne, hogy ez történt, és ezért emelkedett meg az importunk. Abban az esetben, hogyha ez nem így van, hanem fogyasztásról van szó, akkor elkezdünk elmozdulni egy nem fenntartható külkereskedelmi pálya felé, amikor növekszik mondjuk a folyófizetési mérleg hiánya, és ugye csökken a hazai gazdasági teljesítmény, csökken a hazai GDP.
1: Hát ejtsünk néhány szót az agráriumról is. Egyébként, amit mondasz, ha szamorosan ki fog derülni, hiszen a központi statisztikai hivatal majd közzé teszi részletes adatokat, és akkor reméljük, hogy a ábrándunk az megvalósul már, mint hogy az import oldalán jó beszerzések történtek. Nézzük az agráriumot, nagyon pocsék helyzetben van az ágazat.
0: Kimondottan is hagyd mondjam a legfeszítőbb problémát, például egy meghatározott vonatkoztatási időszakot vizsgálva azt láthatjuk, hogy a kukorica hazai termés átlaga 60%-kal esett vissza, és vannak már olyan forgatókönyvek, amely szerint kukoricából importőrré válhat Magyarország. De hogyha valaki mezőgazdasági szakemberrel beszélget, akkor hamar rájöhet arra, hogy a várakozás az, hogy olyan lesz idehaza az időjárás, mint például most Törökországban. Néhány évtizeden belül. Úgyhogy erre kell számítani a mezőgazdaságban egy jelentős átalakulásra.
1: Idén már kipipáltuk, bocsáss meg, hogy közbevágok a szavadba.
0: Idén már kipipáltuk, illetve hogyha a kukoricát emlegettem, akkor hagyd mondjak még egy másik nagyon feszítő pontot, ez pedig az alma. A szakemberek almageddonról beszélnek, ugyanis tavaly is rossz volt a termés, de most idén nagyjából így 130 000-140 000 tonna várható, ami a lehető legalacsonyabb, mióta a történelmi dimenziókat nézzük, vagy egyébként statisztikai adatokat nézzük. Sok az importált, lengyel alma például, ugye a vízhiány, a tavaszi fagyok, egyébként a nagy nyári hőség megteszi a hatását értelemszerűen, úgyhogy a mezőgazdasági ágazat most idén biztos, hogy nem fog tudni hozzájárulni a GDP növekedéséhez, sőt a várakozás az az, hogy az összmutatót le is fogja húzni.
1: Tehát kérlek szépen a mai információ, hogy az Alföldön, mert mégiscsak az országnak az éléskamrája volt sokáig, vagy még talán ma is az, hogy az Alföldön megtermelt növényeknek a 60%-a mínuszban van.
0: Ez biztos, hogy
1: így. Tehát eleve veszteséget termel. Aztán volt egy másik elemzés, amely arra mutatott rá, hogy tulajdonképpen a közeljövőben is már csak a három nyugat-magyarországi, vagy a négy nyugat-magyarországi megye, ami közvetlenül Ausztriával határos, tud megmenekülni a forróság elől. Akkor mit lehet itt tenni ebben az országban?
0: Igazából megint csak arra utalok, amit a mezőgazdasági szakemberek mondanak, olyan mezőgazdasági eljárások, amelyek nem szárítják ki a talajt. Ugye itt mondhatnék olyan kulcs momentumokat, mint ugye no-tilling vagy low-tilling, tehát amikor nem olyan intenzíven forgatják meg a talajt, nem szárítják ki, próbálják megőrizni a nedvesség tartalmát, szárasság tűrő növényekről lehet szó, illetve bizonyos kultúrákat érdemes elfelejteni. Nagyon sokan, akik ugye megpróbálják követni a trendeket, búcsúznak a kukoricától és próbálnak más termeszteni. Ezt mondjuk nyilván egy fiatalabb könnyebben meglépi, egy idősebb mezőgazdasági termelő azért értelemszerűen nem, és ragaszkodik ahhoz, amit megismert, és amiben tapasztalatot szerzett, ezen nem lehet csodálkozni, de egyébként az biztos és bizonyos, hogy a mezőgazdaság majd a jövőben is komoly problémákkal néz szembe.
1: Tehát akkor illő van talán egy új kormányzat a cselekvésre terve mondjuk az agrártárca részéről, nem? Tehát nem olyan látunk ilyeneket, amelyeket kifejezetten erre összpontosít, és tényleg egy nagyon pocsék nyár után vagyunk, és közben volt persze a kormányváltás.
0: Igen, sok területen látjuk azt, hogy minimum vontatott az előrehaladás, a koncepció és a vízióalkotás. Sokan messzebb mennek, és azt mondják, hogy igazából nem történik semmi, tehát ebben is azért lehet némi igazság. És nagyon sok területen, iparágban, ágazatban fontos lenne, hogy kirajzolódjon egy vízió, egy koncepció, koncepció, mi fog történni az előttünk álló 1, 2, 3, 4, 5 évben, stb., mert ugye olyan kihívások várhatóak, amelyek biztos, hogy nagyon komoly stratégia alkotást igényelnek, és ilyen szempontból az államnak fontos és meghatározó szerepe kell, hogy legyen.
1: Hát a legfontosabb makrogazdasági mutatóról még nem beszéltünk, ez pedig a GDP. Hogy látod a idei évi gazdasági növekedésnek az alakulását?
0: Hát pessimista vagyok, és igazából ahogy telnek, múlnak a hetek, a napok, én azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank által várt 1,8% sem biztos, hogy teljesülni fog. Ugye látjuk azt, hogy elkezdett növekedni a munkanélküliségnek a mutatója. Én személy szerint arra számítok, hogy a mostani 4,8% helyett 5%-ról beszélhetünk majd, ami egy ilyen vízválasztó lesz, és az történik, vagy az történt itt a szemünk előtt, hogy az előző kormányzat megpróbálta, mivel más nem volt, megtámogatni a fogyasztást, a háztartások fogyasztását. Ugye eltűntek a beruházások, gyengén teljesítenek a külső piacok, ezért nem fenntartható megoldás, kritizálható is nagyrészt, és mivel nem maradt más, azzal próbálkozott a kormányzat, hogy megpróbálta a reálbéreket növelni, megpróbálta a fogyasztást ösztönözni. Na most, hogyha az új kormányzat ezt a lábat kirúgja, és, vagy kiveszi az egyenletből, eltűnik tulajdonképpen a fogyasztás a GDP mögül, hát mi marad? Nem sok minden marad, nem lehet azt várni, hogy a beruházások így szárba szökkennek, mert a vállalati szféra továbbra is kivár, illetve nem tudja, hogy döntsön. Úgyhogy ilyen szempontból én pesztimista vagyok, nem várnék 1,8%-ot sem.
1: Kérlek szépen, nem ejtettünk még szót az Európai Uniós pénzek hazahozataláról. Hogy látod a jelentőségét 2026-ban? Ez mit tesz pozitívumként a gazdasági folyamatokhoz? Lehet, a költségvetési folyamatokhoz is persze.
0: Hát ugye lehetett látni, hogy a pénzügyi piac nagyon várta ezt a fejleményt, vagy a pénzügyi piacok. Részint ennek hatására is erősödött a forint, a kormányváltás hatására is erősödött a forint. Azonban itt ebben van egy kockázat, mert hogyha nem úgy történik majd, ahogyan azt a várakozások előre vetítik, akkor annak egyértelmű hatása lesz a forint árfolyamára, illetve a gazdaságba vetett bizalomba is. Ne így legyen, hanem tényleg érkezzenek be időben azok a források, és olyan mértékben, mint ahogy arról szó van, hiszen akkor ezek olajozni tudják természetesen a gazdaságnak a gépezetét, és elindulhatnak meghatározó, fontos, lényeges beruházások. Azonban érdemes azt figyelembe venni, hogy ezeknek a pénzeknek komoly az import vonzata. Tehát amikor elindul egy beruházás, vagy egyébként Európai Uniós forrásból megvalósul egy program, amögött mindig van importfogyasztás, azt lehet mondani, hogy a pénzek nagy része visszáramlik a feladóhoz. Itt ugye vannak különböző számítások arra vonatkozóan, hogy 100-ból mennyi. Én a beszélgetésre készülve azt láttam például, hogy sok esetben, és ez a nagy átlag, 100-ból 70 az visszáramlik a feladóhoz, különböző csatornákon keresztül, ugye vállalatokon keresztül, az importon keresztül, de mégis azért van egyfajta megtermékenyítő hatása ez a nemzetgazdaságra, ezeknek a pénzeknek. Várjuk, jöjjenek, legyen így. Én azt gondolom, hogy ha csak azt nézzük, hogy érkeznek források, az jó, de van egy politikai oldala is ennek a kérdésnek, ugye mit kér a feladó, vagy minek kell megfelelni, ez meg már maradjon a politikusoknak a kérdése.
1: Az, hogy mit kér a feladó, aztán érdekesebb, és nem politikai oldalról nézve, hiszen ezeket a pénzeket célzottan lehet felhasználni. Milyen területekre kell most ezt pontosítanunk?
0: Hát igazából a infrastruktúrafejlesztés, humánerőfejlesztés, ugye ezek, amelyekről szó van, meg ezek, amelyek tulajdonképpen a legjobban kifejthetik a megtermékenyítő hatásukat. Ugye a modern gazdaságok fizikai, illetve humán infrastruktúrát igényelnek, tehát minél képzettebb a munkaerő, annál jobb, minél jobbak az összeköttetések, ugye annál jobb. Ha ezekbe a csatornákba áramlanak ezek a pénzek és hatékonyan, akkor annak lehet teljesítménynövelő, gazdaságösztönző hatása természetesen.
1: Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, mindenképpen maradjanak velünk, és elárulom, hogy a műsor második részében foglalkozni fogunk az euró magyarországi bevezetéséről, valamint hát feszegetjük a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, tekintettel arra, hogy rengeteg változás lesz 2027-től, és ebből már egy pár ki szivárgott, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. A napvendége tehát Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási igazgatója.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Több mint 700 ezer embert érint a kormány jövőre életbe lépő nyugdíj és szociális ellátási programja, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az öregségi nyugdíj minimum 2027. januárjától 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik, és a jövőben az éves nyugdíjemelésekkel együtt növekszik. A 146.000 forint alatti nyugdíjaknál sávos emelést vezetnek be, miközben az árva ellátás minimuma 60.000 forintra nő, a megváltozott munkaképességűek ellátásait pedig 10%-kal emelik. Az időskorúak járadékának összeghatárait megduplázzák, a 2027-es költségvetésben az intézkedéscsomag 123 milliárd forintba kerülhet, az emelések automatikusan lépnek életbe. Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a Budapesti Közlekedési Központban, és a társaság működésének felét is finanszírozza, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A döntés az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén született. Karácsony szerint Budapest és az agglomeráció egységes gazdasági és társadalmi térséget alkot, ezért a jövőben a főváros és az állam közösen dönt és közösen finanszírozza a régió közösségi közlekedését. Élénkült a magyarországi ingatlanpiac szeptemberben. A Dunahaus becslése szerint 9385 lakó ingatlan cserélt gazdát, 16,2%-kal több, mint augusztusban. Éves összevetésben ugyanakkor 30%-kal csökkent a forgalom, részben a tavaly szeptemberi magas bázis miatt. Az év első 9 hónapjában mintegy 83 ezer adásvétel történt, így az éves forgalom a korábban várt 100-120 ezres sáv közepe körül alakulhat. A lakáshitel piaca közben jóval erősebb a tavainál, szeptemberben több mint kétszer annyi lakás célú jelzálog hitelszerződést kötöttek.
0: Tőzsde hírek.
3: 3,6%-kal esett ma a BUX Index 139.919 pontra, a részvénypiac forgalma 67,3 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2560 forintra, a Richter 2%-kal emelkedett 12.400 forintra, az OTP 6,4%-kal esett 39.980 forintra. A MOL csak nem 3%-os mínusszal 4.830 forinton fejezte be. Európában is elromlott a hangulat. A londoni FTSE 1,6%-kal esett vissza, a német DAX 1%-kal, szintén 1,6%-del gyengült Párizs, az olasz mutató 1,2%-kal, a spanyol 1,3%-kal került lejjebb. A tengeren túlon most szépíteni látszik a Dow Jones, ez abban jelenik meg, hogy az eddigi mínuszok után most már stagnálásban jár. Az S&P 500 jelenleg szintén változatlan értéken, és ehhez közelít a technológiai Nasdaq is, bár ott még inkább 1%-os mínuszra kerekíthetünk. A bankközi deviza piacon a dollár értéke 328 forint 25 fillér, az euróért 368 forintot és 73 fillért kell fizetni. A svájci gleccserek csak nem egy ötöde elolvadt az utóbbi 5 évben, és az idei év első 8 hónapjában 5,5%-os volt a csökkenés. Egyebek mellett ez derült ki a GLAMOS Gletscher Figyelő Szolgálat és a Svájci Tudományos Akadémia közleményéből. Az idei olvadást az eddigiekhez képest szélsőséges mértékűnek tekintik a szakértők. A gleccserek átlagos vastagsága 2,5-4 méterrel csökkent, egyes gleccsereken pedig 10 méteres zsugorodást is tapasztaltak. A jelenleg tapasztalható melegedés és olvadás a szakértők szerint 100%-ban az emberi tevékenység által előidézett éghajlatváltozásnak tudható be.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz, és kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
4: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató kutatási igazgatója, és miként ígértem itt a műsor második részében, tulajdonképpen a műsor első részében elkezdett projektet folytatjuk, ez pedig a 2027-es költségvetési törvényjavaslat. Tudunk már több bejelentett intézkedésről, legfőképpen az adóváltozások, amelyek valószínűleg érdekesek lehetnek, ebből már néhányat a pénzügyi kormányzat, valamint a kormány is kiszivárogtatott, de ezzel együtt, és ez talán valamivel érdekesebb is lesz, a 27-es költségvetési törvényjavaslatból elméletileg már kiderül mind a rövidtávú, mind pedig a középtávú gazdasági pálya Magyarországon. Mire lehet számítani?
5: Felsejlik tulajdonképpen. Ugye a 2027-es költségvetés azért úgy indul, hogy kell egy jól látható korrekció. Tehát a 7,5%-os költségvetési hiány, ami ugye 2026-ra egy ilyen előrevetített érték, az biztos, hogy nem maradhat, tehát abból le kell faragni. Ennek tükrében jön képbe olyan új adó nem, mint például a vagyonadó, vagy a katának az átalakítása, és hát ugye ez a bevételi pálya. Hallottunk már a kiadási pályáról is, ugye az első részben pont említettem is, hogy a családi pótlék az majd növekedhet, úgyhogy felsejlenek bizonyos víziók, de az biztos, hogy és bizonyos, hogy új adópolitikai intézkedések születnek. Korábban hallottunk többsávos személyi jövedelemadóról is, hát ennek kapcsán érdemes néhány megjegyzést tenni. A vagyonadó Magyarországon egy új elem, azt halljuk, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonokra fogják majd kivetni. Most egy új bejelentett információ, hogy az 500 milliárd forint feletti vagyonok még jobban fognak majd adózni. Sok kérdést felvet ez, annyira nem új a szakemberek számára a vagyonadó témája. A 70-es, 80-as években sok európai ország foglalkozott ezzel, próbálta bevezetni, nem mindenhol jött be, sőt inkább nem jött be, mert drága volt, nagy bürokráciát igényelt, felerősítette, megerősítette az adóelkerülést. Hát mi magyarok is megismerkedhetünk majd egyébként ezzel. Gyakran megesett, hogy végül is az adómértékét lejjebb vitték, félő lehet ez Magyarországon is, hogy akkor nem 1 milliárd lesz a plafon, hanem azt akkor lejjebb fogják vinni, hogyha majd azt látják, hogy nem megfelelően alakulnak az adóbevételek. Ilyen nagyon könnyen elképzelhető. Nagyon sokan már kínálnak szolgáltatásokat a magyar ügyfelek számára arra vonatkozóan, hogy akkor máshol legyen a vagyon, és egyébként tehát az illetékességi kör vagy a hely az változzon meg. Értelemszerűen itt is az adó elkerülés merül fel, mint olyan, úgyhogy a vagyonadótól politikai szempontból sokat lehet remélni. Gazdasági szempontból én azért hűteném a kedélyeket, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez nem lesz egy abszolút sikertermék idehaza, nem fog ebből annyi adóbevétel befolyni, mint ahogyan azt várják. A kata esetében pedig ugye hallottuk, hogy ki fogják majd terjeszteni az adó mértékét, az adó nagyságát. Egyébként érdekes, hogy korábban ugye volt emellett érv, egy valorizáció merült fel szakmai oldalról, és sokan azt mondták, hogy akkor sem kellett volna annyira szűkíteni az adót, hanem inkább hozzá kellett volna nyúlni az adó mértékéhez. Ez ugye nem fért bele annál az Orbán kormánynál, amely az adó csökkentés mellett szállt síkra. Én el tudom képzelni, hogy voltak olyan forgatókönyvek, ahol ez le volt írva, de politikai okok miatt ezt nem lehetett meglépni. Most egyébként meg adóemelés történik majd, és megpróbálják kiszélesíteni azok körét, akik ezt tudják választani. Hát meglátjuk, hogy mi jön ki ebből, illetve azt is, hogy majd hogyan alakul a havi befizetendő adóteher. Az biztos és bizonyos, hogy hát ez sokak számára, akik most is benn vannak a katába, taxisofőrök, vagy egyébként ilyen szépségiparba, kozmetikai iparba dolgozók, majd többet kell, hogy fizessenek. Ez valószínű.
4: Hát kérlek szépen, költségvetési szempontból ugye a nagy tételek mindig az ÁFA és az SZIA környéken rajzolódnak ki. Köztudomás, hogy magas a 27%-os ÁFA kulcs. Magyarországon ugye ennek a popolyán is voltak már politikai és gazdasági nyilatkozatok. Számítasz arra, hogy az ÁFA kulcsa mérséklődje?
5: Szerintem az nem fog mérséklődni. 27% az marad ugye, mint felső kulcs. Azt el tudom képzelni, hogy bizonyos termékek, termékkörök vándorolnak ide-oda, kedvezményezettebb ÁFA kategóriába. Ugye láttunk már ilyet az utóbbi hónapokban is egyébként tűzifa kapcsán. Arra azonban lehet szerintem számítani, hogy a személyi jövedelemadó kulcsok kapcsán lesz majd újítás, mármint nem marad az egykulcsos SZIA, de mondjuk, tehát hogy én is revideálom magamat, mert most sem egy kulcsos az SZIA, mert van a nulla kulcsos kategória, meg a 15%-os, vagy a 0%-os kategória, meg a 15%-os kategória, tehát én ilyenre számítanék, mert egy kulcsmomentum volt, amit te is említettél, hogy bizonyos tételek állítgatása nem hoz sokat a költségvetésbe, vagy nem visz el onnan sokat. A nagyobb tételekhez kell hozzányúlni egy ilyen jellegű hiánylefaragásnál, mint ami ugye most is van, ez a 7,5%, és én azt gondolom, hogy erre is majd valamilyen formában sor fog kerülni. Lehet, hogy például a társasági adókulcsa sem marad egységes 9%-os. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon tanulságos lesz a 2027-es költségvetés. A pénzügyi piacoknak az majd egy egyértelmű jelzés lesz, hogy itt tényleg elköteleződés van-e az euró mellett, vagy sem. Tényleg hiány lefaragásról van szó, vagy sem. És hogy hogyan tud majd növekedést indukálni az új kormányzat.
4: Na és vannak a rendszerben még a korábbi, tehát az Orbán kormányok által meghozott jóléti intézkedések, amelyeket ugye rendszertől idegennek neveztek a szakmai közegekben is, hiszen támogatások voltak különböző formában, tehát rezsivédelemtől kezdve említeném az árést. Hogy látod ezeknek a megmaradását? Nem beszélve arról egyébként, hogy még a büdzsében ugyancsak vannak olyan speciális faktorok, mint például a extra profit adóm bizonyos ágazatokra vetve. Ezekben látsz-e valami erről, vagy lehet mondjuk erről beszélni arról, hogy akár a 25-es költségvetésben ezek kivezetése kerülnek?
5: Onnan látni, hogy ezek rendkívül kényes kérdések, hogy az új kormányzat nem kommunikál ebben a tekintetben. Nem hallottunk semmilyen nyilatkozatot árrés védelmében, az árés leépítése kapcsán. Rezsivédelemről néha-néha hallunk információkat, de komoly sarkos információk nem jelennek meg. Ugyanez igaz tulajdonképpen az extra profit adókra, és hogy óvatos ebből a szempontból a kormányzat, lehet látni, hogy ezeknek mekkora súlyuk van, milyen hatásuk van. Én biztos vagyok benne, hogy van gondolkodás ezekről. Ugye például a rezsivédelemnek a költségvetési tétele az 1200-1300 milliárd forint. Hát az egy hatalmas tétel. És én biztos vagyok benne, hogy intenzív ötletelés van, de itt nem lehet egyébként elhamarkodott ígéreteket tenni, elhamarkodott átalakítást hozni, hiszen a hatás soktól gyűrűzőek, hogy mondjam például azt, hogyha megszűnik a rezsivédelem, vagy átalakítják a rendszert, nagyon sokaknál a rendelkezésre álló jövedelem, a szabadon elkölthető jövedelem módosul, lefelé korrigál, az azonnal meg fog jelenni a kasszáknál, a kiskereskedelemben, a fogyasztásban. Ha a fogyasztás csökken, ez adja egyébként a GDP-nek a 60%-át, akkor az azonnal megjelenik majd a GDP oldalán, és akkor még 101,8% sem lesz a növekedés, hanem lehet, hogy 1% alatti érték. Egyébként hagyj szúrjam ide azt, hogy már nagyon sokan odáig mennek, hogy recesszióról beszélnek az elkövetkező időszakban a magyar gazdaságban.
4: Hát az bizony nem lesz jó, hogyha a gazdasági növekedés nem lesz, hiszen elég furán alakul akkor az euró bevezetés, hiszen nem csak ugye kiadás kell, hanem bevétel is elméletileg a költségvetésben, és mondjuk a betervezett 2-3% szemben, akkor nem biztos, hogy ezek az optimista célok teljesülni fognak, de ez majd a jövő zenéje, ugyanakkor még továbbra is érdekes lesz a 27-es költségvetési törvényjavaslat. Utaltál rá az euró bevezetés apropóján, és akkor most itt váltunk egy nagy topikot, pontosabban ugye megyünk a logika mentén. Tehát a Tisza kormány már a választások estén erőteljes elköteleződést tett a euró bevezetése apropóján, és hát ugye 2030-at jelölte meg, ez ugye nem céldátum, hanem 2030 az a időpont, amikor elméletileg jöhetne az euró meghonosítása. Hogy látod, mikor lesz közös uniós pénzünk?
5: A téma politikailag nagyon jó, kifizetődő. Magyarországon az euró támogatottsága 80%. Ez egy olyan közös nevező, amely mentén sokakat gondolkodásra lehet ösztönözni, egyetértést lehet alapvetően elérni. Nagyon fontos, és azért ez jól látható, hogy azért a kormányzat látja, hogy a felkészüléshez idő kell, 2030-at említettél, és én személy szerint azt mondom, hogy minimum 2 kormányzati ciklus szükséges ahhoz, amíg megjelennek a pénztárcákban az euró bankjegyek meg az euró érmék, tehát hogy ezzel várjunk, a felkészülési idő lényeges és fontos, és azt kell majd figyelembe vennünk, hogy mi történik a felkészülési időben. Teszembe jut egy anekdóta, amikor megkérdezik a rabbit, hogy mi lesz majd a jövőben, akkor azt mondja, hogy én hát tudom, hogy mi lesz. De azt nem tudom, hogy addig mi lesz. Tehát azt kell majd figyelembe vennünk, hogy hogyan fog a kormányzat megfelelni a Maastrichti konvergencia kritériumoknak. Nagyon komoly elvárások vannak abból adódóan, hogy tényleg letette a garast a közös fizetőeszköz mellett a kormányzat. Ehhez egyébként kellenek megszorító intézkedések, költségvetésnek a kiigazítása, az államadóság lefaragása például, kell egy nagyon komoly elköteleződés a transzparencia mellett, a költségvetésben, a monetáris politikában, a gazdaságpolitikában összességében, és ezért, hát még egyszer ráerősítek, valóban a 2027-es költségvetés jellege, szerkezete, arculata lesz majd egy egyértelmű indikátora annak, hogy mennyire erős ez az elköteleződés, mert egyébként sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nagyon jó ez az eurós téma, de ez nem egyéb, mint a kommunikációs csatornák eltömítése valamivel, és ugye azt mondják, hogy olyan ez, mint amilyen az Orbán kormány idején volt az Otthon Start program, hogy mindenki erről beszélt, és akkor a feltételeket bogarázta, vagy ekészte, vagy dicsérte. Ilyen ez az euró is, hogy akkor most ez egy jó téma, de úgy egyébként meg hát messze vagyunk ettől.
4: Hát említetted egyébként a műsor első részében, hogy momentán az infláció az egy makrogazdasági mutató, egészen pontosan Maastrichti kritérium, amit Magyarország tud teljesíteni az euró bevezetés kapcsán, a többit nem. És ugye azért is feszegettük itt a költségvetés folyamatainak alakulását, mert talán a legfontosabb tétel a hiány, hiszen a hiány és az adósság összefügg. És arról még nem is beszéltünk egyébként, hogy mielőtt Magyarország belép az eurózónába, előtte a forintot ugye egy viszony, egy lebegtetéses hába kell betenni, ahol olyan túl sok ingadozása nincs. Tehát nagyon fontos az is, és akkor megengedve, váltunk erről egy pár szót, az árfolyam kérdésköre. Tehát mi volna a magyar érdek? Milyen árfolyam mellett kéne csatlakozni? Józan Parasztész azt mondja, hogy legerősebb árfolyam, hiszen akkor a vagyonunk nem értékelődik le. De mondjuk ez nem feltétlenül közgazdasági mechanizmus.
5: Most például nyáron azt láthattuk, hogy egy egészen erős árfolyam volt, rögtön elkezdett szenvedni az export szektor, illetve a turizmus is elkezdett szenvedni, hiszen azt látta például a magyar fiatal házaspár, hogy nem annyira drága az adriai nyaralás, vagy az olaszországi nyaralás, ellenben a balatoni nyaralás az, ezért nem idehaza költött el a nyaralásra szánt pénzét, hanem külföldön. Szóval rögtön egy ilyen gyakorlati példával tudom árnyalni, hogy miért rossz az erős hazai fizetőeszköz, hát a vállalatok exportjáról meg nem is beszélve. Tehát abban az esetben, hogyha felértékelődik a fizetőeszköz, romlik az exportnak a versenyképessége. Miért nem jó, hogyha gyenge a fizetőeszköz? Az import megdrágul értelemszerűen, annak inflációemelő hatása van, és ugye hát a háztartások, az egyének fizetik meg ennek az árát, hogy mást ne mondjak. Nem egyszerű feladat belőni azt az ideális árfolyamot, amin ugye bevezetik a fizetőeszközt. Hát ez kellő körültekintést igényel, és most én nem tudom azt mondani, hogy 373, vagy mondjuk 382, ez kimondottan következetlenség lenne a részemről, hogyha most rámutatnék egy árfolyamra. Ehhez modellezés kell, nagyon sok tényezőnek a figyelembevétele, és hát kvázi hidegvér is, mert ha az árfolyamot rögzítik, akkor utána attól nincs eltérés. Tehát utána nincs korrekció, sőt meg is szűnik a monetáris politika, marad a fiskális politika, de ott is egyébként, ezt hagyj emeljem ki, egyre inkább szűkülnek a lehetőségek, mert az Európai Bizottság az európai szemeszteren keresztül nagyon vizsgálja azt, hogy mik történnek a tagállami költségvetésekben, és nem lehet ám duhajkodni, adókat csökkenteni, emelni, kedvezményeket adni, mert egyre inkább homogenizálódik a fiskális politika is ilyen szempontból, és beszűkülnek a mozgásterek. És az euró kapcsán még azt érdemes tudni, hogy ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, de nem is egy világmegváltó lehetőség. Azt lehet mondani, hogy katalizálhat bizonyos folyamatokat az euró. Felerősítheti a jó folyamatokat, de hogyha rossz makrogazdasági folyamatok vannak egy országban, hát azt is felerősítheti. És ezért termelékenység növekedést, bérnövekedést az eurótól nem szabad várni. Erre lehetőséget adhat, hogyha jó és ügyes, meg fenntartható az átállás. Senki ne várja például azt, hogy növekednek a bérek, vagy egyébként innovatívabb lesz a hazai társadalom az euró bevezetésétől.
4: Felsoroltál egy pár előnyt, meg egy pár hátrányt is, talán inkább a hátrányokat, de kétségtelenül, hogy van azért az euró bevezetésének előnye is, mondjuk a kamatok alaposan lecsökkennek, és hát ugye nem kell számolnunk itt 6-7-8-9%-os vállalkozó hitelek kamatokkal, ugyanakkor említetted a monetáris politikának az elvesztését, egyébként ez mekkora tétel lesz Magyarország számára?
5: Hát
4: monetáris hatáskörnek a szűkülése, hiszen az Európai Központi Bank Frankfurton keresztül menedzseli már a folyamatokat.
5: Igen, tehát tulajdonképpen egy kis nyitott gazdaság számára ez mindig fontos. Azért hát még most jelenleg kell, tehát és fontos, hogy van a monetáris politika, meg a monetáris politikai függetlenség. Igazából az átállást kell jól menedzselni, és akkor el lehet engedni a monetáris politikát, mint olyat, de egyébként valóban, tehát, hogy nem lesz egyszerű ez az átállási folyamat, és tényleg nehogy úgy tűnjön, hogy csak hátránya van az eurónak, mert legfőképpen sincs így, és azon túl, amit te is említettél, kiemelném azt, hogy a kereskedelmet azt ösztönözheti, nyilván nem kell a vállalatoknak az átváltással, a kockázatkezeléssel, fedezeti ügyletekkel foglalkoznia, illetve van még egy másik fontos dolog, a Magyar Nemzeti Banknak nem kell puffert tartani arra vonatkozóan, hogy beavatkozzon az árfolyamba, tehát a bizonyos tartalékok felszabadulnak, és ilyen szempontból más célokra használhatók fel.
4: Vannak olyan témák Magyarországon, amik mindig előjönnek, neurológikus pontjai gazdaságnak, hogy és miként alakul a versenyképességünk. Ez a záró gondolatok között vagyunk, jelzem a kedves hallgatóknak. Talán ez a legfontosabb lesz, nem? Hogy mikor belépünk az eurozónába, a versenyképességi szint hogy alakul, és e tekintetben per pillanat nem valami rózsás a helyzet.
5: Most sem rózsás a helyzet, de az az igazság, hogy történelmi dimenziókat tekintve sem az. Nem szeretnék 100 évvel ezelőtti mintákról szólni, de viszonylag tanulságos elolvasni Szegfű Gyula könyveit, aki például egyértelműen amellett érvel, hogy a magyar az nem egy kapitalista talentum, és sok esetben kereskedelem ellenes is. Ugye nyilván ezen nem javított az államszocializmus, és hogy nincsenek olyan innovatív ötleteink, amelyek később a piacra kerülnének, és például komoly iparágokat, versenyképességi potenciát hoznának létre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az euróra való felkészülési időszakban ez kevésbé fog átalakulni vagy megváltozni. Ugye sokan szapulják az akkumulátorgyárakat például, és azt mondják, hogy minek jöttek ide, ez egy teljes tévedés volt. Igen ám, de hogy ezt a kérdést onnan is meg lehet közelíteni, hogy ha mi nem tudunk munkahelyeket létrehoznunk, akkor el kell fogadnunk azt, hogy mások hoznak ide munkahelyeket, és nálunk az alkalmazkodás marad, hogy azokon a munkahelyeken dolgozzunk például. Hát az ideális állapot ilyen szempontból az lenne, hogy lenne 5-6-7-8 multinacionális vállalat, ezek beruháznának Lengyelországban, Romániában, meg még Hollandiában is, és ugye a magyar menedzser foglalkoztatna tulajdonképpen külföldieket. És akkor nem lenne ez az egész téma. De mivel ez nincs így, nincsen ugye komoly hozzáadott értékünk, meg ráadásul ugye a mentális struktúra sem abba az irányba mutat, hogy nekünk rövid időn belül innovatív ötleteink, komoly hozzáadott érték növekményünk legyen, ezért marad az ilyen jellegű alkalmazkodás.
4: És nekem van egy kis hiátusom a külföldi működőtőke beáramlása apropóján, lehet, hogy csak nekem. Na most már valahogy elmaradtak a üzemavatások. A választások elmúltával történt ez, vagy mostanság nem jönnek hozzánk a befektetők?
5: Ez egy nagyon fontos dolog. Bevallom, hogy én magam is, meg szerintem nagyon sokan mások, bárki bármit mondott a politikára, azért azt el tudtuk mondani, hogy Magyarországon van egy politikai stabilitás és egy kiszámítható környezet. Ha megválasztják az adott a kormányt, marad 4 évig, Romániára ez nem igaz, illetve azt lehetett mondani, hogy igazából volt egy bizonyos fokig kiszámítható, vagy kiszámíthatóbb rendszer. Most egyébként azt látják, hogy ki kell várni, mert nem látható az irányvonal, nem látható a stratégia, vezetők jönnek, mennek, állami intézmények megszűnnek, vagy átalakulnak, stb. És hogy erről mindenkinek lehet véleménye. Valaki azt mondja, hogy nagyon jó, ami most történik a politikában. Valaki azt mondja, hogy nagyon rossz. De nézzük azt, hogy mit mond az üzleti világ. Az üzleti világ ugye nem szereti az ilyen jellegű felfordulást. Nem szereti azt, amikor nem lehet tudni, hogy kivel kellene tárgyalni a kormányból, hogyha mondjuk foglalkoztatásról van szó. És ilyenkor elmaradnak a beruházások, letekerik a beruházásokat, máshova viszik a beruházásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az FDI elmaradása ennek betudható. Most egy megváltozott helyzet van, nem tisztázott az, hogy ki a döntéshozó, milyen kondíciók, milyen feltételek lesznek, és hát ennek már is megvan a hatása a beruházásokban, növekedésekben, munkahelyekben, természetesen ezek a hatások pedig inkább negatívak.
4: Hát a tekintetben viszont nem változott a helyzet, hogy lehet a 220 perces műsoridőnk, úgyhogy itt kell berekesztenem a beszélgetésünket, pedig hát, hogy ezzel a témára tudtunk volna még értekezni. A nap vendége tehát Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Viszont hallásra!
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Három újabb település elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium Harkív megyében. Moszkva közlése szerint az orosz csapatok Neszterne, Rublene és Viszoka Jaruga felett szerezték meg az ellenőrzést, miközben folytatják támadó műveleteiket Harkív és Szumi megyében, valamint a Donyecki Dobropija térségében. Az orosz tárca mellett több ukrán energetikai és katonai célpont, valamint egy odesszai adatközpont és logisztikai létesítmény elleni támadásról is beszámolt. Egységes lesz a fővárosi parkolás rendszere, ami azt is jelenti, hogy a kerületek elvesztik az ebből származó bevételeiket. Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem vitatható, hogy a kerületek sokat tettek az átláthatatlan rendszer felszámolása érdekében, ennek ellenére több helyen még mindig veszteségesen működik. A politikus azt mondta, minden parkolásból származó forintot útfejlesztésekre szánnak majd.
5: Meg vagyunk győződve arról, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszert a legmodernebb technológiákkal és az ehhez szükséges jogszabályi változások meglépése után a főváros sokkal hatékonyabban tud üzemeltetni. De nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukakat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni, amit csak és kizárólag a budapesti, fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fogunk használni. Azt gondolom, hogy nehéz lenne vitatni, hogy a budapesti úthálózat katasztrofálisan rossz állapotban van. Ha tudjuk növelni egy hatékonyabb üzemeltetéssel a parkolási bevételeket, akkor tulajdonképpen meg tudjuk tízszerezni Budapesten az útfelújításra szánt eddigi forrásokat.
4: Élénkült a magyarországi ingatlanpiac szeptemberben. A Dunahaus becslése szerint 9385 lakóingatlan cserélt gazdát, 16%-kal több, mint augusztusban. Éves összevetésben ugyanakkor 30%-kal csökkent a forgalom, részben a tavaly szeptemberi magas bázis miatt. Az év első 9 hónapjában mintegy 83 ezer adásvétel történt, így az éves forgalom a korábban várt 100-120 ezres sáv közepe körül alakulhat. A lakáshitelpiac eközben jóval erősebb a tavainál, szeptemberben több mint kétszer annyi lakáscélú jelzálog hitelszerződést kötöttek.
0: Tőzsdehírek.
4: Nagyot esett ma a BUX és az OTP. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,6%-os eséssel 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 66,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL majdnem 3%-kal csökkent 4.830 forintra, az OTP 6,4%-kal 39.980 forintra esett. A Magyar Telekom 6%-kal 2560 forintra erősödött, a Richter 2%-kal 12.400 forintra nőtt. És veszteséggel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett vissza. Még zajlik a kereskedés a tengeren túlon, és ott enyhe mínuszok jellemzik a parkettet. A technológiai Nasdaq 2,1%-kal gyengül, az S&P 500 1,1%-kal, és a Dow Jones is 2,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 328 forint 87 fillér, az euró most 369 forint 16 fillér. Október

0: ekkor a híd az autósok előtt is megnyílik. A beruházás során kicserélik a pályalemezt, 2,8-ről 3,5 méterre szélesítik a kocsipályát, javítják a híd teherbírását és felújítják az acélszerkezeteket is.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, és kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Elfogad.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A magyar Gaudi munkái, magyar ede és a szegedi szecesszió. Csodákkal töltötte meg Szegedet magyar ede, a magyar Gaudi. Magyar ede legszebb munkáit egy rövid sétán is megnézhetjük. Ezek közül a legfontosabb a Munkácsi Mihály unokatestvére, Rejök Iván vízépítőmérnök és családja részére megálmodott Rejök palota, a ma már az építészről elnevezett tér fókuszpontja. A Szegeden akkor népszerű liliumok, illetve a vízi világra utaló növénydíszek egész sorával az utcát néző, főlépcsőházában Fekete Pál Kovács mester látványos vasindáit és vasliliumjait rejtő házon eredetileg vízitündérek képe látszott, az erkölcsös családtagok nyomása miatt azonban csak hamar a ma látható sávokra cserélték őket. A házban ma a REÖK, Regionális Összművészeti Központ működik, kiállításoknak és kulturális események egész sorának otthont adva. Magyar a közelben álló másik munkája, az Ungár Mayer palota miatt is megérdemli a figyelmet. A két vállalkozó számára született ház egymás mellett álló, félmeztelen párizsi táncosnőket idéző sarokkupolájával már messziről vonzza a tekinteteket. Az egykor a Korzó kávéház által használt tér egy szép részletét a mai cipőbolt mennyezetén csodálhatjuk meg, míg a virágfűzérekért és bogarakért az egyik szomszédos üzlethelyiségbe kell belépni.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Mintegy 230 milliárd forintnyi uniós forrásból fejleszti villamos energia hálózatát az E.ON Hungária csoport a következő években. A program keretében 2030-ig 2300 megawattnyi új hálózati csatlakozási kapacitást hoznak létre, ami több lakossági és vállalati fogyasztó, ipari beruházás, valamint nap- és szélerőmű csatlakozását teszi lehetővé. A társaság emellett 13,5 milliárd forint támogatást nyert okosmérők telepítésére. 2028 végéig a jelenlegi csaknem 600 ezer mellé további 240 ezer eszközt helyeznek üzembe. A beruházások uniós támogatással, az RRF forrásainak felhasználásával valósulnak meg. Megegyezett Budapest vezetése a kormánnyal, amely egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatást ad a fővárosnak, hangzott el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése utáni tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint ezzel lezárják a pereskedést, és a tömegközlekedés működtetéséből hiányzó 12 milliárd forint is a helyére kerül.
2: Gyakran hallottuk itt a közgyűlési teremben főpolgármester úrtól is azt, hogy gyakorlatilag egy nettó befizetővé vált a szolidaritási hozzájárulás révén Budapest. Az ebből eredő túlfizetésekből eredő összes múltbéli követelésnek több mint 85%-át az állam ezzel a 120 milliárd forintos egyszeri támogatással biztosítja, a múltra is visszamenőleg, ezért tudjuk lezárni azokat a peres eljárásokat, amik a múltból megvannak, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. Nyilván a törvényből következik, és most ezért talán nem is hangzott el külön, de ugye ez azt is jelenti, hogy végre a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is biztosítani tudjuk a fővárosnak. Ezt ugye eddig azért nem kapta meg a főváros, mert mindig szembeállította az államkincstár és levonta a szolidaritási hozzájárulás miatt, mivel most a szolidaritási hozzájárulást be tudja fizetni a főváros, ezt a pénzt meg tudja kapni a közösségi közlekedésre. Tehát valójában a nettó pozíció még ennél is nagyobb mértékben javul.
1: Oroszország magyar diplomaták kiutasítását jelentette be, válaszul arra, hogy Magyarország szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai külügyminisztérium szerint az érintetteknek 2 héten belül kell elhagyniuk az országot, azt azonban nem közölték, hány magyar diplomatáról van szó. A magyar külügyminisztérium tudomásul vette a döntést és közölte, az oroszországi magyar külképviseletek működése továbbra is biztosított. A tárca hangsúlyozta, hogy Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja a korábbi nemzetbiztonsági megfontolásokkal indokolt döntését. Az Európai Unió Bírósága elé utalja Magyarországot az Európai Bizottság egy a MOL-hoz kapcsolódó választott bírósági ügy miatt. A testület szerint a magyar állam tényleges ellenőrzést gyakorol a MOL felett, a vállalat pedig az uniós joggal ellentétesen indított választott bírósági eljárást egy másik tagállammal szemben, majd egy harmadik országban próbálta érvényesíteni a számára kedvező döntést. A bizottság emellett több más ügyben is tovább léptette a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásokat. Ezek között szerepel a külföldi állampapírok kamatjövedelmének eltérő adóztatása, a 35 éves autópálya koncesszió, a büntető eljárásokban biztosított jogi segítség, valamint a nemzeti épületfelújítási terv elmaradása. 59 embert, köztük több ellenzéki polgármestert állítottak elő korrupció gyanújával Törökországban. Az Anadolu hírügynökség szerint az eljárások közbeszerzési pályázatoknál feltárt állítólagos szabálytalanságokhoz kapcsolódnak. A 2024-es önkormányzati választásokon a Köztársasági Néppárt szerezte meg a legtöbb polgármesteri tisztséget, azóta több ellenzéki politikus ellen indult eljárás is. Az ellenzék politikai indíttatásonak tartja ezeket, a török kormány ugyanakkor tagadja, hogy befolyásolná az igazságszolgáltatást.
0: Tőzsdehírek.
1: Nagyot esett a BUX és az OTP. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,6%-os eséssel 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 66,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,9%-kal 4830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39980 forint.

0: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basickel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Három újabb település elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium Harkiv megyében. Moszkva közlése szerint az orosz csapatok Neszterne, Rublene és Viszoka Jaruga felett szerezték meg az ellenőrzést, miközben folytatják támadó műveleteiket Harkiv és Szumi megyében, valamint a Donyecki Dobropija térségében. Az orosz tárca emellett több ukrán energetikai és katonai célpont, valamint egy odesszai adatközpont és logisztikai létesítmény elleni támadásról is beszámolt. Több mint 700 ezer embert érint a kormány jövőre életbe lépő nyugdíj és szociális ellátási programja, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az öregségi nyugdíj minimum 2027. januárjától 28.500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, és a jövőben az éves nyugdíj emelésekkel együtt növekszik. A 146 ezer forint alatti nyugdíjaknál sávos emelést vezetnek be, miközben az árvaellátás minimuma 60 ezer forintra nő, a megváltozott munkaképességűek ellátásait pedig 10%-kal emelik. Az időskorúak járadékának összeghatárait megduplázzák. A 2027-es költségvetésben az intézkedéscsomag 123 milliárd forintba kerülhet, az emelések automatikusan lépnek életbe. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter Budapesthez, aki folyamatosan nyomon követi majd a főváros gazdálkodását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy szerint az intézkedés nem csorbítja a főváros önálló döntési jogköreit, a felügyelő feladata a pénzügyi folyamatok áttekintése lesz. A döntés a kormány és a főváros egyetértésével született, hogy egy esetleges likviditási probléma esetén mindkét fél azonos információk alapján kereshessen megoldást. Újraindul a Diákváros beruházás a korábbi tervpályázat alapján, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az állam és a főváros együttműködik annak érdekében, hogy a fejlesztés minél hamarabb elinduljon. A fővárosi közfejlesztések tanácsa emellett kezdeményezi a fővárosi csatornázási művek visszavételét köztulajdonba, valamint döntött arról is, hogy a Rákos rendezői beruházást közös szervezeti struktúrában valósítják meg. Ennek részleteit a tanács következő ülésein dolgozzák ki. A vállalatok közel fele már érdemi üzleti eredményt ér el a mesterséges intelligencia alkalmazásával, szemben az egy évvel korábbi mintegy 5%-kal, derül ki a Boston Consulting Group felméréséből. Egy év alatt megduplázódtak az MI-re fordított kiadások, amelyek már átlagosan a vállalati árbevétel 3,3%-át teszik ki. A BCG szerint a következő nagy kihívást az önálló feladat végzésre és döntéshozatalra képes MI ügynökök ellenőrzése jelenti, miközben a cégek mindössze 5%-a rendelkezik az ehhez szükséges teljes körű kontrollokkal. A felmérésben résztvevő vállalatok 2030-ra átlagosan 10-15%-os létszámcsökkenéssel számolnak, miközben az MI-hez kapcsolódó munkakörök aránya 7-ről 22%-ra emelkedhet. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvíz mintákban, és nőtt azoknak a településeknek a száma is, ahol kimutatható a vírus, közölte az NNGK. Emelkedést mértek többek között Budapest délpesti térségében, valamint Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen. A koncentráció a legtöbb vizsgált helyen továbbra is az alacsony tartományban van. A Népegészségügyi Központ szerint a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható.
0: Tőzsde hírek.
2: Nagyot esett a BUX és az OTP. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,6%-os eséssel 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 66,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,9%-kal 4830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39980 forintra esett, a Magyar Telekom 6%-kal 2560 forintra erősödött, a Richter 2%-kal nőtt 12400 forintra. Veszteséggel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi Kakaron 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Balázs a Trend FM-en.
1: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
2: A kezemet, ha megfogja,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik. Csak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.
3: Ennyit

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Mintegy 230 milliárd forintnyi uniós forrásból fejleszti villamos energia hálózatát az E.ON Hungária csoport a következő években. A program keretében 2030-ig 2300 megawattnyi új hálózati csatlakozási kapacitást hoznak létre, ami több lakossági és vállalati fogyasztó, ipari beruházás, valamint nap- és szélerőmű csatlakozását teszi lehetővé. A társaság emellett 13,5 milliárd forint támogatást nyert okosmérők telepítésére. 2028 végéig a jelenlegi csaknem 600 ezer mellé további 240 ezer eszközt helyeznek üzembe. A beruházások uniós támogatással, az ERR forrásainak felhasználásával valósulnak meg. Megegyezett Budapest vezetése a kormánnyal, amely egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatást ad a fővárosnak, hangzott el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése utáni tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint ezzel lezárják a pereskedést, és a tömegközlekedés működtetéséből hiányzó 12 milliárd forint is a helyére kerül.
2: Gyakran hallottuk itt a közgyűlési teremben főpolgármester úrtól is azt, hogy gyakorlatilag egy nettó befizetővé vált a szolidaritási hozzájárulás révén Budapest. Az ebből eredő túlfizetésekből eredő összes múltbéli követelésnek több mint 85%-át az állam ezzel a 120 milliárd forintos egyszeri támogatással biztosítja, a múltra is visszamenőleg, ezért tudjuk lezárni azokat a peres eljárásokat, amik a múltból megvannak, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tud. Ugye, nyilván a törvényből következik, és most ezért talán nem is hangzott el külön, de ugye ez azt is jelenti, hogy végre a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is biztosítani tudjuk a fővárosnak. Ezt ugye eddig azért nem kapta meg a főváros, mert mindig szembeállította az államkincstár és levonta a szolidaritási hozzájárulás miatt, mivel most a szolidaritási hozzájárulást be tudja fizetni a főváros, ezt a pénzt meg tudja kapni a közösségi közlekedésre. Tehát valójában a nettó pozíció még ennél is nagyobb mértékben javul.
1: Oroszország magyar diplomaták kiutasítását jelentette be, válaszul arra, hogy Magyarország szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai külügyminisztérium szerint az érintetteknek 2 héten belül kell elhagyniuk az országot, azt azonban nem közölték, hány magyar diplomatáról van szó. A magyar külügyminisztérium tudomásul vette a döntést és közölte, az oroszországi magyar külképviseletek működése továbbra is biztosított. A tárca hangsúlyozta, hogy Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja a korábbi nemzetbiztonsági megfontolásokkal indokolt döntését. Az Európai Unió Bírósága elé utalja Magyarországot az Európai Bizottság egy a MOL-hoz kapcsolódó választott bírósági ügy miatt. A testület szerint a magyar állam tényleges ellenőrzést gyakorol a MOL felett, a vállalat pedig az uniós joggal ellentétesen indított választott bírósági eljárást egy másik tagállammal szemben, majd egy harmadik országban próbálta érvényesíteni a számára kedvező döntést. A bizottság emellett több más ügyben is tovább léptette a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásokat. Ezek között szerepel a külföldi állampapírok kamatjövedelmének eltérő adóztatása, a 35 éves autópálya koncesszió, a büntető eljárásokban biztosított jogi segítség, valamint a nemzeti épületfelújítási terv elmaradása. 59 embert, köztük több ellenzéki polgármestert állítottak elő korrupció gyanújával Törökországban. Az Anadolu hírügynökség szerint az eljárások közbeszerzési pályázatoknál feltárt állítólagos szabálytalanságokhoz kapcsolódnak. A 2024-es önkormányzati választásokon a köztársasági néppárt szerezte meg a legtöbb polgármesteri tisztséget, azóta több ellenzéki politikus ellen indult eljárás is. Az ellenzék politikai indíttatásonak tartja ezeket, a török kormány ugyanakkor tagadja, hogy befolyásolná az igazságszolgáltatást.
0: Tőzsdehírek.
1: Nagyot esett a BUX és az OTP. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,6%-os eséssel 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 66,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,9%-kal 4830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39980 forintra esett, a Magyar Telekom 6%-kal 2560 forintra erősödött, a Richter 2%-kal nőtt 12400 forintra. Veszteséggel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is. Ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: lett.
1: Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalski meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalski meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncert lemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

igazi. Két gyerekem, tömeget látok!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Nights.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.